0: FM 103 Csillagpont Rádió. Hallgassa online is műsorainkat.
1: Csillagpontrádió.hu.

0: Csillag.rádió az Instagramon is.
1: Az Instagramon is.
0: Kövessen minket. Csillag.rádió az Instagramon is.
2: Szétvet engem ez a nyomás, bénító fura hatás. Félek át, hogy már az idő, majd az idő. Kérdem, mi a való világ, szín nélküli hamis irány, hét nélküli pokolimát.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Csillagpont Rádió. FM 103.

Gyere, nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kéred, gyere, nem nézlek. Bele mar fenekedbe a fekete feneketlen, fantáziám odaér el, kap csak is ügyesen a kezem.

Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillag.rádió.hu. Nem csak rá.

Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelte az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: A látásunkról fognak hallani a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, és köszöntöm vendégünket, Nagy Zoltán Zsolt, Széchenyi díjas szemész professzort, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatóját. A beszélgetést felvételről hallják, a műsort csütörtökön délután rögzítettük. Jó napot kívánok, professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ma nálunk rendel.
2: Üdvözlöm, köszönöm szépen én is.
1: Nemrég kapta meg a Széchenyi díjat, kollégáim nevében is gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vágjunk is bele, ma már olyan sokáig élünk, és annyit használjuk a szemünket, hogy előbb-utóbb mindenkinek szemüveg kell?
2: Hát többé-kevésbé ezt lehet mondani, igen. Ugye gyerekkorban a fénytörés hibákat muszáj kijavítani, fiatal felnőtt korban a közellátásunk válik egyre fontosabbá, hiszen nagyon sok dolgot számítógéppel intézünk, az okostelefon gyakorlatilag mindennapi használati eszközünké vált, a híreket, a számlát, utalásokat, nagyon sok mindent ezzel intézünk, és tulajdonképpen az idős korosztály sem tudja magát ez alól kivonni, úgyhogy időskorban is a közeli látáséresség nagyon felértékelődött. Az életkor előre haladtával egyébként az életstílusunk is nagyon sokat változott, tehát ma én azt gondolom, hogy azt is szokták mondani, hogy mai 70-esek a korábbi 50-esek, és ezt nyilván lehet a számokkal még játszani, de valóban úgy van, hogy azért a 70 éves korosztályra még a helyváltoztatás nagyon jellemző, tehát utaznak, kiállításra járnak, és így tovább sokkal aktívabb életet élnek, mint mondjuk 50-60 évvel ezelőtt. És hogyha autót vezet valaki, akkor nyilvánvalóan a távoli látása is fontos, ha ügyet intéz, akkor a közeli látása fontos. Tehát ezért gyakorlatilag mindent meg kell tenni a szem egészségének a megóvása érdekében.
1: Amióta sokat képernyőzünk, sokkal rosszabb a helyzet?
2: Hát a fiatal korosztályban igen, a fiatal korosztályban a rövidlátás fokozódása figyelhető meg. Hát több statisztika áll rendelkezésre, egy 40-50 évvel ezelőtt a lakosságnak körülbelül a negyede volt rövidlátó, de ez az egész lakosságra vonatkoztatva. Néhány éve végeztünk egy felmérést, ez tulajdonképpen már a COVID vége felé volt, és a 10 éves korosztályban bizony az 57%-a a gyerekeknek szemüveges lett. Tehát azt arra lehet ebből prognosztizálni, vagy következtetni, hogy gyakorlatilag az fog megtörténni, mint a távol-keleti országokban, ahol gyakorlatilag 50-60 év alatt kellett bepótolni a tudásnak a tulajdonképpen a összehasonlíthatóságát a nyugati-amerikai tudásrendszerrel. Ehhez nagyon sok olvasás volt szükséges, meg tanulás, és ott közel 90%-a a lakosságnak rövidlátó. De hát ebbe azért a -0,5-től a 20 dioptriáig minden benne van, de ez egy elgondolkodtató tény, hogy néhány év alatt, és a COVID tehető azért felelőssé, mert az oktatás ugye online történt, és közben az okostelefonok nagyon elterjedtek, és hogy gyakorlatilag a gyerekek körében meg kétszereződött, illetve még talán a kétszeres fölött is van a rövidlátásnak az aránya. Ami nagyon fontos lenne, hogy gyerekkorban, tehát 6 éves korig minél kevesebbet üljenek a képernyő előtt, és szomorú, mikor az ember azt látja, hogy a babakocsiba a 2 évesek megkapják már az okostelefont, hogy kössék le magukat valamivel. Ez az agy fejlődése szempontjából, az emberek egymás közötti kommunikációja szempontjából is problémás, és talán harmadrendű fontosságú a rövidlátásnak a fokozódása. Azonban nagyon fontos tény, hogy ha már gyerekkorban elkezdődik a rövidlátás, akkor hosszú távon arra fog kijutni a dolog, hogy a dioptriérték növekedésével a szemészeti komplikációk is nőnek, tehát az éleslátás helyének a degenerációja, talán a szemnyomás emelkedéssel is összefügghet hosszú távon, a retinaleválásnak az esélye, és így tovább, ami bizony, hogyha sikerül elkerülni, főleg a retina komplikációkat, akkor sokkal tovább magas minőségben lehet ellátni az életfunkciókat.
1: A képernyőbámulás egészen pontosan mit csinál a szemünkben és a szemünkkel?
2: Hát ez azt jelenti, hogyha 30 centiméteren belül, tehát 30-40 centiméter távolságra olvasunk betűket, akkor ahhoz az akkomodáció, tehát a szem alkalmazkodó képességét igénybe kell venni. Ez magyarul azt jelenti, hogy a szemlencsének domborodni kell, mert 5 méter távolság már optikailag végtelen távolságnak számít, és ha 30 centire hozzuk a szem fókuszpontját, akkor az plusz 3 dioptria alkalmazkodást jelent, tehát a szemlencsének domborúbbá kell válni. Ez egy aktív izommunka, de nem tudatos, tehát ez nem tudjuk tudatosan befolyásolni, inkább talán így fogalmaznék. Tehát ez automatikusan történik 45 éves korig. Na most, ha valaki állandóan a számítógépet nézi, akkor ez az izom túl van erőltetve, és ezért estére elfárad ez az izom tulajdonképpen, már nem tud úgy olvasni, fejfájásos panaszok, és így tovább sok minden egyéb jelentkezhet. És azt tudjuk, hogy a szemgolyó hossztengelyének a növekedéséhez az állandó közelnézés hozzájárul. Tehát magyarul azt jelenti, hogy a rövidlátás fokozódásának egyik tényezője a szem közeli használata. Aztán nyilván vannak másik tényezők, például a táplálkozás, a finomított ételek fogyasztása. Tehát ha mondjuk egy olyan populációt hasonlítunk össze, ahol vadászattal, halászattal keresik meg az élelmet, és nincs olvasás, meg nincsen újság, ilyesmi. Ott a rövidlátóknak az aránya 1-2% körül van, hiszen ha nem lát jól, akkor vadászni se tud, és akkor az élelemforrás is eltűnik. Viszont ha ugyanennek a törzsnek a következő generációja bekerül modern városi körülmények közé, akkor rögtön 20-25%-ra emelkedik a rövidlátóknak az aránya ebben a populációban, és ez mondjuk az életmóddal, a sok olvasással, és a étrendi változással, tehát hogy nem nyers ételeket, hanem finomított ételeket, gluténmentes, glutén tartalmazó ételek, stb. Ilyenekkel összefüggést mutat. Úgyhogy hát arra kellene talán készülni, és Kínában már ezt meg is lépték, hogy sok osztályban, mert ott sem mennek ki a gyerekek a szabadba, és a szabadban a természetes megvilágítás valamilyen módon védő faktorként szerepel a szemgolyó hossznövekedésével szemben. Tehát Kínában az osztálytermek tetejét már műanyagból, átlátszó műanyagból csinálják, ahol ez megoldható, vagy készítik, azért, hogy legalább ott természetes fény körülmények között legyenek a hallgatók.
1: Sőt, ha az ember messzebbre néz, kimegy a természetbe, szoktam túrázni és bámészkodom, akkor úgy érzem, hogy pihen a szemem, az jó, hogy néha, hogy messzire elnézek.
2: Így van, így van, így van. Sokszor szoktam mondani, aki számítógépes munkát végez, hogy óránként, másfél óránként nézzen ki az ablakon, és ez nem lazsálást jelent, hanem az alkalmazkodási izmoknak a nyugalomba helyezését, és ez egy kicsit védő faktorként is szerepel, és nagyon fontos, hogy egy munkahelyen legyen természetes fény is, tehát természetes megvilágítás, ne csak mesterséges fénybe dolgozzon valaki.
1: Egy újszülöttnél vagy egy csecsemőnél már meg lehet állapítani, akár a szülőnek, még inkább a szakorvosnak, hogy valami baj van a látásával, vagy ez inkább akkor szokott kiderülni, amikor a gyerek beül az iskolapadba, és nem látja a táblát rendesen?
2: Hát nagyon sokszor akkor szokott kiderülni, de vannak vele született problémák. Tehát egy vele született zöld hályog például az látszik, mert nem olyan szép átlátszó a szaruhártya, hanem szürkés-kéken el van színeződve, sokkal duzzadtabb, ugye az egész szem nagyobbnak tűnik. Ez nyilvánvalóan látszik. Régebben, hogyha fényképeztek vakuval, akkor, és nem volt rajta ilyen anti-vörös vízfény program, akkor jó vörös vízfény jelentkezett a gyerek szeméből, viszont ha egy daganat volt a szemébe, ez retinoblasztómának hívják a gyerekkori szemdaganatot, ami egy sajnos nagyon rossz indulatú daganat, és ha korán kezelik, akkor meg lehet menteni a szemet, ha nem, akkor sajnos el kell távolítani. És ha nem volt vörös vízfény, akkor mindjárt látták a szülők, hogy itt valami probléma van, és vitték szemorvoshoz. Most a modern fényképezéssel, meg okostelefonokkal tulajdonképpen már védekezünk a vörös vízfény ellen, és ezt nem lehet megállapítani. Tehát igazából gyereken azt lehet látni körülbelül fél éves kortól, hogy követi-e a fényt, vagy hogyha valamit mutatunk neki a szemmozgással, ha mondjuk van egy szemteker rezgése, amit nisztagmusnak hívunk, hogyha ez állandóan van, akkor azt jelenti, hogy nem tud fixálni ezzel a szemével, akkor mindenképpen gyerekszemészhez kell fordulni, mert akkor ez egy alapos kivizsgálást hát igényel, vagy ha teljesen más felé néz, mint ahonnan fényinger éri, vagy ahonnan szólnak neki. Ilyen apró gyerekből lehet látni, de ezek általában már komolyabb szemészeti problémákat jelentenek. A fénytörés vizsgálata, hát igazából pupillatágításban az 1-2 éves kor körül már lehetséges és objektíven meg lehet határozni, és ha két szem között 2-3 dioptriát meghaladó különbség van, akkor mindenképpen érdemes az optikai korrekciót felírni, és a gyengébbik szemet kicsit erőltetni, ezt úgy lehet elérni, hogy a jó szemet letakarni, és a gyengébbik szemet használja az agy. Ez inkább, amikor már járni tud a gyerek, akkor van nagyobb értelme, tehát 2-4 éves korban, és kb. 6 éves korig lehet vele nagyon szép eredményeket elérni. Ez a gyereken általában nem múlik, ez elsőbben a szülőkön múlik, mert a gyereknél nyilván az a természetes viselkedés, hogy le akarja venni ezt a szemüveget, mert nem jól lát azzal a szemével. De hogyha a szülő ragaszkodik ehhez, illetve kitartóan megköveteli ezt a gyerektől, akkor ezzel tulajdonképpen jót tesz vele, és lesz két jó szeme, ahelyett, hogy egy jó szeme és egy gyengébb szeme lenne. Tehát a tompalátás kezelése az 6 éves korig nagyon jó eredményt lehet vele elérni. Későbbiekben is lehet, de sokkal nehezebb munkát jelent.
1: Akár gyerekről, akár felnőttről van szó, milyen gyakran érdemes megnézetni a szemünket, a látásunkat?
2: A gyerekeket ugye megnézik születéskor, aztán mikor óvodai közösségbe kerülnek, meg az iskola kezdéskor, és utána van egy nagy űr. Utána nyilván, ha az iskolában észreveszik, hogy hunyorog, vagy nem tudja a táblát elolvasni, akkor a szülőknek szoktak szólni, és akkor elkerül gyerekszemészetre. És aztán, amikor munkát vállal valaki, akkor van egy munkavállalói egészségügyi szakmai vizsgálat, annak része szintén a szemészeti vizsgálat, illetve ha valaki jogosítványt akar szerezni, akkor is szemészeti vizsgálaton át kell menni. Aztán fiatal felnőtt korban ugye az egyénre van bízva. Ha valaki szemüveges, akkor általában, és meg akar szabadulni a szemüvegétől, akkor felkeres egy olyan intézményt, ahol lézerrel a dioptriáját meg lehet szüntetni. És aztán 50 éves kor felett 2 évente, illetve évente érdemes szűrővizsgálatra járni. 50 éves kor felett ugye egyrészt a szürkehajog előfordulási gyakorisága növekszik, a makuladegeneráció gyakorisága és a glaukóma, tehát a zöldhályog gyakorisága. Na most ebből igazából a glaukóma az, ami a legveszélyesebb, hiszen az nagyon lassan halad előre, és sokszor nem vesznek észre semmit, és amikor már látótérkiesést megéri a páciens, akkor már nem sok mindent lehet tenni, mert hogy nem visszafordítható az idegrost pusztulás ténye. Ezért tulajdonképpen az időközönkénti szemnyomásmérés, és amennyiben a szemnyomás magasabb, a látótér vizsgálat, illetve most már vannak érzékenyebb vizsgálatok, ilyen a látóidegfőről készült úgynevezett OCT vizsgálat, ez egy nagy felbontású képalkotó eljárás, ami mutatja a látóidegbe belépő idegrostoknak a vastagságát, és ebből lehet következtetni, hogy az idegrostok szintjén van-e már károsodás, mert ha van károsodás, akkor vékonyabb lesz ez a réteg, és ezt mikrométerbe le lehet mérni, de ez csak szakintézményekben áll rendelkezésre. A szürkehályog alakulását ezt észreveszik, mert először sötétbe nehezebb a látás, fénykarikák jelenhetnek meg a fényforrások körül, aztán nem lehet már szemüveggel kikorrigálni, nem tud úgy olvasni, és így tovább. A makuladegeneráció pedig egy gyors és jelentős látásromlást okoz, és annak két formája van, egyik a száraz típusú, másik a nedves típusú. A nedves típusú azt jelenti, hogy erek nőnek be a látóhártya, tehát a retina alá, amikből ugye vérzés következhet be, és a vérnek a hemoglobin és vastartalma az nem tesz jót a fotoreceptor sejteknek, tehát ott egy jelentős látásomlás következik be. A száraz típusú azt jelenti, hogy nem nőnek be erek, viszont a retina 10 rétege közül a legkülső úgynevezett pigment epitél réteg megy tönkre, aminek az a feladat, hogy visszaverje a fényt, tehát hogy a törőközegek felé hát irányítsa a fényt, és hogyha ez tönkre megy, akkor nincs mi, hogy visszaverje, és nem tud fókuszálni, tehát az is egy látásromlást okoz. A gyors látásromlás az a nedves típusúnál következik be, a száraz típusú az lassabb, de gyakorlatilag a végeredmény majdnem ugyanaz, hogy a centrális látás vészel. Na most itt nagyon sokszor kérdezik a páciensek, hogy meg fogok-e vakulni. Én azt gondolom, hogy itt mindenkit meg kell nyugtatni, hogy ez vaksághoz nem vezet az időskori makuladegeneráció, mert a perifériás látásuk megmarad ezeknek a betegeknek, de az olvasóképesség lehet, hogy elvész. Na most még egy szerencsés dolog van a betegség lefolyásában, hogy nem egyformán szokta érinteni a két szemet. Van egy jobban érintett szem, és van egy kevésbé érintett szem, és sokszor is előfordul, hogy csak akkor veszik észre a problémát, amikor a jó szemmel is történik valami, és a nedves típusúra már azért elég sok megoldással rendelkezünk, tehát az úgynevezett szembeadott injekciókkal, az anti-VEGF készítményekkel, ha időben jön a beteg, tehát mondjuk a látásomlását bekövetkezte után kb. Egy hónapon belül, akkor nagyon sok esetben vissza lehet fordítani. Ha sokáig fennáll, tehát egy éven túl, akkor nem biztos, hogy tud reagálni rá a szem. A száraz típus esetében inkább a vitaminok, antioxidáns készítmények állnak rendelkezésre, és ezt a látásomlást talán úgy tudom érzékeltetni, hogy a saját tányérjába nem veszi észre mondjuk a galuskát a páciens, vagy a nyokit, de a szomszéd tányérján meg hát nem a hajszálat, de valami hasonló dolgot is észrevehet nekem, a rokonaim között fordult elő ilyen, és nyilván amíg nem tudták, hogy mi a makuladegeneráció lényege, addig nem hitték el, hogy igazi látásomlásról van szó, pedig arról van szó. Ami még itt fontos, hogy sokan összetévesztik a vakságot a legális vaksággal. A legális vakság az egy jogi kategória. Az azt jelenti, hogy 15-20%-os látóélesség alatt a páciens nem írhat alá önállóan szerződést, mert nem tudja elolvasni, hogy mi áll a szerződésben, és bármit az orra elé tehetnek, tehát hogy ott tanúk jelenlétében lehet csak aláírni, de ez nem egy igazi vakságot jelent. Ezek az emberek tudnak, el tudják látni magukat, környezetükbe tudnak közlekedni, de a centrális látás, tehát egy Tolsztoj regényt nem tudnak elolvasni. És ma már vannak látássegítő segédeszközök, vannak ilyen üzletek, ahol ezeket tesztelni lehet, és meg lehet vásárolni, és jelentősen tudja az életminőségüket javítani.
1: A lézeres technológia hol tart most? Mi az, amit meg lehet vele, és mi az, amit azért még most sem lehet vele megoldani? Övezi ezt egy ilyen mítosz. Valaki nagyon keveset, valaki nagyon sokat képzelt bele a laikusok közül, szóval akkor tisztázzuk, mire jó, mire nem jó a lézer.
2: Hát kinek mi a fontos, igen, annak alapján lehet értékelni. A lézer, azt hiszem, a pontossága elérte az egyik csúcspontját, tehát hogy ez most már egy tulajdonképpen 88-ba kezdődött, én 92-be csináltam az első ilyen kezelést, tehát ez 34 éve, ha jól számolom.
1: És bocsánat, de az igaz, hogy 40 ezeret csinált? Egy helyen ezt olvastam, de az interneten sok butaság van.
2: Igen, nem.
1: És ez nem az.
2: Ez nem butaság, igen. De
1: az már szép szám.
2: Lehet, hogy már ennél több is, de azért nehéz ezt pontosan követni. Na most, tehát gyakorlatilag a lézerrel nagyon sokfajta fénytörési hibát lehet kezelni, legjobb a rövidlátásra. A rövidlátáson belül a felszínes és az egyéb kezelésekkel körülbelül mínusz 1 és mínusz 10-12 dioptriát lehet maximálisan kezelni. Ha valakinek távollátása van, tehát hogy pluszos szemüveget igényel, az előző az a mínuszos szemüveg, ha pluszos szemüveget igényel, akkor 3 és mondjuk 4,5 dioptria körül van a kezelhetőség felső határa. Ha szaruhártya szabálytalansága van, ez az úgynevezett asztigmia, akkor plusz-minusz 6 dioptria a kezelhetőség határa. Amennyiben ezen túl van a fénytörési hiba, tehát mondjuk 14-15 dioptriája van, akkor inkább a szemlencse cseréjét szoktuk ajánlani egy műlencsére, de ennek viszont életkori határa vagy javaslata van. A szemlencse cserét azt 45-50 éves kor felett ajánljuk inkább. ha valaki ezt a kort nem éri el, tehát mondjuk 20 éves vagy 25 éves, akkor inkább a kontaktlencse jön szóba. Ennek is van lágy, illetve kemény kontaktlencse formája. Na most a lézerek rengeteget változtak az utóbbi 30 évben, ugye úgy kezdtük, hogy 5-6 perc volt egy ilyen kezelés, egy súlyos maszkot kellett a szemre helyezni, és akkor az megcsinálta a kezelést, ami optikailag teljesen jó volt, de aztán jött a repülőpont technológia, amivel sokkal gyorsabbá vált a kezelés. Először volt 25 Hz, aztán 100 fölé emelkedett, 250, most 500 és 1000 Hz között vannak a modern gépek, tehát gyakorlatilag pár másodperc egy mondjuk mínusz 3 dioptriának a megkezelése, és utána hát tényleg mehet haza a beteg, tehát ez egy abszolút ambulanter eljárás ilyen szempontból.
1: Bocsánat, mennyire fáj?
2: A kezelés maga nem fáj, mert az érzéstelenítő cseppel teljesen el lehet érzéstelenteni, utána van kellemetlenség, ez megint egyéni, mert van, akinek egyáltalán nem fáj, van, akinek nagyon fáj. A fájdalmat például terápiás kontaktlencsével lehet csökkenteni, viszont akkor minden nap meg kell nézni a beteget, hogy nehogy, mert a lencse alatt ugye kevésbé ürül a könyvfilmréteg, nehogy egy fertőzés vagy egy steril infiltrátum kialakuljon. Na most ugye aztán újabb módszerek jelentek meg, volt a felszínes eljárás, az úgynevezett PRK, aztán az elmetszéses eljárás, az úgynevezett lázik, és most ott tartunk, hogy ezt az elmetszést egy lézerrel, az úgynevezett femtolézerrel lehet elvégezni, és gyakorlatilag a lebenyt felemelve elvégezik ugyanazt a lézer, excimer lézerkezelést, mint amit a felszínes eljárásnál végeznénk, és aztán a lebeny visszahajtásra kerül az eredeti helyére, és hát gyakorlatilag a beteg utána már másnap vagy két nap múlva azért ott is lehet kellemetlenség, tehát ilyen szúrás, égőérzés, könnyezés, de néhány nap múlva visszamehet akkor a munkájába. Ami itt fontos dolog, hogy sérülés ne érje a szemet, mert az a lebeny azért nem tud ugyanúgy visszarögzülni, mint ahogy volt előtte, és akár egy légzsák sérülés, ha 5-10 éven belül történik egy autóbaleset, elmozdulhat a lebeny. Ez nyilván ritka, meg ritkán fordul elő, meg nem tervezi az ember, de sajnos ez beletartozik a kockázati tényezők körébe.
1: Mennyire tartós, vagy akár végleges a lézeres műtéttel elérhető eredmény?
2: Erre azt szoktam mondani, hogy a lézerkezelés az tulajdonképpen egy tüneti kezelés. Tehát ahhoz tudom hasonlítani, mintha egy gyerekbeteg, lázas, akkor adunk neki lázcsillapítót, attól jobban lesz, de ez a láz tünetét szünteti meg, és nem az okát, mert az oka az antibiotikum lesz. Na most a refraktív kezeléseknél ugye a tünet az a szemüveg, ezt rá tudjuk csiszolni annak a dioptriáját a szem felszínre, de az ok az, hogy hosszabb a szemgolyó. Tehát az oki kezelés az lenne, hogy hátulról a szemgolyó mögül a csontos szemüregnek a falát nyomnánk előre, mert minden milliméter növekedés mínusz 3 dioptriát okoz. Ugye ezt mindenki megérti, hogy ez lehetetlen, tehát ezt nem tudjuk megcsinálni, ezért a tünetét szüntetjük meg. Na most, ha valakinek, ha túl fiatal korban történik a kezelés, akkor még változhat a szemgolyó hossza, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy végleges, de főleg a felszínes kezelés az ismételhető akár kétszer is. Na most, hogyha mondjuk már megállt a fénytörésébe a progressziója, tehát mondjuk 20 és 25 éves kor között van az illető, akkor gyakorlatilag véglegesnek tekinthető. A romlás két okból következhet be, egyik a szemgolyó hossza növekszik, másik, hogy a szaruhártya sebgyógyulása az fokozottabb mértékű, mint amennyi a kívánatos, mint amennyi a normális. Na most ez ellen lehet védekezni egy úgynevezett mitomicin nevű cseppel, ez a szaruhártya bizonyos sejtjeinek az aktivitását visszahúzza egy kicsit, és ez a korábban előforduló visszavastagodás és homályképződés, ez gyakorlatilag megszűnt teljesen, a szemgolyó hossznövekedése ellen nem tudunk védekezni, ezért szoktam mondani, hogy aki számítógépes munkát végez, az másfél óránként kicsit használja távolra a szemét, egy 2-3 percet, és akkor nyugalomba helyezi ezeket az alkalmazkodás lehetővé tevő izmokat.
1: Anyagi szempontból és a kapacitást tekintve a lézeres kezelés mennyire hozzáférhető most Magyarországon?
2: szerintem teljes mértékben hozzáférhető, több központban végzik. Én azt gondolom, hogy itt a várólista az viszonylag rövid, tehát itt a nyilván a betegnek a időbeosztásától függ, meg az operatőrnek a elérhetőségétől. Tehát azt gondolom, hogy mivel több központban végzik ez a várólista, ez nem egy jelentős tény.
1: A szemüveg és a kontaktlencse ugyanúgy működik, és ugyanazt tudja?
2: Hát olyan szem, optikailag ugyanúgy, igen, tehát a célja mind a kettőnek a fénytörés hibának a korrekció, és a jó távoli látás, meg a jó közeli látásnak a biztosítása. Ez egyszerre érhető el körülbelül 45 éves korig. 45 éves kor után vagy távolra, vagy közelre korrigáljuk ki a pácienst, vagy multifokális szemüveg és multifokális kontaktlencsét alkalmazunk. Szemüvegbe könnyebb a multifokalitásnak a biztosítása, de más módszerrel érjük el. Tehát a szemüveg az egy optikai korrekció a szem elé helyezve körülbelül 1,5 centire, a kontaktlencse viszont a szem felszínére kell helyezni, és ennek van egy lágy, meg egy kemény változata. A kemény változata az a kevésbé veszélyes fertőzések szempontjából, de nehezebb megszokni, mert egy idegen testérzést vált ki a szemben, és hát kell hozzá némi motiváció, meg nyilván van, akinek érzékenyebb a szemfelszíne, van, akinek kevésbé érzékeny. A lágy kontaktlencsét könnyebb megszokni, de az alatt kevésbé ürül a könyvfilm réteg, tehát annak a higiéniájáról maximálisan kell gondoskodni, mert elég egy pici körömsérülés, vagy bármi megsértheti a szaruhártya felszínét, és ha nincs minden higiéniai szempont biztosítva, akkor abból súlyos szaruhártya gyulladás alakulhat ki, ami mindig heggel, maradandó heggel gyógyul, és hogyha az rossz helyen van, tehát az optikai centrumban, akkor a látást jelentősen tudja korlátozni. Tehát mind a kettő optikailag jó módszer, mind a kettő reverzibilis, mert levesszük a szemüveget, vagy kivesszük a kontaktlencsét, ami nem reverzibilis, az a lézersebészeti eljárások, tehát a refraktív sebészeti eljárások, illetve a szürkályog műtéttel kombinált refrakciós változások.
1: Van, akinek a szeme egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kontaktlencsét viseljen? Van. Kizárók például?
2: Hát például, ha nagyon keratokónuszos, tehát hogy nagyon meredek a szaruhártya a alsó részen, akkor nem biztos, hogy jó ráfekszik ez a kontaktlencs, és állandóan kipislogja, vagy eláll a szemfelszíntől. És van, aki érzékeny rá, tehát hogy vagy a tároló folyadékra, vagy a fertőtlenítő folyadékra, vagy magára a lencse anyagára. Egyébként ez 20-25 éves lencseviselés után szinte majdnem mindenkinél kialakul, tehát ilyen időtáv után valamilyen más megoldáson kell gondolkodni, ami először az a szemüveg, és másodszorban pedig a lencsecsere.
1: Tapasztalata szerint mégiscsak több tízezer ilyet végzett. Mennyivel később mennek el az emberek egy lézeres beavatkozásra ahhoz képest, amikor el kellene menniük?
2: A lézeres beavatkozásra a fiatal generáció megy, tehát a felmérések szerint leggyakrabban ilyen 18 és mondjuk 40-45 éves kor között vállalkoznak rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyéni döntés kérdése, ebbe én nem tudom azt mondani, hogy valakinek el kell menni, mert ez egy abszolút választható műtét, tehát egy elektív típus. Ezt nyilván az egyének döntik el, hogy én nem szeretnék szemüveget hordani, mert sportolok, mert nem tudom, megjelenésemhez nem tartozik hozzá a szemüveg, vagy csak így tetszik nekem, vagy így szeretném az életemet leélni, és van, aki meg ragaszkodik a szemüveghez, és az soha nem vállalkozna egy ilyen

0: taruhártya felszínére.
1: Meddig érdemes tűrnie az embernek a látása romlását, amíg rászánja magát egy ilyen lézeres műtétre? Hiszen ez nem csak az ön által említett életkortól függhet, hanem hogy hát meddig tűri az ember, hogy egyre rosszabbul lát, hogy egyre, ahogy szokták mondani, hosszabb a karja, amikor olvas.
0: Ja, ez az öreg szeműségre gondolt itt, igen. Tehát ez 40 és 50 éves kor között szokott leginkább bekövetkezni, ez úgy hívják, hogy presbiópia, ami magyar öregszeműséget jelent, ez nem életkori öregséget jelent, hanem a lencse rugalmasságának a csökkenését jelenti. Hát ez, ha valaki jól látott mindig távolra, akkor azt jelenti, hogy körülbelül plusz 3 dioptriáig szokott elmenni, de általában 2-2,5 dioptriá is elég az olvasáshoz. A korábban jól látó embereket nagyon zavarja az, hogy nem kezdenek jól látni olvasáshoz, tehát ők igazából nagyon sokan már, amikor megjelenik ezt, hogy olvasó szemüveg szükséges, akkor már eljönnek valamilyen vizsgálatra, olvasó korrekcióra, és ebből sokan vállalkoznak is a műtétre. Azokat még kiemelném, akik sokat vezetnek sötétbe autót, mert ugye a műszerfalhoz is gyakorlatilag jó közeli látás szükséges, hogy azt jól lássák, bár a műszerfal nem 12-es pontnagyságú betűnagysággal operál, hanem azért nagyobbak ennél a szövegnek, tehát a műszerfalon lévő számok, betűk, stb. De hogyha egy ilyen képernyőt kell mondjuk egy elektromos autónál nézni, akkor az már bizony problémát jelenthet. Tehát 45 éves kor után bármikor, általában én azt gondolom, hogy az 50 év feletti korosztály szokott leginkább vállalkozni a műtétre. Na most a presbiópia megoldásának a műtéte az jelenleg úgy tűnik, aztán lehet ebbe persze változás, hogy nem a szaruhártyán történő beavatkozás, hanem a lencsecsere, tehát hogy multifokális műlencsét hát érdemes beültetni a szemen belülre, mert optikailag az biztosít tulajdonképpen a legjobb látásminőséget. Ezt úgy érik el, hogy abban ilyen koncentrikus körök vannak nagyon finom technológiával belecsiszolva, ez mikrométeres lépcsőket jelent, és a széli részhez képest a műlencse centrumában körülbelül 3-3,5 dioptriával nagyobb a törőerő, mint a széli részen, és ez az biztosítja, hogy ha közelre nézünk, akkor közelre jól látnak ezek az emberek, és távolra is. Ami előfordulhat, hogy esti vezetésnél ugye a szembejövő autónak a reflektora egy picit nagyobb a fényudvara, de ezt mindig meg kell beszélni, mert a neuroadaptáció során, tehát az idegrendszer hozzá tud szokni ez az új látásminőséghez, és ez jelentősen tud javulni. De arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy hosszú távon marad ez a finom fénykoszorú jelenség, ezt az előzések megtervezésénél érdemes figyelembe venni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezt mindig meg kell beszélni a műtét előtt, mert ha valakit ez nagyon zavar, akkor nem muszáj ezt a műtétet elvégezni. Ha viszont meg tudja magával kötni ezt a kompromisszumot, hogy lehet, hogy ez előfordul, de viszont azt kapom cserébe, hogy úgy tudok látni normál megvilágítás körülményei között, mint ahogy 20 éves korban láttam, akkor ez egy vállalható kompromisszum.
1: A nagyon gyakori cukorbetegség milyen szemproblémákat okoz?
0: Hát a cukorbetegség nagyon csúnya szemproblémákat tud okozni, és nagyon függ az anyagcsere állapottól, a genetikai hajlamoktól, de elsősorban a retinán tud problémát okozni, de a szemlencsében is szürke hályogot, magas szemnyomás, de a retina az a leglényegesebb pont, ugyanis a retina a szervezetnek az egyik legmagasabb oxigén igényű szövete. Ez azt jelenti, hogy cukorra is szüksége van a működéséhez. Na most, ha az inzulin nem működik, vagy nem termeli a szervezet, akkor hiába van a vérben vércukor, mégsem tudja a retina felhasználni, tehát ezért ereket kezd oda fejleszteni, hogy még több cukor jusson oda. Na most ezeknek az ereknek a fala nem olyan ellenálló, mint a normál egészséges szemű emberekben az érfalhálózat. Először ilyen kis kiboltosulások keletkeznek, utána azok megrepethetnek, vérzések következnek be, és az éleslátás helyén egy ödéma alakul ki, ami azt jelenti, hogy széttolódnak a többlet folyadék mennyiség miatt a fotoreceptor sejtek, és szabálytalanná válik a látás, nagyon romlik a látóélesség. A szemfedéki ellenőrzés, és talán itt el is mondhatom, hogy szeretnénk egy ilyen országos szűrő

0: hálózatot megvalósítani a Magyar Szemorvostársaság és a Szemészeti Szakmai Kollégium hát együttműködésével, és remélem, hogy ebben majd kormányzati segítséget is lehet kapni. És azért fontos a szemfenéki hát szűrés, illetve kezelés, mert ugyanilyen érjelenségek következnek be a belső szervekbe, amit viszont nem tudunk úgy vizsgálni, és a szem, azt szoktuk mondani, hogy az idegrendszer kihelyezett része, illetve a mikrokeringésnek a jelzője, amilyen a szemfenéki érhálózat gyakorlatilag ugyanolyan a vesében és az egyéb belső szervekben, szívben is a keringés, és hát ha időben beavatkozunk, és az anyagcserét rendbe hozzuk, akkor ezek a szövődmények, ami a látást veszélyezteti, nem alakulnak ki. Na most nagyon sok betegnél már nagyon súlyos állapotban, mivel nincsen országos szűrőhálózat Magyarországon, mint ami mondjuk a méhnyakrák meg az emlőrák vonatkozásában már megvan, ezért súlyos állapotban kerülnek szemészetre, ahol már az először érintett szemmel szakmailag hát nem lehet túl nagy sikert elérni, és itt inkább a másik szem megmentéséről van szó. És ha lenne egy ilyen szűrőhálózat, és ebben a házi orvosokkal, a diabetológiai szolgálat szakembereivel együttműködve, Magyar Diabétesz Társaság, Magyar Szemorvos Társaság, stb. Házi orvosoknak a társaságával együttműködve jelentős eredményeket lehetne elérni a korai diagnosztikával és kezeléssel, gyakorlatilag az életminőségük sokkal hosszabban megőrizhető, a munkaképességük visszaállítható, nem lenne ennyi amputáció például, amiben híresek vagyunk a keringési problémák miatt, és hát nyilván, ha valaki jól lát hosszú ideig, akkor az életminősége is sokkal magasabb tud lenni.
1: Migrén okozhat szemproblémát, vagy a szempróbléma okoz migrént? Ez egy gyakori panasz.
0: A migrén okoz szemproblémát. A szemprobléma, hát migrént ezt nem nagyon támogatnám, de a migrén az hát azzal is kezdődhet egy migrén, úgy hívják, hogy aura, tehát hogy egy ilyen látási élmény, csillaglátástól kezdve mindenféle fényjelenség, színjelenségek, ez bevezetheti például egy migrénes rohamot, de sokszor egy epilepsziás rohamnál is ilyen látási élményeket tapasztalhat a páciens. Ezt komolyan kell venni, és nyilván, hogyha ez már megtörtént egyszer vagy kétszer, akkor már be lehet venni azt a gyógyszert, ami a migrént esetleg felfüggeszti, és meg lehet előzni ennek a súlyosabbá hát válását.
1: Önmagában az, hogy rosszul lát az ember, attól is fájhat a feje, ugye? Vagy az csak simán azért van, mert túl sokat képernyőzik például az ember?
0: Hát, ha nincs kikorrigálva egy fénytörés hiba, az okozhat fejfájást. Itt elsősorban a szaruhártya szabálytalanságból eredő, tehát az asztigmiás fénytörési hibák szoktak fejfájást okozni, de nyilván ha egy kikorrigálatlan rövidlátásról vagy távollátásról van szó, akkor erőlködik az ember. Rövidlátásnál inkább hunyorog, meg az asztigmiánál is, mert beszűkítjük a szemrést, és azáltal a perifériás sugarakat kizárjuk, és ezáltal egy kicsit élesebbé válik a kép.
1: Biztos, kobolyos lesz az embernek a nézése.
0: Igen, így van. De biztos volt mindenki már ilyen szemészeti vizsgálaton, a próbakeretbe betettek tulajdonképpen egy sötét üveget, aminek a közepében van egy kis luk. Na, ez is pont ezt a célt szolgálja, hogy kiszűrje a perifériás szóródó fénysugarakat, és egy sokkal élesebb látást tud lehetővé tenni. Ezzel egy másfél-két diopriát ki lehet kompenzálni, tehát sajnos így nem lehet az utcán közlekedni, mert viszont nem veszük észre a periféria felől jövő autót, és ez egy baleset veszélyt okoz.
1: Van egy másik érdekes tünet is, az ember ránéz valamire, és az mozogni, rezegni látszik, de nem mozog, nem rezeg. Az mire utal?
0: Hát ez lehet neurológiai probléma, meg lehet szintén egy ilyen fényjelenségnek, vagy látási élménynek a része, illetve üvegtesti homá is okozhat ilyet. Na most a szemben egy kocsonyás anyag tölti ki a szemünket, ezt úgy hívjuk, hogy üvegtest, azért üvegtest, mert átlátszó. Ehhez hasonlították, amikor felfedezték. Ez az életkor növekedésével kezd elhígulni. Ebben megjelenhetnek degeneratív sejtek, illetve a kollagén rostok, amik tulajdonképpen a vízfelvételért voltak felelősek korábban, azok szabadon elkezdenek mozogni, és hogyha beúsznak a látótengelybe, ami egy ilyen vonalszerű valami, ami a szem középpontja felé mutat, akkor árnyékot vethetnek a retinára, és ez maga is egy ilyen fényjelenséget hát generálhat. Úgyhogy ezeket érdemes olyan módon komolyan venni, hogy szakorvoshoz fordulni, hogy kizárni azt, hogy ez valami nagyon rosszat jelent, mert például, ha egy üvegtesti szálcsa tapad még a retinához, és az egy fizikai munkát végez az az ember, vagy netán éri a fejét egy ütés, az a szálcsa meghúzódik, és kiszakíthatja a retinát, hogyha ott például el van vékonyodva egy kicsit a retina szövete, alá megy ez az elhígult üvegtesti folyadék, és retina leválás következik be, ami azt jelenti, hogy a látóhártya vérellátása alulról megszűnik, és hogyha ez hosszú ideig fennáll, akkor nem is tud regenerálódni. Hogyha viszonylag hamar műtétre kerül az illető, akkor ez a vérellátás vissza tud állni, és gyakorlatilag valamennyi látótér kieséssel megúszhatja az illető, és teljes értékű életet élhet utána is.
1: Egy másik, nem tudom mennyire, de mindenféleképpen létező probléma, velem is előfordult gyerekkoromban, és a gyerekemmel is előfordult, ez az alkalmi kancsalság. Ez nem állandó, befordul, kifordul a szem. Aztán persze vannak kancsal emberek is. Ezzel mit lehet kezdeni? Vannak-e rá kezelési lehetőségek?
0: Hát szemüveg, tehát a fénytörési hibát azt maximálisan ki kell korrigálni, és ez nagyon összefügg a fáradtsággal. Tehát, hogyha valaki egész nap dolgozott, vagy számítógépezett, akkor kicsit túlerőltette ezeket az alkalmazkodási izmokat, és ez az agynak tulajdonképpen egy védekezése, hogy a gyengébben látó szemet azt elirányítja, hogy ne az éles látás helyére fókuszáljon az a gyengébb kép, hanem egy kicsit arrébb, és akkor már kevésbé fogja zavarni az agyi képalkotást. Tehát ez is szintén egy olyan szemészeti kategória, ami korrekciót igényel, és lehet, hogy arra figyelmeztet, hogy kicsit kevesebbet használja az ember közelre a szemét, tehát a számítógépezést kicsit kevesebbet folytassa a nap folyamán.
1: De van olyan kancsalság is, akár beleszületett, amit műteni kell, és van. Műteni lehet?
0: Van, persze. Gyerekkorban ugye a két szem közötti fénytörési hiba kompenzálása miatt, vagy hogy nem tudja kompenzálni tulajdonképpen optikailag a szem, ezért a gyengén látó szemet befelé irányítja, de ez lehet kifelé irányuló is. És ez rögzül. És ezért van az, hogy a jó szemet takarni kell, hogy ezt a gyengében látó szemet távolra irányítsuk, és megtanulja az agy használni az abból érkező képet. Na most utána is előfordul kancsalság, akkor nyilván az izmok közötti egyensúlyt helyre kell állítani. Ezt egy műtéttel lehet helyreállítani, hogy a jobban befelé húzó izmot gyengíteni kell, a kifelé húzó izmot pedig erősíteni kell, ez az izomtapadások áthelyezésével lehet megvalósítani, és akkor hát remélhetőleg két jólátó szem fog tudni együttműködni.
1: Vannak ennél is súlyosabb problémák, igyekeztem hiteles adatokat találni, ezek szerint a látássérültek száma hazánkban meghaladja a 100 000-et, és közülük 30-33 ezeren vakok. Ez... Milyen lehetőségeik vannak nekik? Újabb és újabb forradalmi megoldásokat hallunk, de ezeket lehet-e, hogy úgy mondjam, szériában alkalmazni, tehát visszaadni az embereknek a látásukat?
0: Hát, aki teljesen vak, azzal nagyon nehéz mit kezdeni. A genetikailag öröklődő retinabetegségek kapcsán vannak génsebészeti eljárások, ebből egy van az RPE65-ös mutáció, amit génsebészetileg lehet kezelni, és viszonylag fiatal korban kell ezt a kezelést elvégezni, amikor még vannak ugye működő fotoreceptor sejtek. Ez egy viszonylag hatékonyan kezelhető betegség, de körülbelül ennek is 400 változata van, amelyek nem alkalmasak erre a génsebészeti eljárás, és iszonyatos drága, tehát 200 millió fölött van egy ilyen kezelésnek az ára, az a szerencse benne, hogy ezt elég egyszer elvégezni. Na most, hát történtek ugye implantátumok beültetése, ami nem hozta meg a kellő eredményt, és egy nagyon nagy bedobással járó műtéti eljárás sok szakmának, fülorgégészeknek, idegsebészeknek, szemészeknek, sebészeknek, plasztikai sebészeknek az együttműködését igényelte. Szemátültetés jelenleg sajnos nincs, tehát műszem van, de az semmiféle kapcsolata nincs az idegrendszerrel, tehát az egy műanyag valami, ami szemgolyóhoz hasonlít, és tulajdonképpen művészileg ugyanolyan szépen el lehet készíteni, mint a másik látószemet, és nem lehet közöttük különbséget tenni, de funkciót sajnos nem tudjuk visszaadni, mert a látóidegben több mint 1 millió rost fut, ezek mikrorostok, és ezeknek a megvarása az nem lehetséges. A látóideg önmaga egy 0,5 milliméter átmérőjű ideg rész, és ebben, ha több millió rost fut, tehát ez érthető, hogy ezt varással nem lehet összehozni. Az Avatarban láttunk olyat, hogy összekapcsolták ugye a két olyasmi idegrostot, amivel a sárkány és a lovasa összehangolódtak, és örök életre együtt maradtak, de sajnos a látás szempontjából nem lehetséges. De újabb genetikai módszerek várhatók, ez körülbelül egy 5-10 év távlatában. Ezzel együtt dolgozunk Bázelben Roska professzorúrral, Roska Botond professzorúrral, aki egy gyönyörű intézetet vezet, ahol nagyon sok vizsgálati, illetve terápiás módszer áll rendelkezésre. Ők maguk beteget nem kezelnek, hanem ez egy kutatóintézet, és a betegkezelés az majd a szemészeti intézményeknek lesz a dolga, és előreláthatólag néhány éven belül lesznek új módszerek. Sikerült azt egyeztetnünk, én mindig próbáltam meggyőzni, hogy nagyon fontos ugye a genetikai öröklődő retinabetegség, de ezek nagyon ritkák, ezek kevés embert érintenek, nyilván nagyon súlyos látás problémát okoznak, azonban a rövid látása, a glaukóma, a zöld hályok és az időskori makuladegeneráció, ezek milliókat érintenek, és ezek nagyon gyakoriak, és itt kellene molekuláris, illetve genetikai szintre lemenni abban, hogy mikor, hol lehet beavatkozni, és hol lehetne olyan módszert kitalálni, ami a későbbi szövődményeket meg tudná előzni.
1: Egy könnyedebb, de nem kevésbé fontos és aktuális téma a végére. Itt a tavasz, jön a nyár. Miért fontos napszemüveget viselni? Mit véd a napszemüveg? És honnan tudjuk, hogy jó egy napszemüveg, ami tényleg véd?
0: Hát én még egyel kiegészíteném, hogy a pollen időszak. Tehát tavasszal ugye nagyon sok virág elkezd virágozni, és az arra érzékeny emberek tüszkölnek, szemüket dörzsölik, orruk folyik, és így tovább. Tehát a allergiát mindenképpen kezelni kell. Az UV-sugárzás ugye nyilván növekszik, ez a legmagasabb fokú júliusban és augusztus hónapban. Az UV-sugárzás ellen azért kell védekezni, mert ez ugye átjut a szaruhártyán, de a szaruhártyában is tud problémát okozni. A szemlencsében elnyelődik, és hogyha nagyon belenézünk egy erős UV-fénybe, akkor a retinát is azt tudja károsítani, tehát az időskori makula degenerációhoz is hozzá tud járulni. Az ultraébője a fény tulajdonképpen kumulálódik a szervezetünkben, ezt az is bizonyítja, hogy valaki kint van a napon, és estére piros lesz a bőre, elkezd égni, és nagyon elkezd fájni. Ez ugyanígy a szemnél is így van, csak ez nem fáj, és nem lesz piros, viszont a szervezet emlékszik rá, és a szürkályok képződésben, makuladegenerációban fontos tud lenni. A szemüveg kiválasztásán ugye vannak divat szempontok, meg vannak praktikus szempontok. A divat szempontok nagyon fontosak, főleg a hölgyeknél, de a praktikussági szempontok, itt elsősorban a természetjárókra gondolok, hegymászókra, kerékpározókra, túrázókra, nekik olyan szemüveget érdemes vásárolni, ami követi a szemformáját, vagy egy ellenzője is van itt, vagy oldal ellenzője, nem tudom, hogy jól mondom-e, ami az oldal sugárzástól véd. A napszemüvegekkel, különösen az erősen sötét szemüvegekkel az a baj, hogy azok kitágítják a pupillát, de oldalról nem védenek, és úgy be tud jutni az UV-fény, és a károsító hatását ki tudja váltani. Na most optikai szaküzletekbe, a komolyabb szaküzletekben mindenütt van UV-védelem mérő rendelkezésre, amivel a szemüvegnek a UV-védelmét meg tudják határozni. A 90% fölötti UV-védelmet javasoljuk szemészeti szempontból, mert annak tényleg védő hatása van. Egyébként az UV-fényel nagyon sok, tehát a ultraébolya hullámhosszú fényel sok lézerkészülék is működik, tehát igazából az UV-fény nagyon hasznos is tud lenni, de a napfényben nagyon vegyes a hullámhoz, tehát ott mindenképpen a rövid hullámhosszú sugaraknak a kiszűrése fontos, hogy azok a károsító hatásukat szaruhátjára, szemlencsére, retinára ne tudják kifejteni.
1: Az Arénát hallották az Inforádióban Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi Díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója volt a vendégünk. Van még ma műtétje?
0: Van.
1: Sok sikert kívánok hozzá, akkor útjára is engedjük. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, meglátják, megéri. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes, Szatmári Katalin és Pac Bence segített. Mindannyian viselnek szemüveget, ahogyan én is. Herczog Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus program. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelte az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
0: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
2: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
1: pedig
2: a vastagbélrák.
1: Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
2: Igen, de most már azt veszem észre.
1: Most proktológia területén.
2: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
1: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
2: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a
1: gyerekek
2: összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésbe nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
1: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
2: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, hogyha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis, kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni, és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetika is közrejátszik ebben. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert van, amikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont tehát az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
1: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
2: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg, és sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkészített, legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
1: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
2: Az ételallergia.
1: Igen.
2: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra területre, hogy abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
1: Tehát vice versa érvényes akkor.
2: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit ott... A...
1: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
2: Én nagyon figyelem.
1: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatal korában?
2: Tulajdonképpen fiatal koromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est, azt felejtsük el.
1: Mit felejtsünk el?
2: Az E621-es ízfokozó, ami az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
1: Mert de sajnos, a házi kolbászt ezt nem kell kerülni, amit ott
2: hát a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
1: Nyilván, de hát ezt leveszi az ember a bőrét.
2: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jól megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott elöli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is fölszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
1: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
2: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két igen. ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és bőrrákba operáltuk annak idején még a megboldogult szemmelvezkórház. Sebészeti és általános sebészeti, vagy melga sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal.
1: Tehát ezek a már én leírtam ezt az E621-et.
2: Ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beletezik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
1: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
2: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
1: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
2: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
1: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe. Ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni. Egy...
2: Igen, helyes.
1: Igen?
2: Tehát nem baj az, hogy egy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
1: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
2: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombélfekélyes betegeket annak idején még azt mondja, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártrázára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsavtertő csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvás, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett, és akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
1: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
2: Enyhegörcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már, vagy tej, vagy hát most már igen. odaírják már a...
1: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
2: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normafrolt meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
1: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulásra találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
2: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
1: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
2: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darát, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
1: Viszont erről meg az jutott az eszembe, hogy ezek a kiskert mozgalmak, ugye már majdnem mindenkinek van magas ágyása, hogy még se kelljen hajolni, és igen, legyen neki saját petrezselyme, zöldsége, stb. Igen. Azért ezek jó dolgok, nem?
2: Hát jó.
1: Abba az irányba hatnak, hogy vegyszermentesen.
2: Igen, ebben az irányban, igen, de mozgás szempontjából kevés.
1: A mozgás megint meg tudja oldani az ember, a húsbevitelt viszont már kiszolgáltatottabb állapot.
2: Mondják, hogy a vörös húsokat kerüljük. Eljük a csirkét. Na most én a csirkével úgy vagyok, hogy nézzük már meg, hogy azok a csirkék
1: mit esznek,
2: mivel etetik, hogy mennyi mozgásterük van, és ugye a kapirgáló az egészséges. Na, de hát ezek a csoportosan nevelt csirkék.
1: Visszasírja a bortot, csirkés időszak.
2: Vissza, igen.
1: Szóval van egy percünk még az összefoglalásra, igen, hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
2: Azért, mert a szabad gyökök azok gákeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak, és oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bél sejtekhez, bélbóhol sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés. És akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálka, és nem bélnyálka sejt lesz, hanem az gazda szervezettől, tehát szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzabálni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon, véráram útján pedig távoli áttétet képez.
1: Szóval figyeljünk oda a táplálkozásra, rendszeresen étkezzünk, sok rostos, vitaminban gazdag kaját vigyünk be a szervezetbe, amit mozgatni kell, és hát nem utolsó sorban a szűrővizsgálatokra.
2: Igen, tehát mindenféleképpen. Még annyit szeretném megmondani, hogy van ez a székletvér, amíg belefér, igen, ennyi. Tehát a székletvér vizsgálat, annál kell figyelni, hogyha van az embernek implantátuma vagy hígya, meggörzsöli nagyon a fogát este, akkor pozitív áleredményt fog adni, megjelenik a vér a székletben. Mert lenyeljük a saját vérünket, hogyha vérzik, tehát van implantátum, nagyon kell rá figyelni, mert van, mikor vérzik. De ez még mindig jobb, mintha A negatívot adna, mert akkor az ember elmegy, azt leszűreti magát.
1: Hát azt hiszem, hogy van még mondani valónk, nem nagyon állt rá könnyen arra a beszélgetésre, de csak rá fogom bírni, hogy majd folytassuk. Köszönöm szépen még nagyon egyszer, köszönöm, hogy bejött a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat dr. Görgényi László.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
2: Pasi aortára műtöttek.
1: Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
2: Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy. Szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
1: Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
2: Hát nem volt egy egyszerű a projekt. Őszinte akarok lenni. Itt alapvetően én vérnyomásom miatt indult ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt, több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye a belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár már hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felén nem áramlik a vér. És annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És ez lett a vége.
1: Félt a műtéttől?
2: Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
1: De most mitől?
2: Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
2: 63 éves vagyok.
1: Fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el?
2: Nem. Tehát, hogyha én nekem nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye. Valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
1: Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
2: Nagy műtét.
1: És most hogy érzi magát?
2: Hát alakulóban vagyok.
1: De érez változást tehát a végtagokban? Igen, jobb egy kicsit?
2: Igen, hát érzem a végtagjaim a terhelhető. Én sikeresnek ítélem.
1: Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
2: Hát szerintem varrott szedések. Benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz.
1: Nem hát tudom. Ha már eddig nem volt.
2: Eddig nem volt, és akkor, ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
1: A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
2: Igen, gerincbe.
1: Érzéstelenítették gerincbe.
2: Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közben is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzáródott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
1: És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
2: Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
1: Voltak fájdalmai?
2: Igen.
1: És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
2: Vétkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. De elvileg be kéne tartani sok olyan dolgot, ami nem tartunk benne.
1: Dohányzik?
2: Dohányoztam, igen. 35 évig igazolt valaki voltam, 20 évig kerékpároztam.
1: Tehát sportos életet
2: igen,
1: élt.
2: Én azért nem hagytam el magam soha, sőt.
1: Hát ennek ellenére mégis az ér falakban lerakódnak igen, a pakkok.
2: A genetikai dolgoktól kezdve sok minden lehet, persze. Hát nem akarok kibújni az ember a felelősség alól.
1: Hát gyógyulást kívánok.
2: Hát nagyon szépen, köszönöm.
1: Dr. Mátyás Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház érsebészeti osztályának főorvosa. Azt kérdeztem tőle, hogy milyen érbetegségek a leggyakoribbak.
3: Ugye szét kell választani, van egy gyűjtőeres érrendszer és egy verőeres érrendszer, és ugye mind a kettő okozhat bizonyos problémákat a értelemben, hogy a normális fiziológiás működéstől eltérő problémák jelennek meg, az egyik oldalon, tehát a gyűjteres oldalon és a verőeres oldalon, ezek különböző tünetekkel járnak természetesen, és ugye ennek megfelelően kell diagnosztizálni, illetve gyógyítani valamilyen módon ezeket az elváltozásokat.
1: Jellemző-e, hogy milyen korú emberek fordulnak önökhöz, az önök osztályához? Fiatalkorban vagy inkább idősebb embereknek a betegsége?
3: Ezek az érbetegségek bizonyos kor után jelentkeznek. A gyűjteres megbetegedések azok viszonylag korai, fiatalkor után, mi a fiatalkor természetesen, ugye van, aki 70-80 éves korban is fiatalnak érzi, vagy tartja magát, de viccet félretéve ezek a gyűjteres betegségek főleg nőknél okozhatnak elsődlegesen esztétikai, kozmetikai problémákat, a későbbiekben pedig ez az alsó végtagra lokalizálódik, tünetileg elsősorban ez a baj, egy olyan elváltozást, kvázi ugye szubjektív tüneteket okoznak, mint a nehéz láb. Láthatóan megjelennek ezek a kitágult gyűjtőerek, amik se kozmetikailag, se esztétikailag nem megfelelőek, de a keringést alapul véve ezek tényleges, nem csak kozmetika esztétikai, hanem valójában orvosilag is problémát jelentenek.
1: Menjünk sorban, azt hiszem, hogy a viszereket azt mindenki tudja, hogy milyen egy viszér. Valóban esztétikailag is zavaró lehet, de egészségügyi szempontból mit jelent, akinek mondjuk viszeres a lába?
3: Alapvetően ugye ez abból adódik, hogy valamikor ugye az ember két lábra állt. Ezekbe a gyűjtőerekbe billentyűk irányítják az áramlást, tehát lentről föl a szív irányába. És érthető módon ugye ezek a billentyűk, ha jól működnek, akkor ugye ez az áramlási irány tartósan megmarad. Ha a billentyűk elégtelenek valami miatt, vagy így született valaki, vagy pedig ugye tartósan olyan álló foglalkozást űz, hogy ugye ez mint egy zsákban, ez a véroszlop egy idő után kitágítja az ereket, és ennek következtében funkcionálisan a billentyűk nem tudnak úgy működni, mint ahogy kéne, és ezért mint egy zsákban pang ez a vér. Érthető módon, ez ugye az érfalon keresztül a szövetek közé is kiki

0: ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek, vagy a mellkasi verőereknél jelenkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérő egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület, annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
1: De milyennek? Fáj a lába például?
0: Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti. Ritkább a felső végtag, ritkább a zsigeri szervek, ritkább a agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag veszi észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtagját, ő hamarabb észleli ezt, a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíve megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, meg kell húzni a cipelőjét. A alsó végtagot érintő érszűkületeknél pedig hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás, különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igénye, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a térthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e a púzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota benne a csípő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
1: Mit lehet ezzel tenni? Tehát hogyan gyógyítható, műtét által?
0: Hát nem műtéttel kezdődik természetesen. Az lenne a szerencsés, hogyha a páciens, mikor legelőször észreveszi ezt a furcsa érzést, ezt a fájdalmat bizonyos fizikai megterhelés után, orvoshoz fordulna. Hogyha egy autentikus orvos kézbe kerül, ez lehet egy általános orvos, egy családorvos, mert ugye ezek az alapvizsgálatok elvégezhetők, és hogyha ez igazolódik az első vizsgálati eredményből, akkor természetesen ugye tovább kerülhet érbelgyógyászhoz, úgynevezett angiológushoz, aki ugye speciális ezekkel foglalkozik, majd pedig érsebészhez, vagy pedig olyan intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel éren belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
1: Nincs ennek nagy veszélye, hogy éren belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
0: Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők, teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható. Másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozás eredmény.

0: tekintve is sokkal előnyösebb.
1: Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül. Egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
2: Ez egy vele született dolog, ugye?
1: Több mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
2: Hát akkor önnél még ez a veszély nem áll fenn.
1: Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
2: Akkor önt mellkasi műtétje volt?
1: Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatban bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam. Újra
2: mert hogy mikor volt ez a beavatkozás?
1: 2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol hát CT felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán. Ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásban, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
2: nem fájt?
1: Inkább a kellemetlent mondanám, viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágult tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni.
2: Akkor még most tulajdonképpen egy kivizsgálásom van, és a továbbiakra vár.
1: Így van.
2: És a panaszai?
1: A panaszom az fent áll. Még a doktorok azt mondták, hogy ezt más területen kell akkor tovább vizsgálni.
2: Milyen területen például?
1: Gasztro.
2: Az étkezéssel összefüggésben lenne?
1: Nem tudják pontosan, sejtik esetlegesen, hogy az epével lenne probléma, az is okozhat ilyen fájdalmakat, ultrahangvizsgálatok, egyéb kivizsgálások.
2: Életmódbeli változást önnek javasoltak-e akkor, mikor az első beavatkozása volt, mint érbetegnek?
1: A vérnyomásmérést azt folyamatosan javasolták.
2: Milyen a vérnyomása egyébként?
1: Egy évvel ezelőtt kezdődött magas vérnyomás nálam, előttem ez nem állt fent, úgyhogy erre én most szedek tablettákat, gyógyszereket. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomást kell folyamatosan mérni.
2: Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közrejátszott, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
1: Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
2: Munkájában mennyire befolyásolta ez a betegség, vagy most is ezek a tünetek?
1: Mivel irodai ülő munkát végzek, ezért nem okozott problémát. Az orvos annyit mondott a műtét után, hogy pár hónapig nem emelhetek nehéz dolgokat, ne edzek vagy sportoljak, de ezt leszámítva teljes életet élhetek.
0: Mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőbe tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a leg optimálisabb módon, optimális azt hiszem a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
2: Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
0: Hát ha verőveres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol, harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik vér-zsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
2: Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége
0: lesz? Nagyon valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egybe van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció, valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb vérfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi körként tovább rontja magának az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelentkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő, ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor egy kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
2: Mintha rombolnák az ő munkáját.
0: Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fenntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg, egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog. Nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye vele született dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után vagy kialakulhat.
3: Sebészeti műtéten volt, értisztításos műtéten, és ebből kifolyólag van egy vágott sebem, ami nehezebben gyógyul a keleténél, és a gyógyulás szempontjából kell tovább bent feküdnem.
2: És milyen érsebészeti, tehát mondta, hogy érsebészeti tisztítás?
3: Értisztításos műtétem volt.
2: Erre miért van szükség? Miért volt szükség?
3: Elmeszesedett az erem, és az alsó lábamnál volt egy seb, ami nem kapott elegendő mennyiségű vérmennyiséget.
2: De csak az egyik lába?
3: Igen, csak az egyik lábam.
2: És ennek milyen tünetei voltak?
3: Hát a különösebb tünetet nem vettem észre. Annyi történt, hogy nem vettem észre, hogy a talpamon keletkezett egy seb. A típusú cukorbeteg is vagyok. Nehezebben gyógyult, és úgy vettem, tehát akkor vettem észre, amikor már egy picit elfertőződött. Tehát ezért kerültem az érsebészeti osztályra, ilyen értisztításos műtétre.
2: Milyen volt maga a műtét?
3: A helyi érzéstelenítéssel történt a műtét. Ez azt jelentette, hogy éber állapotban volt a műtét elvégezve, mindössze a gerincembe kaptam egy érzéstelenítő injekciót. Így történt a beavatkozás, amit nem éreztem semmilyen fájdalmat, semmilyen dolgot, és úgy műtöttek meg.
2: Ér elzáródás volt tulajdonképpen. Mire kell vigyáznia a jövőben? Adtak-e valami életmódbeli tanácsot, hogy többet mozogni, vagy ennek ellenkezője?
3: Hát a mozgás az mindenféleképpen jó tesz a szervezetnek, meg a cukorbetegségre is oda kell azért nagyon figyelni. Mert
2: az étkezés gondolom
3: az
2: fontos.
3: Étkezés, igen, mert az veszedelmes egy betegség.
2: Mármint a cukorbetegség?
3: Igen, a cukorbetegség. Hogy arra nagy gondot kell fordítani.
2: Önnek az mikor kezdődött?
3: A cukorbetegségem az körülbelül egy olyan 15 éve kezdődött.
2: Akkor már az nem most. És volt-e már máskor is valamilyen érrel kapcsolatos betegsége?
3: Nem volt ilyen érrel kapcsolatos betegsége.
2: Nincs viszere, meg ilyesmi?
3: Nincsen.
2: Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
0: Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk, ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtag részek, lábujjak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztése az amputációhoz vezet. Enyhébb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszűkület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket. És a perifériás idegeknek, tehát a lábujjak, láb, esetleg kézujjak, egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlenül befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.
2: Akkor összefoglalva, tulajdonképpen milyen jó tanácsot tudna adni hallgatóinknak, mire vigyázzunk, hogy ne legyünk semmiféle érbetegségnek kitéve.
0: Ezt ugye nyilván ez elkerülhetetlen bizonyos helyzetekben, hogy ne betegedjen meg egy bizonyos érszakasz, akár a gyűjteres, akár a verőeres. Nagyon fontos dolog, hogy egy korai felismerés az ugye jelentősen megkönnyíti, vagy biztosabbá, optimálisabbá teszi a gyógyítást, a gyógyulást. Másrészt pedig hát mindenféle olyan károsító tényező, amiről itt beszéltünk, de hát ez csak egy része, számtalan ilyen van. Ma már ugye olyan informatikai világban élünk, hogy minden kérdésre kaphatunk választ, ezeket ugye nyugodtan föl kell tenni, akár a mesterséges intelligencia használatával, akár bármilyen olyan fórum, ahol ez elérhető, és hogyha ilyeneket észlelünk, és ugye valami módon ugye ide irányítja a gondolatunkat, vagy a figyelmünket, akkor természetesen ezt már nem a mesterséges intelligenciával kell tovább vinni, hanem orvoshoz kell fordulni, szakemberhez, vagy bizonyítja, vagy ugye kizárja ezeket a dolgokat, és egy olyan irányba viszi tovább a betegnek, vagy a páciensnek a mindennapját, hogy az a lehető legsikeresebb, legoptimálisabb legyen, ha gyógyítani kell.
2: Köszönöm szépen, dr. Mátyás Lajos érsebészt hallottuk.
4: Ön a Csillag.rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csak nem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából, ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
3: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
1: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Vendéget köszöntök a stúdióba, Dusza Erikát, szabadúszó újságírót, írót. Kolléganők vagyunk, tegeződni fogunk. Előttem van egy könyv, amelyet Dusza Erika írt, Szelidítésünk színhelye címmel. Ez már sejtetni engedi, hogy milyen témát tartalmaz. Szerintem sok emberbe felvetődik a kérdés, hogy mi az, hogy elvonulás és kardinális váltást teszek az életem során, amitől remélem, hogy másként alakul majd a jövőm. Szóval Erika, az egyike vagyok azoknak, akik való érdeklődnek az iránt, hogy mi történik egy ember életében, hogy egy olyan elhatározásra jut, hogy most felrúgok mindent, megpróbálom a magam sorsát úgy a kezembe venni, hogy azon mindenképpen változtatok, mert az elvonulás előtt valami hasonló dolgok motoszkálhatnak az ember fejében, nem?
5: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Összetett a dolog, de érdekes, hogy mondod ezt, hogy felrúgni mindent. Azt a könyvben is leírom, hogy igazán Ez nem egy ilyen felrugás volt, és szerintem ha valaki az elvonulást választja, akár hosszabb, akár rövidebb elvonulást, akkor jobb azt így nem felrugásból, hanem inkább egy ilyen folyamatnak egy adott szakaszaként tekinti. Ugye ez a könyv az az alcím, hogy 3 éves buddhista elvonulásom naplójából, tehát ez egy tradicionálisnak mondható buddhista hagyomány szerinti 3 éves elvonulás volt, amelyet Tampa Gyatso Rinpoche, az én mesterem vezetett, ez nagyrészt Magyarországon zajlott, de sokat voltunk a 3 év alatt kint Nepálba, Katmanduba, az ő kolostorába is végeztünk bizonyos gyakorlatokat.
4: Hogy milyen út vezetett idáig, igen, az engem nagyon érdekel, eszembe jutott az El Camino, mert az is az elvonulás egy formája, és az a felrúgás, ez azért jutott az eszembe, mert valami radikális változtatást kíván meg saját magával szemben az ember. Tehát van valami, amit le akar zárni, vagy meg akar érteni, vagy meg akar értetni a körülötte lévőkkel. Te benned mi motoszkált? Indultál egy miskolci lányként újságírói pályán?
5: Én végül is szociológiát végeztem, jogi pályán kezdtem, azt félbehagytam, itt a Miskolci Egyetemen szociológiát végeztem, és már azzal párhuzamosan én Budapesten az akkori 93-tól az akkori Magyar Hírlapnál kezdtem el dolgozni, szociális témákkal foglalkoztam, tehát végül szociológus újságíróként dolgoztam mindig is. Jó, hogy említetted az El Caminót, mert itt lehet érezni, tehát, hogy inkább ez úgy történik egy ilyen elvonulás, mint mondjuk amikor valaki elmegy egy ilyen zarándok útra is, hogy van egy ilyen belső indítatás, vagy egy belső vágy, mert az El Camino is egy elvonulás végül is. Egy
4: magába fordulás, egy, valaminek, igen, a feldolgozása.
5: De hogy megjelenik egy ilyen belső vágy, ami szerintem nagyon sokakban megjelenik, csak hogy aztán utána milyen formáját tudjuk ennek választani. Ugye az El Camino egy jól ismert bejáratot, tehát sokan meg is tudják ezt lépni. Én azt a formáját választottam, hogy Tampa Rinpoche, az én mesterem, ő eljött ide Miskolcra egy tanítást adni, még 2003-ban tanítványa lettem, jártam ilyen kisebb hétvégi
4: elvonulásokra. De hogy találkoztál vele? Hogy tudtad például, hogy létezik ő, hogy jön ide, vagy milyen olvasmányai voltak, milyen ismereteid?
5: Nagyon jókat kérdezel, és igazán azért is érdemes ezt a könyvet elolvasni, mert ezekre a kérdésekre is olyan általános választ tudok ezekre adni, hogy amikor az emberben felmerül az a vágy, hogy találkozzon egy élő mesterrel, és ez most az én esetemben a buddhista hagyomány, de ugyanígy az ember, akár egy általános iskolai tanító, bármilyen hétköznapi ember is találkozhat egy mesterrel, az ő mesterével, ugye, hogy mi nevezzük a gyökérgurujával, de hát a személyes mesterével, egy ilyen kívánság megfogalmazódik, azt szokták mondani, hogy utána viszonylag rövid időn belül ez a mester, ez megjelenik az ember életébe. És én ezt azért tudom alátámasztani, mert én ezzel a egyébként tibeti születésű és Katmanduban székelő mesterrel a Diósgyőri Adi Művelődési Házban találkoztam, tehát úgy mondom, hogy oda jött.
4: Előadás,
5: tehát ilyenkor egy előadás, egy hétvégi előadás tartott.
4: De egyáltalán a buddhizmussal kapcsolatban neked voltak ismereteid, vagy érdeklődtél a buddhizmus
5: iránt?
4: Igen,
5: nekem ugye a 30. életémem környékén, amikor az embert először megcsapja mondjuk a mulandóság, az öregedés, ezek a alap témák, úgymond, akkor nekem volt szerencsém az akkori párkapcsolatomban a fiú így a kezembe nyomott egy könyvet, ez a Szögyár Rinpoche-nak a tibeti könyv életről és haláról című könyve. Egy viszonylag vastag könyv, de ha az ember azt elolvassa, de már talán az első fejezet után ez élethalál kérdésében nagyon gyökeres szemléletváltozást tud elérni, tehát egészen másképp tekint aztán erre a témára, és nekem az volt az első ilyen buddhista jellegű könyv, és akkor elkezdtem nyitni az ilyenfajta olvasmányok felé, illetve akkor találkoztam is olyan mesterekkel, tanítókkal, és valóban, tehát én azóta is azt mondom, hogy a buddhizmus az ugye, amit szoktak mondani, hogy nem vallás, aként van egy egyház, egy vallásos rész is, de alapvetően egy életszemléletet, egy a dolgokra való rálátást, egy szemléletet ad.
4: Volt válság az életedben? Volt olyan, amit nehezen dolgoztál fel?
5: Úgy mondanám, hogy teljesen átlag emberhez méltó válságok. Tehát
4: amíg mindenkivel megtörténik,
5: elveszítünk. Igen, halálesetek a családban, tehát például a nagymamámnak a halála volt az első, ami időben így egybeesett ezekkel az élményekkel, párkapcsolati válságok, tehát teljesen klasszikusnak mondható válságok, de nekem ezek a buddhista tanítások segítettek. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon sokfajta módszer van, eszköz, technika, amit látom, hogy valaki a netre felmegy, annyifajta módszertechnikát láthat. Valamiért nekem ez szimpatikus volt, én ezt választottam.
4: Ebben egyébként a mindenkori trendi vagy divat az befolyásol téged? Például az El Camino. Hát korábban nem nagyon beszéltünk az El Caminóról, noha létezett akkor is. Na most a buddhizmus ugye színészek, ismert színészek kapcsán esetleg felkelti az ember érdeklődését.
5: Magamat ismerve inkább ez visszafordított volna. Úgy mondom, hogy én talán egy kicsit hamarabb, bár mondjuk a buddhista tanok Magyarországon nagyon régóta jelen vannak, de akkoriban talán nem volt ennyire mondjuk a 2000-es évek legelején, még nem így volt ennyire így felkapott. Én mondjuk nagyon örülök, hogy népszerű lett, és olyan emberek képviselik, most így hirtelen a Balázs mondanám, ugye a Rádiós Balázs, vagy a Ábel Anita, aki szerintem, mint emberileg is, szerintem nagyon hitelesen képviselik ezt, vagyis hát látszik, hogy ezt szerint élnek, vagy be tudták építeni a mindennapjaikban, mert én is úgy gondolom, hogy ennek az egésznek akkor van értelme, az a lényege, hogy a hétköznapi életünket ezek szerint tudjuk
4: élni. Mi történt akkor veled 39 évesen, amikor a 3 év, 3 hónap, 3 nap mellett döntöttél, vagy egyáltalán lehetőség kínálkozott rá?
5: Ja, az érdekes egyébként, csak ezt egy mondatban a könyvben is említem ezt, hogy egy osztálytalálkozón ez így felmerült, és akkor én, hogy próbáltam így gyorsan elmondani, hogy mi van velem, és akkor mondtam, hogy most jöttem vissza egy elvonulásból, igen, és akkor a félreértették is, hogy valaki úgy értelmezte, hogy valami elvonulról jött. Bizonyos értelemben tényleg az, mert egy csomó mindentől megvonjuk magunkat, tehát pont ez a lényege, hogy a komfortzónából kilépve kicsit másképp rátekinteni az életünkre. Hogy mi volt akkor? Hát hihetetlen, hogy éppen az álommunkám közepén voltam, tehát egy olyan munkám volt éppen, ahol nyugisan tudtam csinálni egy sajtóreferens voltam egy cégnél, tehát igazán nem is konkrétan, de hogy egy olyan jellegű munka volt, ahol megbecsültek, megfizettek, és maradt időm például a darmára, tehát ideális volt, és akkor jelentette be a mester, hogy
4: magánéleted, ezt kihagytad belőle, az is kerek volt?
5: Olyan értelemben, hogy nem volt párkapcsolatom, nem volt családom. Én ezt előtte azt is leírom a könyvbe, hogy a 33. születésnapomon én leültem, és ezzel így szembenéztem, hogy elképzeltem különböző jövőket, és eldöntöttem, hogy most újra tekintek erre a témára, hogy utólag nem szeretnék ezen azt mondani, hogy utólag megbántam. Megnézem most, hogy érzem, mifelé vissza az utam, és egyszerűen nem láttam ezt a klasszik családi életet így magam előtt, és amikor a mester bejelentette az elvonulást, akkor végülis azt hiszem, hogy a 35 leendő elvonulók közül talán én voltam az, akinek akkor adott pillanatban a leginkább tiszta útja volt e felé. És akkor én azt éreztem, hogy ez az a dolog, ez az az értelmes, nagyon értelmes dolog, amire valahol én addig egész életembe vártam, hogy megtörténjen egy ilyen, és mivel nem voltak olyan akadályaim, úgy mondom, ami ebben gátolt volna. Tehát nem az volt, hogy úristen, szanaszét voltam, és akkor elmegyek elvonulni, hanem ment a kis életem,
4: igen,
5: és a mester nyilván látta, hogy a tanítványok mikor vannak már abban az állapotban, hogy egy 3 éves elvonulást, ami azért nem kis dolog, hogy el tudunk kezdeni.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: Természetbe invitáljuk hallgatóinkat. Szalontai Kriszta lesz mindebben a partnerem, aki kertészmérnök, illetve környezeti nevelő és a Botanikon Kert Klub alapítója. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
6: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethetünk a természetpedagógiáról. Bevallom, én nem tudtam, hogy létezik ilyen kategória, vagy ilyen tantárgy. Hogyan kell erről, milyen keretek között kell erről gondolkodnunk?
7: Hát a természetpedagógia tulajdonképpen arról szól, hogy a gyermekeknek, fiataloknak ne csak tankönyvekből oktassuk a tananyagot, hanem vigyük ki őket a természetbe. Ez többféleképpen megoldható, lehet ez egy egyszerű kirándulás, lehet akár egy teljesítménytúra a természetben, vagy egy kertészkedés valamilyen tankertben vagy arborétumban. Ezzel foglalkozik a természetpedagógia egy összefoglalóval.
6: Illetve az imént a bemutatásnál én azt mondtam az ön kérdésére, hogy környezeti nevelő. Tulajdonképpen akkor mindez ebben is benne foglaltatik, ugye? Tehát járják a természetet, kimennek a terepre, úgymond, és ott tanulnak?
7: Igen, én azt gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb módja a gyermekeknek, hogy megszerettessük velük a természetet, hogy ne csak ismeretekre tegyenek szert, hanem saját élményekre tegyenek szert, és megtapasztalják, hogy milyen az időjárás, amikor kint vagyunk egy kiránduláson, milyen az, amikor bele túrunk a földbe, és elültetünk egy növényt, milyen élmények érnek minket ezek közben.
6: Azt gondolom, hogy igazán természetpedagógiával, vagy környezeti neveléssel hitelesen talán azt tud a leginkább foglalkozni, aki már egészen gyermekkorától természetjáró, természetkedvelő, tehát akár a szülők, a család megfertőzte a természet szeretetével. Önnél is így volt ez? Így van ez?
7: Igen, pontosan így történt velem is. Nagyon szerettem a növényeket és az állatokat már kicsi gyerekkorom óta. Egy budapesti negyedik emeleti lakásban nőttem fel, úgyhogy sajnos nem volt lehetőségem, hogy lovakat tartsak, de mindent kihasználtam, amit lehetett. Autodidakta módon tanultam meg, hogy hogyan kell a szobanövényeket gondozni. Rengetegféle kisemlősöm, madaram volt, amiket gondoztam, és én így megtapasztaltam, hogy milyen a velük való bánásmód. Élőlényekként kezeltem őket, és ez nagyon fontos tapasztalás volt számomra. Viszont úgy tapasztaltam, hogy ezt a mai gyermekek, főleg a városi gyermekek nem igazán tudják megélni. Nagyon sok az olyan külön óra, iskola utáni tevékenység, ami nem engedi nekik, hogy kimenjenek akár a kertjükbe, akiknek kertesházuk van, vagy elmenjenek egy családi kirándulásra. Többnyire inkább a nyelvoktatás, a számítógépes ismeretek, a sportok azok, amik elviszik a gyerekek idejét, és nem nagyon jut idejük arra, amit én gyerekkoromban csináltam. Tulajdonképpen ezért is alapítottam a Botanikon Kertklubot, hogy legyen egy olyan lehetőség, először szakköröket tartottam, hogy legyen egy olyan lehetőség, ahol a gyermekek kertészkedhetnek, állatokkal találkozhatnak, különleges élményeket élhetnek meg erdőkben, és így a saját tapasztalataimat sikerült nekik átadnom.
6: Az imént mondott egy érdekes dolgot, Krisztina, azt mondta, hogy tulajdonképpen ugye ön is bérházi lakásban nőtt fel, de hogy ott is lehetett foglalkozni a szobanövényekkel, megtanulni a termesztési vagy gondozási folyamatot, állatokat tartott. Ennek az is lehet egyfajta üzenete az ön részéről, hogy akár egy panel lakásban sem lehetetlen közel kerülni a természethez?
7: Így van, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeknek legyen valamilyen élő lény a környezetükben, akár egy szobanövény, egy egyszerű virág, akár egy halacska, vagy egy hörcsög, amit ők maguk gondozhatnak. Mert így a gyerekekben kifejlődik az a tudat, hogy nem csak ők vannak a világon, nem ők a világ közepe, hanem valakikről, valamiről, vagy egy növényről nekik kell gondoskodniuk, és ez nagyon sok pozitív hatással van a gyerekekre, hogyha megtanulnak gondoskodni valamiről, valamilyen élő lényről.
6: Egy kicsit átböngésztem a honlapját, mielőtt beszélgetni kezdtünk, de lehet, hogy én voltam figyelmetlen, nem derült ki számomra, hogy ön hol él és ezt a környezeti nevelést hol végzi.
7: Én kettő helyen élek mostanság, budapesti származású vagyok, Budapesten a 12. kerületben van a tankertem, a másik gyakori előfordulási helyen pedig a Vérdesben van, a Boglártanya erdei iskolában. Úgyhogy ezen a két helyszínen tartok kertpedagógiai foglalkozásokat, vezetett túrákat, élménysétákat, akár éjszakai túrákat is, de bárhol az országban szívesen vállalok kitelepülést, hogyha van erre igény. Szívesen megyek óvodákba, ott általában gyógynövényes foglalkozásokat szoktak kérni tőlem, szívesen tartok előadásokat iskolákban, itt általában kertpedagógiai foglalkozásokat szoktak megrendelni, hogy valamilyen tankertet létesítsünk az iskola udvarán, az növényekkel ültessük be, de nagyon szívesen tartok idős embereknek gyógynövényismereti túrát, bárhol az országban, ahol erre szükség van.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: A szorongás az emberi szervezet reakciója a különböző veszélyhelyzetekre. Ezt olvastam az interneten, de ha körülnézek az életben a mindennapok során, számtalan szituációt lehet ide sorolni, ami szorongást okoz, vagy ami miatt szorongásban élünk. Azt is mondhatnám, hogy az egyik legközkeletűbb, legdivatosabb téma, amelyről az előttünk álló percekben beszélgetünk dr. Valikovics Attilával, a Központi Kórház osztályvezető főorvosával, orvosigazgató helyettesével, mert hogy ennek a területnek is az egyik specialistája. Köszönöm, doktor úr, hogy elfogadta a meghívást.
8: Én köszönöm a meghívást, nagyon szívesen jövök mindig.
4: Ugye jól mondom én, hogy valamennyünket foglalkoztató téma, különösen napjainkban, amikor a stresszterhes világban, akármerre nézünk, valami mindig felbosszant bennünket.
8: Igen, igen, ez így van, de azért nem szabad teljesen összemosni a stresszt és a szorongást, mert ugye a stressz szituáció az egy reakció, ahogy mondta az előbb, bizonyos élethelyzetekben, bizonyos ingerekre adott központi idegrendszeri válasz, de a szorongás az pedig a szervezetnek egy ilyen belső komplex tulajdonsága,
4: és hosszabb ideig
8: ami tart. Így van, tehát a szorongás az betegség. A stressz meg egy adott helyzetre való reakció. A kettőt nem szabad teljesen összemosni, bár nagyon hasonlók a tünetek, de a szorongás annak különböző fajtái, formái vannak.
4: Ezt mi magunkon meg tudjuk különböztetni? Tehát, hogyha nyilván stressz helyzetet okoz az is, hogyha 25 ezrediknek kell beállni a sor végére, és nekem meg időre kell menni igen, valahová.
8: Igen, igen, csak te például azt is van, aki tolerálja, van, aki meg, ha négyen vannak előtte is dühünk, tehát ez nem teljesen.
4: De mikor válik szorongássá?
8: A szorongás az tulajdonképpen, hogy mondjam, tehát annak érdemben akkor beszélünk a szervezet homeosztázisának a felborulásáról, amikor nincs ilyen inger, és mégis van.
4: Tehát akár gondolatában előbarázsol valamit, hogyne. És akkor...
8: Hát ha annyit bevezetőként mondhatok, mint ahogy említettem is, hogy ez egy komplex pszichés jelenség, ez pszichés probléma, és tehát lelki probléma, és ennek öt nagy csoportja van a szorongásos kórképeknek. És persze van, amit észreveszünk, meg van, amit nem. Ugye az egyik, amit nagyon látványos, és szerintem mindenki észrevesz magán is a pánik rohamok, de ott is van ugye pánik roham, és van pánik betegség. Mert a pánik roham, amikor adott szituációban egy komplex pszichés és testi tünetekből álló tünetegyüttes jelentkezik, általában egy 8-10 perc alatt eléri a maximumát, és egy óra alatt levonul, és a pánik betegség, amikor ezek az ismétlődő rohamok között sem tünetmentes a beteg. Tehát ez az egyik, ez az akut szorongásos állapot. És vannak krónikus szorongásos állapotok, ilyen például a generalizált szorongás, ami tulajdonképpen egy elméletileg megfoghatatlan, tehát egy belső általános szorongás, ez mondjuk ilyen típus, ilyen személyiség, egy általános belső szorongás, ami egy hosszú időtávú.
4: Eszembe jutott egy kolléganőm, zenei szerkesztő volt nálunk, aki hosszú heteken át el kellett menni érte, mert nem tudta felvállalni a közlekedést.
8: Igen, akkor folytassuk tovább.
4: Mert hogy jön több fajtája van, azt akartam.
8: Jön a következő, a fóbiák, a félelmek. Millió fajtája van, de 50 legalább. De a nagy csoportok az, hogy van a szociális fóbia, az azt jelenti, hogy, és ez is sokunkat érint, hogy a szerepléstől, a kommunikációtól való félelem. De ezt ne úgy értse most, hogy nem merek 600 ezer ember elé kiállni, hanem azt, hogy a társas kommunikáció zavara, az ismerkedés, a táplálkozás, például nem mer mások előtt enni, hogy jaj, mi lesz, nem mer beszélni. Nekem volt olyan betegem, aki 81 nehány éves volt, pap bácsi volt, mondjuk így már, püspök bácsi, és 80-valahány évesen jött el hozzám, hogy képzeljem el, ha kezdődik a mise, prédikál, olyan torokszorítása lesz, hogy nem, hát mondom, hogy ne haragudjon, már 50-60 évet tetszik csinálni, hát most én most mit segítsek, de aztán tudtam segíteni, nem arról van szó, csak tehát ilyen jellegű szorongások
4: és
8: is vannak.
4: És akkor mi történik ilyenkor? Bekattam valami az agyába az embernek?
8: Ezeknek a hátterében úgymond neurotranszmitter, tehát ingerület átvívő anyagzavarok vannak, főleg a szerotonin.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Kedves hallgatóink, önök a NAP című hangos hírösszefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csak nem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából, ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: A Csillagpont Rádiót, az FM 103 MHz-et hallják Miskolcról, a mikrofonnál a műsor felelő szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Török Nóra kolléganőm ügyel a jó hangzásra, és ő válogatja a reggeli műsorhoz a jó zenéket is. Egy könyvajánlóval folytatjuk itt a reggeli műsorban, méghozzá Tokaj hegyaljára látogatunk. Tokajról és a tokaji borvidékről sokféle könyv jelent már meg, a mostani azonban én azt gondolom, hogy egy hiánypótló mű, ugyanis a tokaji borvidék építészetét hivatott bemutatni. Erről beszélgetünk most az egyik szerzővel, Erhard Gáborral. Jó reggelt kívánok!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is, önt is!
1: Ugye azt elárulhatjuk, hogy építészmérnök, és hát sok szálon kötődik a borvidékhez, munkájából kifolyólag is. Mi volt az indítatása a könyvírásnak?
2: Hát Salamé Ferenc kollégámmal, szintén építész kollégámmal készítettük a kötetet, és hát ez egy jó 10 éve formálódó gondolat volt már. Tulajdonképpen azt annak a komplexitásnak köszönhető, hogy mi ebbe belevágtunk, amit valóban tervezőépítészként tapasztaltunk a borvidéken, ami aztán folyamatosan egyre több élménnyel, fotózással, írott és szóbeli tudásanyaggal gyarapodott, amit aztán még tovább erősített a főépítészi tevékenységünk, illetőleg a Világörökségi Tervtanácsban betöltött pozíciónk.
1: Ugye a borvidék, akárcsak annak idején a bányász falvak, azok mindig jellegzetes arculatot képviseltek, és hát itt a tokaji hegyaljai borvidéket ugye még tetézi az is, hogy azért a sváb építészet is jelen van.
2: Igen, valóban nem lehetne egy-két szóval kifejezni azt, hogy mi a sajátossága a tokaji hegyaljai borvidékének, és leginkább akkor látja az ember azt, hogy

0: micsoda értékkel találkozik itt, amikor más felkapott vidékein jár, akár az országnak, akár a világnak, hogy valóban itt egy olyan izgalmas, egymásra épülő több rétegből álló világot találunk, amelyikben valóban az egyik elég karakteres szál a sváb, de ezen belül ugye itt van a felvidéki egykori reneszánsz bányavárosoknak az épített hagyatéka, ami még mai is fellelhető, a település szerkezettől akár részletmegoldásokig, tetőformákig, tehát valóban egy nagyon izgalmas, komplex világ van, aminek szerintem a legfontosabb jellegzetessége az az, hogy hát én úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy nemesebb épületek épültek itt, és túlzással szinte minden házhoz úgy kell hozzá nyúlnia, mint hogyha az embernek, mint hogyha egy műemlékkel állna szemben.
1: Milyen korú épületekről beszélünk itt?
0: Hát ugye azért a kor az, annak van egy anyagi, mondjuk úgy, hogy jellemzője, tehát hogy effektív, amit ott látunk, amit meg tudunk fogni, az hány éves lehet, de azért ennek van inkább egy ilyen szellemi, egzisztenciális vonatkozása is. A múlt évben néhány héttel ezelőtt Miskolci MCC és Matthias Corvinus kollégiumos diákoknak tartottam sétát Sárospatakon, és akkor ott a bazilika előtt állva mondtam nekik, hogy látjátok, ez a ház itt, amit tavaly épült a sekrestyéjjel, de maga a templom az mondjuk hát az elmúlt 500-600 évben épült lépésről lépésre, rétegről rétegre, de itt a földön láttok egy ilyen kis burkolatot, ami azt mutatja, hogy volt itt egy 1000 évvel ezelőtt egy keresztelőkápolna, de mindezen keresztül még 2000 évvel keresztül átment egy római kereskedelmi útvonal, tehát hogy mi az, hogy kor, meg mi az, hogy egy épületnek adott a kora, meg az eredeti állapota, ezt szoktam mondani, hogyha ilyen túrákat vezetek, hogyha esetleg az a szó elhangzana, hogy eredeti vagy eredeti állapota számból, akkor azonnal figyelmeztessenek, hiszen itt inkább egy izgalmas kontinuitás az, amit az ember tapasztal, de azért azt nagyjából elmondhatjuk, hogy az épített örökségnek a jellemző legnagyobb hányada az, mondjuk, hogy a 19. század elejénél azért jellemzően nem régebbi.
1: Ugye hazai 22 borvidék közül egyik meghatározó volt Tokaj hegyaljai a termés kultúrája által és a borai által. Építészetileg mennyire meghatározó ilyen szempontból a borvidékeket tekintve?
0: Hát nyilván számomra az első számú, ez nem kérdéses, de valóban mondjuk, amikor az ember Balaton felvidéken jár, és nyilván annak is nem degradálni akarom, van egy sajátos hangulata, de azért az ember mindig azt tapasztalja, hogy Tokajhegyen egy nagyon-nagyon izgalmas, érdekes gazdagság van, csak ismételni tudom magam, vagy egy ilyen nemes millió az, amit meg tud tapasztalni. Illetve amit én nagyon szeretek a Tokajhegyen, hogy a bor, a borász és a borászat az egy ilyen nagyon izgalmas egységben áll, tehát hogy valóban amennyire különleges a bor, és nem kiválóbb, vagy inkább azt mondom, hogy különlegesebb a tokai bor, akár a szárazakat, akár az édesaszukat nézzük, annyiban is izgalmasabb emberek, vagy sokat kérdezők, és hihetetlen aktívak a helyi borászok, és ugye mi építészek pedig próbálunk felzárkózni, hogy ezt borászatok tekintetében is meg tudjuk jeleníteni az épületek, hát nem is reprezentativitásával, inkább a sajátosságában.
1: Épületekről beszél, de azért a borvidékek kapcsán mindig elmondjuk azt is, hogy ugye maga a terméskultúra is egy tájépítészeti elem.
0: Így van, így van. Ez egy örök dilemma számunkra, hogy és ez is egy különlegessége a tokajhegyaljai borvidéknek, hogy nagyon élesen különválik egymástól a táj, a szőlő, a külterület, ha lehet így fogalmazni építészesen, és a város vagy a falu, a belterület, az épített terület. Nagyon-nagyon kontrasztos, jellemzően a tájban nem építkeztek a régiségben, ugyanúgy, mint mondjuk a Balaton felvidéken, vagy akár Szekszárdon, és ez egy határozott és karakteres érték. Ugyanakkor persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek ebben a tájban ugyanúgy építészetileg érték épített elemek, akár ha csak a támfalakra, kőbástyákra gondolunk, vagy a kőkeresztekre, vagy akár kutakra, forrásfoglalatokra, tehát hogy azért ez a terület is építészetileg értékelhető.
1: Sok éve már, hogy világörökségi címet nyert Tokaj, mégis azért vannak kritikus hangok, akik azt mondják, hogy nem sikerült ezt a címet, rangot apró pénzre váltani.
0: Hát én nem vagyok azért ennyire kritikus, tehát mondjuk építészként azon szűk kör vagy szerencsés kisebbséghez tartozom, akinek a munkájának a jelentős hányada egy adott területhez kötődik, és nem ebből kifelé nem látok, hogy nincs olyan nagyon nagy rálátásom arra, hogy mondjuk milyen területfejlesztés vagy fejlődésen ment keresztül az épület, vagy bocsánat, az ország más-más régiója, akár csak a borvidékek. Én azért nem panaszkodom, természetesen vannak nehézségek. Nyilván a világörökség nem a megváltást jelenti, hanem egy lehetőséget. Ugyanakkor itt idézném Pifán Edének hát egy jó 30 éves idézetét, amikor azt mondta, hogy hát a magyarországi borászoknak a rendszerváltáskor kvázi önmaguk nagyszüleinek, a nagyapjának kellett lennie, hogy valóban kimaradt itt 40-50 év, ami hát egy őrületes tehertétel, és hát azt is el kell, hogy áruljuk, hogy azért a tokai bornak, vagy úgy általában ma a bornak, a magyar bornak a profit termelő képessége, vagy inkább akár azt is mondaná, hogy nem csak gazdasági, hanem a kultúra teremtő képessége, az valóban elmarad az eredetileg vártaktól. Hogy erre most a világörökségi védettség adott valami plusz lehetőséget, amit mi nem használtunk ki. Én erre azért azt remélem, hogy nyugodt lelkiismerettel mondhatom azt, hogy amit ebből ki tudtunk hozni, azt mi kihoztunk.
1: Ma is látunk ugye építkezéseket nagyon sok helyen Tokaj hegy alján. Mennyire illeszkednek a mai beruházások ebbe a világörökség, illetve abba az arculatba, amit ön említett a több évszázadot felölelő épített örökségi környezetbe?
0: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még Demeter Ervin kormány megbízott úr létrehozta az építészeti, világörökségi építészeti tervtanácsot, ami azóta is hál' Istennek működik. Nagyjából két heti rendszerességgel, még az utóbbi időkben online is, de ülésezik, és tulajdonképpen hála Istennek a résztvevő építészek felkészültségének, élettapasztalatának köszönhetően kialakult egy olyan, szerintem mindenki által elfogadott értékrend, elvárásrendszer, ami biztosítja azt, hogy a maximumot kihozzuk. Természetesen tervezője, kivitelezője, megrendelője válogatja, hogy ebből mennyit ért meg, de én azt látom, hogy a döntő többség ma már nem is az, hogy haragszik a tervtanácsra, mondjuk úgy, hogyha valamit megkövetel az adott helyszínen, hanem sokszor örülnek, el is várják azt, hogy valami fajta mankóként ezen a borvidéken, ahol látják, hogy ma már rang ide tervezni, el tudnak egy kicsit mondjuk úgy, hogy igazodni a mi általunk felvázolt, hát nem elvárásokkal, mi úgy szoktam mondani, hogy csak a mesterünk, akkor elnökünk, hogy mi segíteni akarunk, nem szabályozni, nem büntetni, nem utasítani, hanem nekünk tényleg az elsődleges szándékunk az az, hogy az itt megjelenő ismeretlen építészeket segítsük a tervezési munkájukban.
1: Napjaink építészetének mi a felelőssége Tokajhegy alján?
0: Hát, mennyi, hány óra áll rendelkezésre, hogy erre a kérdést elválaszoljak.
1: Vízzel vagy víz nélkül?
0: Én azt gondolom, hogy az építészek felelőssége az mindenkor és borvidéktől és mindentől függetlenül áll, és ez a különböző, vagy az utóbbi időben különösen fontos, hiszen oly mértékben megdrágultak az építési költségek, hogy ma már akár csak egy családi ház bővítés is nagyon komoly egzisztenciális kérdéseket tud felvetni, mondjuk a 20-25 évvel ezelőtti állapothoz képest. Tehát én azt gondolom, hogy van egyfajta felelősség az építésznek, amit én komoly hát problémának, vagy nem is tudom, kérdésnek látok ellen egyelőre, hogy az illeszkedés elvárása az építészek többsége valami fajta, hát ilyen az ő alkotói vénájának kiteljesedésének gátjaként tekint rá, és nem lehetőségként. Tehát valahogy a mai építész társadalom az önkifejezésre van, hogy mondjam, tréningezve, és ezt saját magamon is látom, amikor egy ilyen kiélezett, mondjuk úgy, hogy alkalmazkodásra, illeszkedésre, alázatra kényszerítő helyzetben kell terveznem, akkor az embernek hát figyelnie kell a kezére, hogy milyen vonalakat húz, és egy kvázi önvizsgálatot kell tennie, hogy valóban melyik oldalra akar állni a trendi, nagyon felkapott és nagyon nagyon dicsért, de ugyanakkor divatokkal jövő és menő vagy elmúló építészeti irányzatokhoz, vagy megpróbál valami olyan alázatos időtlenséget sugárzó építészetet csinálni, amit szerintem a borvidék épített környezetének hát 95%-án meg kéne valósítanunk.
1: Van tehát feladat, és van tehát kihívás és felelősség is emellett. A Tokaj, a borvidék építészete című kötet a Kós Károly Alapítvány gondozásában jelent meg, 312 színes oldalon. és angol és magyar nyelven. Kinek szól ez a könyv? A szakmának, az érdeklődőknek, a turistáknak? Kinek szánták? Hiszen azt gondolom, az, hogy két nyelvű, az eleve azt jelzi, hogy nem csak magyar olvasóknak.
0: Hát elég nagy volt bennünk a becsvágy, amikor ezt a könyvet tulajdonképpen végső formájában öntöttük, hiszen minden ön által felsorolt rétegnek vagy szegmensnek meg akartunk felelni. Tehát valóban van benne 8 tanulmány, amelyik a terület történetét, település szerkezetét, főbb épülettípusait tárgyalja, illetve egy kicsit a jövőre, a már ön által is kérdezett illeszkedésre, regionalizmus építészetére próbál kitérni. Ugyanakkor felmutatunk még mondjuk úgy, hogy felfedezetlen értékeket, illetve hát nyilván nem a teljességre törekedve, de a mi építészeti szempontrendszerünk, vagy gondolkodásmódunkhoz illeszkedő 78, ha jól emlékszem, megvalósult épületet, épületfelújítást mutattunk be 30 építésztől. Tehát, hogy színes valóban olyan fotókkal, de ugyanakkor értelmező ábrákkal, rövid szövegekkel is, amelyik mind a szakmának, mind pedig a egyszerűen csak a szépre kíváncsi laikusoknak is szól.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Valóban egy hiánypótló és nagyon mutató szép kötetről beszélgettünk most itt a Csillagpont Rádióban. Ajánljuk tehát az olvasók figyelmébe Tokaja Borvidék építészete című kötetet, amelynek egyik szerzőjével, Erhard Gábor építésszel beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Ma van az asztma világnapja. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpontrádió.hu.
3: Nem csak rádió.
4: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei.
5: A Csillagpont Rádió sporthírei.
4: Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
6: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A mai Sportszeletben, mint ahogy azt a keddi napon megszokhatták, folytatjuk a visszatekintést a hétvége legfontosabb miskolci vonatkozású sporteseményekre részletesen. Visszavágott az MTK a DVTK Ungropak csapatának és kiegyenlítette a párharcot a Kék-Fehér Gárda. Az első szettet ugyan még megnyerték a diósgyőriek, ám a folytatásban a vendégek domináltak, és sorozatban 3 játszmát nyerve a mérkőzést is behúzták. A végeredmény 1-3 lett. Az összecsapást a piros-fehérek trénere Blazsovics Péter a következőképpen értékelte.
7: Kicsit csalódott vagyok, nem itt terveztük az estét. Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Azért itt nyilván az MTK egy fokkal jobban játszott, mint mi, de ezt mi rontottuk el sajnos ezt a meccset. Fogadásunk se volt olyan stabil, mint Pesten, valamint a támadás befejezések se sültek annyira. Köztes játékban is volt jó pár figyelmetlenség. És sok minden nem értek ezzel a meccsel kapcsolatban igazából, hogy úgy tudtam, eltöröltük ezt a kettős érintés szabályt, de itt a másik szedben Orinak befújtak egyet, és még átcsament a túloldalra. Az érdekes ítélet volt számomra, valamint hogy az első reklamálás után kaptam egy piros lapot, nyilván megérdemeltem, mert ez egy ilyen küzdős meccs volt, agresszív meccs volt, ment az adok-kapok, és azt is szeretném megjegyezni, hogy azért egy sportolóról sok mindent elárul, hogyha meccs után nem pacsizik rá a játékosunkkal. Ez már a harmadik meccsünk, ami után történt. Igazából nem minket minősítesz, hanem azt a játékost. Vannak ilyen emberek is, igazából ilyennel nem kell foglalkozni. Úgyhogy ennyi, bízom benne, hogy este kijavítjuk ezt a hibát, mert múltkor is nyertük 3-0-ra simán. Én bízom a csapatomba, most pihenünk egyet, és utána a KPN-ten fogunk menni a harmadik meccsre.
6: Az ötödik hely sorsáról így május 8-án pénteken 17 órántól az MTK sportcsarnokban rendezendő harmadik mérkőzés dönt majd.
4: Sportszere,
3: Sportszere,
4: ahol a sport több, mint szórakozás. Több, mint szórakozás.
6: Kiegyenlítette a párharcot a Pekka Beu Mavs Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda csapata a rájátszás elődöntőjében. A miskolciak ellenfele, mint ismert, a BKG Prima Akadémia a párharcban. Az egyetemiek a körcsarnokban fogadták ellenfelüket, és egy kiélezett összecsapáson végül 93-91 arányban tudtak diadalmaskodni. A borsodiak a hazai sikerükkel egy-egyre módosították az állást összetettben. Gratulálok a csapatomnak, fontos győzelmet arattunk, bár a FOM 4-es döntője miatt nem volt sok időnk a legutóbbi mérkőzés óta, a szükséges változtatásokat kiváló minőségben hajtották végre a srácok. A ki nem kényszerített hibák csökkentése mellett fizikálisan is előre kell lépnünk. A pálya előny továbbra is náluk van, így a következő mérkőzésen ennek elvétele lesz a célunk. Köszönjük a kilátogató szurkolóinknak a támogatást, nyilatkozta Szolár Gergő, a MEAFC trénere a találkozó után. Az egyetemiek számára nincs pihenő, a mai napon ismét pályán a felek. A találkozó 19 óra 30 perckor kezdődik a BKG Prima Akadémia otthonában.
4: Sportszere,
3: Sportszere,
4: ahol a sport több, mint szórakozás.
6: Remek teljesítménnyel zárta a botswanai váltó világbajnokságot a magyar női 4x100 méteres váltó, amely a Vigaszágon 43,32 század másodperces új országos csúcsot futott. A csapatban a DVTK sprintere Tóth Anna ezúttal is a befutó ember szerepét töltötte be, és a harmadik helyen hozta be a magyar stafétát, alig 0,4 másodperccel lemaradva a nigériaiak mögött. A sorrend nem változott a csapaton belül, Szent Györgyi Zita kezdett, majd Takács Boglárka és Kozák Luca következett, végül Tóth Anna fejezte be a futamot. Ezúttal minden váltás pontosan sikerült, így a magyar négyes ki tudta hozni magából a maximumot. Az elért időeredmény egy századdal jobb a korábbi országos csúcsnál, amely a birminghami Európa-bajnokság kvalifikációs ranglistáján is értékes lehet. A VB első napján még nem alakult ilyen kedvezően a magyar csapat szereplése. A női 4x100 méteres versenyszám elődöntőinek harmadik futamában a hármas pályán rajtolva Szent Györgyi Zita és Takács Boglárka jól kezdett, azonban a harmadik váltásba hiba csúszott, Kozák Luca elejtette a váltóbotot. Már a stafétát sikerült felvenni, és Tóth Anna az ötödik helyen célba is vitte a csapatot. Az időeredményüket utólag törölték, mivel szabálytalan váltás miatt a magyar váltót több más csapattal együtt kizárták.
4: Sportszere,
3: Sportszere,
4: ahol a sport több, mint szórakozás.
6: A mai napon 18 órakor lép pályára a DVTK Hunter női kosárlabda csapata a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén Pécset. Az állás 2-0 a Pécs javára, így a diósgyőrieknek nincs több hibázási lehetősége, ha versenyben akarnak maradni, nyerniük kell. Tisztában vagyunk a helyzetünkkel, nincs több hibázási lehetőségünk, ha életben akarjuk tartani a párharcot. Ez azonban nem teherként, hanem lehetőségként kell, hogy megjelenjen a csapat számára. Az eddigi mérkőzésekből tanultunk, látjuk, miben kell előrelépni, és készen állunk arra, hogy mindent kiadjunk magunkból. Pécset játszani mindig nehéz, de csak a saját játékunkra szabad koncentrálnunk. A célunk egyértelmű, harcolni az utolsó pillanatig, és kiharcolni, hogy visszahozzuk a párharcot Miskolcra. Nyilatkozta az összecsapás előtt Völgyi Péter, a Piros Fehérek vezető edzője. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sport információkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
4: Sportszere, a Csillagpont Rádió sport hírei.
3: A Csillagpont Rádió sport hírei.
4: Miskolc és a megye legfontosabb sport eredményeiről.
3: Sportszere.
1: A sport hírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Stratégiai együttműködést kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. Jelentős mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút, a legtöbbet Borsod útjai mentén. Különleges zenei eseménynek adott otthont Miskolc a közelmúltban. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Stratégiai együttműködést kötött a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A megállapodás célja a hazai gyógyszeripar versenyképességének erősítése és a kutatásfejlesztés támogatása. A felek kiemelték, az oktatás minősége és a szakember utánpótlás kulcsfontosságú az ágazat jövője szempontjából. Különösen a gyógyszerészet, a biotechnológia és az élettudományi képzések kapnak szerepet. Szilvási Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora emlékeztetett, a két szervezet együttműködése több mint 20 éves múltra tekint vissza. Debrecen mára a hazai gyógyszeripari innováció egyik meghatározó központjává vált. Greskovics Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke szerint a megállapodás a gyakorlati képzések és az ipari kutatások erősítését is szolgálja. Cél a modern gyógyszergyártás igényeihez igazodó szakemberek képzése. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a HÖOK, üdvözölte, hogy a tervek szerint a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy egységes oktatási minisztérium alá kerül. A szervezet szerint ez az átalakítás lehetőséget teremthet arra, hogy az oktatási rendszerben jelenlévő egyenlőtlenségeket hatékonyabban kezeljék, és javuljanak a diplomaszerzés esélyei a hátrányosabb helyzetű fiatalok számára is. Kiemelték, hogy ma sok esetben nem kizárólag a tanulmányi teljesítmény dönt a felsőoktatásba jutásról, hanem a családi háttér, az anyagi helyzet és a társadalmi különbségek is erősen befolyásolják az esélyeket. A HÖOK szerint az egységes irányítás lehetőséget adhat arra, hogy az oktatási problémákra ne külön-külön, hanem az egész életpályát átfogó szemlélettel szülessenek megoldások. Fontosnak tartják, hogy a hallgatói megélhetés kérdései, például az ösztöndíjak, a lakhatás és a karriertervezés nagyobb hangsúlyt kapjanak a felsőoktatás politikában. A Föld napjához kapcsolódó országos akcióhéten jelentős mennyiségű illegális hulladékot gyűjtött össze a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A társaság tájékoztatása szerint 5 nap alatt összesen 154 tonna szemetet szedtek össze az ország közútjai mentén. Az akcióban a vállalat mind a 19 vármegyei igazgatósága, a budapesti központ, valamint 80 mérnökség vett részt. A munkálatok során több mint 400 útszakaszt tisztítottak meg az ott eldobott hulladéktól. Kiemelt figyelmet kaptak a forgalmas, turisztikailag népszerű területek, ahol tavasszal megnövekszik a látogatottság. A legnagyobb mennyiségű szemetet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében gyűjtötték össze, közel 30 tonnát. Pest vármegyében több mint 26 tonna, Győr-Moson-Sopronban pedig mintegy 14,8 tonna hulladékot távolítottak el. A Magyar Közút Nonprofit ZRT arra kéri a közlekedőket, hogy a hulladékot ne dobják ki az autóból, és használják a kijelölt gyűjtőhelyeket. A NetRisk online biztosítás közvetítő adatai szerint az idei év első 4 hónapjában csaknem 12%-kal több utasbiztosítást kötöttek, mint egy évvel korábban. A biztosítások átlagdíja éves szinten 4%-kal emelkedett, így elérte a körülbelül 11 ezer forintot. Az egy főre jutó napi átlagdíj 7,6%-kal nőtt, és jelenleg majdnem 900 forint körül alakul. A társaság szerint a drágulás részben annak köszönhető, hogy többen választottak távolabbi úti célokat, például Ázsiát vagy Afrikát. A január és március közötti időszakban az egyfőre jutó napi díj még magasabb, 920 forint volt, ami éves összevetésben emelkedést mutat. Ugyanakkor húsvét környékén már csökkenés látszott, mivel többen utaztak közeli európai országokba. A húsvéti időszakban az utasbiztosítás kötések száma 12%-kal nőtt az előző évhez képest. Az utazók 92%-a Európán belül maradt, a legnépszerűbb célpont Olaszország, majd Ausztria volt. Különleges zenei eseménynek adott otthont Miskolc. Megrendezték a Borsodabói-Zemplén vármegyei hegedűs találkozót. A három évente megszervezett eseménynek a Miskolci Egressy Béni Zenei Alapfokú Művészeti Iskola adott helyet. A rendezvényen a résztvevők Heresz Judit emléke előtt is tisztelegtek. Az egykori pedagógus a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagja volt és generációkat tanított. A találkozó 49 diák lépett színpadra, 12 intézményből több településről érkezve. A program egyben minősítő verseny is volt, ahol a növendékeket szakmai zsűri értékelte. A zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket, valamint külön díjakat is kiosztott. A szervezők hangsúlyozták, már a részvétel is komoly teljesítmény, hiszen a felkészülés nagy kitartást igényel. Kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott a Mire Hu Nonprofit Kft. A társaság Will Be Back programja bekerült az Európai Hulladékcsökkentési Hét díjának döntősei közé. A rangos versenyre több mint 13 ezer projekt érkezett, ezek közül választották ki a legjobbakat. A Mire Hu kezdeményezése a gazdálkodó szervezetek kategóriájában a három legjobb európai pályázat közé jutott. A program az elektronikai hulladékok csökkentésére, újrahasználatára és a körforgásos szemlélet erősítésére fókuszál. A zsűri az ötlet eredetiségét, szakmai tartalmát és hosszú távú hatását is kiemelte. A díjakat június 4-én adják át Brüsszelben, az Európai Unió Green Week program sorozatának részeként. A Mire Hu ezzel már másodszor képviselheti hazánkat a rangos európai megmérettetésen. Salgó-Tarján önkormányzata közfoglalkoztatási mintaprogramot indított az illegális hulladéklerakók felszámolására, amelynek célja a város területén található nagyobb szennyezett területek megtisztítása egy éven belül. A Városüzemeltetési Iroda előzetes felmérése során 16 olyan helyszínt azonosítottak, ahol a lerakott hulladék mennyisége eléri vagy meghaladja a 10 köbmétert. A teljes mennyiség megközelítőleg 2200 köbméterre tehető. A program megvalósításában 22 közfoglalkoztatott vesz részt, a munkát a VGÜ Nonprofit Kft. Szakmai irányítása mellett végzik. A cél nem csak a hulladék eltávolítása, hanem a területek rendezése és környezeti helyreállítása is a beavatkozások után. A megtisztított területek a felszámolást követően rendezett állapotban kerülnek vissza a városi környezetbe. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: A Csillagpont Rádiót, hazánk első és egyetlen egészséges sporttematikus rádióját hallják Miskolcról, az FM 103 MHz-en, a mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat, a reggeli készülődéshez a jó zenéket Török Nóra kolléganőm válogatja, és ő ügyel a jó hangzásra is. És ha nem csak a könnyed zenék indítják önöknek jól a reggelt, hanem a magvas gondolatok is, akkor érdemes most odafigyelni Gecse Attila református lelkészre, kórházlelkészünkre, aki szokásos kedreggeli gondolatébresztőjével jelentkezik.
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hol visszafelé nézünk, hol előre. Hol visszafelé tekintve teszünk fel kérdéseket, hol pedig talán ezt a napot nézve, vagy az előttünk levő napokra tekintve teszünk fel kérdéseket. Hiszen egy olyan korba, egy olyan világba érkeztünk, amikor szeretnénk érteni, értelmezni, de ebből kifolyólag annyi kérdés van bennünk, amikre jó lenne választ kapni. Jézus is kérdez. Azt kérdezi, de miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi a helyes. Sokan mondják, hogy mi lenne jól és helyesen. Sokan próbálják bizonyítani, melyik lesz a helyes út, helyes irány, helyes cselekedet, helyes tett. De vajon mi? Meg tudjuk-e határozni mindentől és mindenkitől függetlenül, hogy mi a helyes? Persze ebben számtalan dolog közbre játszik, ami alapján én kimondom ugyan, hogy szerintem mi a helyes. De talán a mellettem, előttem vagy mögöttem álló azonnal egészen mást mond. És aztán persze megpróbáljuk mások számára is elhitetni, hogy a magunk által alkotott helyes út az valóban rendjén való, és mindenki számára helyes és jó lesz. Jézus kérdése ezért elgondolkodtat, mert úton vagyunk. Úton vagyok egyedül, úton vagyok a társammal, a családommal, a barátaimmal. De hova is vezet ez az út? Valóban a helyes úton, a helyes irányba, és megérkezvén, egyértelművén kimondva, mindannyiunk számára ez így helyes. Jézus, amikor folytatja a kérdését, akkor arra biztat megbékélni, kibékülni. Mert más lenne életünk, közösségünk, korunk, ha tudnánk kibékülni. És nem azon vitatkoznánk, hogy mi a helyes, hanem azért tennék meg minél több mindent, hogy békesség legyen bennünk, közöttünk, békesség legyen a másik emberben is. Hiszen csak ez adja meg az élet értelmét és célját, amikor boldogan azt tudjuk kimondani. Békességünk van, és békességben élünk.
0: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Ma van az asztma világnapja. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízólevelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 000, emelt szinten pedig több mint 8 000 adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: A vonalban Pálmai Zsolt Ágoston, pszichiáter. Szia, szervusz!
2: Üdvözöllek, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Csak mindenről beszéltünk már mentális problémák kapcsán, szóba kerültek már a személyiségzavarok is, de most egy picit ezt jobban ki fogjuk majd bontani, mert hogy sokféle, gondolom én, személyiségzavar lehet, akár olyan is, amiről egy

0: Összcsoportnak nevezhető, a B a dramatikus csoportnak, C a szorongó csoportnak, amiből talán a B-t emelném ki, ami igazán érdekes, és talán a kedves hallgatók is találkozhattak már ezen személyiségzavar alcsoport képviselőivel. Ide tartoznak a hisztrionikus vagy hisztérikus, a borderline, a narcisztikus, az antiszociális személyiségzavarok, amik gyakran a filmekben is megjelennek, és bizony általában negatív főhős szokták megmintázni ezekről a személyiség problematikákról. Például a narcisztikus vagy a machiavellista manipulátor szerepét az gyakran játszhatják a sötét, a gonosz oldal szereplőivel.
1: Igen, hát most, hogyha belegondolunk, szerintem mindenki a saját, akár közvetlen környezetéből, a munkahelyéről is, vagy akár, hogyha kicsit nagyobban gondolkodik is, tudna ilyen típusú embert mondani, én azt gondolom, aki narcisztikus, pláne machiavellista. Na de mindegy, hát most itt nyilván mindenki be tud helyettesíteni magának valakit, de akkor menjünk tovább valóban ezen, mert hogy, ahogy említettem is, nagyon sok munkahelyen probléma az, hogyha mondjuk van egy olyan típusú munkatárs, pláne mondjuk akár főnök, lehet, hogy az még rosszabb, aki hozza ezeket a narcisztikus, vagy éppen kicsit ezeket az antiszociális, már ilyen pszichopatába hajló, de most nem olyan értelemben, hogy gyilkos típusú, de hát ilyen pszichopátiás tüneteket.
0: Bizony, főleg esetleg, ha szadista vonásokat is mutat. Nemrég kimutatták egyébként egy kutatás, hogyha bizonyos pszichopátia tüneteit mutatja, például csökkent empátiával rendelkezik egy személy, ennek nagyobb esélye van a szakmai előrehaladásban, nagyobb esélye lesz mondjuk főnök vagy munkahelyi vezető, ami egy érdekes összefüggés. Elképzelhető voltak olyan elméletek, amik születtek ennek magyarázatára, hogy talán, hogyha kevesebb empátiával, racionálisabb döntéseket tudnak hozni, akkor sikeresebbek lehetnek a szakmai előmenetel során. De valóban egy egoista, önmagát minden helyzetben előtérbe helyező narcisztikus személlyel vagy főnöke is elég nehéz lehet kijönni, és bizony sokszor komoly nehézséget okoz akár a munkavállalónak, akár mondjuk a hozzátartozónak, hogy kezelje ezeket az embereket. Ugye itt a betegség fogalma az csak óvatosan vagy nem igen használható, mivel a személyiségzavar inkább mondhatni egy állapot, tehát nem egy betegség, egy krónikus állapot, egy úgymond személyiség szerveződési forma, viszont ezeknek a talaján úgymond sérülékenyebb a személy, és nagyobb valószínűséggel alakul ki egy trauma, egy nehézség, egy életvezetési probléma, vagy valamilyen párkapcsolati konfliktus hatására, valamilyen kóros állapot. És ezért nagyon fontos ezekkel a személyiségzavarokkal foglalkozni. Általában a személyiségzavaros betegekről vagy páciensekről elmondható, hogy esékenyebbek, sokkal érzékenyebbek a nehézségekre, a problémákra.
1: Most azon gondolkodtam közben, hogy tulajdonképpen, hogyha belegondolunk mondjuk akár az evolúcióba, vagy a természetes kiválasztódás dolgait, hogyha alapul vesszük, akkor én azt gondolom, hogy lehet, hogy rosszul látjuk, nem? És hogy ez a jó, amikor valaki ez a típus, hogy kevés empátiával eléri a céljait, és célba jut, és ő lesz a nagy király, és pontosan, hogy az a rossz, és akkor az a kórkép inkább, aki gyenge, és inkább empátiával bír meg hasonló dolgok, nem? Most egy picit ezt idézőjelben mondom.
0: Hát bizony az evolúció pszichológia az egy, hát mondhatni, fiatal tudományág. Sokszor az evolúció pszichológia talál magyarázatot olyan pszichiátriai kórállapotok vagy személyiség problematikák magyarázatára, hogy miért maradhattak ezek fent, amikor ezek olyan szenvedést okoznak az egyénnek. De most azért azt tudni kell, hogy az ember egy társas lény, és azért, hogyha nagy mértékű személyiségzavar, vagy mondjuk egy egoizmus, egy narcizmus, vagy akár egy rapszodikus érzelmi állapotokkal járó borderline személyiségzavar súlyos állapotban, azért az nagyon komoly társas beilleszkedési problémát jelent. Ahogy azt hiszem, Kurt Schneider mondta, hogy a pszichopata kortörténete az életvezetése, és ha maga a pszichopata nem is szenved ettől a problémától, a környezete az bizonyosan. Ez elég találó kifejezés, mert bizony, ha magának a személynek nem is, de a környezetének biztos, hogy problémát és szenvedést jelent ez a kórállapot, és ennek folytán közvetve általában a paciens is megsínli, mondjuk például a párkapcsolati, vagy akár tényleg a munkahelyi vagy családi konfliktusok folytán a személyiségzavarának a tüneteit. Tehát ezért elképzelhető, hogy evolúciósan lehetne magyarázni, hogyha valaki egoista és önző, és mindenek felett önmagáért dolgozik, vagy önmagáért tevékenykedik, hogy akkor nagyobb esélye

0: van a túlélésben, viszont a túléléshez a csapatjáték, a társas szerveződés, a társas kapcsolatok fenntartása az elengedhetetlen, és azért egy komoly evolúciós nyomást jelentett ez is, például a személyiség problematikák kialakulásában, vagy különböző pszichiátriai kórképek fennmaradásában. Bár például a skizofréniáról, hogyha ennyire visszakanyarodhatok, mondják az evolúció pszichológusok, hogy azért van szüksége erre a lakosságnak, erre az 1%-nyi skizofrén betegre, mert ők azok, akik úgy bomlasztani merik, vagy elkezd a rés a pajzson, akik bomlasztani mernek egy rossz rendszert, ők azok, akik a leggyanakvóbbak, a leghamarabb kimondják azt, amit talán nem szabad, és aztán elindíthatnak egy társadalmi láncreakciót, és ennek a társadalom újra és újra szerveződésében komoly szerepe van. Nem tudom, ez is csak egy elmélet, azért ezeket nagyon nehéz vizsgálni, és szakmai módon, megfelelő módon alátámasztani.
1: De mindenképpen érdekes. Ugye ez az ilyen pszichopátiás vonal, tehát amikről itt beszéltünk, az ilyen típusú főnök vagy munkatárs, ugye azért nem jó, mert nyilván megvan arról győződve, hogy csak ő tud jól mindent, sőt, ő tudja legjobban, tehát nehéz neki csapatban dolgozni, hiszen azonnal le fog mindenkit hurrogni. Vagy ha mégis csapatjátékos, akkor az szerintem csak úgy képzelhető el, hogy eljátsza, hogy ő az.
0: Így van. Általában bizonyos alcsoportokra jellemző ez a manipulációs tendencia, a környezetnek a befolyásolása, ami érdekes, hogy gyakran egyébként tudattalanul folyik, és nem is tudatosul a páciensben, vagy a személyiségzavarosban az, hogy ő most manipulálja a környezetét a viselkedésével, vagy a szavaival, és hogy a narcizmus, úgy például a machiavellizmus, vagy a szociopátia is, a pszichopátia, a szociopátia és az úgynevezett pszichológiai sötét triádnak a tagjai, amiket általában ilyen veszélyes embereknek tartanak a társadalom számára. Bár érdekes ellentmondás, hogy a narcisztikusokat valahogy azért szeretni is lehet a kis grandiozitásukkal. Gyakran ilyen filmekben ilyen pojáca, vagy ilyen vicces főszereplő posztját osztják rá. Például azt hiszem az Alfie című filmnek a főszereplő is mondhatni narcisztikus, vagy a Dorian Gray-ről is elmondható, hogy egy típusos narcisztikus. Úgy nagyjából, bár egyes kutatók szerint több alcsoport is elkülöníthető, a narcisztikusoknak két fő csoportot lehet különválasztani, az úgynevezett grandiózus, vagy más néven a vastagbőrű, figyelmetlen narcisztikust, aki nem nagyon foglalkozik mások reakcióival, ugye elég arrogáns.
1: Lepereg róla minden, persze.
0: Így van, lepereg róla minden, ezzel szemben a sérülékeny, vagy túlérzékeny, a vékony bőrű narcisztikus pedig nagyon érzékeny mások reakcióra, általában gátlásos és szégyellős, általában önmagát háttérbe szorítja, gyakran kerüli, hogy a figyelem középpontjában legyen, és ő sokkal érzékenyebb a visszajelzésekre vagy a kritikákra. Ugyanakkor mind a kettő lehet veszélyes. Például nem emlékszem pontosan, nemrég volt egy repülőkatasztrófa, aki egy ilyen fiatal emberről írtak, és ahogy próbálták rekonstruálni, nem tudom, egy hegybe vezetett bele egy repülőgépet másodpilótaként, és rengeteg ember meghalt.
1: Igen.
0: És nem jut eszembe pontosan a neve.
1: Azt hiszem német volt talán, vagy valamilyen skandináv, valami
0: igen,
1: ilyesmi.
0: Igen, róla írtak egy ilyen jellemzést, egy pszichológiai jellemzést, mely szerint ő egy ilyen túlérzékeny narcisztikus lehetett, aki előre megfontoltan, nagyon-nagyon kidolgozva tervelhette ki ezt a bűncselekményt, és aztán az utolsó pillanatig nagyon precízen hajtotta végre, hogy aztán ővé legyen az utolsó szó, és egy ilyen nagyon látványos és tragikus véget érjen az ő története. Hát őt például, ezt a terrorcselekménynek a véghez vívőjét, nem tudom, talán Breivik, de nem vagyok
1: benne. Nem, ő az volt, aki a szigeten a fiatalokat lelőtte,
0: lemészárolta. Ja, igen, na mondjuk egyesek róla, és bár ő inkább a szociopátiát képviselheti, mondjuk ezzel az erővel akár át is nyargatunk a szociopátiára, mert ugye ez, hogy valaki pszichopata, vagy szociopata, vagy személyiségzavaros, azért ezek a fogalmak a szakmában is gyakran keverednek. Tehát nincs igazán elválasztva, hogy vannak szűke, vagy bővebb értelemben, a szűk értelemben csak az antiszociális, vagy az aszociális személyiségeket értjük a pszichopátia címszó alatt, és ennek általában melyik pejoratív színezete, tehát azért ezt nem nagyon szoktuk használni, inkább talán a személyiségzavar, ami egy ilyen kicsit anglicizmus, egészen tág értelemben azonban még a neurotikus, tehát a túlságosan érzékeny, mimóza lelkű, minden apróságon szétpergő betegek is egy kalap alá vevődnek, ami azért érdemes elkülöníteni, mert más a problematika.
1: Hát igen, ők általában gondolom tipródnak, főleg tipródnak, önmarcangolnak, semmi így sem van, jó, semmikor van, sem
0: viszont,
1: jó.
0: Viszont a környezetüket azért annyira, hát bár azért ők is megviselik, de azért más módon, mint a személyiségzavarosok. Úgy középtább értelemben a személyiségzavar vagy a pszichopátia egy komoly alkalmazkodási zavarhoz vezető probléma, strukturális eltérés, a személyiség struktúrának az eltérése, és nagyon fontos a külső alkalmazkodási zavar, ezen van talán a hangsúly, ami rengeteg konfliktushoz vezet, és az életvezetésében is egyenetlenségekben nyilvánul meg. Például a pszichopátia vagy a szociopátia szűkebb értelemben talán a szociopátia inkább az impulzívabb, lobbanékonyabb, ilyenekkel vannak tele a börtönök, mondjuk Joker a Batmanből, talán egy jó példa.
1: Aha.
0: Ezzel szemben a pszichopátia, aki megfontolt, nagyon kontrollálja az érzelmeit és az indulatait, ez a Hannibal Lecter.
1: Hát igen, vagy az amerikai pszichóból a főszereplő, igen.
0: Így van, bár ő rettentően narcisztikus is.
1: És milyen jó, amikor te elmész mondjuk moziba és nézel egy filmet, és akkor közben kiértékeled a főszereplő gonosztevőt, hogy milyen a korképe.
0: Hát általában azért kevés olyan film van, ami a patológiát nagyon pontosan és precízen követi. Uh-huh. Tehát ezért, és a másik, hogy a személyiségzavarok között sem vonhatók éles határok. Nagyon gyakran beszéltünk átmenetekről, határállapotokról, olyan emberekről, akik vegyesen tartalmazzák a különböző személyiség problematikák jegyeit, mutatóit. Ezért nagyon nehéz is diagnosztizálni a személyiségzavarokat, és a pszichiátriában azért ez egy nagy zűrzavaros helyzet jelenleg is a diagnosztikus kritériumai a pszichopátiáknak vagy a személyiségzavaroknak. A Bibliánkban a diagnosztikus kritériumok rendszerében, a DSM-5-ben még jelenleg sem mertek hozzányúlni ezeknek a rendbetételéhez, ugyanis hát egyrészt a pejoratív színezet miatt, másrészt nagyon nehéz valakire azt mondani, hogy na ez az ember ilyen vagy olyan vagy amolyan, ahány ember annyiféle személyiség, annyiféle árnyalat, és ez nagyon, tehát ez olyan, mintha gömböket szeretnénk téglatest alakú fiókokba belegyömöszölni, azért sokszor ez nagyon nehéz.
1: Hát persze, pont azon gondolkodom közben, amíg mondod ezt a sok mindent, ami egyébként nagyon érdekes, meg az ember el tud rajta gondolkodni, hogy tényleg hát ilyen embert is ismerek, vagy ilyet is, vagy nem gondoltam volna, hogy ez egy kórkép, mert hogy hát ez van, hogy az emberek különbözőek, és most mitől betegebb valaki, mint a másik azért, mert mondjuk ő kényszeres, teszem azt, és akkor mindig leellenőriz valamit 25-ször, mert neki ez a mániája.
0: Így van, bár hát ez a kényszere helyesebben, mert a mánia talán már egy másik állapotot, így van. A kényszeres személyiségzavar is egy külön személyiség problematika, bár az inkább már a szorongó alcsoportba vehető. És ugye nagyon fontos elkülöníteni a kényszer betegségtől, ami már oly mértékű, hogy meghatározza az egyénnek a teljes életét, mindennapjait, és ellehetetleníti a normál biológiai funkcióit, aha, valamint hogy nagyon fontos különbség, hogy az én részének tekinti, vagy az én teljesen idegen betegségként tekinti. Például én magam, vagy nagyon sok orvos kollégám is mutat kényszeres jegyeket, ami például a munkánk során kifejezetten jól jön, ha az ember kifejezetten precíz, alapos.
1: Uh-huh. Tehát többször viszont ellenőriz valamit, ilyesmi.
0: Így van. Viszont talán az se túl jó, hogyha az ember elvész a részletekben, és aztán ez a munkarovására megy, és nem tudja befejezni időben a munkáját, vagy egyáltalán nem tudja befejezni, vagy annyira elaprózódik a figyelme és az energiája, hogy az egészben megreked, és úgy érzi, hogy elborítják a hullámok.
1: Igen.
0: Érdekes talán,
1: minden érdekes.
0: Egy átmeneti állapot a haltló személyiségzavar, ami hisztérikus és pszichopátiás vonásokat is mutat, őket úgy hívja a szakirodalom, hogy a szeretni való gazemberek altípusa. A Folyó Szeli kettében az egy ilyen régebbi film, Brad Pitt-tel,
1: igen,
0: talán tökéletesen. ezt a szeretni való gazembert, aki ilyen mosolygós, ilyen kedves, szerethető, ugyanakkor csak megcsinálja a huncutságait, és bizony, hát ennek vannak következményei, sajnos a film végét nem szeretném lelőni, az, vagy talán a Karib-tenger kalózaiból a Johnny Depp is egy ilyen karaktert játszik, ez a szeretni való gazember, ez a haltló személyiségzavarnak, ez is egy ilyen tipikus kevercs személyiségzavar, nem is, nincs is benne egyébként a diagnosztikus kritériumokban, akik a kicsit hisztérikus és kicsit pszichopátiás jegyeket is mutatnak. Érdekes ez is egy ilyen átmeneti.
1: De tulajdonképpen jó fej és szerethető, vagy valami hasonló.
0: Igen, igen, ugyanakkor huncut.
1: Igen, most azon gondolkodtam, hogy van-e olyan ember egyáltalán, akkor ezt lehet-e mondani, hogy akinek nincsen semmilyen személyiségzavara, hanem ilyen nagyon remek, tökéletes ember. Van-e ilyen? Vagy akkor annak mi a kritériuma?
0: Bizonyos szempontból a személyiségzavarok egészséges személyiségjegyek túlzott formái. Tehát az, hogy az énünket, önmagunkat szeretjük és tiszteljük, az minden embernek egészséges tulajdonsága. Ha ez túlzásba esik, eltúlzódik, akkor narcizmusról beszélhetünk. Hogyha mondjuk az érzelmeinket megéljük, és mondjuk, hogyha valamilyen traumatikus élmény, vagy csalódás ér minket, akkor nyilván letörtek, lehangoltak vagyunk. Hogyha ez oly eltúlzott mértékű, hogy már az öngyilkosságba, vagy a túlzott szerhasználatba menekül a páciens, akkor beszélhetünk mondjuk egy borderline motívumról. Tehát azért mondom, hogy bizonyos szem, és ugyanígy, hogy a kényszeres jegyekről már beszéltünk, vagy akár a szorongásról, akár a dependenciáról, hogy másokhoz függünk, és szeretünk másokhoz kapcsolódni, viszont egy dependens személyiségzavarral küzdő beteg el sem tudja képzelni a magát, anélkül, hogy másba csimpaszkodna, másba kapaszkodna.
1: Hát igen, másokon keresztül határozza meg önmagát valahol.
0: Így van, és rettentően szorong, hogyha távol kerül a dependencia tárgyától.
1: Jó, értek én most már mindent igazániból, annyi minden van még, lehet, hogy ennek egy második részét kéne majd csinálni, mert akkor van még rengetegféle ilyen szerintem, amiről érdemes beszélni, mert tényleg érdekes és tanulságos. Illetve hát akkor maradjunk abban, mint konklúzió, hogy jók ezek a dolgok, hogyha egészséges szinten maradnak, hogyha nem tolódik túl egy-egy olyan dolog, amiből esetleg valami rossz sül már ki, vagy már nem a legjobb, vagy nem egészséges, ami főzünk, teszem azt valamit, kell bele só, de hogyha túl sok só van benne, az már rossz.
0: Így van, viszont nagyon fontos, hogy a személyiségzavaros paciens ezt nem tudja kontrollálni. Ő egyrészt genetikailag is erre predisponálódott, másrészt környezeti tényezők is így alakították a személyiség fejlődését, és a személyiségzavaros nagyon gyakran nem szándékosan csinálja a viselkedési motivumait, hanem úgy jön neki, ösztönösen reagál bizonyos dolgokra, viszont a személyiségzavarok kezelésében, amit talán már most elővetíthetünk, nagyon-nagyon fontos szerepet kap a pszichoterápia, a beszélgetés, sokkal nagyobb hangsúlyt és sokkal több eredményt lehet elérni pszichoterápiával, mint mondjuk gyógyszeres terápiával.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van, amire tényleg büszkék lehetünk Miskolcon. A Miskolci Egyetem elnyerte az év egyeteme 2026 díjat családbarát működés kategóriában. Ez annak az elismerése, hogy az egyetemen a tanulás mellett a hallgatók élethelyzeteire is figyelnek. Legyen szó rugalmasságról támogatásról vagy közösségről. Egy olyan hely, ahol számít, hogy ki vagy, és hogyan tudsz haladni a saját utadon. Miskolci Egyetem, a Tudás és Közösség Kampusza.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A 6 járműből korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Földrengés volt hajnalban Horvátországban, a földmozgást Magyarországon is érezni lehetett. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt hajnali 2:30 körül. A jelenséget délnyugat Magyarországon észlelhették az ott lakók. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Május 5-én kedden Györgyi napján a szerkesztő Szász Anikó köszönti a Csillagpont Rádió hallgatóit. Jó reggelt kívánok! Igazi nyári idő várható, derült marad az égbolt, csapadékra nem kell számítanunk. A legmelegebb órákban 24 és 29 fokot mérhetünk. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődő közéletű magazinunkban arról, hogy idén 20 éves a Zöld Kapcsolat Egyesület, az évforduló kapcsán munkatársukkal, Lerch Tamarával beszélgetek, kollégámmal, Török Szabó Nórával is számítunk figyelmükre.
0: Jó reggelt, Borsod! FM 103, Csillagpont Rádió.
1: Idén tehát 20 éves a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület, amelynek főállású munkatársával, természetvédelmi mérnökkel, Lerch Tamarával fogok beszélgetni. Szia Tamara, jó reggelt!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
1: Mi is köszönjük, hogy itt vagy, és egy kicsit visszatekinthetünk erre az elmúlt 20 évre, és az előbb itt megmosolyogtad azt a mondatomat, hogy nyilvánvalóan te 20 évvel ezelőtt még nem voltál az Egyesület tagja és a munkájának a részese, de hát nyilván sok mindent tudsz erről az elmúlt 20 évről. Milyen célokkal indultatok akkor, mit tudsz te erről mondani, illetve ma hol tart az Egyesület az eredmények tekintetében? Mert én azt gondolom, hogy olyan tevékenységet végeztek, ami gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy folyamat.
2: Uh-huh. Szóval az Egyesület 2005-ben alakult, főleg környezeti nevelés, lakossági szemlélet, formálás, de környezeti tanácsadás, jogérvényesítés, ökokertész témák vannak a paletten, szóval elég sokszínű a tevékenységünk. Gyerektáborokat is szoktunk szervezni, az még az Egyesületnél is régebbre nyúlik vissza, idén lesz 35 éves a létrási gyerektáborunk. Valójában most is azért ez elég hasonló, ami talán még említésre méltó a tevékenységeink közül, hogy a Büki kerékpáros teljesítménytúrát is az Egyesületünk szervezi már, azt hiszem 10 éve, igen.
1: Te mikor kapcsolódtál be az Egyesület munkájába?
2: Még középiskolás koromban csak kerestem, érdeklődtem a környezetvédelem iránt, és akkor eszembe jutott, hogy elmennék valahova önkénteskedni egy civil szervezethez. Felcsaptam a Google-t, megnéztem, hogy így mik vannak Miskolcon, és akkor így keveredtem ide. Illetve először a Zöld Akció Egyesületnek írtam, akikkel amúgy voltam egy-kétszer programon, de nekik kevésbé ilyen nagyon sok önkéntessel operáló programjaik vannak, és akkor ők továbbítottak úgymond a Zöld Kapcsolat Egyesülethez, és akkor itt ragadtam, vagy hát olyan szempontból ragadtam itt, hogy akkor még amíg itthon voltam Miskolcon, addig volt, hogy jártam önkénteskedni. Hát aztán elmentem egyetemre, meg nem is feltétlenül szándékoztam hazaköltözni, akkor kevésbé voltam aktív, így max. Egy-egy programra esetleg hazajöttem. Aztán végül csak úgy alakult, hogy tavaly hazaköltöztem, és akkor így adta magát a lehetőség, hogy hát akkor visszajövök az Egyesülethez.
1: Mert hogy az egyetemen pedig természetvédelmi mérnök lettél, ugye ezt mondjuk el a hallgatóknak,
2: igen,
1: és
2: igen.
1: Nagyon érdekes a te történeted az Egyesülettel összefüggésben, mert hogy mondhatjuk, hogy önkéntesből lettél ma már főállású munkatárs?
2: Igen, igen, abszolút.
1: És egyébként pedig az önkéntesek szerepein azt gondolom, hogy az Egyesület életében, mint általában a civileknél nagyon-nagyon fontos. Nálatok is én szerintem nagy bajba lennének ma Magyarországon a civilek, ha nem lennének önkéntesek. Ti is sok önkéntes munkatársa dolgoztok?
2: Az biztos,
1: együtt?
2: Igen. Nagyon-nagyon abszolút, ez nagyon fontos, és igen, szerintem, és ez minden civil szervezetre igaz, szinte minden civil szerveződésre, hogy hát az önkéntesek adják ennek a lelkét. Tehát nélkülük nem tudnánk a programjainkat megvalósítani, meg hát valahol ez a lényeg ennek, hogy legyen egy közösség, hogy ez folyamatosan bővüljön ez a közösség, és valami olyanért tegyünk közösen, amit mindannyian jónak látunk, amit mindannyian úgy gondolunk, hogy értéket teremt, és akkor mindenki a saját maga kis területéről, meg érdeklődési köréből hozzáteszi azt, amit szívesen csinál, ezért is jó szerintem, hogy ilyen színes a tevékenységi palettánk, mert mindenki megtalálja, hogy lehet, hogy valaki mondjuk főzésben szeretne segíteni egy program előtt, valaki grafikai munkákat csinálni, valaki a kerékpáros teljesítménytúrán ellenőrző pontra jönni, szóval mindenki tényleg megtalálja azt, ami éppen neki szimpatikus.
1: És hogyha már önkéntesekről vagy az ő szerepükről beszélünk, akkor nagyon jó lehetőséget kínáltok a középiskolás diákoknak is, hiszen azt a bizonyos 50 órás közösségi szolgálatot nálatok lehet teljesíteni, és nagyon sok programot kínáltok, mindjárt fogunk beszélgetni, hiszen itt az elmúlt időszakban, áprilisban is jó néhány olyan programotok volt. Jellemző ez egyébként, hogy a középiskolások ilyen céllal keresnek benneteket?
2: Igen, szerencsére vannak most is közösségi szolgálatosaink, akik egyébként visszajáróak, és szerencsére nagyon pozitívan nyilatkoztak a legutóbbi alkalommal is a földnapi rendezvényünkön, hogy hát jönnek feltétlenül a kerékpáros teljesítménytúrára is, mert hogy tetszett nekik, élvezték. Szerintem egyébként alapból jó dolog ez a közösségi szolgálat, legalábbis, hogyha valaki nem így elblicelni akarja, mert nyilván meg lehet azt is csinálni, de hogy szerintem tök jó, hogy egy picit mondjuk bepillantást lehet nyerni valami olyan szervezet, vagy valamilyen intézmény életébe, ahol, amit érdekli a diákokat, és akkor lehet, hogy egy kicsit így itt talán könnyebben állnak irányba.
1: Az Egyesület életében az április az egy nagyon frekventált hónap, azt gondolom mondhatjuk így, hiszen április 22-e ugye hivatalosan a földnapja, és talán e köré épül ugye a fenntarthatósági témahét, és ennek apropóján most nagyon sok eseményetek volt, nagyon sok helyre eljutottatok, de a földnapján volt egy központi rendezvényetek április 25-én néhány nappal a világnap után, mert hogy tulajdonképpen egy ilyen földnapi nyitott udvart nyitottatok a székhelyeteken, a Kossuth utcában. Én láttam erről egy kis videós összefoglalót, valóban nagyon sok mindent kínáltatok. Hogyan sikerült, milyen volt az érdeklődés?
2: Hát az általánosságban is elmondható, hogy a március-április az a legforgalmasabb hónap márciusban is, ugye ott a vízvilágnapja, azt hiszem március elején a beporzók világnapja, tehát főleg ez a két hónap az, amikor nagyon sok szemléletformáló programot tartunk óvodákban meg iskolákban. És igen, most erre jön még ez a földnapi program. Valahol ez picit az Egyesületnek a 20. évfordulóját is hivatott ünnepelni, de úgy gondoltuk, hogy hát azért csak jobb, hogyha már kicsit melegebb van, kinti program lehet, mert egyébként a pontos 20. évfordulója decemberben volt, de hát azért akkor kint az udvarban nem lett volna túl pozitív élmény a hidegben.
1: Kinti programot ilyenkor decemberben, nem? Viszont ilyenkor áprilisban, márciusban nyílik a természet, ez a legideálisabb, azt gondolom.
2: Igen, és így úgy gondoltuk, hogy akkor ezt így összekötjük picit a földnapjával.
1: Aztán mondjuk el, hogy nagyon sok helyen jártatok itt a fenntarthatósági témahét apropóján is, mert azt láttam, hogy több foglalkozást tartottatok például a Bulgárföldi Általános Iskolában, ahol már visszajáró vendégek vagytok, vagy voltatok a Görömbölyi Iskolában, és az óvodásokat is megcéloztátok, hiszen láttam, hogy például az Ongai óvodában már magas ágyásokba ültettetek magukat, és várják a kicsik, hogy előbújjanak a növények, vagy az Arnóti óvodában is vendégeskedtetek. Hát gondolom, hogy ez egy kis szelete mindannak a sornak, ahova aztán eljuttok folyamatosan.
2: Igen, most tényleg ez az elmúlt néhány hét elég sűrű volt, szinte minden nap mentünk valahova. Nyilván ez közben fárasztó, de valahol én mindig utána azt gondolom, hogy hát megértem, mert mindig úgy megyek haza, mint aki már felkapcsolták a villanyt. Hát a gyerekek azért nagyon nyitottak mindenre, és olyan őszinte rácsodálkozással tudnak nézni a dolgokra, arra is, hogyha éppen egy gilisztát, vagy egy ászkát nyomok a kezükbe, és akkor annyira aranyosan, meg kedvesen nézegetik, megszámolják, hány lába van, szóval ezek annyira olyan dolgok, amik szerintem feltöltik az embert.
1: És gondolom, nagyon meglepődnek a gyerekek, amikor elárulod, hogy az általuk csúszómászónak titulált gilisztának egyébként pedig milyen fontos szerepe van mondjuk a komposzt, vagy akár a talajképződésben. Ugye kicsit lehet, hogy átfordul bennük ez a történet. Meg azt mondtad az imént nekem, itt még a beszélgetést megelőzően, hogy nagyon szereted azokat az interaktív programokat, amikor például iskolában elengeded egy picit a gyerekeket, különböző növényekkel térnek vissza a kezükben, és ezeket próbálják elemezni, és egy kicsikét beszélgetni arról, hogy mi mindent lehet akár belőlük készíteni, mi mindenre jók ezek a növények. Szerintem nagyon-nagyon sok minden mellett elmegyünk, amiről nem tudjuk, hogy micsoda valójában.
2: Igen, és ráadásul vannak ilyen kis apró érdekességek, amikben nem gondolunk bele. Van mondjuk egy pitypang, hát az egy nagyon közönséges növény, pedig hát ehető is, vagy ha megnézzük ugye a virágát, amikor már elvirágzott, akkor ezt így meg szoktam kérdezni a gyerekektől, hogy hát szerintük miért van rajta ilyen kis bóbita? Hát csak nincs ott feleslegesen. És ezek nagyon logikus dolgok, és ezt nagyon sokszor tényleg ki is tudják találni ebből, hogy hát az bizony azért van ott, mert a szél terjeszti a magjait, és tényleg az ilyen apróságok szerintem tök jók arra, hogy hát, ha mondjuk felnőttként sem mennek majd el az ilyen kis apró dolgok mellett, mert szerintem ez a gyerekek nem úgy jellemző, hogy ők még megcsodálnak egy-egy követ, egy növényt, egy bármit, és legugolnak, megállnak, észreveszik, de hogy felnőtt korra szerintem ez sokszor kikopik, és jó lenne, ha ez nem kopna ki.
1: De ez azért nagyon jó, mert hogyha te az iskolásoknál például a pitypangról megtanítod a nagyon fontos tudnivalókat, egyébként szerintem nagyon jó a példa a tekintetben is, hogy a pitypang az egyik olyan növény, amelynek szerintem minden része valamilyen értelemben felhasználható, mert hogy a gyerekek aztán ezt a tudást hazaviszik, testvérnek, kisebbnek, nagyobbnak, akár a szülőnek, tehát egy kicsit ő is szemléletet formál, akár otthon a saját családjában. Pusztán arról, hogy beszél az élményekről, amit a Zöld Kapcsolat Egyesület közreműködésével érte őt. Azt mondtad, nagyon szeretik a gyerekek a talajsimogatót. Mit jelent ez?
2: Hát egy pár marék komposztott talajt szoktunk kiszedni egy tálcába, tálkába. Hát ugye a komposztban meg a talajban is rengeteg élőlény van, csak ezt sokszor elfeledkezünk róla, hiszen nem nézzük meg feltétlenül olyan tüzetesen közelebbről, és akkor megnézzük a gyerekekkel, miket találunk benne. Egyáltalán azt, hogy mi a komposzt, tudunk-e mi talajt csinálni? Hát mi éppenséggel nem tudunk talajt csinálni, ezért is kell ennyire vigyáznunk a kis segítőtársainkra, a gilisztára, az ászkákra, és ezt tök jól meg lehet nézni. Meg hát sokszor megint azt, hogy felnőtt korban, mert mondjuk azt mondja valaki, hogy jaj, ott egy giliszta, egy százlábú, jaj, fúj, én ezt meg nem fognám. A gyerekek ebből a szempontból is elég nyitottak, pláne hogyha mondjuk a csoportban van egy-két bátrabb gyerek, aki azt mondja, hogy ő megfogja, akkor utána már a többiek is meg fogják fogni. És látják, hogy jé, ez a giliszta nem bánt. Jé, ez az ászka szintén nem bánt. Már azt inkább nagyobbakkal szoktam, de hogy mondjuk jó, akkor adok nekik egy nagyítót, számolják meg, hány lába van. És akkor kicsit jobban megnézegetik, megbarátkoznak vele, és nem akarják majd eltaposni, tudni fogják, hogy ők bizony nagyon hasznosak.
1: Többek között ez is az oka annak, hogy például a bulgárföldi általános iskolába visszajáró vendégek vagytok? Tehát ott igényli a nevelőtestület meg a gyerekek, hogy időről időre visszajárjatok? Mert én azt gondolom, hogy szinte minden hónapban vagy minden évszakban van miről beszélni.
2: Igen, főleg a fenntarthatósági téma héten, hát tavaly is voltunk több alkalommal, szóval nem is ez, hogy csak egy-egy osztály, hanem alsósokkal is voltunk, felsősökkel is több témában, és nagyon szeretünk oda visszamenni, én is nagyon szeretek visszamenni, mert nyilván valószínűleg ezért is hívnak minket vissza, a pedagógusok is tök nyitottak ez iránt, nagyon szívesen veszik ezeket a programokat, meghívnak minket, meg a gyerekek is nagyon nyitottak, és érdekli őket, és figyelnek, és kíváncsiak, szóval nagyon jó élmény mindig.
1: És gondolom az óvodásokat pedig elvarázsolja például Ongán, amikor a magas ágyásúba elültetik a kis magokat, és aztán hetekkel múlva burjánzanak a növények. Hát gondolom, hogy az óvodások esetében ez egy nagy, nagy élmény lehet.
2: Hát ez is rengeteg mindent tanít. Még ha egy picit elugaszkodunk attól, hogy persze azt, hogy honnan kerül az étel az asztalra, türelmet is, azokat a növényeket, magokat gondozni kell, locsolni kell, hogy kinőjön, és ezek meg általánosságban is tök fontos dolgok, nem csak mondjuk egy kerthez kapcsolódóan.
1: Ezen a fenntarthatósági témahéten, illetve a Föld napján a Kossuth utcán volt egy ökokuckó is. Ez mit jelent? Mi van az ökokuckóban?
2: Igen, az ökokuckó az mindig van, az egy az irodánknál egy ilyen kis bemutató házikó, egy zöld háztartást mintáz. A kívül is, belül is például zöldtető van rajta egy kis napelem. Előtte, illetve bent is van egy kis komposzt, mert van a fürdőszoba részében egy giliszta komposztáló, aminek amúgy nagyon szép a kivitelezése, szóval meg nem mondaná az ember, hogy ez egy komposztáló, tehát ez bizonyítja, hogy akár panelban sem olyan elrugaszkodott ötlet a komposztálás. Hát és ez kvázi be van rendezve, mint egy mini lakás, vannak polcok, ahol rengeteg különféle terméket találunk, akár háztartási tisztítószert, akár szépségápolási szert, irodaszert, és ezek nem csak feltétlenül a jó alternatívák, hanem többféle. Egyrészt az, hogy ezáltal jól meg lehet mutatni azt, hogy milyen szempontok szerint jó kiválasztani egy fenntarthatóbb alternatívát, meg hogy ez amúgy nem fekete-fehér, és itt fel lehet állítani egy sorrendet, hogy éppen ez lehet, hogy mondjuk egy cappan, tehát mondjuk egy tusfürdőnél azért általában elmondható, hogy egy cappan az jobb lesz, de egy cappannál sem mindegy, hogy miből van, honnan származik, miben van csomagolva, és ezeket a kis apróságnak tűnő dolgokat, ezeken tök jól lehet szemléltetni.
1: És milyen jó, hogyha már ezeket a gyerekek is tudják, és aztán tovább viszik felnőtt korukba. Egy másik nagyon fontos feladatotok a közlekedés, a helyes közlekedés népszerűsítése, ugye a kressz szabályait ismertetitek a gyerekekkel, volt egy mini kressz pálya is, úgy láttam a Kossuth utcán. Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, akár itt a Bükki kerékpáros teljesítménytúrával összefüggésben, amely ebben az évben május 16-án jövő héten szombaton szervezitek, ugye a Szeleta parttól lesz majd az indulás,
2: igen,
1: és
2: igen.
1: Mondtad, hogy lehet még előnevezni?
2: Igen, május 11-ig van az előnevezés, ez nyilván picit kedvezményesebb áru, utána is lehet még nevezni, illetve helyszínnevezésre is lesz lehetőség, de azért biztatunk mindenkit, hogy május 11-ig nevezzen, nyilván ez a nevezőknek is jó, olcsóbb is, nekünk is jó, mert mi is tudjuk, hogy hány nevezőre kell számolni, könnyebb vele tervezni. 4 távon lehet elindulni egyébként idén is, egy 38 kilométer, az egy szerintem nagyon barátságos kis kör ott Varbó fele, nagyon szép ilyenkor a Varbói tó. 50 kilométer, 80 kilométer, illetve van egy 130 kilométer is, hát az egészen elmegy Upponyig, szóval...
1: Az is egy nagyon szép vidék, és ez már valóban egy igazi teljesítménytúra, és ilyen módon az egészséges életmódot is népszerűsítitek.
2: Igen, ráadásul, szóval azt gondolom, hogy ennek a teljesítménytúrának egy nagy előnye, vagy nagy pozitívuma, hogy amúgy ez egy tök családias hangulatú túra, tehát az ellenőrző pontokon is igyekszünk az ellátmányt is házilag készíteni, tehát nem feltétlen, meg nem is igen, nem előre csomagolt, hanem igyekszünk azért azokat is otthon készíteni. Neked mindig nagyon jó a társaság.
1: Szóval közösségformáló ereje is van, én azt gondolom. Szerintem a gondos szülő már gondol a nyári táborra, vagy hogy hogyan fogja megoldani a gyermekének a nyári elhelyezését, és szerintem nagyon jól dönt, hogyha július 13-a és 19-e között rátok bízza a gyermekét, mert hogy Bükki Nomád tábort szerveztek kamaszoknak, 13 és 18 éves korosztálynak, úgyhogy szerintem talán már lehet erre is jelentkezni.
2: Persze, igen, hát valójában kisebbeknek is lesz, viszont az februárra betelt, az a turnus. Viszont még a kamaszokhoz várjuk a jelentkezőket. Nagyon jó szokott lenni, ez is egyébként egy nagyon jó közösség, szóval a táborvezetők volt táborosok szintén. Fent a Bükkben, létrástetőn, nincs áram, nincs térerő, ellenben ott a nagyon szép Bükk, megyünk kirándulni, barlangászni. Szóval nagyon, nagyon tudom javasolni.
1: És többek között szerintem az Egyesületnek a szerepe, vagy hosszú távú feladata is itt csúcsosodik ki, hogy valóban nagyon népszerűek ezek a táborok, tehát amit kínáltok, arra komoly kereslet van. Ez még egy kicsit a távolabbi jövő, hiszen ez július, de most szombaton, május 9-én lesz egy nagyon fontos programotok, méghozzá gyógynövény ünnepre készültek a Szeleta Parkban. Magbőrze, kreatív családi foglalkozások, program, bemutató, kertlátogatás, ismeretterjesztő előadás, csak címszavak a szombati programról, ami nekem újdonság volt, és én nem tudtam, hogy a Szeleta Parknál látható, vagy található gyógynövényes kertet ti tavaly örökbe fogadtátok, és azt mondtad nekem, hogy tulajdonképpen az önkénteseitek gondozzák ezt a kertet.
2: Igen, főleg közösségi szolgálatosokkal és önkéntesekkel gondozzuk. Amúgy egy nagyon szép, nagyon jó kis gyógynövényes kert. Rengeteg faj van benne, még tervezünk is egyébként így a, hogy így örökbe fogadtunk néhány fajt, adott esetben beleültetni még. Igen.
1: Szombaton tehát helyszín a Szelet a látogatóközpont, és azt látom, hogy saját gyógynövény, magot vagy palántát is lehet vinni, és lehet csereberélni?
2: Persze, igen, igen, ez is egy bőrze lesz. Viszonylag egyébként népszerűek a mag és palánta bőrzénk is, ezeket az irodánkban szoktuk tartani a Kossuth utcán, viszont ez kifejezetten egy gyógynövényes fókuszú bőrze lesz, szóval ami éppen van otthon esetleg egy-egy tő, ment a citromfű, bármi vagy bármilyen gyógynövény mag, akkor ezt el lehet hozni és csereberélni. Ha esetleg valakinek nincsen csere alapja, akkor egyébként adományért cserébe fogunk tudni azért adni valamilyen tetszőleges kis gyógynövényt.
1: És gondolom, hogy a termesztés tapasztalatait pedig meg lehet osztani egymás között, tehát ez, igen, a program a gyógynövény ünnep a ti szervezésetekben, illetve egész pontosan a Szeleta Park, illetve a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szervezésében, tehát most szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik, tehát a Szeleta látogató központban, illetve az előtt, és még egy gyors kérdésre válasza maradt időnk, milyen további programokat terveztek annak apropóján, hogy idén 20 éves vagytok.
2: Hát ezekre már talán nem azt mondanám, hogy a 20 évnek az apropóján. Most ugye még, ami az elkövetkezendő néhány hét, arról beszéltünk is, hogy a Szeletában a gyógynövény ünnep, illetve utána a BKTT, amik így félig meddig folyamatos programok azok. Akár mondjuk márciusban volt egy filmvetítésünk, az még benti volt, mert akkor ezért hűvös volt, de mindenképpen szeretnénk nyárra is kinti filmvetítést és beszélgetést az udvarba, ilyesmi jellegű, picit ilyen közösség formáló programokat, illetve ami most még egy célunk, hogy minél több fiatalt vonjunk be az Egyesület életébe, meg hogy magát a témát is úgymond vonzóvá tegyük a fiatalok számára.
1: Hát szerintem van még ezen az úton sok tennivalótok, és természetesen várjátok az önkénteseket, igen, is, akik lehet, hogy valamikor hozzád hasonlóan az Egyesület munkatársai lesznek majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Annak apropóján beszélgettünk, hogy idén 20 éves a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület, amelynek főállású munkatársával Lehr Tamara természetvédelmi mérnökkel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm a meghívást!
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillag.rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillag.rádióban.
3: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A 6 járműből korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Földrengés volt hajnalban Horvátországban, a földmozgást Magyarországon is érezni lehetett. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt hajnali 2:30 körül. A jelenséget délnyugat Magyarországon észlelhették az ott lakók. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Folytatódik a Csillagpont Rádió közéleti magazin műsora. Vendégem Hudák Katalin, aki a Miskolci megyei jogú város polgármesteri hivatalának ökomenedzsere. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és mindenkit köszöntök.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát egy rögtönzött kérdés, nagyon röviden arra kérem, mondja el nekünk, hogy mivel foglalkozik, mit csinál az ökomenedzser. Nyilván nagyon sok minden, de hogyha címszavakba kellene, mit mondana?
2: Hát az ökomenedzser, mint idézőjelben pozíció, az a Hungary Life projekt eredményeként jött létre. Ennek a projektnek, amelyben több önkormányzati is partner, illetve nem önkormányzati szervezetek is együttműködnek. Az volt a célja, hogy létrejöjjön egy olyan országos hálózat, amelyben vannak olyan szakemberek, akik környezetügyel, környezetminőséggel kapcsolatos kérdésekben is

0: Sajnos nem ezt mutatja, hogy nagyon-nagyon sokan fogékonyak lennének, inkább az a feladat, hogy nagyon sokan fogékonyak legyenek erre a kérdésre.
1: Mi legutóbb Miskolcon a József Attila könyvtárban találkoztunk, ahol ön egy előadást tartott, amelynek az volt a címe, hogy szerves hulladék hasznosítása háztartásban és a kertben. Egyébként a József Attila könyvtár a közelmúltban indított egy magcserebere programot. Ez is talán lehet egy jó kiinduló itt a témát tekintve?
0: Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen már csak azért is, mert a környezethez, természethez való viszonyunkat akkor tudjuk igazán megerősíteni, hogyha valamilyen szinten tevékenykedünk, akár a háztartásban felgyülemlő szerves anyagokat valamilyen módon hasznosítjuk, akár pedig a kertben nyilván teljesen önmagát adja, hogy komposztáljunk, és a minket körbevevő környezetet javítsuk.
1: Most az elmúlt időszakban több olyan esemény is volt a földnapjára, vagy a fenntartatósági témahétre gondolok, amikor ez a téma azt gondolom, hogy fókuszba kerülhetett. Milyen feladatai voltak ezeknek az eseményeknek kapcsán az ökomenedzsernek?
0: Hát tekintve. Jelenleg a témahétnek az egyik gondolata a hulladék, mint fogalom meghatározása, vagy hát a hozzákapcsolódó kérdéseknek a megválaszolása, megvitatása, és hát a hulladéknak egy része például a szerves hulladék, és a szerves hulladékot pedig komposztálni lehet, tehát így mindenképpen kapcsolódni tudtunk ehhez a programhoz, illetve magával a levegő minőséggel, levegő szennyezettség méréssel kapcsolatos mérőhálózatunkat is be tudtuk mutatni itt, ami Miskolcon működik.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen? Ugye beszélt erről a könyvtárban is, ez a PM monitoring mérőhálózat, amely tulajdonképpen a szállópor koncentrációját határozza meg a levegőben, és azt mondta akkor, hogy Miskolcon 60 darab ilyen egység került elhelyezésre. Miért jó ez nekünk, hogy van ilyen?
0: Hát azért fontos, mert Miskolcon alapból 3 darab olyan mérőegység van, illetve konkrétan laboratórium szintű mérés, ami az országos hálózatba küldi az adatokat, de ezek nagy része, illetve hát ez a 3 mérőegység gyakorlatilag észak-déli irányban helyezkedik el. Nyilván a Sajóval párhuzamosan, hiszen a Sajóvölgyről lehet leginkább hallani, hogy időszakonként nagyon szennyezett a levegője. Viszont a Miskolc város elhelyezkedése kelet-nyugat irányú alapvetően, tehát nem mindegy, hogy a Búzatéren mérnek egy adatot, vagy pedig Diósgyőrben mérnek egy adatot, és ezért gondoltuk pont a Hungary Life projekt keretén belül, hogy szélesíteni kellene ezt a mérőhálózatot, és így került kihelyezésre kezdetben 60 darab ilyen mérőegység, amely a 10 és a 2,5 mikron nagyságrendbe tartozó porszemcséket tudja számlálni, és ezeket az adatokat el is tudják érni a miskolciak egy internetes felületen.
1: Ha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy például ingatlan vásárlásnál nagyon hasznosak lehetnek ezek az adatok, hiszen attól függően, hogy ki hol szeretne ingatlan vásárolni, arról is tud tájékozódni, hogy hol milyen a levegő minősége.
0: Így van, mert ezek az adatok, hogyha valaki a pmmonitoring.hu oldalt megnyitja, és az ott megjelenő kis emojik bármelyikére rákattint, akkor visszamenőlegesen lehet követni akár egy évig is az adatokat, hogy mennyire volt szennyezett az adott környezet levegője.
1: Beszéljünk egy kicsit a komposztálásról, mert hogy erről is beszél többek között a könyvtárban, és tulajdonképpen az volt a fő üzenet, hogy a komposzt is érték. Hát hogyan komposztáljunk akár otthon a házi kiskertekben, hogy azt helyesen tegyük?
0: Hát először is minden olyan szerves anyag, ami termelődik a háztartásban, legyen ez a konyhai hulladék, legyen ez a kerti hulladék, azt lehetőleg tartsuk helyben, és ne szállítassuk el, mert valóban ez egyfajta fekete aranyként keletkezik gyakorlatilag a komposztálás eredményeként, vagy ebből fekete aranyként keletkezik olyan talajminőséget javító anyag, amely tényleg segíti a növények fejlődését, segíti az ellenálló képességét, segíti azt, hogy a talajunk jó vízháztartással rendelkezzen, hogy kellő mennyiségű tápanyagot tudjon biztosítani a növényeink.

0: számára. Tehát ez mind-mind-mind olyan jó tétemény, ami szerintem a komposztálásnak az egyik nagyon-nagyon fontos oldala, a másik pedig az, hogy mi magunk is sokkal közelebb kerülünk a természethez, a környezethez, és így sokkal érzékenyebbé válunk, én úgy gondolom, a környezetünk változásaival kapcsolatosan, vagy változásaira.
1: Önkormányzati kezdeményezésként komposzt keretet is osztottak. Jelenleg tart-e ez a kezdeményezés, vagy ez a folyamat, lehet-e még ilyet igényelni?
0: Hát mivel ez a live program biztosította az anyagi feltételeket a komposztkeret osztáshoz, hiszen ha valaki komposztál, akkor ugye nem égeti el a kerti hulladékot, ergo nem juttat ki égés terméket a levegőbe, tehát a levegő minőséget javítani tudja, vagy a szennyezettséget csökkentheti. Ezért gondoltuk azt, hogy a komposztkeret osztás az egy nagyon jó alternatíva, másrészt pedig ugye Miskolcon 2020-tól tilos kerti hulladékot égetni, és szintén ennek alternatívája a komposztálás, és ehhez biztosít segítséget a komposztkeret, mint tárgyi feltétel, de ez a komposztkeretosztás már befejeződött, tehát 2026. decemberig tart a projekt, és 2020-tól 26. április 20-áig történt komposztkeretosztás gyakorlatilag minden évben folyamatosan.
1: Gyakran hallott fogalom a biodiverzitás. Mit jelent ez?
0: A biodiverzitás az a sok biológiai sokféleséget jelenti, ami jelenti a környezetünkben lévő látható és láthatatlan élő szervezetek sokaságát és azt a hálózatot, amelynek mi is részesei vagyunk, emberek.
1: Hogyha egy kicsit az egészségünkre fókuszálunk, akkor az előadásában azt is kiemelte, hogy például összehasonlításképpen el lehet mondani, hogy sok-sok évvel ezelőtt, például a 60-as években egy almának a C-vitamin tartalma sokkal nagyobb volt, mint a mai időben. Vagy például, hogyha tavaszi zöldeket gyűjtünk, amit egyébként talán bedarálnánk, vagy akár kerülne a komposztba, vagy a fűnyíró által kerülne bedarálása, egy pippang, egy ibolya, egy százszor szép, ezek is felhasználhatóak. Tehát amikor kimegyünk a kertbe, és ezekkel találkozunk, gondoljunk arra, hogy ezeket be lehet vinni akár a konyha kertből a konyhába, és ott felhasználhatjuk ezeket egészségünk érdekében is?
0: Igen, szerintem mindenképpen. Persze nem szabad elfelejteni azt, hogy különböző növényfajok, azok, amik gyűjthetőek és fogyaszthatóak, és vannak hozzájuk hasonló növényfajok, amik viszont veszélyesek lehetnek. Tehát éppen ezért a növényismeret az mindenképpen fontos, és azt gondolom, hogy a József Attila könyvtárnak ezzel kapcsolatban is voltak már programjai és terepi kirándulásai, amit érdemes szemmel tartani és figyelni.
1: Mi is szemmel tartjuk majd a jövőben. Hudák Katalin ökomenedzsernek köszönöm szépen, hogy itt volt a Csillagpont Rádió stúdiójában.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
2: A Csillagpont Rádió közéleti magazin műsorában a folytatásban kulturális programokat ajánlunk figyelmükbe, ebben pedig partnerem lesz a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere Tamás Krisztián. Szia, jó reggelt!
3: Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat!
2: Köszönjük, hogy itt vagy, és akkor kezdjünk már is egy olyan kiállítás megnyitóval, amely ma délután lesz egész pontosan 5 órakor az Ifjúsági Ház galériájában. Egy fotóművész tárlata nyílik. Mit lehet róla tudni?
3: Szarka János, FIAP fotóművész megállított pillanatok fotókiállítása. Nagyon sok fotókiállítást nyitunk egyébként, nem csak az Ifjúsági Ház, hanem a Adi Művelődési Háznak a galériáján is. És hát gyakorlatilag szerintem ez azért lesz nagyon jó, mert ő egy igazán jó szakember, és hát minőségi fotókat láthatunk.
2: És a kiállítás pedig egészen május 29-én, hát hétköznapi
3: a háznyitvatartási
2: időpontokban megtekinthető, igen. Így van. És hát legutóbb, amikor itt jártál nálunk, még talán márciusban, akkor abban maradtunk, hogyha következő alkalommal beszélgetünk, akkor már az esedékes nyári táborokat is sorra vesszük, hiszen az Ifjúsági Ház minden évben több ilyen tábort is hirdet. Hát vegyük ezeket sorra, mert én azt látom, hogy itt táncos tábor, média műhely, színjátszó, mesterséges címere, kutyás tábor, jóga kaland, és hát kérlek, hogy folytasd a sort, mit lehet ezekről tudni, milyen korosztályt vártok elsődlegesen, és akinek felkeltjük az érdeklődését, annak mi a teendője, hogyan tud jelentkezni, illetve hát lehet-e már jelentkezni?
3: Hogyne, persze, már lehet jelentkezni, ezek a nyári, megkérdezett nyári napközieink, amit a Kulturális Központ hirdet meg minden évben, hétfőtől péntekig 8 és 4 között, tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy munkaidőben tartanak a táboraink. A napközi előtt egyébként, és még a napközi után is egy pici félórás felügyeletet tudunk biztosítani. Most úgyis a szülőkhöz szólunk itt az éteren keresztül, és az is fontos, hogy a részvétel feltétele minden esetben a szülői nyilatkozat. És egyéb, ezt azért szoktuk mondani, főleg, hogyha felvétel készül a média tekintetében, van ilyen több táborunknál, és a Miskolci kultkosz.hu weboldalon található űrlap kitöltésével lehet jelentkezni, de természetesen ott már, hogyha felmennek a közösségi média felületekre, vagy a weboldalra, akkor ezt fogják látni a szülők. Igen, ahogy be is vezetted, nagyon sok táncos táborunk van, és mozgásra épülő táborunk. A mazsorett kezdőt szerintem a legtöbbeknek nem kell elmagyarázni, hogy mi az a mazsorett, hiszen itt Miskolcon ennek hatalmas kultúrája van. Az Ady Endre Művelődési Házban 7 és 12 éves korosztályt várunk július 6 és 10 között. Virtuozitás, nőiesség, karakter, hogyha ezt mondhatjuk, és ebben a táborban a lányok megismerkednek a mazsorett műfaj szépségeivel, a mazsorett bot forgatásán kívül a balett és a modern tánc alapjait is elsajátíthatják. És hát ez nem csak a tánctudást fejleszti, hanem a gyerekek koncentrációs képességeit is, mert itt a zenére történő lábmozdulatokra, kéztartásra, botforgatás és minden másra is kell figyelni, és ráadásul a világbajnok csapat lesz a gyerekek segítségére. Tehát ez az Ady Endre Művelődési Házban.
2: Van egyébként olyan táborotok, ami új, ami eddig még nem volt?
3: A média műhely pont, amit bevezettél, igen. Aminek a Ifjúsági Házban lesz a helyszíne, és július közepén, július 13-tól 17-ig várjuk a 10 és 14 éves korosztályt. Itt a Miskolci Kulturális Központ non-profit Kft. Szakmai munkatársai és a média területéről bevont szakemberek, akik itt dolgoznak, ők lesznek a partnereink. Hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos, a digitális média is, a fotózás, a podcast vagy a közösségi média, és hát kipróbálják, milyen egy igazi forgatás dolgozik, itt ne filmforgatásról gondoljunk, hanem híradós anyag. Vagy azt is megismerhetik, hogy milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek, aztán majd eldöntjük, hogy a modern tartalomgyártás kulisszái mögé hogy nyerhetnek betekintést, vagy hogy készül egy izgalmas videóriport, vagy kisfilm, ezt is megtanulhatják, és megnézhetik, hogyha sikerül, hogy milyen egy igazi stúdió. Úgyhogy
2: Ígéretesen hangzik, és ami még lépjünk egy picit tovább, mert nagyon szalad az időnk, ami tudom, hogy évről évre egy visszatérő és nagyon népszerű táborotok, ez a színjátszó tábor, vagy napközi. Most ebben az évben ugye külön felső tagozatosoknak és középiskolásoknak is hirdetitek, és szerintem ami vagy aki nagyon vonzó itt a tábor kapcsán, ugye a Miskolci Nemzeti Színház művésze Fadl Ferenc a foglalkozás vezető.
3: Igen, Fagyi, becenevén, ő visszatérő, és jól mondod, de egyébként nem csak most hirdettük, én úgy emlékszem, hogy hát tavaly is így volt, hogy felső tagozatok és középiskolások részére 10 és 18 év között várjuk mindazokat az ifjúsági házba, akiket nem csak a színjátszás érdekel, mert hogy itt a játékok által, amiket Fadl Ferenc, a Nemzeti Színház színművészek kitalál, fejlődik a gyerekek kommunikációja, önismerete, kifejezőkészsége, koncentrációja, együttműködés is, improvizációs készség és kreativitása is. Tehát gyakorlatilag egy színdarab létrehozásának is a részesei lehetnek, és belekóstolhatnak a színészet alapjaiba, és kipróbálhatják magukat számos drámajátékba, de itt nem mindenkiből színész lesz, nem az a cél, hanem hogy az iskolában is ezt jól használják fel. Azért tudjuk, hogy egy-egy felelésnél, aki kicsit introvertáltabb, az ezeket a készségeket, képességeket aztán beépítheti.
2: Talán már a múltkor is mondtad, hogy a kutyás táborotok az mindig nagyon-nagyon népszerű, nyilván ez egy mozgalmas tábor a kutyusokkal egyetemben, ugyanakkor meg van egy jóga kaland táborotok, ami szerintem meg pont az ellenpólus egy kicsit a lecsendesedést hivatott szolgálni?
3: Abszolút, jól mondod. A jóga is kaland, hogyha ezzel készülném, akkor olyan programot alkottak a gyerekeknek, a foglalkozásvezetők, meg hát természetesen mi a kulturális központ munkatársai, ha megismerhetik önmagukat, és nem kell pörögni. Itt gyakorlatilag a nyári szünítő a feltöltődésről szól, amiről szólnia is kellene, és ez egy mozgásfejlesztő, tartásjavító, önbizalomépítő élményt nyújt a gyerekeknek, majd a hangtálak keltette varázslatban is részük lehet. Ez nagyon jó, én is tapasztalatból mondom, mert jogáztam, és ezek a hangtálas
2: rezgések
3: meg ezek az alkalmak mindig valami pluszt adtak. A napközi, a mozgás, a zene, a hangvarázs, a kreatív alkotás és az önfelett játék élményét kínálja a résztvevőknek minden nap, és ahogy mondtad, a kutya és gazdiról még két mondatot, a Vasgyárba várjuk a gyerekeket, mint tavaly is. Szabó Szabina, kutyás terapeuta, a kutyaképző tréner, a foglalkozásvezető, és hát ez egy különleges élménytér, és gyakorlatilag egy ilyen szeretetteljes környezetben lehet a kutyával együtt fejlődni. Én azt hiszem, a gazdi annyira fejlődik legalább, mint a kutya.
2: Köszönöm szépen, Krisztián, hogy ha csak rövid ideig is itt voltál ma, és beszélgethettünk a Művelődési Házak nyári tábor vagy napközis kínálatáról. Sok mindenről beszélgettünk, azt gondolom, de ami nagyon fontos, hogy már lehet ezekre a táborokra jelentkezni, hogyha valaki az IFI ház vagy a Művelődési Házaknak a honlapját megnézi, ezt ott meg is teheti. Tamás Krisztiának köszönöm szépen.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillag.rádió.hu.
4: Nem csak rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillag.rádióban.
5: Újabb támadás érte Ukrajnát. Megállt az évek óta tartó drágulás a budapesti lakáspiacon. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban, legkevesebb 21 ember meghalt és 61-en megsérültek. A baleset tegnap délután történt a Liuyang városában, amely a kínai tűzijátékipar egyik központja. A mentő csapatok túlélők után kutatnak. A kínai elnök utasította a hatóságokat, hogy minél hamarabb vizsgálják ki a robbanás okát, és vonják felelősségre az érintetteket. Idehaza átvették megbízólevelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Pályakarbantartás miatt leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutópályát is. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról. Első kézből. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Kezdődik a rendelő, ahogy hallják is benne a szerkesztő továbbra is, Szász Anikó köszönti a hallgatókat. 50 éves idén a Gyermekegészségügyi Központ, és most vendégemmel egy nagyon érdekes utat fogunk bejárni a tekintetben, hogy több jubileumot is fogunk említeni ebben a beszélgetésben. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központ akut csecsemő és gyermekosztályának vezető ápolója Kozák Lászlóné a vendégem. Szervusz, Erika!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Én is köszönöm, hogy itt vagy, régen ismerjük egymást, úgyhogy ezért fogunk tegeződni, és köszönöm neked, hogy megtisztelsz ezzel. Azt mondtam, hogy többes évforduló. Hát ugye a GYEK 50 éves, hiszen 1976 novemberében kezdte meg a működését. Te 40 éve lépted át a GYEK kapuit, az imént elárultad nekem, hogy 1986. augusztus 1-ével, ugyanakkor pedig 20 éve vagy az osztály vezető ápolója. Hát hogyan gondolkodsz erről a hármas jubileumról? Mert azt gondolom, hogy azért mind a három egyenként is egy nagyon komoly ünnep, ha lehet így fogalmazni.
2: Hát mindenféleképpen, és büszke is vagyok arra, hogy tulajdonképpen elindultam 1986-ban, mint osztályos gyermekápolóként, és hát fokozatosan a képzések hatására, illetve az akkori vezetéssel megbeszélve megcsináltam a főiskolát, és ezután lettem én várományosa az akkori főnővéremnek, és tulajdonképpen 2006 őszétől vezetem az osztályt. És hát igazság szerint ez minden egyes évtizedet, ha végigveszem, egy mérföld, egy ember életébe, miután sokszor vissza szoktam tekinteni, és azzal szoktam egyébként erősíteni a kolléganőimet is, amikor mindenki számolja, hogy majd mikor jön el a nyugdíjazása, mindig azt szoktam mondani, hogy igen, az ember mikor kevesebb van már előre, mint ami már a háta mögött van, akkor végig gondolja, hogy úristen, nagyon gyorsan elment. Amikor benne vagyunk, akkor nem is gondoljuk, hogy ezek az évek nagyon gyorsan, és ugye hát tele vannak megpróbáltatásokkal is, célokkal is, amíg ugye a változásokkal, amelyek változások az sokszor nehéznek tűnnek, de a nehézség ellenére azért az embert erősítik, és ennek függvényében aztán a mindennapi teendők mókuskerék miatt, mókuskerékben, igen, gyorsan mennek ezek az évek, évtizedek.
1: Hát különösen annak fényében itt a változást említett, hogy azért 1976-ban nyilván, amikor a GYEK megnyitotta a kapuit, hát egészen másképp működött, azt gondolom, mindenféle értelemben. De amikor valaki a GYEK-ből ide jön hozzánk a stúdióba egy beszélgetése, akár egy ilyen jubileumi beszélgetése, azért mindenki megfogalmazza, hogy a GYEK-nek az a bizonyos szellemisége az ma is érezhető. Te hogyan élted ezt meg az elmúlt évtizedekben?
2: Én igazából a mi osztályunk ez egy mindig is jellemző volt az osztályunk dolgozóira, egy összetartó csapat volt, és nagyon sokan egyébként az osztályról mentek el nyugdíjba is. Osztályunkra egyébként jellemző, de nem jellemző a fluktuáció. Tehát azért, ha esetlegesen más irányban történik a pályaelhagyás, az általában amiatt van, hogy család miatt nem tudja összeegyeztetni a munkával, de úgy, hogy nem érzi jól magát, vagy rossz a közeg olyan, és amiatt nem nagyon fordult elő, hogy változásra kellett, vagy változás kellett volna a dolgozónak.
1: Sokat kell ezzel egyébként dolgozni? Neked akár vezető ápolóként olyan programokat, közösségi programokat szervezni akár, ami összetartja ezt a társaságot, és hát aminek végül is az a végeredménye, amit mondasz is, hogy igazából nem jellemző a fluktuáció?
2: Voltak, mindig is voltak évtizedek. Tehát én így tanultam, már ebbe szoktam bele tulajdonképpen csúnya szóval
1: ezt
2: mondani.
1: Megörököltem?
2: Megörököltem, igen. Mert mindig egyébként cél volt az, hogy a dolgozóknak valamilyen olyan közösségi program legyen, amiben egy kicsit, úgy mondom, kiengedik a gőz, tehát legyen, együtt legyünk kirándulással, vagy egy ilyen csapatépítő összejövetellel, akár legyen, azért már most megint az utóbbi időben folyamatossá vált, hogy évvégén azért mindig csinálunk egy záróvacsorát, amiben azért átbeszéljük, meg teljesen más egy házon kívül megbeszélni a napi problémákat, mint bent a munkahelyen. Ott is megvan, de a szakmai, de azért az, hogy belsőségesen és mindenki a családjáról is beszél, ahhoz ezek a közösségi programok nagyon jók. Bár én mindig azt mondom, én olyan személyiség vagyok, hogy bármikor bejöhet a dolgozó hozzám, tehát meg tudjuk beszélni, ha csak magánjellegű dolga van, azt is tudják nagyon jól, ha bejönnek, megbeszéljük, az biztos, hogy ajtón belül fog maradni, és nem megy tovább. Sokat beszélgetnek egyébként az osztályon is egymással. Persze megvannak a mindennapi nehézségeink is, de ezen próbálunk, meg nagyon sokat segít egyébként most már több éve a pszichomediátor is, ha olyan gond van, akkor őnek is megnyilvánulnak, beszélgetnek, és azért a beszélgetés az, hogy kijön a mindennapi dolgok kapcsán a kolléganőkből, azért az egy fél megkönnyebbülés.
1: Ez nagy lehetőség, hogy nem igen, csak a gyermekek, igen, a családok, igen, a gyermekek mellett igen, lévő szülők, igen, édesanyák, igen, hanem a dolgozók is kérhetik is, a mentális.
2: Igen. És akkor ugye ez egy a mindennapokban úgy teljesen kötetlenül, és szerintem ez a legjobb megoldás erre.
1: Hát mert sokkal ez egy önindított dolog, igen, ugye? Igen, amikor a dolgozó keresi a mentális segítséget, illetve az azt nyújtó szakembert. Igen. Arra emlékszel-e még, Erika, vagy fel tudjuk eleveníteni, hogy miért lettél te gyermekápoló? Volt valami gyermekkori élménykötődés?
2: Én mindig szerettem egyébként a gyerekeket. Egyébként édesanyám óvodába dolgozott, és pont az az óvoda, ahol ő kezdett dolgozni, az ez év februárjában töltötte az 50 évet szintén.
1: Ismét egy jubileum.
2: Igen, és én első körben óvónő szerettem volna lenni, aztán utána valahogy az egészségügyi pályára. Tehát én már általános iskolában elsősegély nyújtó versenyen vettem részt az akkori osztályfőnökömmel, és valahogy így bele sodródtam ebbe, és akkor én az egészségügyi szakközépiskolába felvételiztem, és igazság szerint ez egy nagyon jó iskola volt, nagyon jó alapokat adott, szakmailag felkészült orvosok tanítottak bennünket, és nekem egy kicsit furcsa volt a Szentpéterkapui kórház, mert én a Semmelweis kórházba jártam gyakorlatra, és ott tulajdonképpen ott felnőtt osztályon voltam gyakorlatilag sokat, és hát tulajdonképpen édesanyámmal beszéltük át, amikor
1: pályaválasztásra
2: került a sor, mikor én leérettségiztem, és akkor anyukám javasolta, hogy miért nem próbálod meg. És így jelentkeztem a gyermekegészségügyi központba, és a 86. augusztus 1-ével fel is vettek, és elkezdtem a műszakos ápolóként az akkori 4-es csecsemő és gyermekosztályon, Madácsi professzor úrnak az osztályvezetése alatt, és tulajdonképpen akkor még három profillal működtünk, a kardiológia, a pulmonológia és a diabetológia, illetve a területileg hozzánk tartozó településeknek az akut ellátásával, hisz akkor még teljesen másképp működött egy osztály, akkor még külön volt csecsemő részleg, és külön volt a gyermek részleg. A csecsemő részleg az 0-tól 2 éves korig ápoltuk, illetve a gyerekosztály az pedig ugyanúgy 2 éves kortól 18 éves korig.
1: Ilyen érdekes említed a pulmonológiai szakterületet, éppen ma beszélgetünk, amikor az asztma világnapja van. Igen. Egyébként nagyon érdekes. Igen. Szoktuk kérdezni itt, amikor olyan valakivel beszélgetünk, aki évtizedek óta akár egyek munkatársa, hogy és ha újra kezdenéd?
2: Szerintem ugyanitt kezdeném. Ugyanitt. Nem tudok elképzelni mást. A nehézségek ellenére, mert hisz volt. De én azzal szoktam vigasztalni a kolléganőket, hogy mindennek megvolt az előnye, illetve a hátránya. Tehát amikor én elkezdtem dolgozni, az pszichésen nagyon megterhelő volt olyan szempontból, hogy akkor a szülők nem lehettek bent. Hetente 2-szer volt látogatás, a szerdán és a vasárnapi napokon, és üvegen keresztül. Borzasztó volt.
1: Ugye ezt ma is látjuk a gyereknek a külső folyosói.
2: Igen, igen, hát ez még
1: most már
2: megmaradt.
1: Igen.
2: És a másik dolog, hogy amikor hosszabb ideig bent volt a kisded, és én nekem volt egy nagyon megrázó élményem. 3 hétig volt benne nálunk egy kisfiú, gyönyörű, és mikor adtuk haza, és ugye akkor úgy volt, hogy még hogy a szülő még felöltöztetni se jöhetett be, és az ajtóba a kisfiú rám nézett, illetve az anyukára. Tehát az a bizonytalanság, hogy akkor most hová megy tovább, és ez nagyon megrázó volt.
1: De milyen sokat
2: számomra.
1: Változott ez is, hiszen az időközben az ápolási napok száma is nagyon lerövidül.
2: Így van, és ami könnyíti a munkánkat annyiban, hogy ugye az alapellátásban már most, ugye azelőtt vegyes körzetek voltak, házi orvosi körzetek, illetve hetente, havonta járt ki a gyermekegészség közben, meg volt a mozgó szolgálat, tehát szakorvosi szolgálat, aki segítséget adott a településeknél az ellátásban. Most viszont nagyon jó szakorvosok vannak az alapellátásban. Kevesebb gyerek kerül felvételre. Hát a megelőzően, amikor én még elkezdtem dolgozni, 84 ágyal mentünk, tehát 40-40 ágy volt mind a két oldalon, plusz a különítők. És bizony volt úgy, hogy az is kevés volt egy téli időszakban. Tehát most furcsa mindenkinek, amit most hallani fog, de Mózes kosárban is voltak pici babák, amikor
1: akkor
2: én
1: nem volt gond
2: dolgozni.
1: Az ágyhasználtsággal.
2: Nem. Hát nekünk most sincs.
1: Most sincs, igen.
2: Most sincs.
1: Hát nyilván mások voltak a
2: van, tehát igen, nekünk mindig is az akutellátásban, mert ugye itt az évek során azért az osztályunk elég sok változáson ment keresztül. 2006-ban a második emelet egy az egybe egy osztály volt, majd 2016-ban pedig ketté váltunk, és úgy lett a belgyógyászati osztály, és úgy a mi osztályunk az akut csecsemő és gyermekosztály.
1: De a profilok is egy kicsit szétváltak?
2: Összemosódnak most már. Igazság szerint a belgyógyászatnak maradt meg a gyermekgyógyászati profilok. Nekünk ugyanúgy megvan, csak ugye az akutellátás során. Tehát amennyiben infekció lép fel, teljesen mindegy, hogy milyen profilú a betegsége van a kicsinek, vagy a gyereknek, az hozzánk jön. Tehát mi lefedjük a gyerekgyógyászati korképeknek a palettáját egészében. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, mert a kolléganőim nagyon felkészültek ilyen szempontból, hisz nem tudjuk, hogy melyik nap ilyen ügyeletben milyen típusú alapbetegségben szenvedő gyermekeket fogunk kapni, és amellett, hogy az akut lázas állapotot kell ellátni, amellett ugye szem előtt kell tartani az alapbetegségét is.
1: És nyilván az is nagyon fontos, hogy a gyek osztályai között nagyon jó legyen az együttműködés. Gondolom, hogy ez a mindennapi gyakorlat igazolja, hogy nagyon fontos a gyeknek, ez mindig is egy erőssége, azt gondolom volt, hogy együtt tudjatok teamben dolgozni, tehát az egymás osztályok segítik ilyen módon egymás munkáját.
2: Ez évtizedek óta így működik, hogy egymásra épülünk, úgyhogy egymás munkáját segítünk
1: orvosoknak. Ez egy alapvetésének
2: a konziliumadástól kezdve, elkezdve, tehát ez működött is, és ez folyamatában az meg is tartja. Illetve hát már most az ügyeleti rendszerben is egymásra épülünk, tehát ugyanúgy belefolynak a más területen dolgozó szakorvosok a mindennapi munkánkban.
1: Nyilván itt az elmúlt 20 évben, amióta vezető ápoló vagy, ugye 2006-tól hozzá kellett neked is ahhoz alkalmazkodni, hogy nagyon sok az adminisztrációs vagy akár menedzseri teendő. Mondtad itt nekem az imént, hogy ezt elég nehezen élted meg, hogy egy kicsit elszakadtál a gyermek ágytól, az ápolástól egészen konkrétan, de hogyan látod a szakdolgozói utánpótást, hiszen neked vezető ápolóként ezzel nyilván feladatod van, annál is inkább, mert elárultad nekem, hogy 40 év után lassan nyugdíjba készülsz, tehát gyakorlatilag a saját utánpótlásodról is gondoskodnod kell.
2: Azt már évekkel ezelőtt elkezdődött.
1: Ez egy folyamat.
2: Egy folyamat volt, így van, úgyhogy az utánpótlásom megvan. Jelenleg anyai örömök gyakorolja, tehát most gyeden van a kolléganőm, bízom benne, hogy vissza is fog tudni jönni. Az ember már ezt előre tervezi, és úgy próbálja itt hagyni majd az osztályát, hogy jó kezekbe kerüljön.
1: Folyamatosan átadni, ugye, a
2: stafétabotot? Igen, illetve szakdolgozói téren is próbáltuk, és hál' Istennek az osztályunkra jellemző, amit az első mondataimban is elmondtam, hogy stabil gárda van, és folyamatosan jönnek az új dolgozók, úgyhogy én nekem most teljesen, tehát az összes státuszom jelenleg be van töltve, úgyhogy remélem, hogy ez így
1: nyugodtan
2: is fog maradni.
1: Tudsz elmenni a
2: igen, úgy szeretnék, így van, úgy
1: évekre.
2: Szeretnék, igen, elmenni.
1: Erika, legutóbb utána néztem, ahogy tegnap készültem a mai napra, hogy 2023-ban beszélgettünk utoljára, amikor az aktuális Semmelweis napi ünnepségen te Kossuth Zsuzsanna díjkitüntetésben, elismerésben részesültél. Én azt gondolom, hogy egy ápoló életében ez az egyik legrangosabb elismerés. Akkor én emlékszem, hogy akkor is így nyilatkoztál erről, és nagyon megtisztelőnek érezted ezt a címet.
2: Mindenféleképpen, és nem is, tulajdonképpen nem is számítottam rá, tehát ez egy teljes meglepetés volt, és én nagyon szépen köszönöm ezúton is az ápolási vezetésnek, hogy ezt megkaphattam. Remélem rászolgáltam a díjra, és tulajdonképpen én már nem is, tehát az ember már ettől többet nem is kívánhat, és úgy elmenni, hogy nyugodt szívvel, jó lélekkel, hogy az osztály munkáját remélem segítettem, és úgy szeretném itt hagyni, hogy stabilan, stabil gárdával, és olyan szemlélettel, mint ahogy eddig is dolgoztak a kolléganők, ugyanúgy megmaradjon.
1: Sokat beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen 1976-tól mi minden történt a gyekben, de hát én azt gondolom, hogy itt az elmúlt években ugye milliárdos fejlesztések történtek, nagyon szépen kívül belül megújult a gyek, de hát azért vannak még olyan helyek, olyan fehér foltok, amivel még van teendő, és hát egész konkrétan ez benneteket érint, ugye a
2: igen.
1: Második emeletet. Mi
2: igen,
1: az, ami várható,
2: igen.
1: Mit lehet erről
2: hát
1: tudni?
2: Hát folyamatosan, és most a gyekvezetés arra törekszik, felmérés is történt ez ügyben, hogy milyen módon és hogyan lehetne megvalósítani. Reméljük, anyagi forrás is várható majd a közeljövőben, és megvalósulnak azok az elképzelések, amik szeretnénk. Tulajdonképpen a gyerekek és a hozzátartozóknak a komfortfokozatát is szeretnénk ebben a megújítással előtérbe helyezni, hisz tehát nehéz a szülőnek is, tehát bent kell lenni, helyek közel tudjuk biztosítani a minimális normát, de hát ettől több kellene. Úgyhogy bízom benne, hogy a közeljövőben ez megvalósul. A jelenlegi vezetés ezen van, úgyhogy aki már ebben részese lesz, az már az én utódom, több mint valószínű.
1: Beszéltünk arról, elárultad nekem, a december 31-ig, tehát év végéig tervezel dolgozni, tehát itt leszel még akkor novemberben, amikor egész konkrétan az 50. évfordulóját ünneplik a gyek. Készültök-e valamilyen ünnepi alkalomra, akár az osztály, hát, vagy a gyek egészében bekapcsolódtok központi ünnepségbe?
2: Központilag lesz az ünnepség, úgyhogy előadások készülünk, szakdolgozó előadás is lesz, illetve orvosi előadás is lesz. Úgy ez a gyekvezetés központilag szervezik, főorvosnőik, kormai főorvosnőik, úgyhogy bízom benne, hogy
1: ebbe tudtok ti is bekapcsolódni.
2: Így van, segíteni.
1: És igen. Még egy utolsó kérdés itt a beszélgetés zárásaként. Hogyan készülsz a nyugdíjas pihenő évekre? Hogyan töltöd a szabadidőt? Tudom, hogy van két unokád, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz bőven teendő. Vagy van esetleg olyan hobbi, ami akár a manapság is kikapcsol és szívesen végzed?
2: Én azt gondolom, hogy aktív nyugdíjas leszek mindenféleképpen, valóban. Az egyik gyermekem, a lányomék 170 kilométerre raknak, a fiamék azért még ők itt a közelben.
1: Akkor sokat fogsz utazni az
2: unokákhoz. Utaznom is kell, igen. Remélem itt a közelben is lesz majd unokám még. Hát, illetve nekem a hobbim a kertészet, tehát a kertészkedés, tehát remélem, hogy kit fogom tudni menni élni most már, nem csak így gyorsan és kapkodva. Nagyon szeretem a virágokat, szeretnék majd többet olvasni, egy kicsit kikapcsolódni, illetve hát otthoni dolg. Az az igazság, hogy szülők is vannak, akiket majd segíteni kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor nem lesz tehát aktív lesz a következő évek még, tehát nem egy ilyen megülős.
1: Akkor ezekhez az aktív évekhez kívánom köszönöm neked nagyon-nagyon jó köszönöm. Egészséget, és köszönöm, hogy ma befáradtál ide a stúdióba. Annak apropóján tudtunk beszélgetni, hogy 50 éves idén a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ, és egy kicsit bemutathattuk általad az akut csecsemő és gyermekosztályt. Kozák Lászlóné osztályvezető ápolóval beszélgethettem. Köszönöm szépen,
2: hogy itt
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillag.rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillag.rádióban.
3: Újabb támadás érte Ukrajnát. Megállt az évek óta tartó drágulás a budapesti lakáspiacon. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban, legkevesebb 21 ember meghalt és 61-en megsérültek. A baleset tegnap délután történt a Liuyang városában, amely a kínai tűzijátékipar egyik központja. A mentőcsapatok túlélők után kutatnak. A kínai elnök utasította a hatóságokat, hogy minél hamarabb vizsgálják ki a robbanás okát és vonják felelősségre az érintetteket. Idehaza átvették megbízólevelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. Pályakarbantartás miatt leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutópályát is. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Pörgesd fel a pulzusod!
4: FM 103, Csillagpont Rádió!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: Folytatódik a Rendelő, benne pedig már régi kedves ismerősünket köszönhetjük, Tóth Barbarát, aki a Miskolci Aromapont alapítója, természetgyógyász, aromaterapeuta, fülakupunktúrás addiktológus, és most legújabban reflexológus. Szia Barbara, köszöntelek sok szeretettel.
2: Szia, én is köszöntelek, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat
1: is. És azért mosolygunk, mert itt az imént azt osztottam meg veled, hogy szeretném úgy kezdeni a beszélgetést, hogy mindig, amikor vendégül látunk a stúdióban, akkor valamilyen új egészségügyi végzettség birtokában érkezett. Te szerényen azt mondtad, hogy ez nem feltétlenül így van, de most a reflexológia kerül fókuszba, mert valóban ezt nem olyan régen tanultad és végezted ezt a területet, amit most már az Aromapontban alkalmazol is.
2: Igen, eddig ugye gyakornokként használtam a reflexológiát, de most már vizsgázott reflexológusként teljes jogkörrel tudom használni ezt a természetgyógyászati ágat is.
1: Érdekes a te munkádnak az Aromapontban a fejlődés története, mert hogy gyakorlatilag folyamatosan tanulsz, tehát ez a fajta munka, amikor embereknek különböző problémák megoldásában segítesz, akkor ez ezt kívánja, hogy fejleszd magad, különböző területekben legyél kompetens?
2: Igen, mindenképpen ezt kívánja. És ugye szükségünk is van rá, hiszen természetgyógyászként egyébként is egészségügyi szakdolgozónak minősülünk, és ugyanúgy szükséges a pontokat gyűjteni, mint a kórházban dolgozóknak. Illetve, hát én azt szoktam mondani, hogy nekem van egy ilyen szakmai igényességem, hogy mindig még valami apróságot megtanulni ahhoz, amit eddig tudtam, és azért próbálom ezeket a szakokat úgy kiválasztani, hogy egymással nagyon jól kombinálhatóak legyenek.
1: Annál is inkább, mert hogy azt mondtad nekem erre a mai beszélgetésre vonatkozóan, hogy szeretnéd, hogyha a reflexológia és az aromaterápia kapcsolatáról beszélgethetnénk. Tehát ilyen módon érnek össze ezek a tudományterületek?
2: Igen, mindenképp, hiszen a reflexológiát is úgy kezdtem el, hogy nem szükséges ez nekem annyira, inkább megtanulom, csak megnézem, hogy milyen, és aztán érett meg bennem az, hogy ez mennyire jól kombinálható a már meglévő szakterületemmel.
1: És amikor egy-egy páciens, nevezzük így, érkezik hozzád, és ugye egy állapotfelméréssel indul a ti közös kapcsolatotok vagy munkátok, és elkezdtek közösen dolgozni, akkor érzed azt, hogy vannak esetleg olyan hiányterületek, és ezek ösztökélnek téged a további tanulásra? Van-e már a fejedben esetleg következő terv? Igen, biztos vagyok benne, hogy igen.
2: Sokan kérdezték, de még nincsen határozott. Most egy kicsit idézőjelesen pihenek. De igen, amikor bejön a vendég, akkor ugye mindenképpen először egy szóbeli állapotfelméréssel kezdek, ami azért egy viszonylag hosszú beszélgetés. És most már nagyon jó, mert megérkezett a reflexológia is az életembe, és a reflexológiával nagyon jól lehet állapotfelmérést készíteni. A talpunk sokszor hamarabb jelez, hogy bármilyen probléma van a szervezetünkben, mint ahogy azt mi megéreznénk a test fizikai szintjén.
1: Ugye azt szoktad mondani, hogy a kapcsolat a vendéggel, ahogy az imént is fogalmazott,

0: aztán egy állapot felméréssel indulsz, azt ugye mindig hangsúlyozott, hogy te hivatalosan nem diagnosztizálsz, tehát nem állítasz fel diagnózist, de hát hogyha a talpunkat nézzük egész konkrétan itt a reflexológiával összefüggésben, akkor az miről árulkodik, mert elküldtél nekem egy kis anyagot, és abban azt olvastam nagyon találóan, hogy a talpunk beszél a betegség előszobájáról is, tehát ott már a talpon te érzed, hogy valami készülőben van?
1: Igen, ahogy az előbb említettem, a talpon ahol megjelennek bőrkeményedések, ráncok, színelváltozások, érzékenységek, tapintásra elváltozások, ezek a reflexológus számára mind-mind hasznos információt szolgálnak, és ezek alapján megnézzük, hogy melyik területen van, hiszen minden szervnek megtalálható a talpon a kivetülése, és ott tudjuk keresni a problémákat, illetve ott tudunk tovább menni.
0: És hogyan működik ez, hogyha téged megkeres egy vendég, és eljutok abba a fázisba, hogy valamilyen módon őt kezelni fogod, akkor te javaslod a reflexológiát, vagy esetleg megkeresnek úgy is, hogy azt mondják, hogy hallottak erről, milyen jól esne egy talpmasszázs, és nem véletlenül mondom ezt a kifejezést, mert ugye a kettő között különbséget kell tenni.
1: Igen, van ilyen is, van olyan is. Van, aki kifejezetten úgy érkezik hozzám, hogy ő talpmasszázst szeretne, és van olyan is, aki állapotfelmérésre érkezik, és egy közös döntés során dől el, hogy mely természetgyógyászati ágat, mely kezeléseket fogjuk nála alkalmazni. És igen, van különbség a talpmasszázs és a reflexológia között. Nem lekicsinlem a talpmasszázst, azért az egy wellness kezelés. A reflexológia során viszont ott tényleg gyógytevékenység folyik, állapotfelmérés. Mi tulajdonképpen a talpat, mint egy térképet olvassuk, hiszen minden szervnek minden kivetülése megtalálható ott, ezért is tudunk diagnosztizálni, illetve nem diagnosztizálni, de állapot felmérni is.
0: De tulajdonképpen te a vendég talpához, amikor megvan az állapot felmérés, te a reflexológia keretein belül már tudatosan nyúlsz, hiszen tudod, hogy melyek azok a pontok, amelyek ugye a belső szervekkel vannak összefüggésben, tehát tulajdonképpen neked már van egy ilyen előzetes rálátásod arra, hogy mi lehet a probléma, és már tudatosan kezeled a talpat?
1: Nyilván van persze egy előzetes rálátásom, hiszen van egy előzetes szóbeli állapotfelmérés, de én az előzetes szóbeli állapotfelméréstől függetlenül próbálom a talpat az első alkalommal felmérni, tehát a talpat is teljesen minden szervet végignézve, minden szervrendszert végigtapogatva.
0: Tehát ez is megnézem. Az állapotfelmérésnek a ez része az, tulajdonképpen.
1: Igen, igen.
0: És mikor javaslod egyébként a reflexológiát? Tehát, hogyha valaki elmegy hozzád, megtörténik az állapotfelmérés, akkor mit mondasz neki, hogy te azt mikor javaslod, milyen hatékonysággal működik, vagy milyen rendszerességgel kell igénybe venni, mert nyilván azért egy gyógyító folyamatban ez egy kulcskérdés.
1: Hál' Istennek nagyon sokféle probléma esetén alkalmazható a reflexológia. Itt tényleg a keringési zavaroktól kezdve a gyomor problémák, egy stresszes életmód, egy méregtelenítés, de akár még enyhébb pszichiátriai problémák esetén is, de természetesen ugyanúgy akár egy kikapcsolódásként, egy wellness kezelésként is igénybe lehet venni. Egy rossz alvás, tényleg egy cukorbetegség, tehát nagyon, nagyon széles körű az a probléma, ahol lehet a reflexológiát alkalmazni.
0: Ez egyébként egy kellemes kezelés, vagy mondhatjuk azt, hogy azért neked ott az egyes pontokra, amikhez ugye belső szervek tartoznak, nyomást kell gyakorolni?
1: A reflexológia fogalmának egy része az úgy hangzik, hogy fájdalom küszöbig masszírozunk, úgyhogy mindenképpen folyamatos kapcsolatban vagyok a vendéggel, és az ő visszajelzései alapján, hiszen mindenkinek egyéni ez a fájdalomküszöb, választom meg azt a nyomáserősséget, ami egyénileg alkalmazható. De visszatérve még az előző kérdésedre, nagyon jó használható, akár regenerációban, akár prevencióban is, tehát hogyha valakinek nincsen semmi problémája, akkor is megelőzésként is nagyon
0: és
1: jól
0: milyen gyakorisággal, akár megelőzésképpen, akár ha már gyógyító szándékkal végzett?
1: Hát általában, hogyha megelőzésként vagy kisebb probléma, akkor heti vagy két heti rendszerességgel, akut probléma esetén heti kétszer-háromszor is javasolt az elején a kezelés.
0: Azt mondtad nekem, hogy nagyon fontos lenne arról beszéljünk, hogy a különböző területek, amivel te foglalkozol, hogyan kapcsolódnak össze, és ez a másik terület a reflexológia mellett pedig az aromaterápia, amiről itt már több alkalommal beszélgettünk veled a Csillagpont Rádióban, és most, amikor az imént kimentem a stúdióból és visszajöttem, akkor egy nagyon-nagyon kellemes illat csapott meg, és azt mondtad, hogy pusztán annyit tettél, hogy egy kellemes nyári illatot kinyitottál az üvegcsét gyakorlatilag. Valóban ez egy nyári illat. Milyen szerepet kaphat akár ez a nyári illat itt a nyára való felkészülésben? És mit hoztál nekünk ezúttal?
1: Ez kifejezetten egy ilyen wellness illat, vagy egy ilyen élvezeti, tehát semmi olyan szerepe nincs most, semmi gyógyhatása nincsen. Tényleg csak a finom illat miatt bontottam ki. Ez egy citrusos keverék, amit mára választottam magunknak, hiszen általában úgy jövök ide, hogy előtte szoktunk egy kicsit illóolajat szagolni. És hogy kapcsolódik az aromaterápia és a reflexológia. Nagyon jól kombinálható együtt a kettő, hiszen egyébként is használunk illóolajokat talpra kenve, már nagyon régóta. És ugye az aromaterápiában én úgy használom, hogy adott problémára kikeverem az illetőnek a problémájához megfelelő illóolajkeveréket, ezt teszem bele a masszázskrémbe, és mindenkinek van egy saját kis külön tégelye, és azzal a keverékkel masszírozom a talpát.
0: Ez probléma függő, hogy mikor milyen illóolajat használsz, vagy akár az egyén is megfogalmazhatja az irányodba, hogy melyik az az aroma, vagy melyik az az illat, amit ő nagyon kedvel, és hát ami nyilván akár emiatt is majd hatásos lehet.
1: Általában problémára keverem ki, és arra fókuszálok. Nem nagyon volt még olyan, hogy valaki azt mondta volna, hogy most ő ezt vagy azt szeretné a talpára, de általában egyébként megszagoltatom, hogy tetszik-e neki az illat.
0: Melyek azok az aromák egyébként, amelyeket kimondottan a talpon használtok? Mert mondod, hogy illóolajat is lehet a talpon, illetve most az imént azt mondtad, hogy különböző krémekbe vegyíted.
1: Naturkrémet használok minden esetben, és ehhez használom. Hát itt az illóolajok tárháza az végtelen, tehát tényleg itt a citrusoktól kezdve, akár a borsmenta, vagy egy nagyon pici szegfűszeg tömjén, bármi belekerülhet ezekbe a keverékekbe.
0: És mit mondanak a vendégeid egy ilyen aromaterápiás talpmasszázs vagy reflexológiai kezelést követően, mert ugye azt mondhatjuk, vagy mondtad talán, hogy azért nagyon jó az aromareflexológia, mert hogy az olajok a reflexológiának a hatását felerősítik, tehát ez egy ilyen fokozott kezelésnek minősül?
1: Igen, hiszen azok az olajok a talpon keresztül felszívódnak a szervezetbe, úgyhogy mindenképpen egy plusz hatást ad a kezelésnek. És hát a vendégek nagyon szeretik, már magának a reflexológiai érintésének is, hiszen az első 20 perc után ellazulnak. Volt olyan, aki még bele is szundikált a kezelésbe, és többen mondták, hogy kezelés utáni éjszaka például nagyon jól alszanak.
0: Néhány napja volt nálad az Aromapontban itt Miskolcon egy egészségpercek elnevezésű esemény. Egyébként ezt rendszeresen ugye megszervezett különböző témákban, de most ugye a reflexológia az aromaterápiával kiegészülve volt a fő téma, és ott megfogalmaztátok azt is, hogy egyébként a reflexológiától, aromaterápiától eltekintve mit tehetünk mi magunk a talpunk egészségéért. Hát mit tehetünk? Mi igen, magunk otthon házilag.
1: Igen, nagyon, nagyon egyszerű ugye a mezítlábjárás, és ugye ez nem csak otthon bent a padlószőnyegen vagy a járólapon, hanem az udvaron az egyenetlen talajon
0: talán
1: járás.
0: Talán ott még jobb.
1: Az a legjobb, az egyik legjobb. A lábujjhegyen járás, illetve hát annak idején a testnevelés órákról ugye ismerős az oldalélen járás, a sarkon járás, egy kis bokaforgatás. Én azt javasoltam éppen ott a vendégeimnek, hogy ezt akár még reggel egy fogmosás közben is ezeket a gyakorlatokat el lehet végezni minden nap, és ezzel már
0: sokan... többes hatása van, mert hogyha így gondolunk mondjuk gyerekeknél a lábboltozatra, a tipikus lúttal problémára, igen, akkor azt gondolom, hogy azokat is nagyon jól megelőzheti.
1: Igen, és jön a nyár, ugye javasoltam a harmatos fűben járást, ugye ami télen a hóban járás vált fel, ugye a harmatos fűben járás az nem kíván annyi előkészületet, mint a téli párja, esetlegesen egy lábáztatás, amit fel lehet ütni egy kis almaecettel vagy sóval, amiben természetesen illóolajokat lehet szintén használni.
0: Ebben az egészségpercek órában megfogalmaztátok azt is, hogy visszatérve egy kicsit itt az év elejére, újévi fogadalmakról, mi is szoktunk itt beszélgetni a Csillagpont Rádióban, hogy egy kutatás, egy felmérés szerint az embereknek körülbelül pusztán a 8%-a tudja azokat hosszú távon fenntartani. Ha valaki elmegy hozzád ilyen-olyan kezelése, ebben is tudod őt egy kicsit erősíteni, hogy egészségtudatosabb legyen, és akár például egy ilyen egészségünkkel kapcsolatos újévi fogadalmat tudjon hosszabb távon tartani, ne pusztán 8%-ban?
1: Mindenképpen, hiszen természetgyógyászként, akármelyik természetgyógyászati ágat használva, nem csak azt a természetgyógyászati kezelést kapja meg a vendég, hanem mindig kap egyéb életmódterápiás javaslatokat is. Legyen szó itt az étkezésről, a vízfogyasztásról, a mozgásról, az alvásról, egyéb életmódfaktorokról.
0: Ez azt jelenti, hogy ha valaki vendégként elmegy hozzád és szeretné a szolgáltatásaidat igénybe venni, akkor gyakorlatilag egy emberre holisztikus szemlélettel tekintesz? Mondjátok ti ezt?
1: Igen, ezt mi így mondjuk, hogy holisztikusan, tehát tényleg mi az embert... feje tetejétől a talpáig teljes egészében nézzük.
0: Meg talán az is nagyon fontos, hogy nem csak a testi adottságait, hanem próbáltok egy kicsit ugye a mentális vonatkozásokra is hatni.
1: Igen,
0: minden kezelés szerintem, ami nálad van, arra is hat.
1: A test-lélek szellem egységét mindenképpen szeretjük fenntartani.
0: A holisztikus szemlélet az így valósul meg,
1: így,
0: ugye?
1: Így bizony, igen.
0: Szerintem néhány percünk, ami marad, szánjuk arra az időt, hogy egy kicsit a tavaszi kihívásokról beszélgessünk, mert hogy küszöbben az allergia, ugye akit érint, azt halljuk léptennyomon panaszkodni, és hát jön a nyár, és szerintem, ahogy itt reggel az időjárás jelentésben elmondtam, ma ebből ízelítőt kapunk, hiszen közel 30 fokos hőmérséklet várható, úgyhogy támadnak az UV-sugarak, úgyhogy a fényvédelemre is gondolnunk kell. Hát ilyen összefüggésben hogyan gondolkodjunk, vagy cselekedjünk tudatosan?
1: Mindenképpen, és az, hogy közeleg az allergia szezon, szerintem az allergia szezon már itt van, mert nagyon sok allergiás vendégem jelentkezik már, hogy ajaj, baj van, és nagyon jó, mert nálam azért teljes körű szolgáltatás, tehát még válogatni is lehet, hiszen akár az aromaterápia, akár a fülakupunktúra, akár a reflexológia mind-mind alkalmasak arra, hogy könnyítsünk ezeken a tüneteken, illetve hogy ezt a problémát kezeljük. és akár ezeknek a kombinációját is igénybe lehet venni. De természetesen itt azért a hétvégi eseményen is szót ejtettem arról, hogy ebben az esetben azért nagyon fontos a szervezetnek a méregtelenítése, a táplálkozás, a bélflóra helyreállítása. Ezekben nyilván mind tudok segíteni.
0: Mikor lesz a következő egészségpercek?
1: Hát valamikor május végén, június elején tervezem a következőt.
0: Körvonalazódik-e a téma esetleg?
1: Nyilván mindenképpen a nyári kihívások, azért most is szót ejtettünk ugye a citrusolajoknak a fény érzékenyítő hatásáról. Uh-huh. Ugye az előbb kérdezted, hogy a fényvédelemről is, úgyhogy ezekről mindenképpen részletesebben szeretnék.
0: Kíváncsian várjuk. Téma szerintem mindig akad bőven.
1: Mindig,
0: köszönöm,
1: igen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Tóth Barbara, a természetgyógyásszal beszélgettem, a Miskolci Aromapont alapítójával. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm
0: ismételten, hogy itt voltál.
2: Csillagpont Rádió. Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. Let me tell you.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Újabb támadás érte Ukrajnát. Már a Vatikánban tárgyalják Volmut Ferenc boldoggá avatását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be, magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban két ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkoterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek, összesen 70 pontért. Újabb szakaszába lépett Volmut Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a tanácsköztársaság idején kivégzett papvértanúságát. Volmut Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, és 2024-ben zárult le. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: A rendelőben pedig Mokné Bálint Enikő meddőségi reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó a vendégem, aki az Erzsébet Fürdőgyógyászati és Szűrőközpont munkatársa. Szervusz Enikő, köszöntelek sok szeretettel.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást, köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Köszönjük szépen, hogy ismételten itt vagy, most már sokadjára, és benne most azt fogalmazódott meg, hogy legutóbb, amikor itt jártál nálunk, arról beszélgetünk, hogy most már 2 éve csinálod ezt a hivatást tulajdonképpen, de mi volt az a kiinduló pont, vagy az a pont, amikor te úgy döntöttél, hogy neked ezt a hivatást kell választani, mert azt gondolom, hogy mindenképpen egy rendkívüli dolog, amit te teszel a hét mindennapján.
2: Az én utam, mint minden az életemben, nem indult olyan egyszerűen. Tehát, hogy én nem amiatt kezdtem el ezt a szakmát tanulni, mert hivatást szerettem volna faragni belőle, hanem szerettem volna saját lombikutunkat ezzel elősegíteni. Kerestem a válaszokat, kerestem a kérdéseket, mint minden más sorstársam. És menet közben, ahogy én haladtam az egyetem vizsgájáról vizsgájára, akkor már szembesültünk azzal, hogy bizony, mire én végzek az egyetemen, nem biztos, hogy nekem már lesz több lehetőségem a lombikokat befejezni, hiszen, mint minden más ember, mi is húztunk egy határt, hogy eddig és ne tovább. És amikor már láttam, hogy kifutok az időből, de saját magamon nem tudom már végigvinni azt a segítségnyújtást, ami miatt én elkezdtem ezt az egyetemet, akkor döntöttem arról, hogy hát nem is az, hogy ne vesszen kárba, hanem ez a tudás, amit felhalmoztam a 2 év során, ez sokak számára nagyon nagy kincs. És én akkor gondolkoztam el azon, hogy én ezt megosztom másokkal.
1: Volt neked ugye előzőleg egy civil hivatásod, és amellett kezdted el a tanulmányaidat, illetve ezt a tevékenységet, illetve alakult egy Facebook oldalad, ez a Lombiktól a Bölcsőig.
2: Igen. Először úgy gondoltam, hogy csak pár embernek így szabad időmben megpróbálok segíteni, aztán olyan hirtelen és olyan hamar beindult, hogy személyes megkereséseket nem tudtam fogadni, hiszen az otthonomban, a kis irodámban csináltam, kis laptopommal, és akkor szerződtem le az Erzsébet fürdővel, hogy legyen egy hely, ahol személyesen is tudom fogadni a hozzám érkezőket.
1: Hogyha az elmúlt 2 évnek a kicsit a tapasztalatait kellene összegezni, akkor mi lenne az, amit elsődlegesen kiemelni? Mert én tudom, itt ugye időről időre megjelentél nálunk a Csillagpont Rádióban, hogy ez egy nagyon tartalmas és nagyon intenzív 2 esztendő volt.
2: Igen, elsősorban azt emelném ki, hogy én nem az a személyiség vagyok, aki elvégezte az iskolát, és akkor beleülök a nagy cégbe, és végzem azt, amit megtanultam. Ez a szakma, ez mindig a megújulásról, az innovációkról, az újdonságokról is szól, és én úgy gondolom, hogy akkor jó ez a szakma, hogyha mindig bele tudjuk építeni a napi munkánkba azt, ami éppen körülöttünk van, ami éppen újdonság, és hogyha valaki visszatér egy év múlva, hogy újra segítségemet kérje, nem ugyanazt fogom tudni neki nyújtani, hanem sokkal újabbat, sokkal jobb dolgokkal fogok tudni neki újra előállni.
1: Mert hogy időről időre, továbbképzésekre, konferenciákra is eljutsz, illetve legutóbb elmondtuk azt is a hallgatóknak, hogy talán szeptembertől ismét iskolapadba ülsz, hiszen perinatális szaktanácsadó képzésben fogsz részesülni. Ez is fejleszti a tudásodat, és így lesz kerek egész, hiszen itt tulajdonképpen a perinatális szaktanácsadó az már a babák 1-2 éves koráig ott van tulajdonképpen a családok, a szülők mellett, tehát egészen a fogantatástól kíséred őket ilyen kis gyermekkorig?
2: Igen, tehát azt láttam, hogy ez a szakma, ami most van a meddőségi szaktanácsadó, ez ugye a fogantatásig. És akiknek sokáig nem lesz baba, létrejön a várandóság, nagy kérdőjelekkel állnak utána velem szembe, hogy oké, rendben, ezt szerettük volna, és most hogyan tovább? Ugye nincsen hozzá szakmai kompetenciám, hogy én kísérni tudjam őket ezen a nagyon nehéz előttük álló időszakban, hogy ne rettegéssel teljen a várandóság, hanem tényleg örömteljesen. és ez a perinatális szaktanácsadó képzés arra ad lehetőséget, hogy tényleg a lombiktól a bölcsőig tudjam őket kísérni, ahogy megálmodtam az oldalamat annak idején.
1: Tulajdonképpen így fogsz tudni nyújtani egy komplex pszichés és érzelmi támogatást, és azért mondjuk el azt is, hogy nektek van egy nagy fiatok, tehát gyakorlatilag a gyermeknevelésben van már tapasztalatod, tehát itt egy-két éves korig természetesen tudod segíteni a szülőket és a családokat.
2: Igen, mind a mellett ugye segít az alapdiplomám, ami ugye szociálpedagógus és kriminálpedagógiai szakirányjal van megspékelve, tehát hogy több minden oldalról tudom komplexen megtámogatni, hogyha ezt a tudást megszerzem, akkor a hozzám érkezőket kísérni.
1: Arról is szoktunk mindig beszélgetni, hogy tulajdonképpen a meddőség kérdése az Magyarországon még mindig tabu témának számít. Szerintem ezt te tapasztalod nap, mint nap a munkádban. Azért is fontos, hogy képezd magad és tanulj folyamatosan, hogy ezeket a tabukat egy kicsit döntögessétek együtt tulajdonképpen a családokkal, hiszen azért akik téged megkeresnek, nagyon-nagyon nehéz pszichés érzelmi háttérrel érkeznek.
2: Igen.
1: És sokszor talán a család is megnehezíti az élethelyzetet?
2: Valóban, a család is megnehezítheti ezt a már nehéz élethelyzetet, hiszen nem tudják gyakran a párok, hogy egyáltalán elmondják-e azt, hogy miben vannak. Megosztják-e a családtagjaikkal, nem önzőségből, nem is titkolózásból, hanem gyakran azért, mert nem értik a szülők, nagyszülők azt, hogy mi mennek keresztül. Nem tudják, hogy mennyi mindennel jár, és gyakran óvni akarják magukat attól, hogy olyan kérdéseket kapnak, amik nagyon mély lelki sebeket tudnak aztán okozni. Gondolok itt például egy olyan helyzetre, amikor férfi oldalon vannak problémák, és spermadonációval kell tovább haladni. Na most ilyenkor akarva akaratlanul belekérdezhet a férj szülei, hogy akkor hol lesz a unokából az én fiam vére. Ami alapból egy nagyon nagy lépés és nagyon nagy döntés a házaspároktól, hogy igen, megpróbáljuk ennek ellenére, hogy donációval kell tovább haladnunk, nem még hogyha a szülő is egy ilyen keresztkérdésbe dob. Tehát sok házaspárral foglalkozok, férfiakat is készítek fel pont emiatt a kérdéskör miatt, hogy hogyan tudják ők elfogadni a jövendőbeli csemetét.
1: És erre vonatkozóan hogyan tudsz segíteni a házaspároknak, hogy egy kicsit ők hogyan edukálják a szülőket, vagy a nagyszülőket, hogy ez a kérdés az olyan legyen, ami őket ezen az úton előre viszi, és nem hátráltatja.
2: Hát gyakorlatilag úgy, hogy ez is egy örökbefogadás. Itt sejtszinti örökbefogadás lép életbe gyakorlatilag, és ha valaki szeretne unokát, nyilván a fiamnak a felesége fogja kihordani a pocakban, egy családként fognak felnőni, vér ide, vér oda, egy család. Ha ezt el tudják fogadni, akkor boldog család lesznek, ha nem, akkor esetleges zsörtölődések és surlódások azért adódhatnak. De hát ki az a nagyszülő, aki, ha rámosolyog az újszülött unoka, ne csorranna ki az első könycsepp a szeméből, hogy igen, született egy unokám.
1: De ez a fajta hozzáállás azért sokat hátráltat abban, hogy vagy erősíti azt, hogy itt valóban még mindig egy tabu témáról beszélünk.
2: Igen, és ez ugye egy nagyobb volumenű probléma, amit felhoztam. Önmagában már ott is el szokott akadni a családi kommunikáció, hogy miért van nektek erre szükség? Miért nem lehet nektek úgy, mint bárki másnak otthon? Tehát egy alapkérdésről, amikor már azt sem értik, hogy például a női ciklusban vannak csúszások, vagy bármilyen hormonális eltérés, hogy miért kell neked ennyi gyógyszert szedni. És akkor önmagában ugye a hölgynek már ez egy stressz helyzet, hogy bele kell illeszkedni ebbe az élethelyzetbe. Hogyha a szülők még hozzátesznek plusz kérdéseket, amikre esetleg már tudják a választ, de pontosan amiatt nem akarnak jobban belemenni, mert nekik stresszmentesen kéne ezen az úton végigmenni, akkor nagyon nehéz dolguk van.
1: Sokszor azt látod, hogy az ismeretek hiánya, vagy a tudatlanság az, amit gátat szab, akár a család és a pár között?
2: nem tudatlanságnak mondanám, csak információ hiányának, hiszen azért itt generációs különbségekről beszélünk, és a szülők életkorában még azért a 90-es években jött be a Lombik eljárás, tehát hogy nagyon kevés információjuk van a szülői korosztálynak erről. Én azt gondolom, hogyha nagyobb körben edukálnánk, akár családtagokra is kiterjesztenénk, hogy mit jelent a Lombik, hogyan tudjuk támogatni a szeretteinket ebben úgy, hogy valóban segítséget nyújtsunk nekik, valóban támogassuk. Milyen kérdéseket tegyünk fel, mivel tudjuk őt biztosan támogatni, mi az, amit megtehetünk ebben az időszakban. Ez egy nagyon jó kezdeményezés lenne.
1: Nyilván te a társadalomnak egy apró szeletét látod a rendelésen, akik érintettek, nyilván azok kerülnek el hozzá, de hát az jut eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha akár középiskolába, biológia órán, vagy egyetemeken erről a témáról lehetne nyíltan beszélni. Biztos, hogy aki aztán abba az élethelyzetbe kerül, hogy babát szeretne vállalni, és esetleg gondjai adódnak ezen a téren, ott már sokkal több ismerettel rendelkezne, de hát gondolom, hogy elég hosszú az út.
2: Igen, nagyon szívesen elmegyek, hogyha valaki kéri, hogy tartsak ilyen edukációs előadást középiskolákban. Jelenleg 2 szakemberrel fut egy ilyen összeköttetés, egy ilyen együttműködés, még nem tudom, hogy mi lesz belőle. Bízok benne, hogy a legközelebbi alkalmunkor be fogok tudni számolni erről is, hogy létrejött.
1: Én azt gondolom, hogy ha itt a családi nehézségeken egy kicsit túllépünk, és egy pár már vállalja a reprodukciós eljárásokat, annak a folyamatát, akkor az is egy kulcskérdés lehet, hogy a hölgy, a leendő édesanyja a munkahelyével hogyan tudja ezt a folyamatot egyeztetni, hiszen itt sok esetben több hónapról, vagy akár évről is szó lehet.
2: Igen, de első körben ugye nem ebben a tág időintervallumban gondolkoznak a párok, hanem abban, hogyha megkezdődik egy ciklus, akkor ott ő hogyan fog egyik napról a másikra elmenni például egy ultrahangra, vagy egy vérvételre. Amit főleg akkor nehéz összeegyeztetni, hogyha ő nem szeretné megosztani a saját magánéletét a munkáltatójával egy nagyobb cégnél, vagy egy kisebb cégnél, mert ugye nem szeretné, hogy ő legyen a pletykatárgya. Na most ezt lehet kivitelezni, akár úgy is, hogyha teljes titokban tartja a házaspár, lehet úgy is, hogyha nyílt lapokkal játszik. Nyilván megvan mind a kettőnek az előnye és hátránya is. A titkolózást nagyon sokáig nem lehet tovább húzni, hiszen a szabadságok elfogynak, a táppénzre nem is írják ki ilyenkor ugye a hölgyeket, tehát hogy ez nem egy ilyen lehetséges módszer, hogy én most kivizsgálásokra járok, ugye ez nem erre való ez a rendszer. Gyakorlatilag itt szabadság vagy fizetés nélküli szabadság az, amire elmehet a hölgy.
1: Mi a tapasztalatod egyébként, miről számolnak be a párok vagy a leendő édesanyák, hogy mennyire rugalmasak a munkahelyek, vagy mennyire tudják ezt úgy megoldani, hogy maradjon is szabadság, és hát diszkréten legyen kezelve ez a folyamat?
2: Vannak olyan munkahelyek, kihangsúlyozom, ahol nagyon jól működik ez a fajta együttműködés munkáltató és munkavállaló között. De vannak olyan helyek, ahol sajnos nagyon nem együttműködőek, és nem működik jól ez a dolog, bár ez a ritkábbik, de itt azért megküzdő folyamatokkal kell még itt, ebben a pontban is a Lombik mellett minden nap küzdeni ezzel a résszel.
1: És azt gondolom, hogy az is egy következő nagyon fontos kérdés, amikor tulajdonképpen ezek a vizsgálatok ugyan elvégződnek, de aztán nem lesz sikeres a terhesség, nem sikerül a teherbeesés. Erről neked is ugye vannak saját tapasztalataid, hogy amikor van egy veszteség, egy családon belüli veszteség, akkor ott újra kell kezdeni ezt a folyamatot. És azt gondolom, hogy itt kell különösen a pszichés támogatás?
2: Igen, tehát hogy itt, hogyha valaki azt mondja, hogy hogyan induljak én úgy neki a következő alkalomnak, hogy én ne azt érezzem, hogy minek megyek, mert lehet, hogy ugyanez lesz a vége, na akkor van egy nagyon jó kis motivációs erő bennem, hogy bizony hozzuk fel ezt a hölgyet pszichésen úgy, hogy ugyanazzal a lendülettel, ugyanazzal a kitartással, vagy ha szabad így fogalmazni, közel ugyanazzal, ahogy az első beültetésre, első reprodukciós eljárásra, mert úgy tudjon hinni, bízni benne, ahogy kell egy ilyen eljáráson.
1: sokszor beszélgetünk arról, amikor itt vagy nálunk, hogy ebben a kérdéskörben az időnek, az időfaktornak milyen nagyon fontos szerepe van, és akkor visszautalnék arra, hogy itt a munkahely és a reprodukciós eljárásoknak az egyeztetése, összeegyeztetése. Itt az időfaktornak azt gondolom, különös jelentősége van ebben az értelemben is.
2: Igen, mert hogyha nem engedi el a munkáltató mondjuk egy ultrahangra, akkor ott ugrik az egész ciklus konkrétan, hiszen itt időre kell szúrni az injekciókat, időre kell szedni a gyógyszereket, időre viszik, kérik vissza ellenőrzés, hogy hogyan állnak a petesejtek, tüszők növekedése, és bizony időben van a petesejt leszívása is.
1: Azt mondtad, ugye legutóbb 2026-ban változik a te megjelenésed, vagy változott az Erzsébet Fürdőgyógyászati és Szűrőközpontban, milyen napokon és milyen formában lehet téged elérni?
2: Két helyen rendelek, hétfőnként, délutánonként az Erzsébet Fürdő Medikálban, keddi napon, kora reggeltől késő estig az Erzsébet Fürdő Gyógyászati és Szűrőközpontban rendelek, szerdai napon pedig délelőtt és délután az Erzsébet Fürdő Medikálban rendelek.
1: És hogyan indult ez az év, hiszen legutóbb a 2025-ös évet összegeztük, elmondtuk, hogy hány párnak tudtál segíteni ez az év, hát most már itt a negyedik hónapjában járunk. Hogyan értékeled eddig?
2: Nagyon eredményesnek, 13 kis terhességem alakult már ki ebben az időszakban. Nagyon változatosak, talán a legnagyobb siker, amit ki tudok emelni, ez egy 45 és fél éves spontán terhes hölgy, akivel már külföldi lombikban gondolkoztunk, ki is választotta a donort, megtörtént az előre kiutalása, és már majdnem elkezdték stimulálni a donorhölgyet, amikor kiderült, hogy pozitív a tesztje és babát vár. 12 hetes terhes azóta is minden rendben van. Tehát azt gondolom, hogy ez egy csoda.
1: Milyen jó ilyen sikerekről, ilyen kis csodákról hallani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Folytassuk Enikő legközelebb. Puknai Bálint Enikő meddőségi reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó volt ismételten a Csillagpont Rádió vendége. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Újabb támadás érte Ukrajnát. Már a Vatikánban tárgyalják Volmut Ferenc boldoggá avatását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat, és akadozott az internetszolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be, magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban két ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek, összesen 70 pontért. Újabb szakaszába lépett Volmut Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a tanácsköztársaság idején kivégzett papvértanúságát. Volmut Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, és 2024-ben zárult le. Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Pörgess fel a pulzuson!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Amennyiben az éteren keresztül lehetséges, a következő percekben jógázni fogunk, ebben pedig segítségünkre lesz Káposztáni Borsi Erzsébet, aki az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer jóga oktatója, mester oktatója, egészségtantanár. Szervusz, Erzsike!
2: Szervusz, Anikó! Örömmel üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Köszöntelek sok szeretettel, immár nem először. Azt mondta nekem az imént, és az nekem is újdonság volt, hogy 1995-ben ismerkedtél meg a jógával, az Etka jógával, akkor kezdted ezt a pályafutásodat, úgyhogy tavaly volt 30 éve, ez egy nagyon szép jubileum, és ennek apropóján egy nagyon szép karkötőt, amit a lányodtól kaptál, őrzöl is a csuklódon. Hát hogyan gondolsz vissza erre az elmúlt 30 évre? Annak fényében, hogy én azt gondolom, hogy minthogyha egyre többen kezdenének jógázni, mert hogy ugye testünkre, lelkünkre nagyon jó hatással van ez a mozgásforma. Mondhatjuk azt, hogy a mai rohanó világunkban egyre inkább létjogosultságot nyer ez a mozgásforma?
2: Igen, minden esetre ez nálam így volt, és úgy

0: hirdette Etka Jóga Kilián délen az általános iskolában pénteken 5 órától. Elmentem, azt ott ragadtam. Így kezdődött.
1: Nagyon maradandó, hogyha így emlékszel 30 év táblatában, hogy ez pénteken délután 5 óra volt. És az első foglalkozás már meggyőzött?
0: Meg. Az első foglalkozáson én elköteleződtem. És még abban az évben aztán Etka anyóval is, Máriával is voltam táborban. És tanultam oktatóképzésen, és aztán oktató lettem, és azóta is ezt csinálom. Igen.
1: Kapcsolatba kerültél Etka anyóval is, ahogy mondtad, te ugye személyesen ismerted őt, aki ugye nem fiatalon, az imént elárultad nekem, hogy 55 évesen kezdett el jógázni. Volt neki egészségügyi problémája, én úgy tudom, tehát utána a jóga hatására kivirult?
0: Igen, természetesen, de azért ez nem volt olyan egyszerű, mert ő neki nagyon erős ízületi fájdalmai voltak. Eleve már gyermekkorában a mozgástól eléggé korlátozva volt, mert szívritmus zavara volt, a nyaki gerincénél volt egy hiányos rész, tehát gyakorlatilag óvták, védték a szülei, és ő mindig szeretett volna táncolni, mozogni, de nem lehetett. Na, szóval összeszerzett magának egy csomó ízületi bajt, nagyon nagy fájdalmai voltak, és aztán egy természetgyógyász segítségével csontbőrre lefogyasztotta magát. Légzőgyakorlatok, mozgásgyakorlatok, táplálkozás megváltoztatása, és aztán így indult el Etka, és aztán ő nagyon sok mindenkitől tanult, indiai jogaoktatótól, tanult keleti harcművészeteket, tanult szellemirányzatokat, sok mindent. Tehát Etka, mint egy kíváncsi gyermek, tényleg egy nagyon nagy tudásra vágyó kíváncsi gyermek úgy vetette bele magát ezekbe, és aztán úgy mindenből hiányzott neki valami, és végül is rátalált erre a legősibb alapokra, a velünk született adottságainknak az újra alkalmazására, és így alkotta meg a módszerét.
1: Etka anyónak mi a legfőbb tanítása, vagy személyesen te? Mi volt az a momentum, amit a leginkább megtanultál tőle, és aztán később, mint jógaoktató is alkalmaztad?
0: Én most kettőt mondanék. Az egyik, ami a testünkre vonatkozik, de nem választható külön az elmétől, mozdulj te is úgy, ahogyan kezdted. Meglepődsz, hogy mit bír el a tested. A másik pedig, hogy mindannyian ugyanarról oly mást gondolunk, de mindannyian ugyanattól együtt mozdulunk. Tehát a Teremtő megadott nekünk minden adottságot, minden lehetőséget, és ezt ismerjük fel, és éljünk vele, és éljünk benne.
1: Mondhatjuk, hogy versbe vagy dalba öntve, mert hogy már itt beszélgettünk arról, hogy majd júniusban, amikor a Jóga Világnapját fogjuk ünnepelni, akkor visszatérsz hozzánk dr. Simaházi Györgyel, aki most azon munkálkodik, hogy ezeket a dalokat megzenésíti, mert hogy ezeket beintegráljátok a jóga órákba? Hogyan működnek ezek?
0: Igen, bizony, nagyon szeretjük a dalokat. Etka rengeteg verset írt, és Simi már 2012-ben, amikor először jött hozzánk, azt követően egy pár hónap múlva már megalkotta a pár dalt, még Etka anyu is hallott jó néhányat, nagyon szerette őket, és azóta is alkot Simi, rengeteg dala van, nagyon szeretjük őket énekelni, mozogni rá, és most már nem is tudom megszámolni, hogy mennyi van. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogyha lesz lehetőségünk, hogy akkor Simivel együtt és tudunk erről beszélni.
1: És belehallgatunk egy-két dalban is. Majd egyébként ezek a jógaórák úgy működnek a versekkel összefüggésben, hogy egy-egy dalhoz, vershez kötődik egy bizonyos gyakorlat vagy mozgásforma?
0: Igen, oktatótársaim is, meg én is alkotunk így gyakorlatsorokat a dalokra, és azokat már egész jól tudja a csapat, és amikor kapunk egy-egy felkérést, például most is legutóbb az egészségnapon, itt a városi egészségnapon, és amikor felhívnak kedden, hogy na, Böbe, pénteken kéne kiállni a csapattal, bevállaljátok. Én azt mondtam, hogy be, még a csapattal nem is beszéltem, de tudom, hogy is benne lesznek, és aztán igen, elővettünk 5 dalt, az 5 koreót előadtuk, és tulajdonképpen így működik, hogy már bennünk van, és élünk vele.
1: És volt, akivel kapcsolódott? Felkeltettétek az érdeklődést?
0: Az egészségnapon főleg a szűrőbuszokkal voltak elfoglalva az emberek, azért néhányan álltak ott
1: egy
0: a színpad előtt is.
1: Kaptak, igen, hogy igen, mi az Etka
0: igen,
1: jóga.
0: Igen,
1: ezek
0: igen.
1: A versek, dalok, amik ugye megzenésítésre kerültek, én azt gondolom, hogy nem csak a testre, talán inkább a lélekre hatnak.
0: Is
1: mert
0: együtt.
1: Hogy nagyon komoly

0: tartalmuk van,
1: igen,
0: ami egy kicsit ugye a mozgásra hajaz, de azt,
1: igen,
0: gondolom, hogy különösen megzenésítve, elmondva, társítva a gyakorlathoz, mindenképpen a lélekre is
1: bizony
0: hatással
1: tehát
0: van.
1: A test és elma együttes edzése, az elme alatt Etka az a tiszta, világos gondolatokra gondol, amikor is úgy működünk, hogy rákapcsolódunk az univerzumra gyakorlatilag, és amit a teremtőnk adott, azzal élünk, akár szellemi vonatkozásban, akár fizikai, tehát testi vonatkozásban. Tehát bizony, ez egy együttes hatása van az egész lényünkre, az egész elménkre, életünkre, mindenre.
0: Azt mondtad, hogy Etka anyónak volt egy olyan tanítása, hogy a velünk született adottságokat visszaszerezni. Nyilván ő önmagából is kiindulhatott, 55 évesen kezdte ugye a jóga rendszeres gyakorlását, de ma, amikor nagyon sokat ülünk számítógép előtt, munkánkból kifolyólag egyáltalán sokat ülünk mozdulatlanul akár, ugyanakkor egyre inkább azt érezzük, hogy szükségünk lenne a mozgásra, csak ki talán keresi a neki megfelelő mozgásformát. Mondhatjuk azt is, hogy erről úgy is lehet gondolkodni, erről a gondolatról, hogy ezeket az adottságokat megőrizni? Csak persze azt akkor nem 55 évesen kezdjük el.
1: Bizony. Itt viszont nekünk, felnőtteknek, szülőknek, óvónénikkel, pedagógusoknak nagy felelősségük, hogy milyen mintát adnak a gyermekeknek. Mert hogyha a gyermek szabadon mozoghat, akkor ő bizony megőrzi a természetes mozgáskészségét. Természetes, hogy iskolában vannak kötelezettségek, ugye be kell ülni az iskola padba, vagy most már székekre, de akkor is meg kell találni azokat az időket, azokat a lehetőséget is valóban a mindennapokba beépíteni, hogy a gyermek élhessen azokkal a veled született adottságaival. Tehát a mozgás az rendkívül fontos.
0: Ezek fennmaradjanak, akár, igen, a felnőtt korig, hosszú-hosszú, igen, éveken keresztül. Igen. Ugye azt mondtad, hogy a mi kultúránkban alapvetően az Etka jóga az, ami beilleszthető, uh-huh, hiszen sokféle, uh-huh, fajtája, formája van a, uh-huh, jógának. Azt mondtad nekem, hogy egészségtanárként korábban óvónőket, uh-huh, tanítónőket is tanítottál. Uh-huh. Én ma már hallottam olyat, hogy valaki iskolai órán egy-két jóga gyakorlattal próbálja megőrizni a gyermekek frissességét, koncentrációját. Ennek esetleg a beépítése iskolai keretek között van ilyen terv, vagy tudsz ilyenről?
1: Akikkel foglalkoztam, meg most is van olyan, aki óvónő vagy tanárnő, ő valóban alkalmazza az óráin. Ehhez még több ilyen ember kell, másrészt pedig kell egyfajta támogatói oldal is, tehát az iskolák részéről is kell, hogy ezt valóban fontosnak tartsák, akár a mindennapos testnevelésben lehetne alkalmazni, hogyha nincsen tornaterem, akárhol lehet játékos mozgásokat,
0: egy iskolai tanteremben is meg lehet oldani.
1: Ott is, igen, akár a szabadban,
0: bárhol. És azért nagyon jó, mert hogyha mondjuk ez óvodáskorban nagyon alapszinten nyilván meg játékosan elindul, akkor jó esetben végig kísérheti a gyermeket, uh-huh, mondjuk egy iskoláskorban, uh-huh, amikor már még többet ülnek, még többet, uh-huh, kell tanulniuk, dolgozniuk, aztán a középiskola, gyakorlatilag azt gondolom, hogy ezek a terhek egy ideig csak folyamatosan nőnek. Tehát a felnőtt korukig, uh-huh, elkísérheti a gyermekeket?
1: Igen, igen. Ehhez viszont nagyon erősen benne kell, hogy legyen a mindennapjaiban az, hogy, uh-huh, hogy a természetes testtartás, légzés, mozgás, az neki már természetes legyen valóban. Nekünk, akik ugye már idősebb korban kezdtük, mi nekünk nagyon sokat kellett tudatosan gyakorolni ahhoz, hogy már amikor nem figyelünk oda, akkor se lógjon az orrunk meg a belünk, szóval, hogy helyén legyen a fejünk akkor is. De a gyermek, ez lenne a feladata a mai nevelésnek, hogy a gyermek ez őrizze meg ezeket az adottságait, mert akkor tudja kihozni magából a legtöbbet, akkor találja meg az útját, hogy neki mi a feladata.
0: Tavaly volt 30 éve, ugye 1995-ben, hogy elmentél, uh-huh, arra a bizonyos, uh-huh, első péntek délutáni, uh-huh, jóga órára. Hogyan lehetne összefoglalni röviden, hogy 30 év alatt mit adott neked a jóga? Úgy, mint személyes testgyakorlás, uh-huh, mert ugye mondtad, uh-huh, hogy később aztán oktató lettél, uh-huh, de te magad a saját bőrödön mit érzel? Milyen, uh-huh, a jógának milyen hatásait?
1: Az a fajta játékosság, mozgás szeretet, az gyerekkoromban megvolt, aztán volt egy időszak, amikor úgy háttérbe szorult, és újra élhettem ezzel, tehát ez nekem nagyon sokat adott. És a szellemi vonatkozásban pedig, hát, hogy megtaláltam az utamat. Azért ez óriási, mert én korábban kohomérnökként indultam, dolgoztam a kohászatba, és pont tegnap néztem át, hogy mert most lesz az aranydiplománk átadása, és önnél a szakmai önéletrajzot kellett írni, és akkor néztem, hogy hú-hú, hány helyen dolgoztam, de igazából egy helyen, mert a Lenin kohászati művekkel kezdtem, és DAM felszámolását alatt álló cégnél fejeztem be. Szóval, hogy ez nekem egy olyan lehetőséget adott, hogy amikor megszűnt az a munkakör, akkor egy olyan feladat, életcél, amit életem végéig tudok csinálni, és ez óriási. Tehát, hogy van feladatom, szeretem csinálni, ez a legfontosabb.
0: És mikor érezted azt Marikánál, hogy már nem pusztán arra vágysz, hogy te jógázz nap, mint nap, hanem szeretnéd a tudásodat átadni, és jóga oktató is lettél, mert nyilván az is egy hosszú folyamat út volt.
1: Teljesen igazad van, előbb csak magamról beszéltem, de ami nagyon-nagyon nagy szívügyem, hogy az Etka családunk terebélyesedik. Tehát elkezdtem már oktatni 98-ban, aztán akkor lettem először Etka joga oktató, aztán utána 2003-ban kezdtük el a 300 órás képzést, ahol már én tanítottam az embereket, meg tanítottuk többen, és akkor azóta is sok oktatót képezünk, most is folyik oktatóképzés, itt Miskolcon is, meg Nyugat-Dunántúlon is, most 11-en tanulnak. Úgyhogy tényleg ez nagyon lényeges, és ez is a feladatom, hogy ne csak emberekkel foglalkozzam, úgyhogy foglalkozásokat tartok, ne csak egy egyesületet, egy Etka családot működtessünk együtt a csapattal, hanem hogy adjuk tovább minél több embernek, és ezt újabb oktatók nevelésével lehet aztán bővíteni.
0: Ugye aktív korodban mondod, hogy kohómérnök voltál, igen, de aztán egészségtantanár is lettél, és innentől kezdve fordult egy kicsit a kocka, mert azt gondolom, hogy az nagyon komoly alapokat adott neked ahhoz, hogy a jógát oktatni is tud, meg hogy az oktató képzésben is részt tudsz venni.
1: Igen, igen, mindenképpen. Tehát először ugye az Etka joga Etkától, amit tanultam, aztán rekreációs sportoktatója, az egy szakképzettséget adott, és utána pedig ugye az egészségtantanári adott még újabb muníciót ahhoz, hogy ezt magabiztosabban tudjam aztán tovább vinni.
0: Mindig hangsúlyozott, hogy nagyon fontos a testtartásunk, hogy azt megőrizzük. Most itt veled szemben én is próbálok egyenesen ülni, és nem hátradőlni a műsorvezetői székben, de hát van itt egy másik nagyon fontos fogalom is, amit a karkötődön őrzöl, mert azt mondod, hogy tavaly kaptad a lányodtól egy nagyon szép karkötő, ami van egy kis szívecske, és abban van egy kifejezés, ami talán így elsőre kimondva furcsa lesz a hallgatóknak, de mindjárt megmagyarázott, hogy miért van ez rajta.
1: Igen, mindörökké farlapocka, és egy 30-as van rajta. Ezt a lányomtól kaptam, ezt a karkötőt, és ezt a kis szívecskét, és valóban, olyan sokszor hallotta tőlem, meg hallják mindannyian, akik járnak hozzám foglalkozásra, hogy farlapocka összehúz. Ez alap. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy a nagy felületű izmainkat használjuk, és hogy ezáltal a gerincünk a helyén legyen, meg a fejünk ugye a tetején, az is a helyén legyen. Ezért aztán ez egy olyan szó, ami az egész Etkás múltamat végig kíséri, meg a jelenemet is, és ugyanakkor egy kicsit játékos, tehát azt is azért is nagyon szeretem. Van, akinek egy kicsit idegen, főleg az ilyen nagyon komoly emberkéknek, akik, mi az, hogy farlapocka, tehát igen. De a lényege ott van, hogy játékos az Etka joga erőgyűjtő módszer, derűs, a velünk szült egy gyermekkori adottságainknak a felszínre hozása, hát akkor miért ne farlapockázzunk?
0: Ez nagyon fontos szerintem, amit most elmondtál, hogy te az elmúlt 30 évben a derűdet is meg tudtad őrizni, és tovább tudod adni. Ez is fontos, amikor joga oktatókat képeztek?
1: Bizony, nagyon fontos.
0: Mert nem mindegy, hogy hogyan megyünk jógázni, ugye, és hogy hogyan jövünk el arról az óráról, hogy mit kapunk az oktatónktól?
1: Bizony, Etka is mindig ezt mondta, hogy a derű az mindig jelen legyen az órán, a játékosság a derű, és ez Ez így is van. Nagyon jó hangulat van a foglalkozásokon. Például most az ifi házas csapattal kitaláltuk, hogy április 1-e előtti foglalkozáson Csíkosba leszünk. De farsangolni is szoktunk, akkor beöltözünk, és nagyon-nagyon ötletes jelmezek vannak. Úgyhogy sokat játszunk is.
0: Hoztál nekem egy nagyon kedves kis ajándékot, tulajdonképpen egy szép strapabíró kis szatyorkát, amin az áll, hogy 10. Etka Jóga erőgyűjtő maraton. Ez ugye tavaly volt. Pontosan a 30. évforduló apropóján?
1: 10. volt itt az erőgyűjtő maraton. Ezt minden évben megrendezzük, igen. És a Csanyikban, az Erdei iskolában, ez egy egész napos program, és tavaly ez volt az ajándék. Minden évben valamilyen ajándékot kitalálunk, hogy mi lesz. Eláruljam, hogy mi lesz a mostani? Esernyő, fehér esernyő, ami nem embléma lesz, ugyanúgy Etka Jóga embléma lesz.
0: És miről szól ez
1: rajta
0: a maraton tulajdonképpen? Több napon át?
1: Nem, egy nap, igen. Akkor vannak állomások, az állomáson különféle oktatókkal, különféle mozgás, meg játékos gyakorlatok vannak. Igen, zenés mozgás a maratonon, úgyhogy gyakorlatilag 10 órától 5 óráig tart.
0: Azt kérdeztem tőled, amikor megérkeztél ide a stúdióba, hogy és előzetesen váltottunk néhány szót, hogy hogyan sikerült itt az elmúlt 30 évben megőrizni a derüdet, a fizikai aktivitásodat, azt, hogy nagyon jól nézel ki, és tényleg mindig mosolyogsz, és nagyon kedves vagy, és azt mondtad, hogy nagyon-nagyon sokat jelent ebben a tekintetben az, hogy legyen napi rendünk, és legyen feladattudatunk, mert hogyha ez megvan, akkor ahhoz tudjuk a többit társítani, és így kialakul egy rendszer.
1: Pontosan. Az ember mindig találja meg a célját, hogy mi az, amivel hasznára tud lenni a közösségének, és amivel önmagának is jót tesz. És hogyha tényleg megvan a napirend, akkor nincs idő arra, hogy most nasiznék egy kicsit, most mit tudom én, elmennék a cukrászdába sütizni, vagy éppen nagy kajáldákat rendeznék. Nem. Akkor a kaja is olyan, hogy megvan a napirend, reggeli, ebéd, vacsora már sokszor nem is kell, és akkor nem is jut eszembe napközben.
0: Ez a titok.
1: Igen.
0: Fogunk arról még beszélgetni, hogy júliusban az EYEM oktatóknak lesz egy továbbképző tábora, Pannonhalmán, nem is akárhol, azt gondolom, hogy nagyon szép helyszínt választottatok. Itt mi fog történni? Itt egy kicsit összegyűlnek az oktatók, és átadjátok egymásnak a tapasztalataitokat?
1: Igen, pontosan. Ugye mi itt Miskolcon és környékén szervezkedünk, az egyesületünk itt működik elsősorban, bár vannak nyugat-dunántúli tagjaik is. Az országban van még Szegeden egy egyesület, és Budapest mellett Pomázon, de azon kívül vannak olyan oktatók is, akik az ország más területén, és akkor összejövünk együtt. Itt is az a feladat, hogy játékosan, derűsen, Etka szellemében tényleg együtt mozdulunk, együtt énekelünk, együtt játszunk, és tanulunk egymástól, tapasztalatokat szerzünk.
0: Jogával összefüggésben mindig nagyon fontos, hogy beszéljünk a légzésről, mindig kiemelet, hogy ez is nagyon fontos, bár sokan azt mondják, hogy hát az egy természetes dolog, de talán mégsem annyira természetes, különösen, hogyha már esetleg problémák adódnak ezzel kapcsolatban. Ez is nagyon fontos momentum a jogának, hogy a mozgással a helyes légzés is együtt járjon?
1: Pontosan, ugye a légzés a legfontosabb életműködésünk, egyértelmű, a légzés által élünk, és nem mindegy, hogy élünk, vagy éldöglődünk. Hogyha horpasztjuk a mellkast, ilyen bocs, hogy élek stílusban vagyunk, akkor éppen csak pihegünk, akkor csak pislákol bennünk az élet, hogyha természetes a tartásunk, mozgásunk, akkor meg valóban szabadon áramlik az éltető levegő. Na most itt a légzésnél Etka megint az alapokra ment, arra az őssejtkénti légzőmozgásra, amelyet minden sejt végez. Az egysejtű is összehúzódik, tágul, növekszik, kiáramlik, beáramlik a levegő. És ugyanígy bennünk is minden sejtünk lélegzik. És ezért is fontos, hogy ezt a légzőmozgást, ezt ezzel a tudatosi összehúzerelnyezt változtatással segítsük. És a foglalkozásokon gyakorlatilag ezt nagyon sokat gyakoroljuk.
0: A beszélgetés kezdetén azt mondtam Erzsike, hogy amennyire az éteren keresztül lehetséges, fogunk egy picit jogázni. Van-e olyan egyszerű gyakorlatod, amit így valóban a rádión keresztül át tudnál adni a hallgatóknak, és amit javasolsz napi szinten gyakorolni?
1: Igen. Ülünk például az asztalnál, és akkor figyelünk arra, hogy far, lapocka összehúz, vállakat leengedjük, fejbubbal fölfele nyújtózunk, utána erernyesztjük az izmokat, de nem esünk össze, érezzük a tartást most is, és akkor még markolunk a lábujjakkal, összeszorítjuk az ujjainkat is, a kezünket is, és utána erernyesztjük az izmokat, és akkor ezt tehetjük úgy, hogy lassan összehúzunk, és a fejbubbal fölfele nyújtózunk, állunkat kicsit leengedjük, és elnézünk egyik oldalra, utána elernyedünk, középen vagyunk, megint összehúzunk, elnézünk másik oldalra, de mindig fölfele nyújtózik a fejbub, és elernyedünk, és ezt egy párszor megcsináljuk, és érezzük, hogy csavarjuk a gerincet a törzsben. Tök egyszerű, aztán utána előre nézünk, és most meg, mintha boxolnánk, jobb kezünkkel előre, utána a bal kézzel, és akkor most meg a törzset fordítjuk a gerinc körül. Ilyen egyszerű.
0: Köszönöm szépen, néhány órás műsorvezetés után ez a gyakorlat nekem is nagyon jól fog jönni. Káposztáni Borsi Erzsébet mesteroktatóval, jógaoktatóval beszélgethettünk a jóga jótékony hatásairól. Júniusban találkozunk. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en. Csillagpont Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Több halálos áldozata is van az Ukrajnát ért orosz támadásoknak. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4 meghaltak és több mint 30 megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök és a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban 2 ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a közmédiának. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A mai Sportszeletben, mint ahogy azt a keddi napon megszokhatták, folytatjuk a visszatekintést a hétvége legfontosabb miskolci vonatkozású sporteseményekre részletesen. Visszavágott az MTK a DVTK Ongropak csapatának és kiegyenlítette a párharcot a kék-fehér gárda. Az első szettet ugyan még megnyerték a diósgyőriek, ám a folytatásban a vendégek domináltak, és sorozatban 3 játszmát nyerve a mérkőzést is behúzták. A végeredmény 1-3 lett. Az összecsapást a piros-fehérek trénere Blazsavics Péter a következőképpen értékelte.
2: Kicsit csalódott vagyok, nem itt terveztük az estét. Mi tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Azért itt nyilván nem tudjuk, egy fokkal jobban játszott, mint mi, de ezt mi rontottuk el sajnos ezt a meccset. Fogadásunk se volt olyan stabil, mint Pesten, valamint a támadás befejezések se sültek annyira. Köztes játékban is volt jó pár figyelmetlenség. És sok minden nem értek ezzel a meccsel kapcsolatban igazából, hogy úgy tudtam, eltöröltük ezt a kettős érintés szabályt, de itt a másik szedben Orinak befújtak egyet, és még átcsament a túloldalra. Az érdekes ítélet volt számomra, valamint hogy az első reklamálás után kaptam egy piros lapot, nyilván megérdemeltem, mert ez egy ilyen küzdős meccs volt, agresszív meccs volt, ment az adok-kapok, és azt is szeretném megjegyezni, hogy azért egy sportolóról sok mindent elárul, hogyha meccs után nem pacsizik rá a játékosunkkal. Ez már a harmadik meccsünk, ami után történt. Igazából nem minket minősítesz, hanem azt a játékost. Vannak ilyen emberek is, igazából ilyennel nem kell foglalkozni. Úgyhogy ennyi, bízom benne, hogy Pesten kijavítjuk ezt a hibát, mert múltkor is nyertük 3-0-ra simán. Én bízom a csapatomba, most pihenünk egyet, és utána a kipihenten fogunk menni a harmadik meccsre.
1: Az ötödik hely sorsáról így május 8-án pénteken 17 órától az MTK sportcsarnokban rendezendő harmadik mérkőzés dönt majd.
0: Sportszeret, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Kiegyenlítette a párharcot a Pekabeu Meavc Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda csapata a rájátszás elődöntőjében. A miskolciak ellenfele, mint ismert, a BKG Prima Akadémia a párharcban. Az egyetemiek a körcsarnokban fogadták ellenfelüket, és egy kiélezett összecsapáson végül 93-91 arányban tudtak diadalmaskodni. A borsodiak a hazai sikerükkel egy-egyre módosították az állást összetettben. Gratulálok a csapatomnak, fontos győzelmet arattunk, bár a FOM 4-es döntője miatt nem volt sok időnk a legutóbbi mérkőzés óta, a szükséges változtatásokat kiváló minőségben hajtották végre a srácok. A ki nem kényszerített hibák csökkentése mellett fizikálisan is előre kell lépnünk. A pálya előny továbbra is náluk van, így a következő mérkőzésen ennek elvétele lesz a célunk. Köszönjük a kilátogató szurkolóinknak a támogatást, nyilatkozta Szolár Gergő, a MEAFC trénere a találkozó után. Az egyetemiek számára nincs pihenő, a mai napon ismét pályán a felek. A találkozó 9 óra 30 perckor kezdődik a BKG Prima Akadémia otthonában.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Remek teljesítménnyel zárta a botswanai váltó világbajnokságot a magyar női 4x100 méteres váltó, amely a Vigaszágon 43,32 század másodperces új országos csúcsot futott. A csapatban a DVTK sprintere Tóth Anna ezúttal is a befutó ember szerepét töltötte be, és a harmadik helyen hozta be a magyar stafétát, alig 0,4 másodperccel lemaradva a nigériaiak mögött. A sorrend nem változott a csapaton belül, Szentgyörgyi Zita kezdett, majd Takács Boglárka és Kozák a következett, végül Tóth Anna fejezte be a futamot. Ezúttal minden váltás pontosan sikerült, így a magyar négyes ki tudta hozni magából a maximumot. Az elért időeredmény egy századdal jobb a korábbi országos csúcsnál, amely a birminghami Európa-bajnokság kvalifikációs ranglistáján is értékes lehet. A VB első napján még nem alakult ilyen kedvezően a magyar csapat szereplése. A női 4x100 méteres versenyszám elődöntőinek harmadik futamában a hármas pályán rajtolva Szentgyörgyi Zita és Takács Boglárka jól kezdett, azonban a harmadik váltásba hiba csúszott, Kozák Luca elejtette a váltóbotot. Bár a stafétát sikerült felvenni, és Tóth Anna az ötödik helyen célba is vitte a csapatot. Az időeredményüket utólag törölték, mivel szabálytalan váltás miatt a magyar váltót több más csapattal együtt kizárták.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: A mai napon 18 órakor lép pályára a DVTK Hunter női kosárlabda csapata a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén Pécset. Az állás 2-0 a Pécs javára, így a diósgyőrieknek nincs több hibázási lehetősége, ha versenyben akarnak maradni, nyerniük kell. Tisztában vagyunk a helyzetünkkel, nincs több hibázási lehetőségünk, ha életben akarjuk tartani a párharcot. Ez azonban nem teherként, hanem lehetőségként kell, hogy megjelenjen a csapat számára. Az eddigi mérkőzésekből tanultunk, látjuk, miben kell előrelépni. És készen állunk arra, hogy mindent kiadjunk magunkból. Pécset játszani mindig nehéz, de csak a saját játékunkra szabad koncentrálnunk. A célunk egyértelmű, harcolni az utolsó pillanatig, és kiharcolni, hogy visszahozzuk a párharcot Miskolcra. Nyilatkozta az összecsapás előtt Völgyi Péter, a Piros-Fehérek vezetőedzője. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
0: Sportszeret! A Csillagpont Rádió sporthírei. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszeret! A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió, FM 103.
1: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbél daganat.
2: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
1: pedig a vastagbélrák. Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
2: Igen, de most már azt veszem észre.
1: Most proktológia területén.
2: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
1: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
2: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a
1: gyerekek
2: összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésbe nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
1: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
2: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, hogyha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis, kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetika is közrejátszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert valamikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak innen, nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
1: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
2: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg, és sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkész, tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
1: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
2: Az ételallergia.
1: Igen.
2: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra területre, abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
1: Tehát vice versa érvényes akkor.
2: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit a...
1: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
2: Én nagyon figyelem.
1: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatalkorában?
2: Tulajdonképpen fiatalkoromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
1: Mit felejtsünk el?
2: Az E621-es ízfokozó, ami az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
1: Mert de sajnos, a házi kolbászt azt nem kell kerülni, amit ott van.
2: Hát a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
1: Nyilván, de hát ezt leveszi az ember a bőrét.
2: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jól megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott terüli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is fölszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
1: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
2: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és Dőrádba operáltuk annak idején, még a megboldogult Semmelweis kórház. Sebészet és általános sebészet, vagy a sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal.
1: Tehát ezek a már én leírtam ezt az E621-et.
2: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pátsó. Hát beleteszik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
1: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
2: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásba nem.
1: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
2: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
1: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe. Ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni.
2: Igen, helyes.
1: Igen?
2: Tehát nem baj az, hogy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
1: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
2: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombélfekélyes betegeket annak idején még azt hiszem, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártházára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsavtartalék csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvással, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett, és akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
1: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
2: Enyhe görcsös panaszuk, ha valamiből többet teszünk, akkor már vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
1: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
2: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normafrolt meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
1: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulásra találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
2: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
1: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
2: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darát, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
1: Viszont erről meg az jutott az eszembe, hogy ezek a kiskert mozgalmak, ugye már majdnem mindenkinek van magas ágyása, hogy
2: ne még össze kelljen
1: hajolni, és igen, legyen neki saját petrezselyme, zöldsége, stb. Igen. Azért ezek jó dolgok, nem?
2: Hát jó.
1: Abba az irányba hatnak, hogy vegyszermentesen.
2: Igen, ebben az irányban, igen, de mozgás szempontjából kevés.
1: A mozgás megint meg tudja oldani az ember, a húsbevitelt viszont már kiszolgáltatottabb állapot.
2: Mondják, hogy a vörös húsokat kerüljük. Együk a csirkét. Na most én a csirkével úgy vagyok, hogy nézzük már meg, hogy azok a csirkék
1: mit esznek,
2: mivel etetik, hogy mennyi mozgásterük van, és ugye a kapirgáló az egészséges. Na, de hát ezek a csoportosan nevelt csirkék.
1: Visszasírja a bortot, csirkés időszak.
2: Vissza, igen.
1: Szóval van egy percünk még az összefoglalásra, igen, hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
2: Azért, mert a szabad gyökök azok rákeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak, és oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bélbohol sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés volt, és akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálka, és nem bélnyálka sejt lesz, hanem a gazda szervezettől, tehát szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzabálni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon, véráram útján pedig távoli áttétet képez.
1: Szóval figyeljünk oda a táplálkozásra, rendszeresen étkezzünk, sok rostos, vitaminban gazdag kaját vigyünk be a szervezetbe, amit mozgatni kell, és hát nem utolsó sorban a szűrővizsgálatokra.
2: Igen, tehát mindenféleképpen. Még annyit szeretném megmondani, hogy van ez a székletvér, amíg belefér, igen, ennyi. Tehát a székletvér vizsgálat, annál kell figyelni, hogyha van az embernek implantátuma vagy hígya, megdörzsöli nagyon a fogát este, akkor pozitív áleredményt fog adni, megjelenik a vér a székletben. Mert lenyeljük a saját vérünket, hogyha vérzik. Tehát van implantátum, nagyon kell rá figyelni, mert van, mikor vérzik. De ez még mindig jobb, mintha A negatívot adna, mert akkor az ember elmegy, azt leszűreti magát.
1: Hát azt hiszem, hogy van még mondani valónk, nem nagyon állt rá könnyen arra a beszélgetésre, de csak rá fogom bírni, hogy majd folytassuk. Köszönöm szépen még nagyon egyszer, köszönöm, hogy bejött a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat dr. Görgényi László.
0: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Több halálos áldozata is van az Ukrajnát ért orosz támadásoknak. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban 2 ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkóterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a közmédiának. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Pörgesd fel a pulzuson!
2: FM 103, Csillagpont Rádió!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Pulzus Info. Minden, ami egészség.
3: Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
4: Pasi aortnára műtöttek.
3: Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
4: Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy, szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
3: Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
4: Hát nem volt egy egyszerű a projekt, őszinte akarok lenni. Itt alapvetően én vérnyomásom miatt indult ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye a belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár már hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felén nem áramlik a vér. És annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És ez lett a vége.
3: Félt a műtéttől?
4: Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
3: De most mitől?
4: Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
3: Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
4: 63 éves vagyok.
3: Fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el.
4: Nem. Tehát, hogyha én nekem ezek a, nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye. Valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
3: Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
4: Nagy műtét.
3: És most hogy érzi magát?
4: Hát alakulóban vagyok.
3: De érez változást tehát a végtagokban? Igen, jobb egy kicsit?
4: Igen, hát érzem a végtagjaim a terhelhető. Én sikeresnek ítélem.
3: Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
4: Hát szerintem varrott szedések. Benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz.
3: Nem hát tudom. Ha már eddig nem volt.
4: Eddig nem volt, és akkor, ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
3: A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
4: Igen, gerincbe.
3: Érzéstelenítették gerincbe.
4: Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közben is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzárulódott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
3: És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
4: Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
3: Voltak fájdalmai?
4: Igen.
3: És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
4: Vétkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. De elvileg be kéne tartani sok olyan dolgot, ami nem tartunk benne.
3: Dohányzik?
4: Dohányoztam, igen. 35 évig igazolt valaki voltam, 20 évig kerékpároztam.
3: Tehát sportos életet
4: igen,
3: élt.
4: Én azért nem hagytam el magam soha, sőt.
3: Hát ennek én... ellenére mégis az ér falakban lerakódnak
4: igen,
3: a pakkok.
4: A genetikai dolgoktól kezdve sok minden lehet, persze. Hát nem akarok kibújni az ember a felelősség alól.
3: Hát gyógyulást kívánok.
4: Hát nagyon szépen, köszönöm.
3: Dr. Mátyás Lajos, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kórház érsebészeti osztályának főorvosa. Azt kérdeztem tőle, hogy milyen érbetegségek a leggyakoribbak.
5: Ugye szét kell választani, van egy gyűjtőeres érrendszer és egy verőeres érrendszer, és ugye mind a kettő okozhat bizonyos problémákat a értelemben, hogy a normális fiziológiás működéstől eltérő problémák jelennek meg, az egyik oldalon, tehát a gyűjteres oldalon és a verőeres oldalon, ezek különböző tünetekkel járnak természetesen, és ugye ennek megfelelően kell diagnosztizálni, illetve gyógyítani valamilyen módon ezeket az elváltozásokat.
3: Jellemző-e, hogy milyen korú emberek fordulnak önökhöz, az önök osztályához? Fiatalkorban vagy inkább idősebb embereknek a betegsége?
5: Ezek az érbetegségek bizonyos kor után jelentkeznek. A gyűjteres megbetegedések azok viszonylag korai, fiatalkor után, mi a fiatalkor természetesen, ugye van, aki 70-80 éves korban is fiatalnak érzi, vagy tartja magát, de viccet félretéve ezek a gyűjteres betegségek főleg nőknél okozhatnak elsődlegesen esztétikai, kozmetikai problémákat, a későbbiekben pedig ez az alsó végtagra lokalizálódik, tünetileg elsősorban ez a baj, egy olyan elváltozást, kvázi ugye szubjektív tüneteket okoznak,

0: szempontból mit jelent, akinek mondjuk viszeres a lába?
1: Alapvetően ugye ez abból adódik, hogy valamikor ugye az ember két lábra állt. Ezekbe a gyűjtőerekbe billentyűk irányítják az áramlást, tehát lentről föl a szív irányába. És érthető módon ugye ezek a billentyűk, ha jól működnek, akkor ugye ez az áramlási irány tartósan megmarad. Ha a billentyűk elégtelenek valami miatt, vagy így született valaki, vagy pedig ugye tartósan olyan álló foglalkozást űz, hogy ugye ez mint egy zsákban, ez a véroszlop egy idő után kitágítja az ereket, és ennek következtében funkcionálisan a billentyűk nem tudnak úgy működni, mint ahogy kéne. És ezért mint egy zsákban pang ez a vér. Érthető módon, ez ugye az érfalon keresztül a szövetek közé is kiki áramlik, ezekben okoz szöveti károsodásokat, ez lehet enyhe duzzanat az elején, lehet valamilyen zsibbadásérzés, lehet egy éjszakai ikragörcs, de ha ez tartósan fönnáll, bizonyos idő után bőrelváltozásokat okoz, a legsúlyosabb következménye természetesen egy fekély, ami bokatájon, alszáron jelenkezik, ami aztán nehezen kezelhető, gyógyítható. Ezeket természetesen időben kezelni, orvosolni kell, nem feltétlenül műtéttel, vannak bizonyos lehetőségek, kompressziós pólyák, kompressziós harisnyák, amik ezt valamilyen módon kompenzálják ezt az elváltozást, de egy bizonyos stádiumban, egy bizonyos betegségi megjelenési forma után valamilyen jellegű műtéttel, akár ugye hagyományos sebészi, akár ugye éren belül végzett, ma már vannak ilyen lehetőségek műtéttel, meg kell szüntetni ezt a beteg, rosszul működő felületes gyűjtőres hálózatot.
0: Ez a viszér, amiről most beszéltünk, mi a helyzet az érszűkülettel? Mert hiszen a viszeret azt látja az egyén, hogy kitüremkedik a lábán, mint ahogy beszéltük is, esztétikailag sem jó látvány, viszont az érszűkület az nem látszik. Mit tapasztal a beteg ilyenkor?
1: Alapvetően két probléma jelentkezhet. Az egyik, amint mondta, érszűkület vagy elzáródás, a másik viszonylag ugye gyakran előforduló a kóros értágulat. Ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek vagy a mellkasi verőereknél jelentkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérője egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület, annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
0: De milyennek? Fáj a lába például?
1: Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti. Ritkább a felső végtag, ritkább a zsigeri szervek, ritkább a agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag veszi észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtaget, ő hamarabb észleli ezt, a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíve megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, le kell húzni a cipelőjét. A alsó végtagot érintő érszűkületeknél pedig, hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emel

0: emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igényel, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a télthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e ott púzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota benne a csípő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
1: Mit lehet ezzel tenni? Tehát hogyan gyógyítható, műtét által?
0: Hát nem műtéttel kezdődik természetesen. Az lenne a szerencsés, hogyha a páciens, mikor legelőször észreveszi ezt a furcsa érzést, ezt a fájdalmat bizonyos fizikai megterhelés után, orvoshoz fordulna. Hogyha egy autentikus orvos kézbe kerül, ez lehet egy általános orvos, egy családorvos, mert ugye ezek az alapvizsgálatok elvégezhetők, és hogyha ez igazolódik az első vizsgálati eredményből, akkor természetesen ugye tovább kerülhet érbe egy gyógyászhoz, úgynevezett angiológushoz, aki ugye speciális ezekkel foglalkozik, majd pedig érsebészhez, vagy pedig olyan intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel éren belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
1: Nincs ennek nagy veszélye, hogy éren belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
0: Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők, teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható, másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozás eredményét tekintve is sokkal előnyösebb.
2: Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül, egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
1: Ez egy vele született dolog, ugye?
2: Több mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
1: Hát akkor önnél még ez a veszély nem áll fenn.
2: Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
1: Akkor önt mellkasi műtétje volt?
2: Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatban bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam.
1: Hogy mikor volt ez a beavatkozás?
2: 2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol hát CT felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán. Ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásban, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
1: nem fájt?
2: Inkább a kellemetlent mondanám, viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágul tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni.
1: Akkor még most tulajdonképpen egy kivizsgálásom van, és a továbbiakra vár.
2: Így van.
1: És a panaszai?
2: A panaszom az fent áll, még a doktorok azt mondták, hogy ezt más területen kell akkor tovább vizsgálni.
1: Milyen területen például?
2: Gasztro.
1: Az étkezéssel összefüggésben lenne?
2: Nem tudják pontosan, sejtik esetlegesen, hogy az epével lenne probléma, az is okozhat ilyen fájdalmakat, ultrahangvizsgálatok, egyéb kivizsgálások.
1: Életmódbeli változást önnek javasoltak-e akkor, mikor az első beavatkozása volt, mint érbetegnek?
2: A vérnyomásmérést azt folyamatosan javasolták.
1: Milyen a vérnyomása egyébként?
2: Egy évvel ezelőtt kezdődött magas vérnyomás nálam, előttem ez nem állt fent, úgyhogy erre én most szedek tablettákat, gyógyszereket. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomás kell folyamatosan mérni.
1: Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közrejátszott, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
2: Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
1: Munkájában mennyire befolyásolta ez a betegség, vagy most is ezek a tünetek?
2: Mivel irodai ülő munkát végzek, ezért nem okozott problémát. Az orvos annyit mondott a műtét után, hogy pár hónapig nem emelhetek nehéz dolgokat, ne edzek vagy sportoljak, de ezt leszámítva teljes életet élhetek.
0: Mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőjebe tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikum, a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a legoptimálisabb módon. Optimális azt hiszem a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
1: Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
0: Hát ha verőveres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód, életmód, életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol. Harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik vér-zsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
1: Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége
0: nagyon
1: lesz?
0: Nagyon valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egybe van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció, valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb vérfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi körként tovább rontja magának az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelenkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő, ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
1: Mintha rombolnák az ő munkáját.
0: Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fenntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg, egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog, nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye veleszületett dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz a gyűjt, vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után, vagy kialakulhat.
3: Én sebészeti műtéten volt, értisztításos műtéten, és ebből kifolyólag van egy vágott sebem, ami nehezebben gyógyul a keleténél, és a gyógyulás szempontjából kell tovább bent feküdnem.
1: És milyen érsebészeti, tehát mondta, hogy érsebészeti tisztítás?
3: Értisztításos műtétem volt.
1: Erre miért van szükség? Miért volt szükség?
3: Elmeszesedett az erem, és az alsó lábamnál volt egy seb, ami nem kapott elegendő mennyiségű vérmennyiséget.
1: De csak az egyik lába?
3: Igen, csak az egyik lábam.
1: És ennek milyen tünetei voltak?
3: Hát olyan különösebb tünetet nem vettem észre. Annyi történt, hogy nem vettem észre, hogy a talpamon keletkezett egy seb. A típusú cukorbeteg is vagyok. Nehezebben gyógyult, és úgy vettem, tehát akkor vettem észre, amikor már egy picit elfertőződött. Tehát ezért kerültem az érsebészeti osztályra, ilyen értisztításos műtétre.
1: Milyen volt maga a műtét?
3: A helyi érzéstelenítéssel történt a műtét. Ez azt jelentette, hogy éber állapotban volt a műtét elvégezve. Mindössze a gerincembe kaptam egy érzéstelenítő injekciót. Így történt a beavatkozás, amit nem éreztem semmilyen fájdalmat, semmilyen dolgot, és úgy műtöttek meg.
1: Ér elzáródás volt tulajdonképpen. Mire kell vigyáznia a jövőben? Adtak-e valami életmódbeli tanácsot, hogy többet mozogni, vagy ennek ellenkezője?
3: Hát a mozgás az mindenféleképpen jó tesz a szervezetnek, meg a cukorbetegségre is oda kell azért nagyon figyelni. Mert
1: az étkezés gondolom az fontos.
3: Étkezés, igen, mert az veszedelmes egy betegség.
1: Mármint a cukorbetegség?
3: Igen, a cukorbetegség. Hogy arra nagy gondot kell fordítani.
1: Önnek az mikor kezdődött?
3: Olyan, ha cukorbetegségem, az körülbelül egy olyan 15 éve kezdődött.
1: Akkor már az nem most. És volt-e már máskor is valamilyen érrel kapcsolatos betegsége?
3: Nem volt ilyen érrel kapcsolatos betegségem.
1: Nincs viszere, meg ilyesmi?
3: Nincsen.
1: Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
0: Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk, ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtag részek, lábujjak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztéséhez, amputációhoz vezet. Egyéb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszűkület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket, és a perifériás idegeknek, tehát a lábujjak, láb, esetleg kézujjak, egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlenül befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.
1: Akkor összefoglalva, tulajdonképpen milyen jó tanácsot tudna adni hallgatóinknak, mire vigyázzunk, hogy ne legyünk semmiféle érbetegségnek kitéve.
0: Ezt ugye nyilván ez elkerülhetetlen bizonyos helyzetekben, hogy ne betegedjen meg egy bizonyos érszakasz, akár a gyűjteres, akár a verőeres. Nagyon fontos dolog, hogy egy korai felismerés az ugye jelentősen megkönnyíti, vagy biztosabbá, optimálisabbá teszi a gyógyítást, a gyógyulást. Másrészt pedig hát mindenféle olyan károsító tényező, amiről itt beszéltünk, de hát ez csak egy része, számtalan ilyen van. Ma már ugye olyan informatikai világban élünk, hogy minden kérdésre kaphatunk választ, ezeket ugye nyugodtan föl kell tenni, akár a mesterséges intelligencia használatával, akár bármilyen olyan fórum, ahol ez elérhető, és hogyha ilyeneket észlelünk, és ugye valami módon ugye ide irányítja a gondolatunkat, vagy a figyelmünket, akkor természetesen ezt már nem a mesterséges intelligenciával kell tovább vinni, hanem orvoshoz kell fordulni, szakemberhez, vagy bizonyítja, vagy ugye kizárja ezeket a dolgokat, és egy olyan irányba viszi tovább a betegnek, vagy a páciensnek a mindennapját, hogy az a lehető legsikeresebb, legoptimálisabb legyen, ha gyógyítani kell.
1: Köszönöm szépen, dr. Mátyás Lajos érsebészt hallottuk.
4: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpont Rádióban.
5: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási app mutatkozott be New Yorkban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzet stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Több bányász meghalt sújtó légrobbanásban Kolumbiában. 6 embert sikerült kimenekíteniük a mentőknek. A robbanás pillanatában a bányászok mintegy 600 méter mélyen tartózkodtak. Az egyik vájárnővére azt állította, hogy a munkásokat a múlt héten kétszer is kimenekítették veszélyes gázok jelenléte miatt. Kolumbiában gyakoriak a bányabalesetek, főként a tárnák rossz szellőztetése miatt. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Meteo Navigator. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül. Országszerte derült az ég. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
4: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
3: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
4: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
3: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegyek, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
2: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
3: Ja.
4: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
5: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk, ebbe a szállodába, tök jó. Várjál, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal, jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy ja, te tutyimutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
4: D. Nagy Lajos, énekes.
6: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskafélékeken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van. És a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van. Ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán macskafék vagyok oroszlán, ahol szintén családban élek. A családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
6: Na most az embereknél ugyanez van. Tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt, és különböző kis és nagy családokban. Onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
4: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
7: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem vagy, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségem, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
2: Na és akkor a másik kérdés, hogy amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
3: nem,
2: megkapja, akkor...
3: Nem, sose jelenti azt, nem. Nem? Nem, hát azt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós végeredményhez eljussál.
2: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény
3: Nyilván nem tudom mindig, általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom félúton, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
2: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
3: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
2: Valamit mégiscsak kell csinálni.
3: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsószeg a többi mellé. És amikor már így az utolsót is beverik, akkor
2: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
3: Hát az ember válogatja, no. Tudod.
5: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
2: És hogyha valami miatt te nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon
5: igen,
2: jó lenne.
5: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
2: Képviselni?
5: Nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
2: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
6: Igen, de nem lenne elégedett. Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe hult, miért nem kívántam többet?
2: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe hult?
6: Hát ez már Évával is így volt a paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
5: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs köződés, amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
6: Bakonyban, egy bányászfaluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kis termetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a családfői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hazatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjéért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod. De ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
2: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
6: igen,
2: éppen
6: igen,
2: is haza
6: az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
2: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
6: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak. Tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. Lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
7: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik azt, a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra. Tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
2: Velük? Vagy mondjuk akár a feleséged?
7: Mindenkivel, de...
2: Igénylés, és meg is lehet adni nekem? Vagy csak, ha kéri?
7: Nem, szerintem az a pont az, nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg, de így tereli a legjobban, tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni egy, hogy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy élnek behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, már nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy ugye az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyunk magunk után itt a világban.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulz

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Én valójában szerettem az iskoláimat.
3: Mindig szerettem iskolába járni.
2: Igazi közösség volt. És ami nagyon jó volt, hogy kb. 30 méterre volt a házunktól.
4: Vidéken, ahol laktunk, a mi utcánkban egy csomó velem egy idős gyerek volt, 8-10 is voltunk talán.
5: Csak az utcában?
4: Csak a mi utcánkban.
6: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
4: Úgyhogy így nagyjából tudod, így együtt gyalog mentünk, már reggel ment a bandázás, közben, ahogy a nagyobb utakba becsatlakoztunk, úgy még többen voltunk.
7: Nagyanyám kalapüzlete az iskola mellett volt 100 méterre.
6: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
7: És az ötösökért mindig a nagyanyám adott 2 forintot, amire át lehetett menni a melletteli védességből, arany desszertet venni.
2: Voltak, amikor nagyobb voltam, akkor nagyszínűben csak átugrottunk a kerítésen, és akkor...
5: Hazamentél?
2: Igen, nálunk bandáztunk.
6: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Ez már az űrösebb része volt, de én szerettem így az iskolában járni, és jó, azt gondolom, hogy jó tanáraim voltak. Meg a zene, ja, nagyon jó zenetanárom volt, tehát hogy hathatnám ki?
3: Mindig szerettem iskolába járni, kicsiként is, nagyként is.
5: Egyszerűen tanulni szerettél
3: igen,
5: azért?
3: Igen.
6: D. Nagy Lajos, énekes.
3: Rettenetes tudásvágy éget bennem mindig. Csak egy példát mondok, mondjuk történelmet. Azt nem a tankönyvből tanultam, hanem a tankönyvből csak azt néztem, hogy mi a téma. Magát a történelmet azt a révai lexikomból tanultam meg. Ezért tudtam olyan dolgokat történelemből, amiket a tanár sem tudott.
5: Ez a mai napig így van egyébként, hogy tudás szomjad van?
3: Igen.
5: És segít ezt is magadon ilyen szempontból? Tehát egyfolytában töltöd igen. is a sok tudást?
3: Igen, könyvekből, internetről, stb. Tehát...
5: Folyamatosan? Mindig? Igen. Még ma is lehet, hogy igen. fogsz valamit igen. betölteni?
3: Igen.
5: Hát akkor az iskolába járás az tulajdonképpen egy csodálatosság lehetett így neked, meg a tanároknak is veled?
3: Igen. Egy bökkenő volt az iskolában a zene.
5: Nem Ugyanis volt.
3: Nem szerették, hogy zenélek.
5: Kisgyermekként sem?
3: Akkor még inkább, de középiskolában már nem szerették. Ugyanis azt mondták, hogy az éjszaka az magával vonz különböző dolgokat.
5: Ez egy kicsit igaz.
3: Igen, mert azt mondták, hogy akkor alkoholt fogunk inni, rossz életű nőkkel fogunk megismerkedni, stb. Tehát elmondták a rengeteg negatívumot, és én nem ittam alkoholt, nem ismerkedtem olyan nőkkel, akiket megettek. Akiknek zenéltem, azok ugyanolyan voltak, mint én. Tehát semmi rosszat nem láttam benne. Az való igaz, hogy egy ilyen átzenélt éjszaka után másnap egy kicsit örösek voltak a szemeim, mikor mentem iskolába, de ez nem gátolt meg engem abban, hogy abszolút aktív legyek órákon.
5: De még aktív is voltál másnap, akkor lehet, hogy egy idő után a tanárok is látták, hogy tulajdonképpen hadd járjon az éjszakába is.
3: Igen, és aztán volt egy tanár, aki elintézte azt, hogy fegyelmi bizottság elé állítsanak. És a tantestületi fegyelmi bizottság arra, ja, bocsánat, még az is volt, hogy a hátamra a gitáros társam rajzolt egy keresztet a köpenyemre. És ezt is felhozták, hogy én keresztel járok, stb., ami a szocialista embertípushoz nem lehet egyeztetni, tehát ez kommunizmusban ez így volt, tehát nem szerették a keresztet.
5: Egyébként a szívedhez közel áll, mert tulajdonképpen a nagymama nevelése miatt közel áll.
3: Hát én jártam templomba természetesen. Tehát én hozzám közel állt, én nagyon szívesen viseltem a keresztet. A lényeg az, hogy a tantestület eltanácsolt az iskolától, és mondtam, hogy keresek másikat.
5: El is kellett menni?
3: Igen. Na most ez azért volt eléggé nehéz, mert ez nem egy szokványos iskola volt, hanem közgazdasági technikum, pénzügyi tagozat, amiből akkor csak 3 volt az országban. Egy Budapesten, már innen lettem eltanácsolva, egy volt Győrben, meg egy volt Nyíregyházán. És akkor írtunk egy levelet Győrbe, ott mondták, hogy kicsapott diákra nincs szükség, köszönjük szépen. Akkor egy levelet Nyíregyházára, és ott meg azt mondta a igazgató, hogy jöjjön. És akkor természetesen már akkor utána az én iskolám, volt iskolám, az küldött le egy ilyen jellemzést, hogy ez zenél, meg rock and roll, meg stb. És akkor azt mondta az igazgató, hogy ja, még zenél is, nem baj, legalább zenél nekünk egy kicsit. Tehát egészen másképp látták. És egy nagyon-nagyon jó hangulatú iskolába mentem. Tehát ez harmadik osztály fél évkor volt. Tehát már a második fél évet ott jártam. Nagyon kellemes emlékekkel vagyok arra a másfél évre, amit ott töltöttem.
4: A alsós koromban kitűnő tanuló voltam egy darabig, még igazgatói dicsérettel is voltam. Na de aztán, amikor ugye jött a pubertáskor, és egy kicsit így, ahogy már említettem, hogy így megzavadottak a hormonok, és szerintem ott összekuszálódtak a fejem a szálak. Akkortól kezdve elég drasztikusan elkezdtem ilyen szélsőségesen viselkedni.
5: Ez még általános iskola?
4: Ez az általánosnak a felső tagozata vége fel volt, hogy ott is maradtam, mit tudom én, fizikából 5-ös voltam, de mondjuk kémiából csak 2-es, mert az egyáltalán nem tudott érdekelni.
5: És szemtelenkedtél is mondjuk.
4: Aha, igen.
5: Az direkt kötözködtél,
4: beszóltál. Ilyen kis hülye gyerek voltam.

0: edzőtáborba kellett volna menni. És hát az igazgató, vittem a kikérőt, hogy egy hétig nem tudok menni iskolába, és mondta az igazgató, hogy hát erről szó se lehet, hogy az biztos, hogy én nem. Ez önmagában se lehet, erről biztos, hogy nem, nézzük meg a tanulmányi eredményeimet. Én meg azt mondtam, hogy jó.
1: Jó?
0: Azt mondtam, hogy jó, este elmentem edzésre, és elmondtam az edzőnek, hogy mit mondott az igazgató. Ő fölhívta a szövetséget, a szövetségből letelefoneltek az igazgatónőnek, másnap pedig így az igazgatónő így kihívatott az órába, és mondta, hogy jó, akkor mégis mehetsz. És én ezt tudtam előre, és nekem ezt kellett, hogy ezt így végigjátszam.
1: Szórakozz egy kicsit az igazgatóval.
0: Nem, mert tudtam, hogy jöhet nekem ezzel a hülyeséggel, de akkor ne küldjenek rajzversenyre, meg mit tudom hova, hogyha itt bekeményít akkor, amikor jelentéktelen kémia osztályzatokról kell vitatkozni.
1: Utána egy kicsit megkegyelmeztél az igazgatónőnek, vagy nem kívánod
0: utána? Nem, szegény kapta az évet keményen utána is, de gondolom nem én voltam az egyetlen a pályafutása során, aki borsot tört az orra alá, de hát akkor én most szeretném megkövetni magam is, elnézést még egyszer. Bocsánat.
2: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
3: Rettenetes dolgokat produkáltunk, mert nem akartunk tanulni, hát mi sétálni akartunk, szívni az Isten levegőjét, csajozni, festeni, nem festeni, hanem csak úgy csinálni, mert attól lányoknak tetszett, hogy koszosan a pulóverem, és akkor egy ceruza jön ki előletre. Ilyeneket akartunk csinálni, élni akartunk, belemenni, nem az, hogy Arany János memoriter, hát nem lehet memoriter tanulni egyébként. Fölösleges is. Meg lehet tanulni egy verset, ha megszólít. De azt meg lehet tanulni a gyerekeknek is, hogy szólítson meg.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
4: A gimnázium az már erősebb volt, mert ott jött az a nagyon zűrös korszak, amikor bekerülök egy hangzenekarba.
1: Már 14-5.
4: 14, sőt, elkezdem a gimnáziumot, és elmegyek egy válogatásra, ahol fiatal zenészeket kerestek. Ez egy Makkároly film volt, és ki akarták választani a főszereplőt. 2000 gyerekből választották ki, fel kellett lépni, én a Vágtázó halott kémekkel mentem. Akkor írtam VHK-t, 14 évesen írtam egyik első lemezükre egy számot. Tehát még nagyon kicsi voltam, és bekerültem erre a film válogatásra, és ott kiszúrt a rendező, és azt mondta, hogy menjünk tovább a válogatókon. És 2000-ből kiválasztottak a főszerepre. És akkor elmentem az utolsó fordulóra, hogy mondták, megkapom a főszerepet, nem is értettem, hogy hogyan, mert én nagyon gátlásos voltam, de elvittek minket egy ilyen egy hónapos képzésre, és foglalkoztak velünk, és felkészítettek minket, hogy eljutunk a forgatásig, akkor még több szereplő volt. És eljött a forgatás kezdet, és mondták, hogy ez a szerep, megkaptuk a könyvet, és mondták, hogy akkor most próbáljuk el ezt a jelenetet. Én 14 éves voltam, egy ilyen zsidó kisfiút, kire meghalt az apja a háborúban, és lesz egy fiatal barátnője, akit megcsókol egy ágyba, és egy ilyen beszélgetés után. De én nekem akkor volt egy barátnőm, és nekem olyan elveim voltak, hogy nem hitt el a rendező, és hát nem fogok megpuszilni más, nem csokolok meg. Úgy, még szájra se, tehát nem igaz ízét kellett. De hogy érted? De hát ő nem a barátnőm, és egy nagyon helyes lány volt, de hát nekem van most egy barátnőm, és én nem. Akkor járkált egy ideig, hát hangosan kiabált, ment a rendező.
1: Ezért
4: nem a
1: Makkáról,
4: hogy másik a segéd rendező mondta, hogy most hülyeskedek. Annyi pénzt kaptam akkoriban, tehát itt gimnazistaként, elkezdődött a forgatás, megkaptam egy másik szerepet.
1: És elkezdődött... Magukban azt mondták, hogy ez a fickó
4: ezt
1: valad.
4: Nem hiszik el. Persze, azt nem írom el, hogy ami történt ott. És én felálltam, hogy biztos, biztos. Akkor te leszel a másik, és akkor helyet cseréltünk egy másik szereplővel. Sajnos a film az, emlékszem a KFT-ért, akkor futott be a KFT, ő írt a zenét, és akkor még playback kell is kellett, hogy fiatal zenész, aki kellett játszanom. És mondom, ilyenek voltak az elveim. Egy kicsit megbontott az elmémet az, hogy mondjuk 14 évesen annyi pénzt kerestem két naponta, mint amit a szüleim havi fizetése volt, pedig nem keresik rosszul. Taxival jártam, jöttek értem, vittek forgatásokra.

0: bent a várba. Eszegettünk, egy picit ugye az ember úgy másképp. Ami hozzá jön az egészhez, rengeteget hiányoztam a gimnáziumban. Nagyon szigorú feltételek voltak. A forgatás miatt, mert egy lázadó fiatalt játszottam, rózsaszín hajjal mehettem be a gimnáziumba, és még fülbevalom is papírom volt erről. Na hát ezt hagyd ne mondjam el. Ugye, meg is történt, hát gondolj be, mennyit tanultam. Természetesen a hiányzások minden újra jártam az elsőt.
1: De legalább nem rúgtak ki, hogy nem. Ilyen hajjal is.
0: Hozzátartozik, hogy azért közben volt egy ilyen botrányos koncertünk, ami, és akkor a aktánk lett a rendőrségen, volt, akit bevittek, és a rendőrség bejött az iskolába. Tehát amikor tanult, én nem voltam a zűrös, csak én ott voltam a színpadon, történtek a dolgok, és ki akartak rúgni. És hát a gimnáziumban
1: csodálkozó, hogy ilyen hajjal.
0: Hát és az volt a csodálatos, és ezért mondom az iskola miatt, nagyon sokat köszöntek a gimnáziumnak.
1: Mert nem rúgtak ki.
0: És azt mondták, ez a fiú, ez nem olyan. És kiálltak mellettem páran. Ő egy jó gyerek. És akkor valahogy meg kellett hálálnom ezt. És természetesen onnantól kezdve, ha rendezvény volt, akkor mindig én zenéltem több nyelven, de megérte.
1: Neked végig az iskolába járás, az tulajdonképpen valószínűleg kis gyermekkorban is, meg még itt egy kis kitérő után, de ott is csodálatosság lehetett akkor, meg még azután is valószínűleg, mert hiszen tudás szomjad mindig volt. Oda járhattál, mintha könyvtárba járhattál volna, egy olyan ember, igen, aki szeret olvasni, és minden nap könyvtárba járni, hát csodálatos.
2: Igen, nekem az iskola, ha visszagondolok, az csodálatos élmény volt.
1: És mindig. Még ki is kérdezik azt, amit egyébként is nagyon jól tudok, hát boldogan mesélek róla, még meg is hallgatják. Hát
2: igen.
1: Maga a csoda, mintha tulajdonképpen, mintha koncertezni járhattál volna, csak akkor éppen a tudással.
2: Igen, csak ez prózában volt.
1: Hát és lehet, hogy ott már gyakorolhattad azt is, hogy hogyan kell felállni, kiállni, szerepelni, felkészülten.
2: Ez így van.
0: Egy nagyon jó osztályba jártam, ha lehet dicsérni. Ez még akkor Martasfalvi gimnázium volt, az óvodai. Nagyon erős volt ugye a kémia, biológia, tehát nagyon sokan bejutottak a orvosira. Az osztályomban több bíró lett, a Goda Kriszta mellett is ültem, tehát az osztálytársam volt a rendező, a Kriszta. Egy nagyon jó társaság volt, szerettük egymást. Az irodalom nagyon erős volt. És talán ott kaptam meg, hogy volt egy, nem volt egy hosszú ideig a gimibe, de jött egy fiatal tanárnő az egyetemről, és például elhatározta, hogy másképp fog tanítani. Nem érdemeltük meg azt a szabadságot, de az, hogy Pilinszkivel meg olyan költőkkel hosszú időn keresztül foglalkoztunk, ez úgy bennem maradt. És például annak köszönhető, hogy később elővettem Pilinszkit is, amikor az irodalmi megzenésítésen, vagy a kortárs, vagy pedig a klasszikus költők fele elindultam, ez már benne volt a gimnáziumban.
2: Elkezdtem angolul tanulni középiskolában, saját szorgalomból, mert én németes osztályba jártam, azt gyerekkoromból hoztam, mert nagyanyám beszélt németül, meg több nyelven is, és az úgy ráállt a szám, mert rengeteg szót tudtam. Rengeteg lakberendezési tárgyat németül hívtunk, mert nagyapám osztrák volt egyébként ezért. És akkor elkezdtem önszántamból tanulni angolul, és mikor egy alapszintre érkeztem, akkor elmentem idegen könyvekboltjába, és vettem egy olyan könyvet, amit gondoltam, hogy fog tetszeni, és lefordítottam. És volt egy tanárnőm, aki a németet tanította, de ő angol szakos is volt, és megmutattam neki a fordítást. És akkor nézte, egy-két apró hibát talált benne, és mondta, hogy ez nagyon jó. Ezt így csináljam, azt mondja, ez nagyon jó módszer.
1: Van olyan, amit az iskolában tanultál meg, és a mai napig használt veszed?
3: Van. Hogy kell a menzánk kikunyerálni a kaját?
1: Na tessék, hát az például, na hogy kell, akkor azt mondod, repetát szerezni?
3: Jobban kell lenni a Marika nénivel.
1: Jobban kell lenni, oké. Okay.
3: Konyhás nénivel ezekkel is.
1: Kacsintani.
3: Oda kell menni, és azt kell mondani, hogy már megint pont az van, amit én szeretek, és nincs kaja jegyem. Na jó, leszek.
1: Most van, amit tanulsz?
2: Most nem tanulok semmit, de fogok, ugyanis a nagyon-nagyon hiányos spanyol tudásomat szeretném kibővíteni. Egyszerűen csak azért, mert idegesít, hogy nem tudok spanyolul.
1: És hogy fogsz nekiállni? Tehát mondjuk lehet, hogy még a nyáron megkezded?
2: Nyáron már nem, mert turné közben nem. Most megy a turné, és eléggé hiány vagyunk szabadidőnek, de amikor ősszel vége lesz, akkor valószínű, hogy ugyanaz lesz a módszer, mint az angolnál, hogy veszek egy szótárt, de talán van is otthon talán spanyol-magyar szótár, veszek egy szótárt, ha nem találom meg a szótárt, és veszek egy egyszerű regényt, és elkezdem fordítani. Magát a nyelvnek a szerkezetét, a szórendet, stb. Azt tudom, ugyanis ugyanaz, mint az olasz, és én tanultam olaszul. Tehát bizonyos szinten tudok olaszul. Tehát a spanyol épp ezért nem lesz annyira nehéz. Kiejtésben is nagyon-nagyon közel áll az olaszhoz. Vannak olyan szavak, amik tulajdonképpen szinte átfedések. Tehát igazából, ha egy olasz meg egy spanyol beszélget egymással, és mind a kettő a saját nyelvén beszél, helyek közel megértik egymást. Ugyanezt tapasztaltam például annak idején 80-as években Balatonon, kempingben, ahol jöttek az NDK-s németek, és mellettük ott sátorozott a holland. És ezek egymással beszéltek, mindegy a saját nyelvén beszélt, és értik egymást.
1: Néha egy kicsit így van, amikor egy nő és egy férfi beszélget, hogy mindenki a saját nyelvén beszélget, és mégis értik egymást.
2: Vagy nem értik meg egymást.
1: Nem értik meg.
0: Feleségemet a gimnáziumban ismertem, és ott kértem meg a kezét, de valójában ő azt mondta, hogy bolond vagyok, és nem állt velem szoba egy évig, tehát a gimiben, mert lökött vagyok.
1: És te komolyan gondoltad.
0: Igen, de tőled a feleségem végül is.
4: Szerintem ezek az iskolás évek, meg az általános felső középiskola, akkor annyira össze van kuszálódva a fiataloknak a feje, hogy rengeteg hülyeséget csinál. Tényleg még olyan dolgokat is, hogy mi is csináltunk bunkó dolgokat a tanárokkal, pedig alapjáraton nem is vagyunk bunkók egyáltalán. Csak hogy valahogy ugye még tudom én miért, nem tudom én, biztos a kis társaságban, hogy ott te licitálgattok ott egymással, hogy ki a menő.
1: Ki mer.
4: Ja, ki a király, igen, és akkor, igen. Most akkor ebben valószínűleg így jó pozícióban lehetünk egy néhányon.
1: Most egy pillanatra, hogy elképzeltem, hogy hogyan lehetne tényleg tanítóként hatni egy olyan gyermekre, amilyennek elképzellek ott. Nehéz olyan megoldást kigondolnom most, szerintem... hogy hogyan lehetett volna, mondjuk ezt mutatom neked órán, hogy légy szíve, hogy Tibi,
4: Tudod, mikor lettem volna csendben? Hogyha inkább így rám nézel, és így megkérdezed, hogy ezt most miért kell csinálni? És akkor így elgondolkodok, hogy most Franko, ezt most miért is? Ráadásul nem is leordította a fejemet, hanem hogy így kicsit kérve is, de inkább tudod azzal a hangsúlyra, hogy most tényleg ezt most ennél nincsen jobb ötlet? Nálam inkább mindig ez a része az, ami le tud nyugtatni. Mm-hmm. És ez, hogyha érted azt, hogy ebben mire célzok, akkor ez az élet minden területén tök jól tud működni. Ránézel és így megkérdezed, hogy ezt most miért kell csinálni? Kicsit kérve is, de inkább tudod azzal a hangsúlyra, hogy most tényleg ennél nincsen jobb ötlet?
5: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Pósfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Véget ért a matematika írásbeli érettségi. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek, írja az EduLine. A második rész volt a nehezebb, amelyben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel, példát mutatnak. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 3.100.000 édesanyát köszöntöttek május első vasárnapján Magyarországon.
2: 36%-uk, 1,1 millió édesanya, ők 65 év felettiek, tehát nyugdíjas korúak. És akik pedig gyermekvállalási korban vannak, ők az összes édesanyának a 37%-át teszik ki.
1: Támogatási kezdeményezést indít az Egyszülős Központ.
3: A tervek szerint több száz olyan családnak, olyan egyszülős családnak tudunk segíteni most, ahova éppen most érkezik, vagy éppen most érkezett egy kisbaba.
1: Május második hétvégén lesz a Szeretet Híd. Az önkéntesek csapatban is egyénileg is jelentkezhetnek.
4: A szeretethíd.hu oldalon egyszerűen rá lehet szűrni a településekre, térségekre, és ott lehet válogatni a már feltöltött feladatok közül.
1: A jegybank friss statisztikai adatai szerint tavaly évvégére átrendeződött a lakáshitelpiac.
5: 18-30 évesek részesedése az új lakáshiteleknél 18%-ról 31% fölé emelkedett.
1: Egyre súlyosabb problémát jelentenek a gyermekek szemben elkövetett szexuális visszaélések, közölte az NMHH.
6: Egyre több gyermekkel szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy és tartalom kering az interneten.
1: 3.100.000 édesanyát köszöntöttek május első vasárnapján Magyarországon. Minden második édesanyának két gyermeke született, egy harmaduknak egy gyermeke van, egy ötödüknek pedig három vagy annál is több. Fűrész Tündével, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével beszélgettem a részletekről.
2: A legutóbbi 2022-es népszámlálás alapján van adatunk arra, hogy pontosan hány édesanya él hazánkban. 3,1 millió édesanyáról beszélhetünk. Ez egyébként az előző 2011-es népszámláláshoz képest 200 000-rel kevesebbet jelent, hiszen akkor még 3,3 millió édesanya élt hazánkban. Azt látjuk, hogy 36%-uk, 1,1 millió édesanya, ők 65 év felettiek, tehát nyugdíjas korúak. És akik pedig gyermekvállalási korban vannak, tehát ez a 15 és 49 év közöttiek, ők az összes édesanyának a 37%-át teszik ki.
1: Hány gyermekkel rendelkeznek, milyen arányban a magyar édesanyák?
2: Itt nem volt változása az elmúlt évtizedek során. Itt azt látjuk, hogy 2022-ben, 2011-ben is a 15 évesnél idősebb nőknek a 73%-a az, aki édesanya. Ezen belül azt látjuk, hogy az anyukáknak az egyharmada az, akinek egy gyermeke van, majdnem fele az, akinek két gyermeke, 48%, és a maradék 21% pedig három vagy több gyermekkel rendelkező nagycsaládos anyuka.
1: Ezek az adatok változtak valamelyest az előző felméréshez képest?
2: Nem, tehát itt látszik az, hogy nagyjából hasonló a struktúra 1-2 és 3 vagy több gyermekes édesanyák között. Itt nagyjából, ahogy elmondtam, egyharmaduk egy gyermekes, nagyjából a felük két gyermekes, és a maradék 20% egy ötödük az, aki pedig 3 vagy több gyermeket nevel, vagy nevelt fel az élete során.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy a magyar anyák legfőképpen a kettő gyermekre vannak ráállva?
2: Igen, ez a két gyermekes családmodell, ez tulajdonképpen már a szocializmus volt, tehát nagyon hosszú ideje jellemző Magyarországra. Két gyermekes családmodell az, ami a legnépszerűbb, bár el kell mondani, hogy a fiatalabb korosztályokban ez most már inkább az egygyermekes modell felé kezd hatni, de ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt másfél évtizedben a három gyermekes családmodellnek a népszerűség és valamelyest nőtt, itt egy kicsi növekedést látunk a tekintetben, hogy valamelyest a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak a létszáma a gyermekvállalási korban lévő korosztály.
1: Arra vannak-e adatok, hogy hány anya főállású anya, és mennyien dolgoznak, vagy milyen arányban dolgoznak az édesanyák?
2: E tekintetben viszont elmondhatjuk azt, hogy nagy változások történtek az elmúlt másfél évtizedben, hiszen hogyha megnézzük az édesanyák foglalkoztatását, akkor azt látjuk, hogy 74%-ról 85%-ra nőtt a 25 és 49 év közötti aktív édesanyáknak a foglalkoztatási szintje. A legnagyobb növekedés egyébként pont a nagycsaládos édesanyáknál volt, ott 47%-ról 69%-ra növekedett a foglalkoztatásuk.
1: Vagyis eddig ők otthon voltak? foglalkoztak a gyerekekkel, most viszont úgy döntöttek, hogy akkor visszamennek dolgozni?
2: Igen, az látszódik, hogy ahogy egyébként eleve nőtt a foglalkoztatási szint, és közel 1 millióval többen dolgoznak, ez ugyanígy az édesanyák körében is látható, ez a magasabb szintű foglalkoztatás, és a 3 gyermekes édesanyák ugyanúgy, mint az 1-2 gyermekes édesanyák esetében jóval magasabb már a dolgozó anyukáknak a részvénye.
1: A munkáltatók mennyire csinálnak ahhoz kedvet, hogy egy édesanya mondjuk ne részmunkaidőben, hanem teljes munkaidőben visszamenjen dolgozni?
2: Ugye nagyon sok minden történt annak érdekében, hogy minél könnyebben össze tudják egyeztetni az édesanyák a munkát és a anyasságukat, az otthoni teendőjüket, és ehhez egyébként a munkáltatók is egyre inkább alkalmazkodnak, hiszen számos olyan családbarát, anyabarát megoldást alkalmaznak, mi segít abban, hogy könnyebben tudják az anyasságot és a munkavállalást összeegyeztetni az anyukák. Ez nagyon jól látszódik egyébként abból, hogyha megnézzük a nevelt gyermekek életkorát, és ez szerint vizsgáljuk, hogy hogyan változott az anyák foglalkoztatása, akkor jól látszódik, hogy a 6 év alatti gyermeket nevelő anyukáknál például 65-80%-ra nőtt a foglalkoztatási ráta, a 6 év feletti iskoláskorú gyermeket nevelőknél pedig 73%-86%.
1: Az, hogyha egy fiatal édesanya visszamegy dolgozni, az valamelyest valószínűsíti azt, hogy a nagyszülőkre is nagyobb teher hárulhat, nagyobb szükség van az ő segítségükre, közreműködésükre. Ezen a téren van-e változás, vagy egyáltalán a munkáltatói hozzáállás figyelembe veszi-e ezt?
2: Azt látjuk a KSH legutóbbi felméréseiből, hogy a nagyszülők szerepe az felértékelődött a családokban, és ma már a nagyszülők egyre több időt töltenek az unokákkal, tehát biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy több édesanyja tudott visszamenni vagy elmenni dolgozni. Tehát látszódik az, hogy a nagyszülői szerepvállalás az kifejezetten fontos a munka és a család összeegyeztetése szempontjából. Hatalmas nagy segítség, hogyha egy édesanyja szeretne menni, vagy vissza szeretne menni dolgozni munkahelyére.
1: Én arra gondoltam, hogy még a nagyszülők maguk is dolgoznak, és hogy vajon ezt figyelembe veszi a munkáltató, hogy egy nagyszülőnek is adjon valamelyest kedvezményeket, ne csak a szülőknek, vagy az édesanyáknak.
2: Az elmúlt években látunk egyre több példát erre, és meglepő, hogy nagyon sok munkahely akár egészen innovatívan kezeli ezt a helyzetet, és már nem csak apa vagy anya szabadságokat biztosít, hanem a nagyszülők számára is biztosít mondjuk az unoka születésekor plusz szabadságokat. Úgyhogy vannak olyan vállalatok, olyan munkahelyek, akik figyelembe veszik ezt a nagyszülői létet is. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó gyakorlatok, és ezekből mindenképpen érdemes tanulni.
1: Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották. Támogatási kezdeményezést indít az Egyszülős Központ, amely újszülött babaváró csomagokkal segíti azokat a családokat, ahol a baba érkezésekor csak egy szülő van jelen. Rozgonyi Ádám kérdezte Nagy Annát, a központ vezetőjét.
3: A tervek szerint több száz olyan családnak, olyan egyszülős családnak tudunk segíteni most ezekkel az egyenként 25 ezer forint értékű csomagokkal, ahova éppen most érkezik, vagy éppen most érkezett egy kisbaba. Magyarországon több mint 340 ezer egyszülős család él, és közülük 11.600 olyan család van, ahol babát nevelnek, tehát ahol 1 év alatti gyermek van a családban. Én azt hiszem, hogyha sérülékeny társadalmi csoportokról beszélünk, sérülékeny családokról beszélünk, akkor ők aztán fokozottan azok, úgyhogy rájuk nagyon nagy figyelmet kellene fordítani.
7: Az elmúlt évek tendenciájáról mit lehet elmondani, ami az egyszülős családokat illeti? A számuk nőtt, csökkent, vagy éppen nem változott?
3: Az utolsó népszámlálási adatok azt mutatják, hogy valamelyest nőtt az egyszülős családok aránya. Nem nagy mértékben, de valamelyest nőtt. Azt hiszem, hogy az, hogy ezekben a családokban közel 500 000 gyerek nevelkedik, ez egy olyan nagy szám, egy olyan magas szám, amire mindenképpen oda kell figyelni, és ezeknek a gyerekeknek mindenképpen szükségük van olyan plusz támogatásokra, olyan plusz figyelemre, amivel legalább valamennyire kompenzálni lehet azokat a hiányokat, ami az egyszülős gyerekek életében jelen van.
7: Milyen fajta hiányokról beszélünk, és ezeket a hiányokat hogyan lehet egyrészt feldolgozni, illetve hát valamelyest pótolni a későbbiekben, ha egyáltalán lehetséges?
3: Az egyszülős családoknál a szegénységi kockázat kiemelten magas. Az egyszülőség az egy vezető szegénységi kockázat. Ez azt jelenti, hogy az egyszülős családokban élő gyerekek számára nagyon sokszor nincsenek meg azok a lehetőségek, amik egyébként minden gyereknek járnának. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az egyszülős családok körülbelül 35-36-37% a szegény, akkor az azt is jelenti, hogy ezek a gyerekek, és akkor itt több százezer gyerekről beszélünk, nem jutnak hozzá olyan programokhoz, olyan táborokhoz, olyan a mindennapokhoz szükséges eszközökhöz, amik egyébként jó esetben járnának, vagy járnak azoknak, akik szerencsésebb helyzetben vannak. Tehát részben van egy ilyen gyakorlati hiány az ő életükben. A másik hiány pedig az, hogy hiányzik valaki körülöttük. Tehát az, hogy vagy csak az édesapjukkal, vagy csak az édesanyjukkal nevelkednek, az azt jelenti, hogy egy ilyen állandósult hiány van jelen a családban, ami különösen akkor, amikor egyszülőssé válik egy család, az nagyon nehéz tud lenni. Tehát ezeknek a gyerekeknek olyan traumán kell keresztül mennük, általában olyan traumát kell feldolgozniuk, amit bizony néha még mi felnőttek sem könnyen tudunk megoldani. És ott van egy 2, 3, 5, 10 vagy 15 éves gyerek, akinek mégiscsak már nagyon felnőtt nehézségeket kellene feldolgoznia. Én azt hiszem, hogy ezt csak akkor tudják megcsinálni, és csak akkor tudják egészségesen megcsinálni, hogyha mi felnőttek, és itt részben gondolok a szülőkre, részben gondolok a pedagógusokra, azokra a szakemberekre, akik a gyerekekkel foglalkoznak, de egyébként általában a felnőtt társadalomra, ha mi oda tudunk állni melléjük, és mi meg tudjuk fogni a kezüket egy olyan helyzetben, amit így gyerekként még nekik nem kell, hogy meg tudjanak oldani.
1: Nagy Annát, az Egyszülős Központ vezetőjét hallották.
0: Családi hét.
1: Már 12 ezer önkéntes regisztrálta a Magyar Református Szeretett Szolgálat által szervezett Szeretett Hídra. Május 2. hétvégén lesz a nagyszabású országos esemény, a résztvevők szinte az utolsó napig csatlakozhatnak. Tavaly több mint 14 ezer önkéntes vett részt a Szeretett Híd programjain. Dobis Lucski Zsófia kommunikációs vezetőt kérdeztem.
4: A Szeretett Híd az önkéntességre hívja fel a figyelmet, egy olyan átfogó Kárpát-medencei kezdeményezésünk ez, amikor arra szeretnénk buzdítani minden gyülekezetet, intézményt, baráti társaságot, vagy akár egyéni önkéntest, hogy figyeljen oda a saját környezetére, nézze meg, hogy mivel tud a legtöbbet segíteni. A Szeretett Híd az a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak az egyik legősibb programja, mi a Szeretett Szolgálatunk idén ünnepli 20 éves fennállását, és ez már a 18. Szeretett Híd, amit idén májusban fogunk megrendezni.
1: Milyen módon, milyen formában jelentkezhetnek az önkéntesek, illetve kell-e, hogy már rögtön csapatban legyen az illető?
4: Nem elvárás, többféleképpen is lehet jelentkezni a Szeretett Hídra. Ugye az egyik, és elárulhatom, hogy a legnépszerűbb verzió, amikor egy-egy összeszokott közösség legyen az akár egy osztály, akár egy gyülekezetnek a csapata, 30-40 fűvel beregisztrál, és már tudják is, már meg is beszélték, kitalálták, hogy milyen feladatot szeretnének vállalni, de természetesen egyénileg is lehet csatlakozni ezekhez a csapatokhoz. A szeretethit.hu oldalon, ha valaki egyénileg szeretne regisztrálni, akkor nagyon egyszerűen rá lehet szűrni a településekre, térségekre, és ott lehet válogatni a már feltöltött feladatok közül, és lehet így a közösségekhez akár egyénileg is plusz résztvevőként becsatlakozni, és buzdítunk is erre mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
1: Lehet-e azt már látni, hogy milyen ötletek valósulnak meg itt május közepén?
4: Különböző környezetvédelmi feladatok szoktak a legnépszerűbbek lenni. Idén is az eddig beregisztrált feladatoknak ilyen a döntő többsége. Nagyon sokan például a helyi református templomoknak az épületét kitakarítják, vagy a templomkertet gondozzák. Nagyon sokan választották, hogy a helyi, községi vagy városi játszóteret rendbe teszik, lefestik a padokat, kicsit felújítják a játékokat, megszépítik ezeket a közterületeket, vagy éppen van, aki szemétszedést vállalt a településen, vagy a temetőkertnek a gondozását, rendbetételét. A második, amit szintén sokan választanak, a különböző szociális feladatok, például idős otthonokba ellátogatnak, és vagy műsorral kedveskednek a bentlakóknak, vagy valamilyen kisebb kézzel készített ajándékkal, Ugyanezt többen megteszik, akár gyermekkórházaknál is, gyermekosztályokon, például vagy megszépítik egy fali dekorációval az épületet, a kórház épületét, ilyenre is van példa, vagy pedig valamilyen kis kedvességgel készülnek az ott éppen bent tartózkodó gyermekeknek, illetve egyre nagyobb számban akár az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok is megjelennek. Idén is van olyan csoport, aki például menhelyi kutyákat látogat meg, és megsétáltatják őket, rendbe teszik az almaikat, ilyen jellegű feladatokra lehet számítani.
1: Meddig lehet jelentkezni?
4: A Szeretett Hídat május 15-én és 16-án, tehát május második hétvégén péntek szombaton kerül megrendezésre, egészen 13-áig lehet csatlakozni, és részt lehet venni önkéntesként az idei Szeretett Hídon.
1: A Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét, Dobis Lucski Zsófiát hallották.
0: Családi hét.
1: Átrendeződött a lakáshitelpiac 2025 végére, míg 2025 januárjában a 18-30 év közötti fiatalok a lakáshitelek 18%-át vették fel, addig az év végére ez az arány 31% fölé emelkedett, vagyis már minden harmadik új lakáshitelt 30 év alatti fiatal vesz fel, mondta a jegybank friss statisztikai adatait összegezve a Money.hu hitelszakértője, Garam Dánielt hallják.
5: Az elérhető statisztikák alapján mi azt látjuk, hogy a 18-30 évesek részesedése az új lakáshiteleknél 18%-ról 31% fölé emelkedett 2025. januárja és december vége között, tehát az év végére minden harmadik új lakáshitelt ez a korosztály vett fel. Emellett a 31-40 évesek részesedése nagyjából 35% körül alakult. Úgyhogy így összességében azt tudom mondani, hogy a lakáshitelpiac közel kétharmadát 40 év alattiak adják most. A katalizátor az Otthonstart program volt, viszont kettő darab jogszabályi keret is segítette ezt. Ugye ez az első lakáshoz jutóknak a 10%-os önerő lehetővé tevő jogi kerete, illetve az Otthonstartban is elérhetővé váló 10%-os önerős vásárlás lehetősége, illetve hát a fiataloknak az az igénye, hogy önálló lakásuk legyen, és kezdjék a saját életüket, mert most, hogy nagyjából egy 50 milliós otthonstart lakáshitel törlesztő részlete esetenként alacsonyabb tud lenni, mint egy albérleti díj, akkor teljesen egy tudatos döntés az, hogy inkább veszek egy lakást, mint hogy béreljek ugyanezért a pénzért egy ingatlant.
0: Családi hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
1: Tavaly világszerte mintegy 5 millió internetes címet vizsgáltak meg a hatóságok, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Ez a szám 450%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz képest, mondta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline osztályvezetője, Szabó Gergő interjúja.
6: Azt már évek óta látjuk, hogy növekvő tendenciával állunk szemben, tehát egyre több gyermekkel szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy és tartalom kering az interneten, nagyon sok ilyen ügyel találkozunk mi az internet hotline-nál is, illetve a világban működő más hotline-ok is ugyanezt tapasztalják. Azt el lehet mondani, hogy ez nem csak hazai tendencia, hanem külföldi tendencia is. És ugye, ami most megjelent, ez az InHope 2025-ös évről szóló jelentés, az InHope a világban működő hotline-okat fogja össze, tehát ez nagyjából 57 hotline-nak az összesített adata. Már 2024-ben is nagyon-nagyon magas volt a megvizsgált tartalmaknak és a jelzéseknek a száma. Több mint 1 millió jelzést vizsgáltak meg 2024-ben a hotline-ok. 2025-ben viszont 450%-os volt a növekedés. Tavaly így a hotline-ok már közel 5 millió, 4 millió 781 ezer URL címet vizsgáltak meg, amelyeken feltételezhetően gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélést ábrázoló anyag látható. Ugye ez egy nagyon-nagyon magas szám, de még így is azt kell mondanunk, sajnos, hogy ez alapvetően a jéghegy csúcsa. Tehát ezek azok a tartalmak, ez a közel 5 millió tartalom, ami eljut hotline-okhoz, ami eljut nyomozó hatóságokhoz, még több azoknak a tartalmaknak a száma, amik nem is kerülnek felszínre, vagy esetleg a dark webben elérhetőek.
8: Hogyan lehetne elkerülni azt, hogy ilyen esetek megtörténjenek?
6: Ha azt az esetet vesszük, amikor a gyermek elkezd eszközt használni, elkezd különböző applikációkra, platformokra regisztrálni, ezek olyan platformok nagyon sok esetben, ahol ő nyíltan bárkivel kapcsolatba tud lépni, illetve vele bárki más, akár idegenek is kapcsolatba tudnak lépni, elkezdenek beszélgetni, és a beszélgetés egy ponton olyan irányt vesz, hogy különböző szexuális tartalmakra kerül át a fókusz, akár szó van, akár képek formájában. Tehát nagyjából ez így szokott kialakulni, hogy itt a visszaélést jellemzően azért egy felnőtt szokta elkövetni, aki olyan platformokon van jelen, ahol a gyermekek is, és ahol álprofil mögé bújva könnyedén a gyermekek bizalmába tud férkőzni, és ilyen tartalmakat ki tud tőlük csalni. Tehát nagyjából ez az a helyzet, ahogyan például ki tud alakulni ez a szituáció, és megtörténik a visszaélés. És a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, a legfontosabb az a szülő és gyermek közötti bizalom, a megfelelő kommunikáció. Itt nem azon múlik feltétlenül, hogy a szülő mennyire szorosan fogja, vagy ellenőrzi a gyermeket a különböző platformokon. Azt nagyon jól tudjuk, hogy a gyermekek találékonyak, kíváncsiak, különösen azért így a 10 pluszos korosztályban, illetve kamaszként, tehát könnyedén meg tudják akár kerülni is a különböző tilalmakat, de éppen ezért fontos az, hogy mondjuk a gyermeknek erre a korára, tehát mondjuk a 10 pluszos életkorára már kialakuljon az a fajta bizalom a szülő felé, hogyha azt tapasztalja az online térben, hogy valami nincs rendben, vagy valaki tőle olyat kért, ami számára kellemetlen, kényelmetlen, akkor azt megmerje osztani a szülővel, vagy egy körülötte lévő bizalmi személlyel.
1: Csalár Dorinát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline osztályvezetőjét hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 3.100.000 édesanyát köszöntöttek május első vasárnapján Magyarországon.
2: 36%-uk, 1,1 millió édesanya, ők 65 év felettiek, tehát nyugdíjas korúak. És akik pedig gyermekvállalási korban vannak, ők az összes édesanyának a 37%-át teszik ki.
1: Támogatási kezdeményezést indít az Egyszülős Központ.
3: A tervek szerint több száz olyan családnak, olyan egyszülős családnak tudunk segíteni most, ahova éppen most érkezik, vagy éppen most érkezett egy kisbaba.
1: Május második hétvégén lesz a Szeretett Híd. Az önkéntesek csapatban is egyénileg is jelentkezhetnek.
4: A szeretethíd.hu oldalon egyszerűen rá lehet szűrni a településekre, térségekre, és ott lehet válogatni a már feltöltött feladatok közül.
1: A jegybank friss statisztikai adatai szerint tavaly évvégére átrendeződött a lakáshitelpiac.
5: 18-30 évesek részesedése az új lakáshiteleknél 18%-ról 31% fölé emelkedett.
1: Egyre súlyosabb problémát jelentenek a gyermekek. Ezekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések, közölte az NMHH.
6: Egyre több gyermekkel szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy és tartalom kering az interneten.
1: A Családi Hit mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatár Tímeát hallották.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Szakmai javaslatcsomag készült a hazai naperőművi kapacitás bővítésére. Egyre biztosabb, hogy átalakítja a világ energiaellátását a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
2: Energiavilág.
3: Az energiavilága a világ energiája.
1: Nem csupán a támogatások növelésével, hanem a szabályozói környezet megváltoztatásával is ösztönözhető a napelemes rendszerek telepítése, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Kis Ernő. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke szerint elérhető a 2030-ra kitűzött cél, vagyis a 13 gigawatt beépített teljesítmény, ami a jelenlegi nagyjából másfélszerese. A szervezet március végén mutatta be azt a javaslatcsomagot, amit az új kormány részére készítettek a hazai napenergiaipar fejlesztésére és a villamosenergia rendszer reformjára. Kis Ernőt hallják.
4: Fut most egy akkumulátoros otthoni energiatároló pályázat, ami a lakosságot érinti. Ennek a pályázatának a kereteiben lezajlott az első forduló, 100%-os vissza nem térítődő támogatást lehetett megpályázni 40 000 család részére akkumulátoros otthoni energiatárolóra. Tehát 132 000 pályázót érkezett be, és ezeknek zöme a választási igénylő meg is kapta az értesítést. Azóta egy picit megállt ez a folyamat, bízunk benne, hogy ez folytatódni fog. És ezekből a rendszerekből egy jókora hányad, ami meg is fog tudni valósulni. Amit viszont tapasztalhatunk a napelemes piacon, hogy a háztartási méretű napelemes rendszereknek a beruházási kedve az jelentősen visszaesett, köszönhetően az 5 forintos átvételi tarifának a lakosság részéről. A vállalatok részéről pedig azért esett vissza, mert több pályázatot kezdeményezett az előző kormányzat, például a Jedlik pályázatot, amelyik majdnem egy év csúszás után lett bejelentve, viszont azokból még nem hirdettek eredményeket, éppen ezért a beruházási kedvet ugye visszafogta a vállalatok részéről, abban vízbe, hogy mely támogatáshoz fognak jutni. Úgyhogy emiatt most mind a vállalati szektorban, mind a lakossági szektorban van egy megtorpanás a piacon.
1: Mennyire gyors az engedélyeztetés? Korábban panaszkodtak arra, hogyha valaki szeretne telepíteni, illetve mondjuk, hogyha valaki engedélyt kér, rácsatlakozási engedélyt, magánszemély, ő sem feltétlenül gyorsan kapja ezt meg, és arról lehet hallani, hogy azért vannak most is olyan régiók, olyan területek, ahol ha valaki a pályázattal tárolós napelemet szeretne létrehozni, viszonylag lassú, mire az engedélyek végére ér. Valóban ez tapasztalat, vagy ez csak egyedi eset?
4: Korábban a különböző intézkedéseknek köszönhetően óriási volt a tumultus, és több százezer háztartási méretű napelemes rendszer érkezett be igény. Ennek a feldolgozása a DSO-k részéről valóban rendkívül nehézkes volt és hosszadalmas, mikor korlátozottak voltak a kapacitásai. Ezek talán valamelyest visszaszorultak, tehát most már olyan kevés számú az igénybejelentés, hogy talán mostanában zajlik ezeknek az igényeknek az elbírálása. Ami mondjuk problémát jelent például a vállalatok részéről, hogy az igénybejelentést követően a műszaki gazdasági tájékoztatót, ezt mindössze 3 havi, vagy egyes DSO-knál 6 havi határidővel kapják meg. Ezek viszont nem feltétlenül teszik lehetővé, hogy a meghatározott csatlakozási tervet, vagy illetve az építési engedélyt benyújtsák. Tehát ezekben vannak anomáliák, előfordult, hogy egy-egy beruházáshoz mire minden engedélyt megszereznek, újra és újra be kell nyújtani, nem csak igénybejelentési díjjal az igényt.
1: Önök a közelmúltban készítettek egy dokumentumot arról, hogy hogyan lehetne segíteni a szektort, hogyan lehetne egy egészséges pályára állítani. Mi az, amit az új kormányzatnak javasolnak? Mi az, amivel, ha nem is a korábbi időszakok évről évre megduplázandó teljesítményét, de egy fenntartható, folyamatos növekedést el lehet érni?
4: Elkészítettünk a új kormány számára egy javaslatcsomagot, amit a következő ciklusban tervezünk megvalósítani. Mit érdemes tudni Magyarországon? Ugye korábban többször bemutatta a kormányzat, hogy világ elsők vagyunk a napenergia hasznosításban, de ez csak a részarányra igaz. Valóságban például az Európai Unióban mindössze 7. helyen állunk a napelemes felhasználásban. Ennek az az oka, hogy Magyarországon nincsen más új termelőberuházás, nem épülnek más erőművek, ezért tudott ekkora részarányt elérni a napelemes rendszer. Ugyanakkor a Nemzeti Cselekvési Terme 2030-ig 13 gigawatt az optimista becslés szerint napelemes kapacitás, amit Magyarországon szeretnek előző kormányzat elérni, úgy gondolom, hogy az új kormányzat is ezt váratlan tartani fogja, és most jelen pillanatban 8,5 gigawatt működik már a hálózaton, tehát még azt kell, hogy mondjam, hogy bőségesen van helye és szerepe a hálózatban is el tud férni. Viszont rengeteg problémát hoztak ezek az új energiatermelők, ilyen például az energiatárolás kérdés, hogy napközben gyakran negatív a villamos energiának az ára. Ezzel kapcsolatban a befektető piaci alapon próbáltuk már megoldásokat találni. Ilyen volt például 2024-ben a második közvetítési eljárásban benyújtott nem csak naperőmekre, hanem szélerőmekre, illetve energiatárolókra a piaci alapú igénynek a bejelentése, de sajnos ezt az előző kormányzat egyetlen kormányrendeletben teljes egészben visszautasította. Holott az egyik megoldás ezekre a problémákra, például magának az energiatárolásnak, a napközbeni negatív áraknak, a áru villamos energiának a betárolása, az esti-reggeli csúcsokra való arbitrálása lehet a megoldás, és akkor ezzel tudjuk jelentősen csökkenteni a villamos energiaimportunkat. A kormányzat számára egyébként három területen fogalmaztuk meg a napenergiaipart közvetlenül érintő problémákat. Van a lakossági, a saját célra termelő erőművek, illetve a kereskedelmi célú erőművek. Ezeknek mindegyik területén szeretnénk változtatásokat eszközölni, és támogatni az új kormányzatnak a munkáját ezeknek a problémáknak a felderítésében és megoldásában.
1: Kis Ernővel, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökével hamarosan folytatjuk.
5: Ezt a hiányzó, nagyjából még 4 gigawatt beépített kapacitást mely szektornak, mely területnek kellene elérni? Inkább a lakosságnak, vagy inkább az iparnak? Mi lenne az ideális?
4: Nyilván a költséghatékonyság szempontjából a kereskedelmi célú erőművek a leghatékonyabbak, azonban azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként az ipar számára a saját célú villamos energiatermelés az, amelyik vonzóbb lehet. Itt akkor a saját maguk tudnak gondoskodni a közszülő hálózat terhelésének a csökkentésével a napelemes, tehát a villamos energiatermelésükben. Illetve egyébként az Európai Unióban kötelezettségünk vannak az új építési ingatlanoknak, az otthonoknak a közel nulla energia igényének, sőt akár az aktív házaknak a létrehozásában. Ezeknek is elengedhetetlen része, hogy minden új épületre legyen napelemes rendszer, hogy ezzel meg tudják termelni az elektrifikált fűtési rendszerekhez szükséges villamos energia mennyisége. Tehát akár a lakosság, akár az ipar területén nézzük, mind a ketten úgy gondolom, hogy van bőségesen helyen még a fejlesztéseknek.
5: Ezek a fejlesztések, hogyha mondjuk a lakosságot nézzük, akkor ezek megvalósulhatnának támogatás nélkül? Van még akkora potenciál Magyarországon olyan réteg, olyan kör, amely még nem épített, de igazából építene napelemet a ház tetejére, a saját otthona tetejére, de nem vágott valamilyen okból ebbe bele, vagy igazából most már újabb rétegeket, újabb kört kellene bevonni, mert hogy eddig, aki akarta, aki tehette, az már meglépte ezt.
4: Én azt gondolom, hogy bőven nem. Hát egyrészt a maga az új építési lakások piaca, tehát az új otthonoknak a piaca az mindenképpen igényli ezt. Az Európai Unióban már elképzelhetetlen úgy építeni egy új lakást, hogy ne legyen hozzá napelemes villamos energiatermelés, nagyon kevés az a kivétel, ahol ez nem létezik. Sőt, egyébként például Németországon minden ötödik háznak a tetején

0: akkor, amikor 5 forintért veszi át az áramszolgáltató a villamos energiát a lakosságtól, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos az egy nehezen megterülő beruházás. Tehát nagyon fontos, hogy a rezsicsökkentés vívmányainak a határain belül, de úgy alakítsuk át ezt a rendszert, hogy ösztönözze egyrészt a beruházásokat, másrészt pedig a lakosságnak a saját célú villamos energia felhasználását. A másik terület pedig maga a iparvállalatoknak a villamos energia termelése. Itt is elsősorban nem feltétlenül a támogatásra van szükség, hiszen ők piaci áron vásárolják meg a villamos energiát. Ezért körülbelül 4 éven belül meg tud térülni egy napelemes beruházást, tehát az ő jó felfogott érdekük, ezeket a beruházásokat megvalósítsák. Ott inkább esetleg az energiatárolásra érdemes fókuszálni, hogy egyrészt engedjük, hogy visszatápláljanak a közszülő hálózatra, másrészt pedig a villamos energiát, amikor negatív az ára, akkor be tudják tárolni. Magyarországon például egy olyan nonsens helyzet fordul elő, hogyha van egy egyműszakos termelő vállalat, és van neki egy napelemes rendszer, a péntekig reggeltől estig dolgoznak, és akkor termel a napelem, de szombaton, vasárnap a teljes termést ki kell dobni, mert a jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé, hogy például a mellette levő lakótelepnek akár ingyen odaadja ezt a villamos energiát. Tehát mindenképpen a szabályozó környezetnek a javítására volna szükség ezeknek az optimalizálására, hogy az energiahatékonyságot növeljük, illetve a villamos energiaimport kitettségünket tudjuk csökkenteni.
1: Mekkora beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy a hálózat elbírja a mostaninál másfélszer nagyobb beépített teljesítményt? Mert azt lehet hallani jelenleg is, hogy mivel decentralizált termelés van, és egy centralizált termelésre építették ki a hálózatot, ezért nem feltétlenül működik optimálisan ez most.
0: Ez valóban így van, tehát centrális termelésre például Paksi atomerőműre volt méretezve, de azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi gyakorlat szerint 2021 óta a MAVIR nem tette lehetővé még az átviteli hálózatra sem a napelemes erőműveknek a csatlakozását, holott a villamos energiaimport ezen például bőségesen elfér. Tehát vannak olyan vélemények, hogy a jelenlegi átviteli hálózat alig 50%-ban van kihasználva. Természetesen ahhoz, hogy a decentrális termelés hatékonyan megvalósulhasson, ahhoz kell a hálózatok a fejlesztése, nem véletlen, hogy egyébként 168 milliárd forintot már kaptak is a DSO-k erre néhány évvel ezelőtt, azonban ezek a fejlesztéseknek az eredményeképpen nem lehetett újabb napelemes erőműveket feltétlenül csatlakoztatni, tehát kevésbé ezeknek a fejlesztésére vonatkozott. Amit érdemes tudni viszont, hogy az eddigi két közzétételi eljárásban megvalósítandó napelemes rendszerek, illetve valójában csak az elsőben, ott a hálózatnak a teljes fejlesztési költségét kivizettették a beruházókkal. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy erre a fedezet ez megvan hozzá, csak hogy az volt a probléma, hogy az évtized végén engedték csak ezeknek a csatlakozását. Tehát a fejlesztések 23-ban indultak el, viszont a csatlakozás közel egy évtizeddel később lehetséges, csak ez mindenképpen egy nagyon komoly probléma. Tehát igen, szükség van a hálózat fejlesztésére, viszont akkor, hogyha a saját célra termelő erőműveknek nagyobb teret engedünk, és ezeknek engedjük a működését, akkor kevésbé terheljük a közszülő hálózatot.
1: Tehát elkészítették a javaslataikat. A Tisza kormány részéről már volt bármifajta egyeztetés, vagy legalábbis arról szó, hogy mikor egyeztethetnek személyesen?
0: Folyamatban vannak ezek az egyeztetések, és bízunk benne, hogy teret kapunk, amelyekkel elősegíthetjük Magyarország fejlődését.
1: Kis Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották. Átalakítja a világ energiaellátását a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság, egyre több ország diverzifikálja az energiaforrásait, a fosszilis energiahordozók háttérbe szorulnak, és előnyt élvez a nukleáris energia, valamint a megújulók, mondta az Inforádiónak Kovács Máté, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Szerinte új lendületet kap az európai zöldátállás és az elektromobilitás, de sok kis moduláris atomerőmű is épülhet majd. Varga Mónika interjúja.
2: Egy olyan tendenciát láttunk az elmúlt hetekben, hónapokban kialakulni, ami már valójában sokkal hamarabb elkezdődött, csak most újra felgyorsultak ezek a változási folyamatok, hogy igazából minden ország próbálja diverzifikálni az energia hálózatát és az energia készleteit, és alapvetően ugye ez azt jelenti, hogy próbálnak minél kevésbé hagyatkozni egyfajta energiaforrásra. Ugye itt nagyon sok ország a világ minden területén hagyatkozott a földgázra és a kőolajra, és az elmúlt időszakban pedig az látható, hogy nagyon sokan elindultak a megújuló energiák irányába, visszatér a nukleáris energia is megint az asztalra, és valamint egyes országok pedig még visszapróbálnak térni a kőszén

0: rendszerhez, és azt próbálják, mint egyfajta helyettesítő eszközt beilleszteni újra az energiamixükbe. De alapvetően azért azt nagyon fontos kiemelni, hogy ez a folyamat ez nem most indult el, hanem már a 2020-as éveknek a legeslegelejétől. Akkor volt egy ilyen feltörekvő hullám már az orosz-ukrán háború kitörését követően. Ugye az Európai Unióban is megfigyelhető volt, hogy a háború kitörése után körülbelül fél évvel már az Európai Unió előállt egy új stratégiával, amit Repower EU-nak nevezünk, és ebben az új stratégiában arra próbálta sarkalni a tagállamokat, hogy próbáljanak minél több megújuló energiát integrálni az energetikai rendszerükbe, és minél több kereskedelmi partnerrel kiépíteni kapcsolatot, hogy elkerüljék az olyan esetleges alkalmakat, meg globális problémákat, amik most is kialakultak itt a Hormuzi szoros lezárásával.
1: Akkor ez is egy új lendületet kap az európai zöld átállás?
0: Nagy valószínűséggel hatást fog rá gyakorolni, igen. Az már látszik, hogy vannak olyan országok, akiknek az elmúlt időszakban elég jól sikerült diverzifikálni az energia összetételüket, akik próbálnak azért megújulókra és nukleáris energiára is hagyatkozni, és vannak olyan szegmensek az országon belül, amik így könnyebben ellenállóak egy ilyen globális energiaválsággal kapcsolatban. Elég csak itt például a villamos energiának az előállítására gondolni. Azok az országok, akiknél a megújuló energia és a nukleáris energia felelős az elektromos hálózatoknak az ellátásának egy jó nagy százalékáért, ők egy kicsit könnyebben próbálják meg ezeket a helyzeteket átvészelni. Ez egyfajta újabb emlékeztető az Európai Uniónak és a tagállamainak, de a globálisan a világ minden országának, hogy az az energiapolitika, amit azért nagyon sokan alkalmaztak, hogy nagyon nagy a kitettség és nagyon nagy a függőség egyfajta energiahordozóra, az a mai világban már nem játszik.
1: Mit látunk majd a következő években? Mert ugye az elmúlt időszakban leginkább atomerőmű bezárásokat tapasztaltunk például Németországban. Most megfordulhat ez a folyamat? Hát ha nem is gombamód szaporodnak, de lesznek új ilyen beruházások Európa szerte?
0: Igen, ezek várhatóak, hogy el fog indulni egyfajta ilyen reneszánsza, egy kicsit a nukleáris energiának, hogy így fogalmazzak. Például ugye Spanyolország nagyon ellene van a nukleáris energiának, viszont az Európai Unió pár héttel ezelőtt felhívta Spanyolország figyelmét arra, hogy mint Európai Unió, mint egység nem támogatják a spanyol atomerőműveknek a leállítását. Pontosan azért, amiről itt beszélgetünk, hogy egyszerűen nukleáris energia az egy olyan fajta biztonságot nyújt az ilyen globális energiakrízis helyzetekben, amiket nagyon nehéz, vagy nem is lehet teljes mértékben helyettesíteni. Az új beruházásokat illetően az már egy másik kérdés. Itt azért technológiai fejlődések is mennek folyamatosan sorba. Most már eljutottunk oda, hogy arról beszélnek nagyon sok helyen, nagyon sok kutató, hogy úgynevezett ilyen kisebb moduláris reaktorokra tudnának számítani, ugye ezeket az SMR-ekre, ezeket úgy hívjuk a szakzsargonban.
1: Amire és Magyarország is megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy majd ilyeneket telepítenek az országba.
0: Igen, ugye alapvetően Magyarország is megpróbál nyitni ennek az irányába, hiszen a magyar vezetés is látja azt, hogy az SMR-eknek a jövője az nagyon fontos lehet ugye egy ilyen energiadiverzifikációs folyamatban. Ezek azért kisebb méretű reaktorok, mint ugye egy ilyen nagy atomerőműnél, ez miatt ugye maga a szállíthatóság, a telepítési költség, meg minden változik, tehát egy kicsit ez át fogja rajzolni itt a nukleáris energiáról kialakult képünket. Ennek is természetesen meg vannak a saját hátrányai, meg a saját veszélyei, ezeket természetesen minden kormánynak saját magának kell kalkulálnia, de az biztos, hogy az Európai Unióban, ugye Ursula von der Leyen is kijelentette pár héttel ezelőtt, hogy stratégiai szempontból újra elő kell venni a nukleáris energia kérdését, és nem szabad teljes mértékben elfordulni tőle.
1: Az elektromobilitás is egy új lendületet kaphat, ugye ez Magyarország szempontjából is fontos.
0: Én úgy gondolom, hogy azért ezeknek lesz egy felfutása a következő időszakban, nagyon sokan fognak érdeklődni, már csak azért is, hiszen hogy amit most tapasztaltunk az üzemanyagárakban való folyamatos ugrálás, ez nagyon sok felhasználót elbizonytalanít. Ennek azért vannak infrastruktúrális akadályai egyenlőre, amikkel azért meg kell küzdeni még itt az Európai Unión belül, hiszen ez egy nagyon új szegmense lenne a tömegközlekedésnek. Közben látjuk azt, hogy vannak olyan országok, akik kicsit előttünk járnak, mint például Kína, ahol azért már nagyon jól integrálták a tömegközlekedésbe magát az elektromos járműveknek a használatát. el fog indulni Európán belül is nagy valószínűséggel egyfajta nagyobb szintű integráció. Azt nem gondolom, hogy itt azért olyan jövőképet vizionálhatnánk, hogy teljes mértékben le fogják váltani a megszokott üzemanyaggal működő autókat, de az biztos, hogy azért az arányok az összképen belül változni fognak a közeljövőben.
1: Magyarországon mit hozhat az olajválság és az az új helyzet? A már emlegetett kis moduláris atomerőműveket, meg mondjuk megújulókat? Mi lehet az a megújuló, amiben a legnagyobb potenciál lehet az ország számára?
0: Magyarország egy olyan érdekes helyzetben van, hogy azért nincsen egy kimondott megújuló energiaforrás, amire hagyatkozni lehetne 100%-ban, mert hogyha gondolunk olyan országokra, mint például Grúzia, vagy akár Dél-Amerikában, Argentina, ahol a vízerőműveknek egyszerűen a természeti adottságnak köszönhetően van egy természetes dominanciája a megújuló energiákba. Magyarországnál ez nincs meg. Nagy valószínűséggel az országon belül egyfajta ilyen összetett mix fog létrejönni a megújulókon belül is. Nagyban lehet majd hagyatkozni valószínűleg a napelemekre, valamint remélhetőleg a szélenergiára is ugyanúgy, és akkor emellé fog majd bejönni ugye az SMR-eken, meg a meglévő nukleáris energián keresztül, ugye a nukleáris energia maga, és akkor egy ilyen ötvözet lehet az, ugye, ami képes lehet a megújulókat itt Magyarországon ellátni, valamint azért az is látszik, hogy egy kicsit kitágítva az Európai Unión belül, hogy arra törekszenek a felső vezetésnél, hogy olyan interkontinentális összeköttetések legyenek a tagállamok között, amelyek elősegíthetik az országok közötti kereskedést, akár a megújuló energiával is. És olyan folyamatok is már fejlődésre állnak, hogy a körülöttünk lévő régiókat is hozzácsatolják az európai megújuló energia hálózathoz, és ezt közösen fejlesszék. Gondolhatunk itt akár Észak-Afrikára, akiknek nagyon fontos szerepe lehet a megújuló energiáknál. Ott van például Tunézia és Algéria, vagy akár Marokkó, vagy pedig Egyiptom. Ők azért mind nagyban benne vannak már a megújulókban, hatalmas fejlesztések vannak, nem csak napelem, meg szélerőművek, hanem például zöld hidrogén, és ezeket folyamatosan próbálják becsatornázni az Európai Unió vezetői ide az európai piacra, hogy ezeket majd fel lehessen használni. Ez megint egy olyan szegmense lehet majd a jövőbeli energetikai szektornak, amit Magyarország kihasználhat, hogyha sikerül olyan konnektivitást kiépíteni ezekkel az államokkal, amin keresztül érkezhet ide ilyenfajta erőforrás.
1: Eddig Európáról beszélgettünk, de mi a helyzet a fejlődő országokkal? Ott is egyre inkább a megújulókra, vagy akár az atomenergiára koncentrálnak, majd ugye ezt látjuk, hogy Kínában már elkezdődött, de ott a szénfelhasználás is még nagyon intenzív. Mit vár mondjuk India esetében, aki egy jelentős kőolaj felhasználó például?
0: Azok a nagyobb országok, mint például India, akiknek azért van egy jelentős gazdasága, és azért a világpolitikai szintéren jelentős szereplők, ő náluk nagy valószínűséggel hasonlóan Európához képest egy több irányba elinduló diverzifikáció fog végbe menni. Azért Indiában is például a zöld hidrogént elővették, és nagyon nagy fejlesztéseket iktatnak be, hogy a zöld hidrogént magát hasznosítani tudják, valamint kereskedelmi egyezményeket ütöttek több közel-keleti országgal, mint a Szaúd-Arábiával, vagy Ománnal, szintén megújuló energia kereskedelmi szempontból. Viszont a kérdés az inkább azoknak a kisebb országoknak a jelenlegi helyzete, akiknek nincsenek ekkora gazdasági ütőkártyái, mint mondjuk Indiának. És ott megfigyelt az a tendencia, hogy már elindult egyfajta visszaállás magára a szénre. Itt viszont ugye, ahogyan azért nagyon sok elemző és nagyon sok vezető energetikai kutató azt kiemelte, nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha a szénhez nyúlnak, mert azért itt folyamatban van egyfajta dekarbonizáció is, ugye, ami világszinten történő ilyen törekvés, és ez nagyban visszavetni ezeket a lépéseket. De mindemellett megint csak ki kell emelni, hogy azért ez régióktól függően nagyon eltérő. Mert például, ahogy említettem, mint Észak-Afrikában, ott nagyon sok gazdaságilag gyengébb helyzetben lévő ország elkezdett megújulókba fektetni, és ott például megújulókhoz próbálnak nyúlni, és kialakítani egy olyan fenntartható rendszert, ami a közeljövőben akár gazdasági lépésről is jelentett az ország számára, és nem pedig visszaveti őket majd.
2: Kovács Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.
3: Energiavilág.
4: Az energiavilága a világ energiája.
2: Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.
5: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
2: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
3: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
1: Például én.
4: Például én.
2: Például én.
3: Például én.
1: Bízz a profikra!
4: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
6: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
5: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
6: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
7: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Reklám következik.
11: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
12: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
13: És a Verét Tomi.
12: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
13: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, PB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak. Reklámot hallottak. Csillag.rádió. Hírek a Csillag.rádióban.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási applikáció mutatkozott be New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az EduLine. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezren, emelt szinten pedig több mint 8 ezren adtak számot tudásukról. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. 2 embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Mateo Navigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklimáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak. Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
2: Csillag.rádió FM 103.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Köszönti a Csillagpont Rádió hallgatóit a Pulzus Info mai szerkesztője Manos Márta. Hírek, tudósítások, interjúk, gyógymódokról, kutatási eredményekről, beszélgetések életutakról. Néhány szóval így lehetne összegezni a tartalmát a műsornak, amely reményeim szerint ezúttal is kínál hasznos információkat az önök számára. Bízva ebben kívánok mindehhez jó vételt és kellemes rádiózást!
0: Pulzusinfo.
2: Pulzusinfo.
0: Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Amikor az interneten kurkáztam, hogy készüljek a mostani beszélgetésre, amelynek témája a szifilisz, akkor egy olyan cikket is feldobott az internet, amelynek az volt a címe, hogy az idén már 14 csecsemő halt bele, tehát kötelezővé teszik a szülés előtti szifilis szűrést. Ez nem egy új keletű megállapítás, pontosabban nem a közelmúltbéli adatok egyike, de mégiscsak riasztó, mert hogyha hozzáteszem azt, hogy manapság megint világviszonylatban egyre több szifiliszesről szól a híradás, így Magyarországon is egyre többen szenvednek a szifilisz miatt, akkor bizony elgondolkodtató, és minden bizonnyal ideje van mindenkor beszélni erről a betegségről. Erre kértem dr. Dóka Zsuzsannát, a Központi Kórház szülésznőgyógyász szakorvosát, gyermeknőgyógyász szakorvosát, akit köszöntök szeretettel itt a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit.
1: Ugye, hogy riasztó ez az adat, hogy világviszonylatban is Magyarországon is egyre több szifiliszes kerül a gondozásba.
3: Igen, elég riasztó, és sajnos mi is napi szinten találkozunk most már szülészeti ellátásunk kapcsán is szifiliszes anyukákkal, illetve nőgyógyászati betegekkel, úgyhogy ez nekünk már a mindennapok részes gyakorlatilag.
1: Szifiliszről ugye annyit tud a civil lakos, hogy vérbaj. Volt, van és lesz. De hogy minél kisebb számban forduljon elő, azért tenni kell. Hogy terjed, mit kell tudni róla, milyen jelei vannak?
3: A szifilisz vagy vérbaj az a treponéma pallidum kórokozó által okozott szexuális úton terjedő betegség, ez egy baktérium, nem csak szexuális úton, hanem vertikálisan, tehát hogy magzatot is fertőzhet például szülőnőknél, illetve szoptatással is átadható az újszülöttnek és rossz szociális körülmények között is.
1: Vérrel is terjed? Tehát mondjuk például vérvétel során...
3: Nyilván óvatosan kell, igen, egy ilyen beteghez hozzá.
1: Na most ez azt jelenti, hogy a szűrésnek óriási jelentőség van, tehát erre fel kell, hogy készüljön az egészségügy.
3: 2025. novemberében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak jelent meg egy új szifilis szűréssel kapcsolatos rendelete, ami alapján a mi kórházunkban is elkészült egy új eljárásrend ezzel vonatkozóan, mivel az utóbbi időben nagyon megszaporodott az újszülöttkori és csecsemőkori szifiliszes esetek száma, és ez vezetett oda, hogy átgondolják az egyébként eddig is Magyarországon évtizedek óta rutinszerűen működő terhesség alatti, illetve ugye a várandós gondozás kapcsán szükséges szűrővizsgálatokat. De ez azt jelenti, hogy az eddigi egy első trimeszteri kötelező szűrés helyett most már a belügyminisztériumi ajánlás 3 trimeszterenként, tehát 3 szűrést javasol, illetve bevezették a szülőszobán a szülőnők szifilis gyors teszttel való vizsgálatát.
1: Úgy is lehet szifiliszes valaki, hogy nem tud róla?
3: Abszolút. Ezt nevezzük látens vagy tünetmentes fertőzésnek. A primár fertőzés kapcsán, tehát amikor valaki megkapja ugye a szifiliszt, akkor általában 2-3 héten belül megjelenik rajta egy fájdalmatlan, fekélyszerű elváltozás, vagy hüvely környékén, vagy végbél környékén, vagy arcon, száj környékén. Ez a fertőzés módjától függ.
1: Amiről azt hiszi kezdetben, hogy valamiféle bőrelváltozás, de semmi komolyabbat nem.
3: Igen, klasszikusan például egy herpeszes elváltozással összekeverhető, és ez kezelés nélkül is tünetmentesen gyógyul.
1: Tehát nem is viszket semmit, nem?
3: Nem, néha utólag derül ki, hogy tulajdonképpen neki volt egy valamilyen sebe.
1: Ja, magától el is múlik?
3: Elmúlik, kezelés nélkül így van. És néhány héten belül kezdődnek a másodlagos szifilisznek a tünetei, bőrelváltozások, kiütések, ilyen hámló jellegű kiütések, specifikusan, tehát jellegzetesen tenyéren, talpon, de az egész testen is lehet. Nagyon sokféle betegséget utánozhat, ezért még a bőrgyógyászoknak is nehézkes lehet a diagnosztika.
1: Más úton, módon befekszik az ágyba valaki után az ember, vagy megy az illemhelyre. Így is elterjedhet?
3: Ez egy szoros kontaktussal, tehát jellemzően váladékkal terjedő betegség, tehát hogy most kezet fogsz vele, akkor nem.
1: Hogy van az, hogy az ember nem tud róla? Hát egy szertelen életet élő, elővigyázatlan embernek akkor nem jut az eszébe, hogy mégis veszélynek van kitéve?
3: Hát erről szól többek között, ugye a szexuális felvilágosítás nekem, ugye a gyereknőgyógyászaton belül a fiatalok között, hogy a nemi úton terjedő betegségekkel kapcsolatban igen védekezni kell.
1: Ezek az előadások, ezek mire hívják fel a gyerekeknek a figyelmét? A
3: felvilágosító jellegű előadásokat jellemzően 10-11 éveseknek érdemes tartani, amikor ugye megkezdik a szexuális életet, hogy milyen betegségek lehetnek, mire figyeljenek, mik a tünetek, hogyan lehet ezek ellen védekezni.
1: Az az első, aki megkapja, azt nem értem én igazán. Honnan kapja az az első?
3: Nem? Aki szintén tünetmentes abban a pillanatban, és nem tudja, hogy ő fertőz.
1: És akkor ez a bakteriális fertőzés, ennek mi kedvez?
3: Hát a klasszikus rizikófaktorok természetesen, amik minden nemi betegségre jellemzőek, tehát gyakori partnercsere, nem védekeznek, nem figyelnek oda, de a gyerekkori esetek egy része rossz szociális körülmények között szoros kontaktus útján is terjed.
1: Az nem vált divattá a fiatalok körében, hogy önmagukat szűrik? Hát elég szabatos erkölcsi világban élünk, valljuk meg őszintén. Gyakori partnercsere, ez rizikó tényezővé válik.
3: Hát az sajnos nem jellemző, hogy a tinédzserek rendszeresen járjanak.
1: Nem a tinédzserekre gondolok elsősorban, hanem a pár évvel idősebbekre.
3: Nem aki... tipikus egyébként. Ami a szűrővizsgálatokat illeti, ott a nőgyógyászati vonalon általában a méhnyakrák szűrés az, amit ugye legtöbben tudunk, és hál' Istennek sokan járnak is. A nemi úton terjedő betegségek szűrése az még nem rutinszerű.
1: Visszatérünk a kismamáknak a szűrővizsgálatára. Ha és amennyiben ezek a vizsgálatok, ezek pozitív eredményt mutatnak, akkor ad abszurdum az is előfordulhat, hogy a babát el kell venni.
3: A magzatkorban elkapott szifilisz egy magzatnál az fejlődési rendellenességeket, koraszülést, tartós károsodásokat, de akár halva születést is okozhat. Tehát sok minden következménye lehet. Amikor az újszülöttnél ugye jelentkeznek ezek a tünetek, ezek a második, harmadik trimeszterben anyánál frissen megszerzett fertőzések általában. És azért fontos a három trimeszterenkénti szűrés, mert amennyiben a vérvétel, mert ez egy vérvétel maga a szűrővizsgálat, pozitív, akkor gyakorlatilag egyszerűnek mondható antibiotikus kezeléssel, ami ebben az esetben egy kristályos penicillin, egy nagyon klasszikus gyógyszer, tünetmentessé tehető, és gyakorlatilag minden hosszú távú szövődménytől mentesül, mind az anya, mind az újszülött.
1: Tehát a magzatot is lehet akkor
3: így gyógyítani. Anyát kell kezelni.
1: Magáról a gyógyíthatóságról is beszéljünk. Nyilván fontos szerepe van abban, hogy mennyire lehet ezt meggyógyítani, hogy mikor veszik észre. Milyen stádiumban?
3: Valóban, hiszen a szifilisznek van első, másod, harmadik stádiuma is, és a harmadik stádiumban már visszafordíthatatlan károsodások is megjelenhetnek. De amikor első, második stádiumban észleljük például vérvétel valakinél ezt a betegséget, akkor a bőr és nemi beteggondozóba küldjük nekik a feladatuk, illetve joguk, kötelességük, ugye, hogy ezeket a betegeket kezeljék és utánkövessék. Ez, ahogy említettem, penicillin kezeléssel történik, és korai stádiumban ez teljesen visszafordítható és tünetmentessé tehető.
1: Ha pedig ezt nem csípik el, akkor ezt is olvastam, ugye, akkor idegrendszeri károsodástól, agykárosodáson át, akár vakságot, bénulást is okozhat, elég riasztóan hangzik.
3: Valóban az. Ezért kell az újszülötteket, csecsemőket, akiket ezzel diagnosztizálnak, évekig után követni, és kardiológiai, szemészeti, fülorgégészeti, neurológiai vizsgálatoknak is alávetni, hogy találnak esetleg bármelyik szervrendszerben elváltozást.
1: Emlékszem, én annak idején volt olyan beszélgető partnerem itt a stúdióban, hogy panaszkodott arra, hogy ma még az orvos kollégák körében sem annyira elterjedt az, hogy ilyen autoimmun betegségre szűrjék, vagy egyáltalán vizsgálják, vagy kérdezzék a pácienseket, ha valami problémájuk van. Azért jutott ez eszembe, mert a károsodások miatt ugye más szakorvoshoz is mehet az ember, miközben nem tudja magáról, hogy szifiliszes, de valami idegrendszeri problémája van, és elmegy a neurológiára. A kollégák fejében, vagy a vizsgálati palettában mennyire van ott már, hogy a szifilisz is eszébe jusson az embernek, hogy minél hamarabb kiderüljön, hogy mi a baj.
3: Erről leginkább a bőrgyógyászok. Úgy értem, hogy ők próbálják ugye ezt a témát már évek óta feszegetni, hogy egyre több a szifiliszes betegek száma is Magyarországon, és emiatt egyre többen jelentkeznek már másod-harmadik stádiumú tünetekkel, és eljutnak neurológushoz, fülorgégészetre, szemészetre. Tehát például volt olyan előadás a 24-es STI társaságnak az ülésén, ahol több kifejezetten erre volt kihegyezve, hogy például kankós szemészeti tünetek, és akkor ott jelenik meg a szemészeten, és akkor így derül ki például, hogy gonorrea fertőzése van. Tehát, hogy minél magasabb a nemi úton terjedő betegségekkel élők száma, annál gyakrabban fordul elő, hogy nem csak nőgyógyászati tünete van például, hanem már egyéb szervrendszert is érint.
1: Mennyire stigma ez a betegség? Nyilván az is benne foglalhatatik, hogy valaki rösteli, szégyeli, és azért később kerül orvoshoz, és még nagyobb baj csinál magának.
3: Valószínűleg ez így van.
1: Lehet ez ellen valamit tenni felvilágosítással?
3: Mivel ez egy könnyen kezelhető betegség, igazából valóban nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy mik a tünetei, hogy hamar forduljanak orvoshoz, és minél hamarabb megkapják.
1: Egyébként a penicillin kezelést, ugye ez az első, ezt akár házi orvos is felírhatja?
3: Nem, ez nem. A bőr és nemi beteg gondozóban történik, illetve annak a felügyelete alatt, és nekik van arra kötelességük is, hogy ezt a járványügyi rendszerbe jelentsék is, tehát a szifilisz az egy anonim módon kötelezően jelentendő, nem jutott terjedő betegség, és ezt ők követik után.
1: Ez vonatkozik egyébként a gyermeknőgyógyászati szakrendelésen is, hogy jelenteni kell, ha találkozik ilyen betegséggel az ember?
3: Hivatalosan az első diagnosztizáló egészségügyi ellátónak kell jelenteni, de nálunk, illetve a régiónkban az a napi gyakorlat, hogy a bőr és nemi beteggondozó jelenti ezeket a betegeket, amikor gondozásba veszik.
1: Most rákérdezek akkor a gyermeknőgyógyászati ambulancia szakrendelés tapasztalatára. Előfordulnak? Akad gyerekkori szifilis?
3: Én magam úgy kerültem ezzel a témával kapcsolatban, hogy tavaly két olyan kislányt láttam, egy egyéveset, illetve egy két éveset, akik családi körülmények között kapták el a szifilisz betegséget, és ők kerültek a látóterembe tünetekkel, illetve már igazolt szifilisz fertőzéssel csak gyermeknőgyógyászati konzíliumot kértek, és így láttam ezt a kis beteget.
1: Ez végérvényesen gyógyítható, vagy visszatér,
3: igen.
1: De érzékenyítve lehet rá az ember, könnyebben megkapja?
3: Amikor valaki megkapja a fertőzést, akkor utána létrejönnek olyan ellenanyagok a szervezetében, amelyek ugye egy életen keresztül kimutathatóak gyakorlatilag, de ezek nem védenek egy új fertőzéstől.
1: Visszatérek a beszélgetésünk elejére. Valami okának kell, hogy legyen, hogy most újra ilyen lendületet kapott a szifilisz.
3: Azt mondják a bőrgyógyászok, hogy ennek ők leginkább azt látják a hátterében, hogy a járványügyi kötelező utánkövetésnek egyre inkább gátat vetnek a GDPR-ral kapcsolatos személyiségi jogi kérdések.
1: Nagyon nehéz most értelmezni hirtelen.
3: Ez azt jelenti, hogy régen ezek a betegségek járványügyileg kötelezően kezelendők voltak, és rendőrség által előállíthatónak kellett lennie az, akit kontaktnak megneveztek. Tehát, hogyha valaki bekerült azzal, hogy neki szifilisz van a bőr és nem beteg gondozóban, ő megjelölte a szexuális partnereit, őket kötelezően be kellett,
1: és
3: hogy hívják. Természetesen létezik maga az eljárás, de sokkal kevesebb joguk van a járványügyieseknek előállítani ezeket a kontaktokat, mert sokan hivatkoznak személyiségi jogi kérdésekre.
1: Hát ez már magyarázat a háttérre. Úgyhogy én szerintem a legfontosabb az, hogy tájékoztatni.
3: A csecsemő és újszülöttkori betegségekkel kapcsolatban ugye az a lényeg, hogy gondolni kell sajnos a régiónkban szifiliszes fertőzésre gyerekeknél akkor, hogyha egy nagyon rossz állapotú, tehát látványosan beteg gyerek, szociálisan hátrányos helyzetből, rosszul táplálható, lázas, sok tünete van, és vagy szemérem-testi kiütések, vagy nedvedző kiütések végbél körül, arc van száj körül. Tehát ezekben az esetekben most már a gyermekgyógyászoknak gondolniuk kell.
1: Hát meg akkor a védőnöknek is szerepe van most a tekintetben már, nem?
3: Így
1: mert
3: van.
1: Ők is elsőként találkozhatnak.
3: A várandós gondozás során ugye a három trimeszteri szűrések, ezek nagyon érintik a védőnőket, hiszen bizonyos körzetekben védőnői és házi orvosi várandós gondozás történik, tehát szakorvos általában nem is találkoznak az első két trimeszterben.
1: És akkor búcsúzol még azt szeretném megtudni, hogy ez a kezelés mennyi ideig tart, vagy ez esete válogatja?
3: Két dózis benzetacil injekciót jelent, egy hét különbséggel, és utánkövetéses vizsgálatokkal, tehát vérvételekkel, amelyek igazolják, hogy gyógyultnak minősíthető-e valaki vagy sem.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést,
3: nagyon
1: remélem,
3: szívesen,
1: hogy legközelebb szebb adatokról beszélünk.
0: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra, csak forgunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási applikáció mutatkozott be New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az EduLine. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Mateo Navigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklimáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak. Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: A következő perceket úgy kell elképzelni, hogy a szerkesztőség meghosszabbított asztalánál ülő vendégeinket köszöntöm. Köszöntöm tehát így módon a telefonvonal végén dr. Bogyó Csabát, ortopéd szakorvost, gerincgyógyászt, dr. Márkus Istvánt, ortopéd szakorvost és idegsebészt, és köszöntöm Szőke Andrást, fejlesztőmérnököt. Egy olyan újdonságról lesz szó, amelynek híre bejárta a közelmúltban a hazai médiát. Ez az újdonság a Pécsi Tudomány Egyetem nevéhez kötődik. Egy 3D-s, egy háromdimenziós kézi szkenner hasznosításáról, alkalmazásáról van szó tulajdonképpen. Kérdezem dr. Bogyó Csabától.
2: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit. Igen, erről van nagyjából szó, tehát hogy ezek a kézi szkennerek, ezek technikai területen már nagyon régóta megvannak és használatban is vannak. Ami részünkről az újdonság, az az, hogy ezeket a szkennereket ortopédiai területen a deformitásoknak a kezelésében próbáljuk meg hasznosítani, úgy a gerincdeformitások, mint a mellkasdeformitásoknak a területén.
1: Azt olvastam róla, hogy ez képes térbeli képet készíteni a test felszínéről anélkül, hogy bármilyen szervre káros sugárzást használna. És itt akkor már Szőke Andrástól kérdezem, kutató és fejlesztő mérnöktől, hogy lépett ebbe a körbe ön?
3: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Igazából itt egy olyan eszköz került a birtokunkban, aminek számos felhasználási lehetősége van, itt orvosi, mérnöki, illetve művészeti területen is. Mi a 3D nyomtatási és vizualizációs központban, abban az intézetben, ahol én is dolgozom, elsősorban egészségügyi fejlesztésekkel, illetve kutatásokkal foglalkozunk. Ennek kapcsán merült fel az, hogy nemzetközi irodalomban én is láttam már, hogy kísérleteznek a 3D szkennerek különböző felhasználásával, például plasztikai sebészetnél, vagy ortopédiában. És nekem az egyik kutatási témám is ortopéd sebészeti jellegű szintén 3D szkennerekkel foglalkozik. Itt az volt a gondolat, hogy rengeteg olyan vizsgálat van, ami ionizáló sugárzást használ, és ezt azért utánkövetésekben módjával lehet csak alkalmazni, illetve megfelelő indokoltsággal javasolt. Viszont sok olyan eset van, ahol szintén igény lenne utánkövetése, de ezért állandó röntgenfelvételeket nem készítenének az alanyagról, viszont a 3D szkennerek azok teljesen ártalmatlanak, illetve semmilyen káros sugárzást nem bocsátanak ki, és lehetővé teszi azt, hogy nyomon követhessük időben a pacienseknek a görbületeinek, illetve a különböző deformitásainak a változását. Szóba került az is, hogy sok gyógytorna gyakorlat van, amit hosszú távon kitartóan kell az alanyoknak végezniük, és ez nekik is egyfajta pozitív visszajelzés, hogyha látják a saját értékeiket, ahogy a torna hatására.

0: gyakorlatilag a digitális térbe, és ott különböző méréseket lehet aztán ezután elvégezni, össze tudjuk azokat vonni például röntgenképekkel, és akkor a kettő kombinációjával sokkal több információt tudunk nyerni az állapotukról, illetve hosszú távon, hogy hogyan változik a státuszuk.
1: Bogyó doktor szerint miért kell azt hangsúlyozni, hogy elsősorban a gyermekortopédia területén örülnek és üdvözítik ezt az újdonságot?
2: Azért, mert a gyerekdeformitásoknál nem csak gyerekortopédia, tehát a gyerekortopédián belül is van a deformitásokról beszélünk elsősorban. Tehát, hogy jelen pillanatban az orvosi gyakorlat az úgy működik, hogy ezeket a gyerekeket a deformitásoknak a követésére jelen pillanatban röntgennel követjük. Ami azt jelenti, hogy évente akár több alkalommal is viszonylag nagy sugárdózissal kellene róluk röntgent végezni. Na most itt Pécsen szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy van egy speciális röntgengépünk, amiből legjobb tudomásom szerint kettő van az országban jelen pillanatban. Az egyik itt Pécsen 10 éve, a másik pedig Budapesten, a Heinpál kórházban talán 2-3 éve, ha jól tudom, ahol ilyen ultraalacsony sugárdózissal lehet akár teljes testes vagy teljes gerinces felvételeket készíteni. Ezeket a gépeket hívják úgy, hogy EOS gépek, de ezek is akármennyire is minimális, de mindenképpen, tehát ezek is röntgensugár alapúak, tehát hogy ionizáló sugárzás alapúak. Ezek a szkennerek nem tudják kiváltani a röntgenfelvételt, vagy nem tudják kiváltani a röntgenvizsgálatot, nem is arra lettek kitalálva egyébként, de rengeteg olyan plusz információkat hozhatnak a diagnózisba, hogy az András is említette az előbb, ami plusz információként jelenik meg, illetve bizonyos szempontból helyettesíteni tudják ezeket az ionizáló sugárzó vizsgálatokat, mint például akár szerencsés esetben az EOS vizsgálat is, de nem teljes mértékben tudják kiváltani. Ilyen szempontból fontos, hogy a gyerekeknél lehet csökkenteni a szükséges sugármennyiséget ahhoz, hogy az állapotát korrekt módon lehessen követni.
1: Nem tudják kiváltani, de hogyha jól figyeltem, akkor bizonyos mértékben a tekintetben is nagyon-nagyon hasznos ennek az alkalmazása, hogy sokkal hamarabb kiderül a deformitás, és egy időben elkezdett gyógytorna vagy konzervatív kezelés kiválthatja, vagy megelőzheti a műtéti beavatkozást.
2: Igen, az abszolút.
1: Illetve nem megelőzheti, bocsánat, helyettesítheti.
2: Meg is előzheti bizonyos szempontból, mert hogy egy korrektül kivitelezett konzervatív kezelésnél nagyon ritkán jut el a gyerek odáig, hogy meg kelljen operálni. Ilyen szempontból egyetértek azzal, igen, tehát, hogy akár meg is előzheti. És ahogy tetszett is mondani, hatalmas nagy területet látok én előtte. Mondjuk, hogyha szűrővizsgálatoknál, hogyha be lehetne vezetni például ezeket a szkenneléseket, mert hogy ugye, hogyha például 2-3 perc alatt egy szkent, azt meg lehet csinálni, teljesen ártalmatlan, tehát szűrővizsgálatra ilyen szempontból teljes egészében alkalmas, és hogy azokat a gyerekeket, ahol mondjuk a szkennelésnél valami rendellenesség alakul ki, erre mondjuk lehetne kidolgozni a későbbiekben protokollt, vagy valamit, hogy legyen legyenek meg ilyen, hogy mondjam, ilyen piros felkiáltó jelek a szűrő nővéreknél, vagy gyógytornászoknál, vagy iskolákban például, és hogyha mondjuk a szkenner az azt mutatja, hogy valami nem oké, akkor ezeket a gyerekeket el lehetne küldeni ortopéd szakorvoshoz, és így sokkal korábban el lehetne ezeket a deformitásokat kezdeni, mert hogy itt ugye minél hamarabb megkapjuk a gyereket, tehát hogy minél kisebb görbületnél kapjuk meg a gyereket, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy el tudjuk vinni a kezelését odáig, hogy ne jusson el, hogy műtét legyen szükséges.
1: Egyébként új információkhoz is jutnak önök ennek az alkalmazásában?
2: Egyértelműen igen, mert hogy a röntgenfelvételen ott ugye a gerincre fókuszálunk elsősorban. Ott szögeket mérünk ki, azt nézzük, hogy a gerinc az milyen mértékben deformált, viszont ezzel a szűréssel, ezzel nem csak a gerincről van információnk, hanem a teljes törzsről gyakorlatilag. Tehát, hogy a gerinc deformitás, ez nem csak egy oldalirányú görbület, az egy háromdimenziós deformitás. Itt az oldalirányú görbületről, amit mindenki tud, hogy a gerincszerdülésben van, itt azon kívül még két másik dimenzió is belép. Az egyik az az, hogy a csigolyák egymáshoz képest eltekerednek, tehát hogy egy csigolyák közötti rotáció alakul ki. A harmadik dimenzió pedig az, hogy a gerincnek a normális görbületei, tehát a hátunkon hátrafele görbül a gerinc, a derekunkon előrefele görbül ez a gerinc, ez a gerincszerdülésben meg elsimul, tehát ellapul, és ebből adódik ez a háromdimenziós jellege ennek a gerincdeformitásnak, tehát a szkoliózisnak, mint gerincdeformitásnak. És a szkennereknél, amit nagyon-nagyon jól lehet követni, és amit a röntgenfelvétel viszont nem tud megmutatni, az az, hogy ugye a gerinchez bordák csatolódnak, meg a gerincnek az árnyéki szakaszon, hogy ugye nem bordák vannak, ott harangnyúlványai vannak. És ahogy a csigolyák egymáson elfordulnak, eltekerednek, ezeket a bordákat, ezeket rotálják, tehát forgatják magukkal, és ez a gyerekeknél, a gerincfeldülésű gyerekeknél a görbületnek a konvex oldalán egy borda pupot eredményez, tehát ott jobban kiemelkednek a síkból a bordák, a másik oldalon, a konkáv oldalon, ott meg egy

0: szőt keletkezik, tehát ott meg a mellkas fele süllyednek be gyakorlatilag a bordák, és ez elsősorban előrehajolt helyzetben látható, kifejezetten nagy mellkasi aszimmetriát tud okozni. És ezt a mellkasi aszimmetriát, ennek a mértékét igazából objektíven eddig nem tudtuk mérni. És itt jönnek be ezek a szkenerek, ezekkel a szkenekkel viszont egyértelműen meg lehet jeleníteni ezeket a boltadeformitásokat is, ami egyébként a gyereknek pszichológiai szempontból, tehát lelki szempontból sokkal fontosabb, mert hogy ő egyáltalán nem érdekli, hogy most 23 fokos görbülete van, vagy 28 fokos görbülete van. Őt, amit elsősorban érdekelni fogja, az az, hogy hogy néz ki a gerince, hogy néz saját magára. És ebben mondjuk sokkal több információt tud ez a szkennelés adni, mint hogy azt mondjuk neki, hogy most akkor a 22 fokos görbülete 20 fokos lett, és javulásunk van. Pontosabb neki az, hogy ő mit lát saját magán, és ebben tud neki nagyon sokat segíteni ez a szkenner.
1: Hogy most erről a szkennelésről beszélhetünk, annak előzménye nyilvánvaló, hogy egy nagyon szoros együttműködés, kapcsolat kellett, hogy megelőzze fejlesztő és alkalmazó orvos között.
2: Így van, a téma érzékelteti is, hogy ezt úgy nevezzük, hogy ez egy interdisziplináris tudományterület, tehát több különböző szakembernek a részvételét igényli. Nyilván egy műtétnél is rengeteg különböző szakember dolgozik össze, de amikor új protokollokat vagy új vizsgálati eljárásokat igyekszünk kitalálni, akkor számba kell vennünk a friss, megjelenő, aktív új eszközöket, ami nem biztos, hogy minden területen egyaránt közismert. Most a 3D szkennerek is elsősorban inkább a mérnöki területen kezdtek el elterjedni, jelentősebben, mert ott volt rá inkább gazdasági, illetve műszaki igény, viszont mi is azt láttuk a vizsgálataink során, hogy egészségügyi vonalon is kiválóan alkalmazhatóak, és vannak olyan szkennerek is, amik már kimondottan inkább erre a piacra fókuszálnak, és ezeken a problémákon igyekeznek segíteni.
1: Deformitás, gerinc deformitása felnőtt korban is van az embernek, akkor is kezelni kell. Náluk ugyanúgy alkalmazható ez az 3D szkeneres megoldás, nem?
0: Elvileg igen, csak a megközelítés nem mindegy. Egy gyereknél egy még alakulóban lévő, tehát még növekedésben levő szervezetről beszélünk, amit lehet irányítani, hogy merre fele nőjön. Itt komoly esélyünk van arra, hogy a jól kivitelezett kezeléssel nem alakul ki neki olyan deformitása, ami esetlegesen eljut odáig, hogy meg kelljen operálni. A felnőttkori deformitásoknál ott igazából már olyan nagyon nagy változás a deformitás tekintetében kialakulhat, de azért alakulhat ki, mert ott a gerincben olyan kopásos jellegű, tehát olyan degeneratív elváltozások alakulnak ki, amik promotálják gyakorlatilag a deformitásnak a rosszabbodását. De önállók már azt a kezelést, amit a gyerekeknél alkalmazunk, azt már nem tudjuk alkalmazni, mert hogy ott a növekedés nekünk nem segít abban, hogy ne tudjon deformitás kialakulni.
1: Meddig gyerek a gyerek ebben az esetben?
0: Változó, általában 16-17 éves kor a növekedésnek a vége, de ennek is vannak röntgen kritériumai, aminek alapján meg tudjuk mondani, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy elvileg megállt már a növekedése, és hogy a deformitása az véglegesnek mondható. Itt jön be az, hogy hosszú távon is nagyon sokat számít az, hogy mit érünk el, milyen eredményes volt a konzervatív kezelésünk, mert hogyha azt tűzzük ki célnak, hogy 30 foknál kisebb legyen az a gerinc deformitás egészen addig, ameddig a gyerek eléri azt a bizonyos végleges kort, aminél már megáll a növekedése, akkor ez a későbbiekben nem valószínű, hogy romlik, vagy kis valószínűséggel romlik, inkább azt mondom. Egy 30-50 fok közötti görbületnél ott lehet számítani egy kisebb rosszabbodásra, viszont az 50 foknál nagyobb görbületek, azok ilyen évente 1-2 fokot tudnak romlani, tehát hogy ezek progresszíven felnőkorra, időskorra kifejezetten nagy görbületeké tudnak válni. Tehát hogy ezért lenne fontos, hogy elérjük azt, hogy ebben a 0-30 fokos tartományban tudjuk a gyereknek megállítani a deformitását véglegesen.
1: Vannak azonban olyan esetek, amikor a kezelés nem hozza meg a várt eredményt, és a deformitást helyrehozni már műtéttel lehet. Mennyire gyakori, Márkus István idegsebész szerint?
3: Jó napot kívánok! Országos szinten csak becsülni tudjuk, hogy ez deformitás miatt nagyjából 3-400 betegnél lenne igény évente. Ebből az utóbbi években nem tudott megfelelő mennyiségű műtét megvalósulni, részben a COVID-pandémiának következtében, részben az ellátórendszer tagozódása miatt. Ebben nagyon sokat léptünk előre az utóbbi pár évben. 2024 óta egy komprehenzív, mindenre kiterjedő ellátást próbálunk a Pécsi Idegsebészeti Klinika és Gyermekgyógyászati Klinika közreműködésével végezni. Mind a konzervatív, mind a műtéti kezelés egy helyen tud megvalósulni. Így a várólistákat sikerült csökkentenünk.
1: De azért még most is van várólista, és minden bizonnyal ennek az is oka, hogy még mindig csak Pécsen és Budapesten juthatnak a műtéti beavatkozáshoz a rászorulók, ha jól sejtem.
3: Picit helyesbítenék, Pécsen, Debrecenben és Budapesten történhetnek ilyen műtétek. Ez nagyjából azért lefedi az országban a műtéti igényt, ez a három centrum. Én azt gondolom, hogy a betegeknek egy óriási előrelépés, hogy 2020 előtt akár több év hosszú várólistákat sikerült lerövidíteni, ebben mi is büszkék lehetünk magunkra. Évente nagyjából 150 nagy gerincműtétet tudunk végezni. Jelen pillanatban hozzánk forduló betegeket, gyerekbetegekről beszélek, de egy-két héten belül ambuláns vizsgálaton fogadni tudjuk, műtéti igény esetén pedig egy-két hónapon belül sorra tudnak kerülni, ami az utóbbi 10 évben soha nem volt így Magyarországon, ez egy egészen egyedi. A többi központról nem tudok nyilatkozni, szerintem ez egy óriási előrelépés az ellátásban.
1: A szkenneres eljárás, amiről beszéltünk, mikor válik gyakorlattá?
0: Még nem egy bevett rendszer, még nem egy működő rendszer. Most kezdünk el azon dolgozni, hogy ez a szkennelős vizsgálat is része legyen a gerinc deformitások konzervatív kezelésének. Még nem egy elindult projekt.
2: Igazából ami nincs kellőképpen kidolgozva, az maga az eljárásnak a protokollja, tehát a vizsgálati protokoll, mert sokféleképpen lehet egy háromdimenziós modellt is értelmezni, feldolgozni, illetve kiértékelni a számszerű paramétereit. Viszont az, hogy ez egységes legyen, és függetlenül attól, hogy milyen klinikán van az illető, mindenhol ugyanúgy értelmezzék azokat a számokat, amiket a szkennerekkel egyébként megállapíthatunk. Ezeknek a kidolgozása az, ami igazából feladatként vár a tudományos meg a mérnöki közösségre.
1: Hát kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen a tájékoztatást.
0: Mi is köszönjük szépen.
4: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
5: Vajon mindig a legszebb pillanatban vagyok jelen? Megkérlek Istenem, adj esélyt két kegyelem. Múltban taposó, szomorú gondolat, ha csukva tartott szem.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó méllapos befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak sejtés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Folytatódik a napos száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank Szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak, akik a következő percekben tulajdonképpen már majdnem, hogy nem azt mondom, hogy egy sorozat következő részét hallják. Ez a sorozat pedig Bereczky Enikővel, generációs szakértővel, generációkutatóval készült, és készül most is. Köszöntöm is szeretettel a generációs szakértőt a telefonvonal végén.
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm szeretettel és a hallgatókat is.
1: Mi a múltkor általában arról beszélgettünk, a jó múltkor, jó néhány héttel, vagy talán hónappal is ezelőtt, hogy egyfajta hitszerepet kíván felvállalni Enikő a különböző generációk között, és emlékszem, hogy hangsúlyoztuk, hogy egyáltalán nem könnyű feladat ez, amire vállalkozik ilyenkor az ember, mert hogy ez a szakadék, ez nem kicsi.
2: Ez így van, valóban. Hát nem a személyemmel szeretnék hidat képezni, hanem szeretnék segíteni olyan módszereket, olyan programokat találni a különféle generációk tagjainak, amelyekkel közelebb kerülnek egymáshoz, illetve kutatásokat is végzek ebben a témában, előadásokat tartok és tréningeket, úgyhogy ezekkel az eszközökkel szeretnék hidat építeni.
1: Önmagát Enikő egyébként úgy apostrofálja, mint intergenerációs szakértő, de hát a kutatás ebben kardinális szereppel bír.
2: Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy kutatásokban is nézzük meg, hogy mi jellemzi egy generációt különféle tekintetben, akár a fogyasztás tekintetében például, vagy az oktatás tekintetében, vagy a média fogyasztás tekintetében, tehát különféle területeken vizsgálhatjuk a különböző generációk tagjait, és én is, amikor írok egy-egy generációról, vagy összehasonlító generációkat, akkor ezekre a kutatásokra hagyatkozom, akár saját kutatásokra, akár felelhető kutatásokra. És a könyvemben is törekedtem arra, hogy ezek nagyon szépen, precízen legyenek ledokumentálva a felhasznált irodalmi jegyzékében, hogy mások is megtalálják ezeket, ha ők végeznek akár erről saját felmérést, vagy szakdolgozók szoktak gyakran keresni, akik ebben a témában mélyednének el, hogy erre hagyatkoznak ők is.
1: Ennek a könyvnek a címe pedig a rejtélyes Z-generáció, ugye?
2: Igen, igen, igen. Körülbelül erről is jelent meg.
1: Erről is beszélnénk részletesen, előtte azonban én arra gondoltam, hogy talán nem árt, hogyha megnevezzük, vagy úgymond közhírré tesszük a különböző generációkat. Tehát ugye vannak a veteránok, vannak a boomerek, az X-generáció, YZ-generáció, ezt ugye általában tudja az ember. Az évszámokat én magam is megmondom őszintén úgy gyűjtögettem ki, mert ezt valahogy kevésbé jegyzi meg az agy. A veteránoknak azokat nevezik, akik 1920 és 39 között születtek, a boomereket ugye 46 és 64 közöttek az egyik verzió szerint, a másik verzió szerint ugye a baby boomosokat az 1940 és 1959 között szülöttekre mondják. És akkor őket követi az X generáció, a 60 és a 83 közöttiek, az Y generáció, a 84 és 94 közöttiek, mármint akik akkor születtek, és itt van a Z generáció, a 95 és 2009 között születtek. Legalábbis én ezt így tudtam lejegyezni magamnak itt az interneten kutakodván. Na most ez a Z-generáció, ami a könyvének is a címe, a rejtélyes Z-generáció. Hát mitől olyan rejtélyes ez a Z-generáció?
2: Elárulom egy kis kulisszatitkot, hogy a címadást az nem az én ötletem volt, hanem a kiadónál fogalmazódott meg ez az ötlet, de én ezt teljesen el tudom fogadni, és helytállónak tartom, hogyha az Z-generációról beszélünk, mert valóban sokak számára ismeretlenek, legalábbis az életüknek az a területe, amit az internet előtt töltenek, tehát a képernyő előtt töltenek, különféle internetes alkalmazások előtt, és ez az, ami tőlük valójában rejtélyesekké válnak az idősebb generáció tagjai számára, hiszen tetemes idő ez, 6-7-8 óra is, illetve van például most nyári szünetben, sokaknál ettől még több, és annyira más hogy mozognak az online térben, másfajta applikációkat böngésznek, máshonnan tájékozódnak a hírekről, hogy ez ismeretlenné teszi őket azok számára, akik nem veszik mondjuk az időt arra, hogy többet beszélgessenek velük ezekről a területekről, és ezeket igyekeztem feltárni. Többek között számos influencerrel, tehát TikTokerrel, YouTuberrel is készítettem interjút, hogy megtudjuk, hogy az ő csatornáik alatt milyen interakciók történnek az egy generáció tagjaival. Ezekből részleteket megjelenítettem, illetve szakembereket is megkérdeztem.
1: Borzasztó összetett ez, amiről beszélgetünk. Milyen tanácsokat tud adni? Mondta, hogy tréner is. Ugye úgy fogalmazunk, hogy rejtélyes generáció. Mire a szülő vagy a nagyszülő azt mondja, hogy a csuda fáját, hogy nem tud szakadni arról a telefonról, vagy arról a gépről, állandóan ott van a kezedben, nyomogatod, nem figyelsz rám, nem beszélsz velem, nem beszélsz a társaddal sem, vagy egyáltalán úgy kivonulsz, mintha itt se lennél, pedig hát fizikai értelemben ott van. A fiatal pedig azt mondja, hogy ő onnan információkat szed, de ugye egyik a másikat szinte görgeti, nyílik az egyik információ után, a másik, jól van ez kitalálva a különféle programok során, tehát ott tapad, ott tartja őt a sok-sok információ, amiben persze az eligazodás az nem mindig könnyű. Tehát mit tud tanácsot adni a szülőnek, a nagyszülőnek, hogy kezelje ezt a bizonyos kapcsolatot, ami megmondjuk őszintén a beszédet igen, igen ritkássá teszi a generációk között.
2: Hát nagyon jól rámutatott a gyökér problémára. Valóban a kommunikáció, beszélgetés kellene, hogy kulcs legyen a generációk közötti kapcsolat megteremtésében egyáltalán. Sokszor ezeket az időhiány, a rohanó felgyorsult életmód is tudja akadályozni. Tehát, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy szokássá váljon a családban az, hogy beszélgetünk egymással, akkor bizony átállnak úgy napok, hogy akár 7-8 percre szűkül le a beszélgetés. Vekerdi Tamás mondta ezt még, hogy a családokban 7 percet töltenek el beszélgetéssel, és azért ez nagyon kevés arra, hogy kiépítsük a bizalmat. Ugye a bizalom építéséhez fontos az, hogy amikor beszélgetünk, akkor oda is figyeljünk egymásra, az egymás testbeszédére, metakommunikációjára. Ez különben hiányzik az online csetekből, például a fiataloknál. Ez is érdekes, és hát azt látom, hogy sokszor az előítéletek is akadályozhatják a generációk közötti kapcsolatnak a kiépülését, főleg munkahelyen, céges környezetben ezt észlelem. Ugye azt látják az idősebbek, hogy folyamatosan a telefonjukat görgetik a fiatalok, kevés információjuk van arról, hogy mi is történik ott. Lehet, hogy egy teljesen értékálló vagy akár még hagyományőrző tevékenységet folytat a fiatal, például egy néptánc csoportnak a tagja, és hogy gyűjti össze az információt a programokról, vagy nézi a videókat, hogy a tánc koreográfiáról, de hogyha eleve abból indulunk ki egy korábbi rossz tapasztalatból, ami a fiatalokhoz kötődik, akkor így megerősödnek a sztereotípiák előítéleteké, és utána már jön a diszkrimináció. És hát ebben a személyes kontaktus tud segíteni, hogyha a munkahelyen is, ugyanúgy, ahogy a családban, időt szakítunk arra, hogy személyesen megismerjük a tőlünk eltérő generáció tagját, és ilyenkor viszont nincsen egyszerű dolgunk, mert kevés a közös téma. Már abból kifolyólag is, hogy egészen más tapasztalatokkal jövünk a munkavilágába, illetve a médiafogyasztási szokásainkból adódóan is nehezebb lett kezdeményezni például egy beszélgetést, egy ilyen könnyed small talkot a munkahelyen, mert nincs már egy olyan közös médium, amiről tudunk beszélgetni, egy közös filmről, mindenki más csatornákat néz, 20 évvel ezelőtt, mondjuk amikor mindenki Izaurát vagy a Dallas nézte, akkor tudtunk egymásra reagálni generációtól függetlenül, és elindulhatott egy beszélgetés, fel tudtuk venni a kapcsolatot könnyebben a fiatal vagy akár idősebb munkatársa, de hogyha most egy fiatal ugye azt mondja, hogy ő nézte a Pingvin harcost, amint streamelt a Twitch-en, akkor már lehet, hogy három kérdést is fel kell tenni mondjuk egy X generációs munkatársnak vagy vezetőnek, akik éppen úgy szocializálódtak, hogy hát azért egy vezető pozícióban lévő személynek, vagy egy idősebb embernek a fiatalabbhoz képest több mindent kell tudnia, és ilyen módon mondjuk nem mernek kérdezni, és akkor már rögtön elakad a kommunikáció, mert hogy hiányzik az a közös valóság, a közös előismertek, vagy akár a közös nyelv is, ami alapját kellene, hogy képezze a kommunikációnak. Ezért egy olyan közegben élünk most a 21. században, amikor már nem elég olyan kevés időt szánni a kapcsolatfelvételre, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hanem tudatosan törekedni kell arra, hogy kiépítsük az utat egymáshoz beszélgetésekkel, vagy akár különféle programokkal, mind a családban, mind a munkahelyen.
1: Hát ezt nagyon nehéz építgetni, az az igazság akkor, amikor a családon belül a tagokat, az ifjabb generáció tagjait, igen nehéz meggyőzni arról, hogy ne írj nekem a cseten, hanem hívj fel telefonon, mert egyrészt rossz a szemem, és nem tudok visszapötyögni neked, másrészt gyorsabb, harmadrészt ugye ebbe szocializálódott, az Y, vagy az X generációt említetted, de hát a baby boomosok meg még inkább annak vannak kitéve, hogy sokkal többet kell tanulni, hogy alkalmazkodjanak, hogy megértsék ezeket megértsék a rejtélyes Z-generáció tagjait, akik ugye már unokák, dédunokák kategóriába esnek. Igen. És valóban, ahogy említetted, volt egy tévé, egy műsor, ott ült az egy családépítő, egy közösségépítő funkciója is volt a tévének akkor tájt. Aztán meg a közös étkezések. Hát azok is eltűntek az életünkből, már aki hagyja, hogy eltűnjön. Tehát az is egyfajta találkozásra, kommunikálásra ad lehetőséget. Tehát minden megváltozott körülöttünk, és az imént azt mondta, hogy több idő kell arra, hogy felvegyük a kapcsolatot, megértsük egymást, és kialakítsuk ezt a hidat, úgymond. Na de pont ebből van a legkevesebb, ebből az időből.
2: Ez így van, nagyon felgyorsult az életünk, és hát a közösségi médián is lehet látni, hogy nagy a verseny a figyelemért, hogy megragadják a figyelmünket, ahogy ön is említette, hogy jön a következő hír, jön a következő érdekes tartalom. Tehát ilyen módon nagyon nagy tudatosságra van szükség a média használatban is, és pont azért ennek az oktatása még nagyon gyerekcipőben jár. Sőt, ha az idősebb generáció, a szülői generáció sincs, előtt sincs egy kitaposott út, hogy hogyan tudná ebben segíteni a fiatalabbat. Úgyhogy nagyon sok a kihívás, az akadály ebben. De úgy gondolom, hogy a prioritások, a tudatosság, az sokat segíthet, hogy mi számunkra fontos, mi a lényeges, amellett, hogy mindig rohanunk, hogy meg tudjunk élni, hogy biztosítsunk a gyermekeink, utódaink számára is az anyagi feltételeket, amik ehhez fontosak. De ugye emellett vannak más feltételek is, amik fontosak. Lelki, az emocionális kapcsolódás, az elengedhetetlen. Robert Waldingenék a Harvardi Egyetemen végeztek egy több generációt átívelő kutatást, amin arra voltak kíváncsiak, hogy mitől boldogok az emberek az életüknek a végén, mi teszi őket boldoggá, és magyarul is megjelent a kutatásaiknak az elemzése, A jó élet az a címe a könyvnek, és nagyon érdekes felfedezések vannak ebben, de summa summarum az a lényeg, hogy az emberi kapcsolatok azok, amik az embert boldoggá teszik, nem a fényes karrier, nem a
1: vagyon.
2: Magas színvonalú, igen, anyagi jólét, hanem az emberi kapcsolatainak a minősége. És én úgy gondolom, hogy ez generációtól független. Jól bizonyítja az is, hogy amikor vége lett például a COVID-nak, a nagyobb hullámoknak, akkor én végeztem erről egy kutatást a Nemzeti Hírközési Média Hatóság részére, hogy mi jellemezte a különféle generációknak az eszköz használatát, és azt lehetett látni, hogy minden generációban, tehát még a fiataloknál is, akik igen sokat használták ezeket az eszközöket, megvolt a nagy igény arra, hogy térjenek vissza személyes kontaktusba, az érintkezésekbe, kortársaikkal és családtagjaikkal is, mert azért a személyes érintkezést ezt nem tudja pótolni.
1: Bizony, bizony. Nekem is az jutott az eszembe, hogy hová vezet az, hogyha az emojokat meg a szívecskéket helyezzük előtérbe egy ölelés, egy simogatás, egy kézfogás helyett.
2: Igen, igen, pontosan. Kényszerhelyzetekben nyilván nagyon sokat tehetnek értünk, még akár a mentális jólétünkért is ezek az eszközök. Én említette azt, hogy a baby boomerek generáció, tehát ilyen 60 fölöttiek azért igen, kevésbé komfortosan használják ezeket az eszközöket, de azt lehetett látni, hogy nagyon sokan pont a kapcsolódás miatt
1: megtanulták.
2: A Covid alatt megtanulták, igen. Ugye egy kölcsönös tanulás indult el, a fordított szocializációnak nevezi ezt Csepeli György szociológus, hogy amikor is a fiatalabbak tanították az idősebbeket, és nyitottak voltak. Azért azt lehetett látni egyre többen az idősebb generációból is arra, hogy ne egy idősebbtől tanuljanak, hanem fiatalabbaktól, és pont amiatt, a cél miatt, tehát itt is a prioritások, a célok, hogy ne veszítsék el a kapcsolatot a pandémia alatt sem a unokáiktól, a fiatalabb nemzedékektől, és kórházakban, Amerikában vizsgálták a videóhívásoknak a hatását. Azt lehetett látni, hogy jó hatással volt akár a gyógyulás szempontjából is, és nem csak a betegeknél, hanem a hozzátartozóknál is a szorongás mértéke csökkent a videóhívások után, de tehát egyáltalán nem vagyok technofób magam sem, hanem elismerem, hogy nagyon sok hozzáadott értéke van a digitális technológiának, még a mesterséges intelligenciát is használom a mindennapjaimban, de az nagy kihívás, hogy hogyan lehet ezt úgy jól használni, hogy ne az emberi kapcsolatoknak, vagy akár a generációk közötti kapcsolatoknak a rovására legyen.
1: Hát igen, ezt most tanuljuk. Ezt most tanulja idősebb, fiatalabb egyaránt a saját magunk érdekében. Van 2 perc arra, hogy megválaszoljuk azt, hogy mi nek alapján határolódnak el a különböző generációk? Minek alapján határozzuk el, vagy választjuk ki, vagy ugye én évszámokkal kezdtem itt a beszélgetést. Mi dönti el, hogy most valaki az X generáció? Hogy született meg egyáltalán, hogy ők az X generáció, vagy az Y generáció? Mi történt mondjuk 60 előtt a X generáció életbelépésével, meg mi történt 83 után?
2: Manheim Károly magyar származású szociológus határozta meg a generáció definícióját, ami használatos, és arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég a kronológiai együttérjűség, hanem meg kell nézni minden generációnak az úgynevezett formatív éveit, amikor fiatal volt, gyermek volt, míg a identitása, a személyisége fejlődött, hogy ebben az időszakban milyen nagy horderejű események, akár politikai, gazdasági, kulturális, és hát talán pirossal írnánk ezt, hogyha egy táblán lenne, hogy technológiai események az ő életüket, amelyet közösen egy nemzedék, azonos nemzedék tagjaiként éltek meg, ez határozza meg a generációnak, egy-egy generációnak a jellemzőit, karakterisztikáit, és ezeket lehet látni különben az elnevezésekben is. Említette a veterán generációt, ugye körülbelül
1: igen,
2: a
1: 20 és
2: 45 előtt születteknél, ott az idősebbeknél a világháborúknak a túlélés volt ilyen. Utána jön az baby boomer generáció, ez egy amerikai elnevezés, ott volt egy nemzedékben, tehát
1: a Ratko korszak nálunk például.
2: Igen, igen. Viszont nagyon fontos, hogy egészen másokból volt Amerikában, ott egy gazdasági fellendülés volt, annak hatására született több gyerek nálunk, Ratko Anna népegészségügyi miniszter intézkedésének köszönhetően, és azért nálunk más jellemezte a kulturális hatások miatt, a politikai tényezők miatt a nemzedéknek a jellemzőit, mint mondjuk Amerikában a akkori fiatalokat, a szabad szerelmet, szabad ideológiákat hirdető hippiket. Tehát erre is érdemes odafigyelni, illetve aztán jött az X generáció, ott a rendszerváltás nemzedéke, tehát a rendszerváltás volt egy ilyen nagy horderejű esemény, a fiatalkorukban, majd az Y generáció itt több nagy horderejű eseményt említhettünk, de például Amerikában 9-11 nemzedéknek is nevezik őket, mivel a generációjukban egy nagy megrázkodtatás volt a 2001-es szeptemberi támadás az ikertornyok ellen Amerikában. Aztán jött ugye a 2007-es gazdasági világválság, de a közösségi média is megjelent már az életükbe, az IVIV, aztán a Facebook, és ugye most itt a Z-generáció, akit Covid nemzedéknek is neveznek. Én is megkérdeztem egy 200 fős felmérésben, és több mint az 50%-uk azt nyilatkozta, hogy lehetne, igen, mert annyira beépülnek ezek az emlékek, amik a pandémia alatt történtek az ő nemzedékükbe, nemzedékük meghatározásába és ő meghatározásba is. Tehát körülbelül ezek a
1: vízválasztók, mondjuk így.
2: Vízválasztók lehetnek, igen. Igen, akár, igen.
1: Nekünk viszont ezek a hírek a vízválasztóink, mert mindjárt kezdődnek a hírek, úgyhogy megint csak azt tudom mondani, kedves Enikő, hogy folytassuk majd ezt a beszélgetésünket,
2: rendben,
1: jó? Köszönöm rendben. Szépen még egyszer Berecki Enikő generációkutatónak a tájékoztatást. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
0: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Folytatódik a napos száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank Szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Másodfokú egyenlet és függvényelemzési szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az EduLine. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezren, emelt szinten pedig több mint 8 ezren adtak számot tudásukról. Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo, a Csillagpont Rádió egészségtematikus műsora.
1: Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nőknek mintegy 10%-át érinti. Krónikus, jóindulatú betegségnek apostrofálják. De vajon mit kell tudni az endometriózisról? Mi is ez egyáltalán? Hiszen ha jól belegondolunk, jó néhány évvel, talán évtizeddel ezelőtt még viszonylag keveset hallottunk róla. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Kraut Barbarát, szülésznőgyógyász szakorvost, akivel az endometriózisról beszélgetünk az előttünk álló percekben. Most doktornő, mit kell tudni erről a krónikus, jóindulatú betegségről?
2: Én is köszöntöm a hallgatókat és a lehetőséget, hogy meséltek róla. Nagyon jól megfogalmazta Márta, hogy valóban egy nagyon-nagyon nagy megfigyelés, hogy miért lehet, hogy ilyen gyakori ezt. Nekünk annyira érdekesen szemléltették, úgyhogy gondoltam, hogy a hallgatókat is érdekelheti, ez most így beugrott, hogy amikor az egyetemen ültünk a nőgyászati tanszéken, vagy ezen a részen is tanultunk róla, akkor az egyik előadó azt mondta, hogy képzeljük el, hogy amikor ő fiatal volt, azért nem állok a nagy titkot, hogy ez egy idősebb professzor úr volt, amikor ő hallgató gyakornok volt, akkor hogyha találtak egy endometriózist a hasüregben, egyáltalában egy endometriotikus ciszta volt, tehát egy úgynevezett csokoládé ciszta, ezt is sokan ismerik ezt az elnevezést, akkor el kellett dobni a ceruzát, tollat, ambulanciát, mindent mindenkinek az egész házban azonnal, és oda kellett rohanni a műtőbe, és mindenkinek meg kellett nézni, hogy ez hogy néz ki, és mi is ez, mert olyan ritkaságnak számított. Ehhez képest most minden tizedik nő hasában aktív endometriózist találunk.
1: De mivel függhet ez össze? Táplálkozással, életmóddal?
2: Hát ez az, amire még nagyon sok kérdésünk van, és a tudomány igazából rengeteg munkacsoport, és a világ minden részén kutatják és keresik az okokat. Eddig nem igazán találtunk összefüggést, azért egy pár megfigyelés és egy pár gondolat azért van. Az egyik az valószínűleg a dioxin nevezetű ilyen növényvédőszer, ami a vöröshúsokban, meg nyilván a tápláléklánc legtetején élő állatokban halmozódik fel a leginkább. Úgy tűnik, hogy ezzel van összefüggés, illetve maga az a helyzet, valószínűleg én inkább erre az utóbbira gondolok nagyobb problémának, maga az a berendezkedés, ami kialakult, hogy nem mondjuk valaki 18 éves korától gyermeket vállal, majd sokáig szoptat, majd újra gyermeket vállal, majd újra sokáig szoptat, magyarul sokkal kevesebbet menstruáltak a nők mondjuk a múlt században, mint most. Tehát most, mire valaki odáig eljut, hogy gyermeket vállal, ugye erről az előző beszélgetésben is volt szó, addigra már, ha belegondolunk, akár 100-200, nem is tudom matematikailag, hogy jön ki, menstruáció zajlotta az életében, hamarabb is kezdenek ugye a lányok, ez is ugye egy megfigyelés a tudománynak, hogy már 11-12 évesen most már abszolút elkezdődnek a ciklusok, még a múlt században ez mondjuk 16

0: egy viszonylag közeli ismerősöm kapott nagyon-nagyon sokszor PTX-et, tehát így összeesett a tüdeje legalább 10-szer egy fiatal egészséges lány, és senki nem jött rá, hogy esetleg az endometriózis állhat-e mögött, hogy mindig elválik a tüdő mellhártya a felülettől, és ettől összeesik a tüdeje, amíg végül sajnos el is vesztettük őt fiatal lányként. Tehát, hogy egészen elképesztően színes. Én találtam már válizületben endometriózist, amire senki nem jött rá, már nézegették így, nézegették úgy, és onnantól kezdve, hogy kikapcsoljuk, vagy megpróbáljuk hormonálisan befolyásolni az endometrium szövetet, megszűntek a panaszok. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon heterogén, nehéz sokszor a diagnosztikája.
1: De egyértelműen összefüggésbe hozható a havi ciklussal.
0: Igen, abszolút, tehát ez biztos, hogy mondjuk ez egy a válizületes történet, az érdekes volt, hogy egy ponton az ember rákérdez, hogy a menstruációs ciklusok összefüggnek a panaszok, a fájdalmak, és akkor el tudja mondani a páciens, hogy igen, minden egyes menzeszemnél pokoli fájdalmat élek meg az egyik karomba, és alig tudom mozgatni a karomat. De alapvetően az a problémájának a betegségnek, és azt mondják a tanulmányok, hogy az Egyesült Államokban 9 év, amíg egy páciens eljut a diagnózisig, onnantól, hogy panaszos, és járja az orvosokat, ez 9 év, ez magyarországi adatok alapján 4 év, ami még mindig úgy tartjuk, hogy sok, de ebben egyébként jók vagyunk. Ez valószínűleg egyszer csak azért van, mert könnyebb orvoshoz jutni Magyarországon, így nőgyógyász szakorvost elérni, mint az Egyesült Államokban. De hogy az azért van, mert hogy a legvezetőbb tünet az igazából a menstruációs fájdalom. És a menstruációs fájdalmat egyrészt nehéz mérni, mert mindenkit ugye nehéz összemérni, hogy kinek mi a fájdalom küszöbe. Másrészt pedig még mindig az a tévhitél az emberekben, hogy a menstruáció fájdalmas. Pedig valójában alapvetően nem kéne, hogy fájjon a menzeszkor az alhassa a hölgyeknek, de még mindig ez a kép él anyánkban, nagyanyáinkban, mindenkiben ott összeesett a kislány a villamos megállóban, hát igen, megjött a menzesze. Ez nem normális, hogy összeesik a villamos megállóban. És még mindig rengeteget jönnek azzal a betegek, hogy úgy jártak végig szakrendelőket, különböző szakembereket, hogy mondták, hogy de nekik nagyon fáj, ők fetrengenek a fájdalomtól, és azt mondták, hogy hát kislányom, ez ilyen, vegyél be egy fájdalomcsillapítót. De nem.
1: Hát tehát, hogy ne? Hát kimondottan ez... van menstruációs görcsökre való oldószer is, ugye?
0: Hát nyilván tudom, hát igazából kifejezetten menstruációs görcsre nincs, ugye a menstruációs görcsöknek, tehát hogy a menstruációs fájdalmaknak kettő csoportját különítjük el. Az egyik forma az, amikor maga a fájdalom a betegség, ez hívjuk primár formának, amikor maga az, hogy fáj a menzesz, szóval mögött semmilyen patológia nincs, hanem egyszerűen csak valószínűleg túlságosan erősen húzódik össze a méh, az elzárja a saját vérellátását, és ez egy iszkémiás görcsös fájdalmakhoz vezet, illetve maga ez a prostaglandin nevezetű anyag több szabadul fel ilyenkor ezeknek a hölgyeknek a méhében, ményelkártyájában, és valószínűleg az nagyobb fájdalom inget vált ki. Ez az egyik forma. És az az igazság, hogy nagyon könnyen tudja utánozni az endometriózist. Az endometriózisnál is hasonlóan nagyon fájdalmas, de mégis azért vannak nagyon célzott kérdések, amiket, hogyha felteszünk, és nagyon véghallgatjuk a páciensnek, hogy pontosan milyen a fájdalom jellege, hány napig tart, vajon szexuális élet közben is van fájdalma, van-e spontán fájdalma, csak úgy, vajon van-e végbélbesugárzó vagy székelési panasza, amikor menstruál, vagy például vizelési panasza, amikor menstruál, mert lehet, hogy a hólyag alapon vannak ezek az endometrium szövetek, betörhetnek a végbél vastagbél irányába, tehát akkor ugye emésztési panaszok formájában jelentkezik, amikor nagyon tipikus, hogy adenomiózisban, tehát azt a formát, amikor a méh izomfalában van elszorva a szigetecskék, akkor például a puffadás a vezető tünet, mert hogy gyakorlatilag a végbél utolsó szakaszát zavarja ez az egész rész, és ez visszatevődik aztán a vastagbélre, és a puffadás a vezető tünet. Tehát nem olyan egyszerű a diagnosztikája ennek, de azért többnyire el tudnak mondani egy-két nagyon tipikus dolgot a lányok, és hogyha ezeket elmondhatom így egy pár szóban, akkor nagyon sok hölgy, én azt gondolom, hogy magára ismerhet. Ilyen, amit már említettem, hogy nyilván a menzesz fájdalom, ezt értjük, de ezzel még nem jutottunk közelebb. Ilyen a középidős fájdalom, ez egy nagyon tipikus endometriózisra jellemző gyanú, hogy nem csak a menzeszkor vannak menstruációs fájdalmak, hanem középidőben is hasonló fájdalmakat él meg egy hölgy, ez nem normális. Az, hogy a szexuális aktus során bizonyos pozitúrákban, jellemzően mély behatolásoknál, bizonyos helyzetekben nagyon nagy fájdalmakat él meg a hölgy. Vagy az, hogy barnás vér vezeti be a menzeszt, ez egy nagyon tipikus endometriózisra, persze ne ijedjen meg, akinek semmilyen más tünete nincs, és abszolút nem felnek a vezeszei, de mégis barnás vérvezeti be a

0: ezt az, az nem ez lesz. De hogyha ezeket, amiket elmondtam, kíséri még az is, hogy ilyen sötét barnás piszkos vér vezeti be a menzeszt, az nagyon erős gyanújel. Ilyen az, hogy a fájdalom jellegre évről évre rosszabb. Tehát, hogy azt tudja elmondani a lány, hogy hát igen, most én vagyok, mit tudom én, 22 éves, 10 éve menstruálok, a 10 év alatt évről évre én egyre rosszabbul vagyok. Először csak az első nap fájt, most már 3-4 nap is fájdalmas, középidőben is fájdalmas. Úgyhogy nagyjából ezek azok az alarmírozó tünetek, amiket azért, hogyha így tényleg én azt tudom mondani, hogy ez egy pár kérdés, tehát igazán nem is kell ultrahangoznom, és már azt tudom mondani, hogy hát ez erősen felveti a gyanút, és akkor a kérdés az, hogy itt mi következik.
1: Hogy lehet gyógyítani?
0: A gyógyítás ez egy kicsit komplex. Tehát, na, itt jönnek be a nehézségei a dolognak, mert maga a diagnosztika is nagyon nehéz, ugyanis tulajdonképpen ez csak laparoszkóppal lehet diagnosztizálni, tehát magyarul, hogy benézünk a hasüregbe egy műtét által. Na most ezt csak nem mondhatjuk minden fájdalmas menstruációs hölgynek, hogy hát akkor magát műtő asztalra kell fektetni, mert ez nem realitás sem az egészségügynek, sem a valóságban. Úgyhogy hát igazából vannak ultra, ami itt talán a kulcs, hogy vannak endometriózis centrumok, vannak endometriózis specialisták. Magyarországon ebben jók vagyunk. Van több helyen, több városban, én azt hiszem, hogy országosan mindenhol, minden nagy centrumban dolgoznak kollégák, őket kell felkeresni. Az endometriózis magyarország.hu oldalon ezeket elérhetők, hogy hol vannak ilyen centrumok, akár az állami, akár a magánszférában. Ők fogják tudni ezt diagnosztizálni pontosabban, mert olyan speciális ultrahangozási technika és olyan magas minőségű ultrahanggép kell, ami látja ezeket az endometrium szigeteket, meg csomókat a méhen kívül. A te megoldás az még mindig a műtét leggyakrabban, illetve a hormonterápia, magyarul általában fogamzásgátló, de vannak most már újabb gyógyszerek is.
1: Van néhány kérdésem, amit itt összeírtam. Ugye, ha összefüggésbe hozható a ciklussal, akkor felvetődik a kérdés, hogy amikor elmúlik a ciklus, tehát már nem fogamzó képes lenni, akkor vajon elmúlik magától ez az endometriózis, ha van?
0: De jó kérdés. Igen, az lenne a logika, hogy igen. És alapvetően igen. Tehát, hogy a teljes klimaxon, nyilván ez egy ugyanúgy egy ösztrogén érzékeny, úgymond daganat, hogyha nyilván nem egy rossz indulatú, viszont mutat rossz indulatúságú hajlamot, hiszen például szúródhat az endometriózis. Tehát akár távoli utakra is elkerülhet a szervezetben, illetve hát nagyon csúnya ugye hasi összenövésekhez vezet, úgyhogy ilyen szempontból azt is szokták mondani, hogy félig rossz indulatú hajlamú, de nyilván nem kell kemoterápia meg hasonlók a kezeléséhez. Alapvetően a logika azt kívánná meg, hogy igen, de mégis azt látjuk, hogy például az adenomiózis esetében akár rosszabbodhatnak is néha a tünetek, és még rosszabb fájdalmakat élhetnek meg, vagy nagyon nagy vérzészavart. Nem is igazán, ugye, amikor beáll már a klimax, hiszen ez egy hormonérzékeny folyamat, tehát így az ösztrogén fogja, meg nyilván a hormonális ciklus fogja fokozni az endometriózisnak a burjánzását, és érthető okokból ez, hogy elmúlik az ösztrogén hatás, akkor azért ez meg fog szűnni, de maga a perimenopauza viszont, tehát azok az évek, amik átvezetnek minket a klimaxon, ami akár 5-10 év is lehet, addig nagyon-nagyon sokat tudnak romlani a tünetek.
1: Vajon befolyásolja a gyermekvállalást? A fogantatást?
0: Sajnos igen, tehát ő a vezető oka, ami a meddőséghez vezethet. Azt szoktam mondani, hogy ez a rovarbogár effektus, tehát hogy az endometriózisban a küzdő hölgyeknek egy nagy része valóban meddőségi panaszokkal küzd, és ez az egyik vezető tünete tulajdonképpen az endometriózisnak. Tehát lehet valaki teljesen tünetmentes, ezt elfelejtettem mondani a tüneteknél, hogy igaz ez a nagy fájdalom, meg ez a nagy nehézség, meg minden, de előfordulhat az, hogy valaki teljesen tökéletesen jól van, és abszolút nem fájdalmasak a menzeszei, és az első tünete az, hogy nem jön össze a baba. Ezeknek a nőknek, akik ott állnak sorban a meddőségi klinikán, hogy sorra kerüljenek, ezek hasában 50%-ában ott az endometriózis. Tehát inkább ez a rovarbogár effektus, hogy nagyon sok endometriózis van a bolygón, hiszen minden tizedik nő érintett, de ezeknek csak egy része lesz meddő, viszont a meddőségi klinikán, vagy a meddőségi panaszokkal küzdő hölgyek felének endometriózisa van.
1: Arra van már valamiféle adat a kutatások, vizsgálódások nyomán, hogy vajon mitől függ az, hogy merre megy, merre szóródik. Ugye úgy fogalmazott, hogy szóródhat ez az endometriózis, és emlékszem, ezt a bába megjelenő lehetőséget is említette. Tehát az, hogy valamely része az ember testének vagy szervezetének gyengébb, az vajon befolyásolja a vándorlás útvonalát?
0: Nem tudunk ki erről, tehát ami itt még tovább csavarja a képet, hogy még férfiban is találtunk endometriózist, tehát ez ugye megint oda vezet vissza, hogy hogyan alakul ki. Most olyan elméletek vannak, ez a bizonyos retrográd elmélet, ez nagyon vezet, hogy a petevezetőkön visszafelé csordogál, tehát hogy nem csak kifelé halad az endometrium és ezáltal a menstruáció, hanem befelé a petevezetőkön is a hasüregbe, és talán ott megtapad, és talán, tehát például összefüggést találtak a menstruációs ciklus, vagy menstruációs vérzés alatti szexuális élettel, hiszen akkor még inkább fölfelé nyomjuk ugye ezt a szövetet, és akkor előfordulhat, hogy jobban megtapad. De ennek az mond ellent, hogy van, akinek mondjuk primeren csak a tüdejében találunk endometriózis. Például most már rutinszerű, hogy egy endometriózis specialista az meg fogja nézni a rekeszizmot is. Tehát ez az ember el se gondolná, de még a szem üregben is találnak endometriózis. Tehát tényleg elképesztően heterogén, nyilván ezek azért a súlyosabb történetek, de hogy most már rutinszerűen beépült a diagnosztikába ez is. De nyilván leggyakrabban azért alapvetően ott a méh körüli területre kell gondolni, petefészek, hashártya, hasüreg, szallagok, amik tartják. Az is egy kutatási elmélet, és abszolút tartja magát ez is, hogy ezek már eleve velünk születnek, és hogy ezek az endometrium sejtek nem úgy születünk, hogy csak és kizárólag a méhen belül található, hanem valószínűleg a rendszer nem tökéletes, és ezek elszóródnak már igazából embrionális korunkban oda a kismedence körül, de ezek inaktív szövetek, és a sok-sok menstruáció által, és a sok-sok hormonhatás által, amikor be vannak ezek kapcsolva, vagy hát érintve vannak a hormonális impulzus által, ezek aktiválódnak. És itt jön be az, hogy 100 évvel ezelőtt soha nem láttunk ilyet szinte. Nyilván akkor is volt csak a diagnosztika, gyerekcipőbe járt, nem volt laparoszkópia, nem operálgatták szanaszét a nőket, volt, de sokkal ritkább volt.
1: Ez szerzett és genetikailag kódolt betegség is lehet egyaránt, ugye?
0: Nem találják egyelőre a gént. Keresik, nagyon kutatják, egyre nem találtak semmilyen összefüggést.
1: Valamennyi betegséggel kapcsolatban felhívja a szakember a figyelmet általában a rendszeres szűrésre, a megelőzésre. Most itt az endometriózissal kapcsolatban milyen új intézkedéseket lehet javasolni egyáltalán?
0: Ez egy nehéz kérdés. Gyakorlatilag én arra hívnám fel a figyelmet, így most már szerintem erre így a különböző szervezetek is rájöttek, leginkább alapítványok, meg civil szervezetek, hogy a hölgyeknek kell felhívni a figyelmét, és edukálni a nőket és a fiatal lányokat, tehát már akár az oktatásba beépíteni, az lenne nyilván a leghasznosabb, hogy az iskolában már megtanulják a gyerekek azt, hogy mi az a menstruáció, hogy működik, és mi van akkor, hogyha ez nem egészséges. És mire kell figyelni, hogyha nem tud iskolába menni a kislány, mert hogy az még egy nagyon kutatott és forrongó terület, hogy ez már a kis tinikorban is, tehát hogy kis gyermekkorban is elindulhat az sőt, leggyakrabban elindul az endometriózis, és azokat ugye gyereknőgyógyászhoz fogják vinni, vagy sehova, mert hát a menzesz fáj, és valahogy még mindig be van épülve ez a köztudatba, a szülőkbe, hogy szegény kislányát biztos kis gyenge fáj, a hasa, hát na, de nem, tehát, hogy ha fáj a kislányomnak a hasa, ha nem tud felkelni az ágyból, ha nem tudom őt iskolába vinni azokon a napokon, ez alarmírozó, ez nem egészséges. Ha a hasmenése van azokon a napokon, hogyha hány azokon a napokon, ugye ezek mind a hashártya izgalom jelei, hogy nagyon rosszul van. Ha nem hat a fájdalomcsillapító, ez is egy nagyon tipikus kérdés, a fájdalomcsillapító hatni fog? Beveszi a kisgyermek és megy a dolgára, vagy fiatal lány? Nem hat neki, vagy nagyon minimálisan hat, az nagyon gyanús. Hogy erre lehet csak felhívni a figyelmet, ezen dolgoznak ezek a civil szervezetek, és nyilván én is a különböző közösségi médiás csatornáimon, hogy megértessem a lányokkal, hogy mikor kell endometriózis specialistához fordulni.
1: Hát én azt hiszem, hogy akkor mi most megtettük a kötelességünket dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvos segítségével, amelyet köszönök szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Csillag.rádió Egészség és sportadó Miskolc FM 103. FM 103.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
2: Az első negyedévben 8,1%-kal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető. Díjakat adtak át a közbiztonság és a tűzbiztonság területén dolgozóknak Miskolcon, a Vármegyeházán. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják. 2026. május 5-én, kedden 16 órakor a 103 MHz-en, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az első negyedévben 8,1%-kal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig 1,7%-os növekedést ért el, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. 2022 harmadik negyedéve óta ez a legnagyobb bővülés. A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után 2022 harmadik negyedéve óta először szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását, közölte előzetes jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. A szolgáltatások összesen és a szakmai tudományos szolgáltatások is tizedik negyedéve emelkednek megszakítás nélkül. A március óta felszabadított üzemanyag mennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja, április 29-ig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik. A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Az új minisztérium átfogóan áttekinti majd a vezetői struktúrát és működést. Vizsgálják az átmenet idején hozott döntéseket és szerződéseket is. A cél az átlátható és szakmailag megalapozott működés biztosítása. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést. A kórházi higiénés feltételek betartására kérte az intézményeket Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt politikusa szerint biztosítani kell többek között a kézmosószert és a toalettpapírt a vizes blokkokban. Bár ezt jogszabály írja elő, a gyakorlatban nem mindenhol adottak ezek a feltételek. Hangsúlyozta, a tiszta mosdók és a megfelelő kéz higiéné alapvető a kórházi fertőzések megelőzésében. Elmondta, hogy ezek nem luxusok, hanem minimum követelmények az egészségügyben. A kórházaktól azt kérte, már most gondoskodjanak a szabályok betartásáról. Bejelentette azt is, hogy felmérik az intézmények higiénés helyzetét. Emellett létrehozzák a Semmelweis rendet a kórházakban. A kezdeményezés tagjai a betegbiztonság és a higiéné betartását segítik majd. Cél, hogy csökkenjenek a kórházi fertőzések, és javuljon az ellátás biztonsága. Uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját az Admatis Kft. A miskolci vállalat 105 millió forint visszanemtérítendő forrást nyert el. A fejlesztés a speciális hőkezelési technológia továbbfejlesztését célozza. A projekt részeként egy új hőkezelőkemencét is beszereznek, ezzel a műholdak hőszigetelő elemeinek gyártását teszik hatékonyabbá. A technológia az űripari gyártás egyik kulcsfontosságú záró folyamata. Célja, hogy a kilövés előtt eltávolítsák a szennyeződéseket az űreszközökről. A teljes beruházás értéke 209 millió forint telephelyfejlesztéssel együtt. A cég nemzetközi űrmissziók beszállítójaként vesz részt különböző projektekben. Fő profilja a műholdak hőtani rendszereinek tervezése és gyártása. Az Admatis egyedi mérnöki megoldásokat kínál, nem sorozatgyártást végez. A vállalat az elmúlt években jelentős növekedést ért el az űripari programok révén. Díjakat adtak át a közbiztonság és a tűzbiztonság területén dolgozóknak Borsodabaúj-Zemplén vármegyében, a Vármegyeházán. Az elismeréseket a vármegyei közgyűlés ülését megelőzően adta át Bánné Gál Boglárka elnök és Cinege László dandártábornok három rendőrnek. Az elismerést Fóri Zsolt, Kocsis István és Szerencsi Árpád vehette át. A tűzbiztonságért járó díjat két szakember kapta meg. Az elismerést Varga András és Mezősi Tamás részére ítélték oda. A díjazottakat több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkájukért ismerték el. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén dolgozók fontos szerepére. Népművészeti tehetségkutatót tartottak Miskolcon. A Miskolci Művészetek Háza adott otthont a 15. Dunán innen Tiszán túl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató Borsodabaúj-Zemplén vármegyei és Parciumi elődöntőjének. A jubileumi 15. évad második állomásán a térség és a Parcium fiatal tehetségei népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriákban mutatták be tudásukat kiemelkedő szakmai színvonalon. Az elődöntő során a zsűri kiválasztotta a legkiemelkedőbb produkciókat, amelyek tovább jutottak a június 27-i Kárpát-medencei döntőbe. A részletekről Rápóti Fekete Mónikát, a szervező Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnökét hallják.
3: Itt a népművészetünk népszerűsítése a fiatal körébe elsősorban. Magyar-magyar kapcsolatok építése, tehát hitként kívánunk részt venni itt a népművészeti csoportoknál. Egy nagyon komoly kárpát-medencei kapcsolati tőkénk van, barátságok és bizalmi tőke alapján, politikamentes, ami nagyon-nagyon fontos számomra, és az, hogy ezek teljesen szereteteljes összekapcsolódások. Hát neves szakemberekből áll a zsűri. Sebesti Márta kijelölt maga helyet, mivel nem tudott itt lenni a Borsodin, a szobátai erdélyi elődöntőn ott volt. Viszont itt a Parcium is részt vett most a mi miskolci Borsodabaúj-Zemplén vármegye. Nagyszalontáról jöttek a Reketje Kulturális Központból gyerekek, és nagyon szép teljesítményekkel, tehát népzene és népdal kategóriába kiemelt arany is van, ami ugye tovább jutott a döntőbe. Miskolc megerősödött népzene kategóriába, úgy érzékeltem, hogy jött egy garabonciás műhely, ahol citerásokat hoztak nekünk. Ez a program azt is, tehát visszajelzést kaptunk, hogy hogy áll itt a megyénkbe, a saját környezetünkben a népművészetünk, a tetszik Miskolcon. Azt látom én, mint főszervező, hiányolom a népmese kategóriát. 48 produkció volt, összesen 197 részvevőit felkészítünk tanárokkal együtt, és hát itt a néptánc kategória volt a nagyon erős, ami sok produkció volt, ezt Petiék is tapasztalták ugye a muzsikálással.
2: Köszönöm a figyelmet, a Csillag.rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Szerintem itt a miskolci munkavállalók is megtapasztalták már azt, lehet nem is egyszer, hogy egy munkahelyen sem feltétlenül fenékig tejfel minden, mondjuk ami a személyes kapcsolatokat jelenti, hát nem lehet mindig mindenki mindenkivel jóban, viszont hogyha van megfelelő EQ-nk, vagy érzelmi intelligenciánk, akkor ezeket a helyzeteket lehet, illetve tudjuk kezelni. Erről beszél most Pócs Orsoly, a pszichológus.
3: Különböző szakmákhoz különböző érzelmi intelligencia szint szükséges, vagy elegendő a ti szakmátokban, vagy az enyémben, vagy reklámszakembereknek, vagy szociális munkásoknak kiemelkedően magas érzelmi intelligenciára van szükségük, mondjuk az üzletembereknek, vagy csak oktatóknak a magas besorolás is elég, és vannak olyan területek, ahova elég egy átlagos érzelmi intelligencia, akár ilyen pénzügyi, vagy mérnöki, vagy informatikai területeken. Ez nem azt jelenti, hogy az átlagos, vagy a magas érték jó vagy rossz, hanem, sőt az is igaz, hogy az is jó, hogyha mindenkinek magas érzelmi intelligenciája van még olyan területen is, ahol ez nem szükséges feltétel. Viszont a szakmai pozíciók betöltéséhez, illetve egy jobb fizető álláshoz a kutatások azt igazolják, hogy a magasabb érzelmi intelligenciájú személyek jobban el tudnak ilyen téren helyezkedni. Az érzések ugye egyformák, egyetemlegesek, viszont itt az érzelmi intelligenciához leginkább a saját magunk objektíven felismert érzéseit, érzelmeit kell kezelni, és a mások érzelmi állapotait is érzékelnünk kell, és azt is tudni kell kezelni, vagy ahhoz alkalmazkodni. És más tulajdonságok is bekötődnek ezekhez, ebben az önszabályozás, mekkora az empátiás képességünk, mennyire tudunk hatékonyan kapcsolatokat kezelni, milyen az öntudatosságunk, milyen az asszertivitásunk, ez mind-mind ehhez tartozik. Viszont akik azért legyen az alkalmazott vagy vezető, akik jól tudnak kooperálni, népszerűek a kollégáik körében, azok általában több támogatást is kapnak a munkahelyi környezetüktől is, és ezáltal egy ilyen védőhálót csinálnak maguk köré, és könnyebben veszik az akadályokat, illetve ez itt a jó interpersonális készségek azért nagyon fontos, mert ezekkel állunk kapcsolatban többi emberrel, akár így a vállalaton belül, vagy azon kívül is, és akinek magas az EQ-ja, azok könnyebben tudnak kommunikálni a céljaikkal kapcsolatos, akár érzéseiket, elképzeléseiket, és ebben lehet, hogy egy magas EQ-val rendelkező narcisztikus pszichopata, az biztos, hogy jobban előre tud haladni. Egy buta, az nem.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Megérkezett a stúdióba Nagy Katalin, aki a Velkei László gyermekegészségügyi központból érkezett, pszichomediátor feladatokat lát el, és hát nagyon érdekes ez a megfogalmazás. Mit is jelent tulajdonképpen?
5: Hát egy kicsit, ez egy összetettebb feladat, ugye egy kicsit pszichológia, egy kicsit mediáció, egy kicsit pedagógia, de alapvetően, ami nagyon fontos szerintem, az empátia. Az emberek, a gyermekek iránt érzett empátia, az nagyon fontos, hogy át tudjuk élni, át tudjuk érezni, ami bennük, velük történik, vagy bennük zajlik.
4: Ezért lesz valaki pszichomediátor, mert nagyon empatikus?
5: Ez egy ilyen véletlen egybeesés, felkértek el a feladatra, és én igen mondtam, egy kihívás volt az életemben, nagyon szeretem a gyerekeket, de itt éreztem meg a feladat súlyának a nehézségét is, a súlyát is, és hát megpróbálom jól csinálni. Mindig jobban még ugye fiatal vagyok benne, 3 hónapja kezdtem el ezt a szakmát itt a gyek területén. Egy nagyon ösztönző segítő csapat tagja lehettem. Sólyom tanárnő óriási segítséget nyújtott a szakmai tudásával, de ugyanígy az orvosok, ápolók is, a pszichológusok is, mindenki egy csapatként dolgozunk itt a gyek területén.
4: Azt mondta, hogy szociális munkásként igen, végzett, ilyen igen, mesterszakot igen, igen, végzett. Tulajdonképpen a kettő akkor így együtt jár? Tehát ez a pszichomediátor végzettség, vagy feladat, meg a szociális munkás feladatai, az tulajdonképpen ötvöződik?
5: Igen, szerintem a szociális munka egy nagyon-nagyon átfogó terület, ami igazából sok mindent felölel, de természetesen folyamatosan kell tanulni, ezért én most megyek egyetemre újra, és a mentálhigiénes szakot is végzem, és majd utána a mediációt az Eötvös Loránd Egyetemen, tehát nincs megállás, mindig tanulni kell.
4: Úgyhogy... Fontos, hogy fejleszte önmagát, mert van, hogy akkor tud többet adni így gyerekeknek, van, szülőknek, akár az egészségügyi szakszemélyzetnek?
5: Így van, igen, nagyon fontos, és nagyon sokszor kérek tanácsot pszichológusoktól, pszichológusok kollégáktól, nagyon kedvesek, mindenben segítenek. A nővérem gyógypedagógus, logopédus és fejlesztőpedagógus, ő is rengeteg szakmai tanáccsal lát el a gyerekek irányában, úgyhogy így azért egy komplexebb segítséget tudok nyújtani a gyermekek és a szülők és az egészségdolgozók számára.
4: Mert hogy ez egy hármas egység, ez ugye, amikor a gyermekegészségügyi központban gyógyuló gyermekek, akár pszichés, mentális megsegítéséről beszélünk, akkor mindig egy hármas egységben gondolkodunk, vagy legalábbis a munkatársai ezt szokták elmondani. Van ugye a beteg gyermek, a szülő, és van az ellátó személyzet. Önnek is mindig ebben a hármas egységben kell gondolkodnia, és ellátni a feladatát?
5: Igen, igen. Tehát általában úgy zajlanak a napjaim, úgy zajlanak, hogy osztályonként minden osztályra végig megyek, és ott az osztályonként van, ahol a szakorvossal tudok egyeztetni, de valahol más szakorvos egyeztetett előtte nővérekkel, és ők mondják, hogy hova mehetek, melyik szülővel van gond, hol kell egy kis segítség, lelki segítség, vagy például voltak valami konfliktus, akkor ebbe próbáljak egy kis háttér segítséget nyújtani, hogy ezek a konfliktusok ugye elsimuljanak. Van, ahol például gyerek marad egyedül, és nagyon magába fordul, vagy nehezen nyílik meg, és ez úgy működik, hogy van, amikor a pszichológusok is segítenek, van, amikor én is, van, amikor ketten próbáljuk a gyereket megnyitni, mert nem mindig sikerül, van, amikor nekem nem sikerül, van, amikor a pszichológusokkal együtt tudjuk csak ezt a célt elérni.
4: Jól gondolom, hogy nagyon nyitottnak kell lennie a problémára, igen, de ugyanakkor nagyon diszkrétnek?
5: Igen, igen, természetesen ezek a dolgok, ezek csak a betegekre tartoznak, és az egészségdolgozókra, ez titoktartással vagyunk a betegeink felé, és így van, teljesen diszkréciót kell fogadni ilyenkor, ugye alá is írtuk szerződésbe is, úgyhogy így teljes mértékig.
4: Hogyan fogadták a gyek munkatársai? Arra gondolok, hogy korábban tudomásom szerint ilyen állás nem volt a gyermekegészségügyi központban. Pszichológusok már ugye évek óta dolgoznak, igen, a gyekben, de pszichomediátori szerepkör még nem volt eddig.
5: Hát az először ugye nem tudták, hogy hova tegyék ezt a státuszt, ezt a munkakört, de úgy szépen az idő múlásával kialakult egy rendszer, nekik is, nekem is, összetudtunk dolgozni, és így úgy gondolom, hogy segítségükre tudok lenni. Bármikor szólnak, telefon mindig nálam van, akkor megyek azonnal, megpróbálok egy negyed órán belül a problémás helyre eljutni. Ha nincs probléma, akkor meg van egy normál ritmusom, általában kezdek a rehabosztályon, ahol gyerekekkel foglalkozom, ott általában fél órát, egy órát vagyok, aztán megyek a második emeletre, és ugye a délután időt meg a harmadik emeleten töltöm, és így az osztályonként mindenhova eljutok.
4: Érdekes a gyermekrehabilitációs osztályon végzett munkája. Amikor megérkezett a stúdióba, akkor mondta, hogy éppen az osztályról érkezett a Csillagpont Rádió stúdiójába, mert hogy ott egy kis gyermekkel kezdett el dolgozni. Igen. Aztán azt tapasztalta, hogy köréjük gyűltek a többiek, mert hogy azért ott is vannak jó sokan, és gyakorlatilag így verbuválódott spontán egy csoport.
5: Ez így van, tehát nem egy csoportos foglalkozásnak indult, hanem egy kisfiú, aki a traumatológiáról került át a harmadik emeletről a rehabilitációs osztályra, ő vele mentem át, hogy őt gondozzam tovább is lelkiekben, egy kicsit erősítsem, játsszak vele, foglalkozzak vele, ilyen egyéni foglalkozásokat, és utána úgy hozzám gyűltek a többiek, és ma reggel is, azt pont néztem, 8 vagy 9 gyerek volt körülöttem, és mindig más próbálok kitalálni, kicsit nehézkes, mert mindig megújulni nehéz, de csinálunk kézművességet, például tökfaragás volt, most holnap egy sólisztgyurmát akarok velük csinálni, ilyen különböző kis formátumokat karácsonyra, akkor színezőket szoktam nyomtatni, színezünk, sokat énekelünk, beszélgetünk, társasjátékozunk, a nagyobbakkal nem, van, amikor külön is foglalkozok, nagyobbakkal memória játék, a kicsikkel színezés, van, akivel puzzle-ezés, attól függ, hogy kinek milyen szinten van a tudása, meg hát a kora, a fejlettsége, hát próbálok alkalmazkodni.
4: Hogyan fogadták a gyerekek? Mert azt gondolom, hogy ott a rehabilitációs osztály gyermekei alapvetően befogadóak, elfogadóak, örülnek, hogyha megjelenik egy új arc.
5: Igen, hát én nagyon-nagyon boldog vagyok. Most is, mikor mentem, hát tártkarokkal ölelnek engem, meg puszilnak. Én is imádom őket, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egy munka, hanem ez egy hivatás. Tehát ezt belülről, szívből kell csinálni, de úgy gondolom, hogy itt mindenki, aki a gyermekegészségi központban dolgozik, ezt csak így tudja csinálni. Tehát az orvosok is, amilyen nehéz a munkájuk, és amilyen ahhoz képest tényleg kevesen van, amennyi a teher rajtuk, és az ápoló személyzet is, a takarítónénik is, mindenkire szükség van. Itt nincs olyan, hogy itt egy csapat van.
4: Ugyanakkor meg azt szoktuk mondani, hogy a gyermeki lélek az nagyon őszinte, nagyon igen. őszintén tud megnyilvánulni, és ez az ön munkájában is egy segítség lehet, hogy igen. olyan dolgokat mondanak el a gyerekek, akár a családjukból, külső környezetükből, otthoni körülményekről, ami aztán önt is előre viszi?
5: Persze, természetesen sokszor van úgy, hogy a gyerekekkel való játék közben tudnak megnyílni. Volt olyan gyerekem is, aki az ablakot nézte napokon át, és úgy szóltak, hogy próbáljuk már meg ezt a gyereket megnyitni, és beszélgetni vele, és akkor játékon keresztül mindenkihez más út vezet. Ezt az utat megtalálni, ez a nehéz. Ez tény és való, hogy ez nagyon egyedi, és erre nincsen tankönyv szerinti leírás, és ezt kell kutatni, és ha ez megvan, akkor szépen megnyílnak, és akkor éppen az aktuális problémát fel tudjuk tárni.
4: Amikor egy család olyan értelemben nehéz helyzetbe kerül, hogy lesz egy beteg gyermek, aki a gyermekegészségügyi központban gyógyul egy bizonyos ideig, akkor én azt gondolom, hogy a trauma kapcsán elég nehéz megnyitni a családtagokat, talán elsősorban az édesanyát, aki itt van a gyermekkel. Ez is egy nagy feladat, hogy elfogadják önt, mert annak idején emlékszem, amikor a pszichológusok jöttek be a rádió stúdiójába, és erről kérdeztem őket, akkor bizony azt mondták, hogy nagyon ügyesen és nagyon óvatosan és nagyon diszkréten kell közelíteni a szülők felé. Természetesen nem rögtön lerohanni őket, hogy én vagyok a pszichológus, és most beszélgessünk, mert segíteni szeretnék, hanem egészen másan, árnyaltabban kell hozzájuk közelíteni. Önnek mi a tapasztalata?
5: Hát ez nagyon személyfüggő, és attól függ, hogy milyen betegségről van szó. Általában én úgy érzem, például az égési osztályon, ott a nagyon-nagyon-nagyon sokszor ugye az önostorozás megy a szülők részéről.
4: Hibáztatják magukat a történtek miatt?
5: Így van, nagyon sokszor. De nagyon-nagyon-nagyon pozitívan állnak a pszichológus hölgyhöz is, és hozzám is. És nagyon hálásak az odafigyelésért. És hálásak azért, hogy valakivel megoszthatják ezt a fájdalmukat, hiszen négy fal közé vannak zárva.
4: Az egészségügyi... talán magányosak, így ugye, van. Ebben az élethelyzetből
5: nagyon magányosak, adódóan. És az egészségügyi személyzet ugye nem tud úgy kommunikálni, annyi időt tölteni velük. Négy fal között vannak egy kis csecsemővel, vagy kisbabával, vagy 3 éves kisgyermekkel, és nincs, akivel beszéljenek. És ezért, mikor a délelőtti órákban például a pszichológus nő ő megy hozzájuk, meg is tudtunk egyezni, hogy délutáni órákban pedig én megyek hozzájuk, hogy mindig legyen valaki, aki figyel rájuk, aki egy pár jó szót szól hozzájuk, akit meghallgatja őket.
4: Azért is fontos, hogy a pszichológus kolléganőkkel jó legyen a kapcsolata, illetve együtt tudjanak működni, hiszen talán lehet olyan konfliktus helyzet, ami még nem igényli a pszichológus beavatkozását, azt ön el tudja simítani, de ugyanakkor arra is át tud világítani, hogyha mélyebben gyökerező problémára talál.
5: Igen, volt ilyen alkalom is, mikor én is éreztem, hogy amikor beszélgettem a szülővel, hogy itt már komolyabb terápiára van szükség, hiszen én egy felszíni dolgot kezdek el, tehát egy felszíni beszélgetést, csak a felső réteget hámozzuk le a hagymának a héjából, de a mélyébe, a gyökerekbe, az természetesen egy pszichológiai terápia által lehet, és azt csak szakmailag a pszichológusok tudják megadni.
4: A mediáció során minden esetben önkéntes a részvétel? Tehát, hogyha egy szülő azt mondja, igen, hogy ő még nem tartott, hogy megnyíljon, nem szeretne beszélgetni, még a kezdeti időszakban szeretne egy kicsit magába fordulni, vagy ez a bizonyos önostorozás, amit mond, ennek a folyamata zajlik, akkor mi az üdvözítő technika vagy eljárás? Egy kicsit hátrébb kell lépni? Igen. Időt hagyni?
5: Igen. Sokszor, tehát akkor olyankor többször vissza kell menni a hölgyhöz, vagy általában hölgyek vannak édesapák is, de inkább hölgyek vannak a gyermekeikkel, és mindig meg kell próbálni közeledni hozzá. Ezt azért mondom, hogy ezt meg kell érezni, meg kell látni, hogy mi az út az egy-egy beteghez, vagy az egy-egy szülőhöz, és ha nem megy először, megy másodszor, harmadszor, de előbb-utóbb megtalálja az ember az utat hozzájuk.
4: Ki a jó mediátor, vagy kiből lesz a jó mediátor?
5: Hát én úgy gondolom, hogy jó, azt nem nekem van jogom eldönteni, az a visszajelzések alapján dől el. Én úgy gondolom, hogy én még nagyon kezdő vagyok, tanulok folyamatosan, és úgy gondolom, hogy ezt örökké tanulni kell. Tehát nincs megállás.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: Betegség tudatosság jegyében hulyag daganat kampányt indított az urodoki.hu internetes portál. Beszélgető partnerem a témában dr. Bőte Tamás, urológus, klinikai onkológus szakorvos, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológia osztályának vezető főorvosa. Jó napot kívánok, főorvos úr!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ebben a nagyon fontos témában, és az lenne az első kérdésem, hogy elsődlegesen mi az, ami most ráirányítja a figyelmet erre a kórképre, de nyilván ez egy folyamatos figyelemfelhívás lesz.
7: Én személyesen azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon keveset beszélünk a különböző daganatos kórképekről. Az urológia területén talán az egyetlen kivételt a prostata daganat jelenti, amiről azért a magyar férfiak már, ha lehet így mondani, kezdenek tudni. A hólyagdaganat szintén egy rendkívül gyakran előforduló megbetegedés, közte van az első 10 leggyakoribb daganatos megbetegedésnek, ráadásul sok emberéletet is követel évente. A hólyag daganatnál sajnos szűrővizsgálatot nem találtunk még, nincs olyan vizsgálat, amire ezt biztonságosan ki lehetne szűrni, viszont a korai felismeréssel, ha a betegek ismerik a korai tüneteket, akkor nagyon sok beteget azonosítani tudunk. Az a tapasztalatunk, és ez sajnos irodalmi adatok is megerősítik, hogy egyszerűen a betegek nem ismerik a tüneteket, és ezért későn fordulnak orvoshoz. Ezért ezt az egész kampányt azért indítottuk útjára, hogy a betegek, amikor látják, amikor észreveszik, hogy baj van, akkor fölismerjék, hogy ezek a tünetek veszélyt jelenthetnek, és a kezelés, a fölismerés, a diagnosztika az ideje korán megtörténhessen. Talán az fontos hozzátenni, hogy a terveink szerint szerepel, hogy minden urológiai daganatos betegségen végigmegyünk, tehát nem fogunk a hólyag daganatnál megállni, minden daganatos betegségről információt szeretnénk adni az embereknek.
6: Van egy felhívásuk a lakosság irányába, ez pedig így hangzik, a véres vizeletet véresen komolyan kell venni. Ez tehát az egyik jellemző tünet ennek a kórképnek?
7: Így van, a hólyag daganat, az a hólyagból kiinduló rosszindulatú daganatos megbetegedést jelenti. Ilyen esetekben a hólyag nyálkahártyán alakul ki a daganat, ott kezdenek el szaporodni a sejtek, amik megsértik ezt a zárt, egyébként a szervezet méreganyainak a tárolására szolgáló felszínt, és ezért nagyon-nagyon gyakori, hogy vérzés jelentkezik. A vérzés hátterében annak nagyon sok, tehát az olyan, mint a tüsszentés, egy tüsszentésnél is ez egy tünet, lehet a háttérben egy egyszerű megfázás, de lehet egy komoly influenza is. A vérvizelés hátterében sem minden esetben van daganatos betegség. A legbanálisabb kórképek, például egy felfázás is okozhat vérvizelést, vagy egy kőbetegség is. De az esetek egy részében, körülbelül egy harmadában meg fogjuk találni a betegséget, és a vizsgálatokat addig kell végezni, amíg ki nem zártuk, vagy be nem bizonyítottuk a daganatos megbetegedést a háttérben. Na most az a probléma ezzel a tünettel, hogy ugye a hólyag daganat, beszéljünk a legrosszabbról, az vérzéssel, gyakran véres vizelettel jelentkezik. Igen ám, de egy idő után a vérzés feltisztul, eltűnik a vérből, vagy szemmel nem láthatóvá válik, és a beteg megnyugszik, nem megy el orvoshoz, hanem várakozik. Aztán megint megjelenik a vérvizelés, de a beteg azt gondolja, hogy ó, hát ez már a múltkor is megszűnt, várunk egy keveset. És ugye nagyon nagy probléma, hogy a daganatos betegségeknél általában, és itt a hólyag daganatnál is, nagyon sokszor nincsenek más tünetek. A beteg nem észlel más, csak látja a vizelet elszíneződését. Na most van néhány olyan eset, amikor bizony a hólyag daganat, és erre is szeretnénk fölhívni a figyelmet, tünetekkel jelentkezik. Fáj, szúr, csíp, harap. A hölgyek talán ismerik ezt a tünetcsoportot, legtöbbször felfázásnál találkoznak vele, és nagyon sokszor arra gondolnak, hogy felfázás okozza a panaszokat, egy hirtelen, gyakori vizelési ingert. De ennek a hátterében is, kétségtelenül nem olyan gyakran, de előfordulhat hólyag daganat. Tehát azt gondoljuk, azt mondjuk, hogy ha nem szűnő tünetek vannak, akkor is a betegeknek ezekkel az irritatív tünetekkel urológushoz kell fordulni, és a kivizsgálást el kell végezni.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.
1: Kedves hallgatóink, önök a NAP című hangos hírösszefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en, a Csillag.rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió.

0: Sportszelem. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A mai sportszeletben, mint ahogy azt a keddi napon megszokhatták, folytatjuk a visszatekintést a hétvége legfontosabb miskolci vonatkozású sporteseményekre részletesen. Visszavágott az MTK a DVTK Ungropak csapatának és kiegyenlítette a párharcot a kék-fehér gárda. Az első szettet ugyan még megnyerték a diósgyőriek, ám a folytatásban a vendégek domináltak, és sorozatban 3 játszmát nyerve a mérkőzést is behúzták. A végeredmény 1-3 lett. Az összecsapást a piros-fehérek trénere Blazsovics Péter a következőképpen értékelte.
2: Kicsit csalódott vagyok, nem itt terveztük az estét. Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Azért itt nyilván MTK egy fokkal jobban játszott, mint mi, de ezt mi rontottuk el sajnos ezt a meccset. Fogadásunk se volt olyan stabil, mint Pesten, valamint a támadás befejezések se sültek annyira. Köztes játékban is volt jó pár figyelmetlenség. És sok minden nem értek ezzel a meccsel kapcsolatban igazából, hogy úgy tudtam, eltöröltük ezt a kettős érintés szabályt, de itt a másik szedben Orinak befújtak egyet, és még át sem ment a túloldalra. Az érdekes ítélet volt számomra, valamint hogy az első reklamálás után kaptam egy piros lapot, nyilván megérdemeltem, mert ez egy ilyen küzdős meccs volt, agresszív meccs volt, ment az adok-kapok, és azt is szeretném megjegyezni, hogy azért egy sportolóról sok mindent elárul, hogyha meccs után nem pacsizik rá a játékosunkkal. Ez már a harmadik meccsünk, ami után történt. Igazából nem minket minősítesz, hanem azt a játékost. Vannak ilyen emberek is, igazából ilyennel nem kell foglalkozni. Úgyhogy ennyi, bízom benne, hogy este kijavítjuk ezt a hibát, mert múltkor is nyertük 3-0-ra simán. Én bízom a csapatomba, most pihenünk egyet, és utána a KPN-ten fogunk menni a harmadik meccsre.
1: Az ötödik hely sorsáról így május 8-án pénteken 17 órántól az MTK sportcsarnokban rendezendő harmadik mérkőzés dönt majd.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Kiegyenlítette a párharcot a Pekabeu Meavc Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda csapata a rájátszás elődöntőjében. A miskolciak ellenfele, mint ismert, a BKG Prima Akadémia a párharcban. Az egyetemiek a körcsarnokban fogadták ellenfelüket, és egy kiélezett összecsapáson végül 93-91 arányban tudtak diadalmaskodni. A borsodiak a hazai sikerükkel egy-egyre módosították az állást összetettben. Gratulálok a csapatomnak, fontos győzelmet arattunk, bár a FOM 4-es döntője miatt nem volt sok időnk a legutóbbi mérkőzés óta, a szükséges változtatásokat kiváló minőségben hajtották végre a srácok. A ki nem kényszerített hibák csökkentése mellett fizikálisan is előre kell lépnünk. A pálya előny továbbra is náluk van, így a következő mérkőzésen ennek elvétele lesz a célunk. Köszönjük a kilátogató szurkolóinknak a támogatást, nyilatkozta Szolár Gergő, a Meavc trénere a találkozó után. Az egyetemiek számára nincs pihenő, a mai napon ismét pályán a felek. A találkozó 19 óra 30 perckor kezdődik a BKG Prima Akadémia otthonában.
0: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Remek teljesítménnyel zárta a botswanai váltó világbajnokságot a magyar női 4x100 méteres váltó, amely a Vigaszágon 43,32 század másodperces új országos csúcsot futott. A csapatban a DVTK sprintere Tóth Anna ezúttal is a befutó ember szerepét töltötte be, és a harmadik helyen hozta be a magyar stafétát, alig 0,4 másodperccel lemaradva a nigériaiak mögött. A sorrend nem változott a csapaton belül, Szentgyörgyi Zita kezdett, majd Takács Boglárka és Kozák Luca következett, végül Tóth Anna fejezte be a futamot. Ezúttal minden váltás pontosan sikerült, így a magyar négyes ki tudta hozni magából a maximumot. Az elért időeredmény egy századdal jobb a korábbi országos csúcsnál, amely a birminghami Európa

0: Sportszere.
1: Sportszere.
0: Ahol a sport több, mint szórakozás. Több, mint szórakozás.
2: A mai napon 18 órakor lép pályára a DVTK Hunter női kosárlabda csapata a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén Pécset. Az állás 2-0 a Pécs javára, így a diósgyőrieknek nincs több hibázási lehetősége, ha versenyben akarnak maradni, nyerniük kell. Tisztában vagyunk a helyzetünkkel, nincs több hibázási lehetőségünk, ha életben akarjuk tartani a párharcot. Ez azonban nem teherként, hanem lehetőségként kell, hogy megjelenjen a csapat számára. Az eddigi mérkőzésekből tanultunk, látjuk, miben kell előrelépni, és készen állunk arra, hogy mindent kiadjunk magunkból. Pécset játszani mindig nehéz, de csak a saját játékunkra szabad koncentrálnunk. A célunk egyértelmű, harcolni az utolsó pillanatig, és kiharcolni, hogy visszahozzuk a párharcot Miskolcra. Nyilatkozta az összecsapás előtt Völgyi Péter, a Pirosfehérek vezetőedzője. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sport információkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
1: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sport eredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Tudtad, hogy az elmúlt években teljesen megújult a Miskolci Egyetem kampusza? Felújított kollégiumok, modern közösségi terek, új multifunkciós étterem és még családbarát szolgáltatások is várnak az egyetem városban. 2020 óta közel 50 milliárd forint fejlesztés valósult meg, hogy a kampusz ne csak egyetem legyen, hanem egy élhető, inspiráló közeg a mindennapokra. Ez már nem csak a tanulásról szól, hanem arról is, hogy jól érezd magad közben. Ha számít, hol töltöd az egyetemi éveidet, a Miskolci Egyetem jó választás. Miskolci Egyetem, a tudás és közösség kampusza.
1: Reklámot hallottak. Tegye zsebre a rádiót. Kövessen minket a Facebookon. Csillag.rádió. Hírek a Csillag.rádióban.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette kormány. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki Pósfai Mihály. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök azt írta, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszaka kezdődik, az új kormány támogatni fogja a háborút és a migrációs paktumot, és meg akarja szüntetni a védett energiaárakat. Egyúttal a Fidesz megújulását sürgette. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Pörgess fel a pulzusod!
0: FM 103, Csillag.rádió.
1: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillag.rádióban.
3: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 3.100.000 édesanyát köszöntöttek május első vasárnapján Magyarországon.
4: 36%-uk, 1,1 millió édesanya, ők 65 év felettiek, tehát nyugdíjas korúak. És akik pedig gyermekvállalási korban vannak, ők az összes édesanyának a 37%-át teszik ki.
3: Támogatási kezdeményezést indít az Egyszülős Központ.
5: A tervek szerint több száz olyan családnak, olyan egyszülős családnak tudunk segíteni most, ahova éppen most érkezik, vagy éppen most érkezett egy kisbaba.
3: Május második hétvégéjén lesz a Szeretet Híd. Az önkéntesek csapatban is egyénileg is jelentkezhetnek.
6: A szeretethíd.hu oldalon egyszerűen rá lehet szűrni a településekre, térségekre, és ott lehet válogatni a már feltöltött feladatok közül.
3: A jegybank friss statisztikai adatai szerint tavaly évvégére átrendeződött a lakáshitelpiac.
7: 18-30 évesek részesedése az új lakáshiteleknél 18%-ról 31% fölé emelkedett.
3: Egyre súlyosabb problémát jelentenek a gyermekek szemben elkövetett szexuális visszaélések, közölte az NMHH.
8: Egyre több gyermekkel szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy és tartalom kering az interneten.
3: 3.100.000 édesanyát köszöntöttek május első vasárnapján Magyarországon. Minden második édesanyának 2 gyermeke született, egy harmaduknak 1 gyermeke van, egy ötödüknek pedig 3 vagy annál is több. Fűrész Tündével, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével beszélgettem a részletekről.
4: A legutóbbi 2022-es népszámlálás alapján van adatunk arra, hogy pontosan hány édesanya él hazánkban. 3,1 millió édesanyáról beszélhetünk. Ez egyébként az előző 2011-es népszámláláshoz képest 200.000-rel kevesebbet jelent, hiszen akkor még 3,3 millió édesanya élt hazánkban. Azt látjuk, hogy 36%-uk, 1,1 millió édesanya, ők 65 év felettiek, tehát nyugdíjas korúak. És akik pedig gyermekvállalási korban vannak, tehát ez a 15 és 49 év közöttiek, ők az összes édesanyának a 37%-át teszik ki.
3: Hány gyermekkel rendelkeznek, milyen arányban a magyar édesanyák?
4: Itt nem volt változása az elmúlt évtizedek során. Itt azt látjuk, hogy 2022-ben, 2011-ben is a 15 évesnél idősebb nőknek a 73%-a az, aki édesanya. Ezen belül azt látjuk, hogy az anyukáknak az egyharmada az, akinek egy gyermeke van, majdnem fele az, akinek 2 gyermeke, 48%, és a maradék 21% pedig 3 vagy több gyermekkel rendelkező nagycsaládos anyuka.
3: Ezek az adatok változtak valamelyest az előző felméréshez képest?
4: Nem, tehát itt látszik az, hogy nagyjából hasonló a struktúra 1-2 és 3 vagy több gyermekes édesanyák között. Itt nagyjából, ahogy elmondtam, egyharmaduk egy gyermekes, nagyjából a felük 2 gyermekes, és a maradék 20%, 1/5 az, aki pedig 3 vagy több gyermeket nevel, vagy nevelt fel az élete során.
3: Akkor mondhatjuk azt, hogy a magyar anyák legfőképpen a 2 gyermekre vannak ráállva?
4: Igen, ez a 2 gyermekes családmodell, ez tulajdonképpen már a szocializmus volt, tehát nagyon hosszú ideje jellemző Magyarországra. 2 gyermekes családmodell az, ami a legnépszerűbb, bár el kell mondani, hogy a fiatalabb korosztályokban ez most már inkább az 1 gyermekes modell felé kezd hatni, de ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt másfél évtizedben a 3 gyermekes családmodellnek a népszerűség és valamelyest nőtt, itt egy kicsi növekedést látunk a tekintetben, hogy valamelyest a 3 vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak a létszáma a gyermekvállalási korban lévő korosztály.
3: Arra vannak-e adatok, hogy hány anya főállású anya, és mennyien dolgoznak, vagy milyen arányban dolgoznak az édesanyák?
4: E tekintetben viszont elmondhatjuk azt, hogy nagy változások történtek az elmúlt másfél évtizedben, hiszen hogyha megnézzük az édesanyák foglalkoztatását, akkor azt látjuk, hogy 74%-ról 85%-ra nőtt a 25 és 49 év közötti aktív édesanyáknak a foglalkoztatási szintje. A legnagyobb növekedés egyébként pont a nagycsaládos édesanyáknál volt, ott 47%-ról 69%-ra növekedett a foglalkoztatásuk.
3: Vagyis eddig ők otthon voltak a gyerekekkel, most viszont úgy döntöttek, hogy akkor visszamennek dolgozni?
4: Igen, az látszódik, hogy ahogy egyébként eleve nőtt a foglalkoztatási szint, és közel 1 millióval többen dolgoznak, ez ugyanígy az édesanyák körében is látható, ez a magasabb szintű foglalkoztatás, és a 3 gyermekes édesanyák ugyanúgy, mint az 1-2 gyermekes édesanyák esetében jóval magasabb már a dolgozó anyukáknak a részvénye.
3: A munkáltatók mennyire csinálnak ahhoz kedvet, hogy egy édesanya mondjuk ne részmunkaidőben, hanem teljes munkaidőben visszamenjen dolgozni?
4: Ugye nagyon sok minden történt annak érdekében, hogy minél könnyebben össze tudják egyeztetni az édesanyák a munkát és a anyasságukat, az otthoni teendőjüket, és ehhez egyébként a munkáltatók is egyre inkább alkalmazkodnak, hiszen számos olyan családbarát, anyabarát megoldást alkalmaznak, mi segít abban, hogy könnyebben tudják az anyasságot és a munkavállalást összeegyeztetni az anyukák. Ez nagyon jól látszódik egyébként abból, hogyha megnézzük a nevelt gyermekek életkorát, és ez szerint vizsgáljuk, hogy hogyan változott az anyák foglalkoztatása, akkor jól látszódik, hogy a 6 év alatti gyermeket nevelő anyukáknál például 65-80%-ra nőtt a foglalkoztatási ráta, a 6 év feletti iskoláskorú gyermeket nevelőknél pedig 73%-86%.
3: Az, hogyha egy fiatal édesanya visszamegy dolgozni, az valamelyest valószínűsíti azt, hogy a nagyszülőkre is nagyobb teher hárulhat, nagyobb szükség van az ő segítségükre, közreműködésükre. Ezen a téren van-e változás, vagy egyáltalán a munkáltatói hozzáállás figyelembe veszi-e ezt?
4: Azt látjuk a KSH legutóbbi felméréseiből, hogy a nagyszülők szerepe az felértékelődött a családokban, és ma már a nagyszülők egyre több időt töltenek az unokákkal, tehát biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy több édesanyja tudott visszamenni vagy elmenni dolgozni. Tehát látszódik az, hogy a nagyszülői szerepvállalás az kifejezetten fontos a munka és a család összeegyeztetése szempontjából. Hatalmas nagy segítség, hogyha egy édesanyja szeretne menni, vagy vissza szeretne menni dolgozni munkahelyére.
3: Én arra gondoltam, hogy még a nagyszülők maguk is dolgoznak, és hogy vajon ezt figyelembe veszi a munkáltató, hogy egy nagyszülőnek is adjon valamelyest kedvezményeket, ne csak a szülőknek, vagy az édesanyáknak.
4: Az elmúlt években látunk egyre több példát erre, és meglepő, hogy nagyon sok munkahely akár egészen innovatívan kezeli ezt a helyzetet, és már nem csak apa vagy anya szabadságokat biztosít, hanem a nagyszülők számára is biztosít mondjuk az unoka születésekor plusz szabadságokat. Úgyhogy vannak olyan vállalatok, olyan munkahelyek, akik figyelembe veszik ezt a nagyszülői létet is. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó gyakorlatok, és ezekből mindenképpen érdemes tanulni.
3: Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották. Támogatási kezdeményezést indít az Egyszülős Központ, amely újszülött babaváró csomagokkal segíti azokat a családokat, ahol a baba érkezésekor csak egy szülő van jelen. Rozgonyi Ádám kérdezte Nagy Annát, a központ vezetőjét.
5: A tervek szerint több száz olyan családnak, olyan egyszülős családnak tudunk segíteni most ezekkel az egyenként 25 ezer forint értékű csomagokkal, ahova éppen most érkezik, vagy éppen most érkezett egy kisbaba. Magyarországon több mint 340 ezer egyszülős család él, és közülük 11.600 olyan család van, ahol babát nevelnek, tehát ahol egy év alatti gyermek van a családban. Én azt hiszem, hogyha sérülékeny társadalmi csoportokról beszélünk, sérülékeny családokról beszélünk, akkor ők aztán fokozottan azok, úgyhogy rájuk nagyon nagy figyelmet kellene fordítani.
9: Az elmúlt évek tendenciájáról mit lehet elmondani, ami az egyszülős családokat illeti? A számuk nőtt, csökkent, vagy éppen nem változott?
5: Az utolsó népszámlálási adatok azt mutatják, hogy valamelyest nőtt az egyszülős családok aránya. Nem nagy mértékben, de valamelyest nőtt. Azt hiszem, hogy az, hogy ezekben a családokban közel 500 000 gyerek nevelkedik, ez egy olyan nagy szám, egy olyan magas szám, amire mindenképpen oda kell figyelni, és ezeknek a gyerekeknek mindenképpen szükségük van olyan plusz támogatásokra, olyan plusz figyelemre, amivel legalább valamennyire kompenzálni lehet azokat a hiányokat, ami az egyszülős gyerekek életében jelen van.
9: Milyen fajta hiányokról beszélünk, és ezeket a hiányokat hogyan lehet egyrészt feldolgozni, illetve hát valamelyest pótolni a későbbiekben, ha egyáltalán lehetséges?
5: Az egyszülős családoknál a szegénységi kockázat kiemelten magas. Az egyszülőség az egy vezető szegénységi kockázat. Ez azt jelenti, hogy az egyszülős családokban élő gyerekek számára nagyon sokszor nincsenek meg azok a lehetőségek, amik egyébként minden gyereknek járnának. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az egyszülős családok körülbelül 35-36-37% a szegény, akkor az azt is jelenti, hogy ezek a gyerekek, és akkor itt több százezer gyerekről beszélünk, nem jutnak hozzá olyan programokhoz, olyan táborokhoz, olyan a mindennapokhoz szükséges eszközökhöz, amik egyébként jó esetben járnának, vagy járnak azoknak, akik szerencsésebb helyzetben vannak. Tehát részben van egy ilyen gyakorlati hiány az ő életükben. A másik hiány pedig az, hogy hiányzik valaki körülöttük. Tehát az, hogy vagy csak az édesapjukkal, vagy csak az édesanyjukkal nevelkednek, az azt jelenti, hogy egy ilyen állandósult hiány van jelen a családban, ami különösen akkor, amikor egyszülőssé válik egy család, az nagyon nehéz tud lenni. Tehát ezeknek a gyerekeknek olyan traumán kell keresztül mennük, általában olyan traumát kell feldolgozniuk, amit bizony néha még mi felnőttek sem könnyen tudunk megoldani. És ott van egy 2, 3, 5, 10 vagy 15 éves gyerek, akinek mégiscsak már nagyon felnőtt nehézségeket kellene feldolgoznia. Én azt hiszem, hogy ezt csak akkor tudják megcsinálni, és csak akkor tudják egészségesen megcsinálni, hogyha mi felnőttek, és itt részben gondolok a szülőkre, részben gondolok a pedagógusokra, azokra a szakemberekre, akik a gyerekekkel foglalkoznak, de egyébként általában a felnőtt társadalomra, ha mi oda tudunk állni melléjük, és mi meg tudjuk fogni a kezüket egy olyan helyzetben, amit így gyerekként még nekik nem kell, hogy meg tudjanak oldani.
10: Nagy Annát, az Egyszülős Központ vezetőjét hallották.
1: Családi hét.
10: Már 12 ezer önkéntes regisztrálta a Magyar Református Szeretett Szolgálat által szervezett Szeretett Hídra. Május 2. hétvégén lesz a nagyszabású országos esemény, a résztvevők szinte az utolsó napig csatlakozhatnak. Tavaly több mint 14 ezer önkéntes vett részt a Szeretett Híd programjain. Dobis Lucski Zsófia kommunikációs vezetőt kérdeztem.
11: A Szeretett Híd az önkéntességre hívja fel a figyelmet, egy olyan átfogó Kárpát-medencei kezdeményezésünk ez, amikor arra szeretnénk buzdítani minden gyülekezetet, intézményt, baráti társaságot, vagy akár egyéni önkéntest, hogy figyeljen oda a saját környezetére, nézze meg, hogy mivel tud a legtöbbet segíteni. A Szeretett Híd az a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak az egyik legősibb programja, mi a Szeretett Szolgálatunk idén ünnepli 20 éves fennállását, és ez már a 18. Szeretett Híd, amit idén májusban fogunk megrendezni.
10: Milyen módon, milyen formában jelentkezhetnek az önkéntesek, illetve kell-e, hogy már rögtön csapatban legyen az illető?
11: Nem elvárás, többféleképpen is lehet jelentkezni a Szeretett Hídra. Ugye az egyik, és elárulhatom, hogy a legnépszerűbb verzió, amikor egy-egy összeszokott közösség legyen az akár egy osztály, akár egy gyülekezetnek a csapata, 30-40 fűvel beregisztrál, és már tudják is, már meg is beszélték, kitalálták, hogy milyen feladatot szeretnének vállalni, de természetesen egyénileg is lehet csatlakozni ezekhez a csapatokhoz. A szeretethit.hu oldalon, ha valaki egyénileg szeretne regisztrálni, akkor nagyon egyszerűen rá lehet szűrni a településekre, térségekre, és ott lehet válogatni a már feltöltött feladatok közül, és lehet így a közösségekhez akár egyénileg is plusz résztvevőként becsatlakozni, és buzdítunk is erre mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
10: Lehet-e azt már látni, hogy milyen ötletek valósulnak meg itt május közepén?
11: Különböző környezetvédelmi feladatok szoktak a legnépszerűbbek lenni. Idén is az eddig beregisztrált feladatoknak ilyen a döntő többsége. Nagyon sokan például a helyi református templomoknak az épületét kitakarítják, vagy a templomkertet gondozzák. Nagyon sokan választották, hogy a helyi, községi vagy városi játszóteret rendbe teszik, lefestik a padokat, kicsit felújítják a játékokat, megszépítik ezeket a közterületeket, vagy éppen van, aki szemétszedést vállalt a településen, vagy a temetőkertnek a gondozását, rendbetételét. A második, amit szintén sokan választanak, a különböző szociális feladatok, például idős otthonokba ellátogatnak, és vagy műsorral kedveskednek a bentlakóknak, vagy valamilyen kisebb kézzel készített ajándékkal, ugyanezt többen megteszik, akár gyermekkórházaknál is, gyermekosztályokon, például vagy megszépítik egy fali dekorációval az épületet, a kórház épületét, ilyenre is van példa, vagy pedig valamilyen kis kedvességgel készülnek az ott éppen bent tartózkodó gyermekeknek,
6: illetve egyre nagyobb számban akár az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok is megjelennek. Idén is van olyan csoport, aki például menhelyi kutyákat látogat meg, és megsétáltatják őket, rendbe teszik az almaikat. Ilyen jellegű feladatokra lehet számítani.
3: Meddig lehet jelentkezni?
6: A Szeretett Hídat május 15-én és 16-án, tehát május második hétvégén péntek szombaton kerül megrendezésre, egészen 13-áig lehet csatlakozni, és részt lehet venni önkéntesként az idei Szeretett Hídon.
3: A Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét, Dobis Lucski Zsófiát hallották.
1: Családi hét.
3: Átrendeződött a lakáshitelpiac 2025 végére, míg 2025 januárjában a 18-30 év közötti fiatalok a lakáshitelek 18%-át vették fel, addig az év végére ez az arány 31% fölé emelkedett, vagyis már minden harmadik új lakáshitelt 30 év alatti fiatal vesz fel, mondta a jegybank friss statisztikai adatait összegezve a Money.hu hitelszakértője, Garam Dánielt hallják.
7: Az elérhető statisztikák alapján mi azt látjuk, hogy a 18-30 évesek részesedése az új lakáshiteleknél 18%-ról 31% fölé emelkedett 2025. januárja és december vége között, tehát az év végére minden harmadik új lakáshitelt ez a korosztály vett fel. Emellett a 31-40 évesek részesedése nagyjából 35% körül alakult. Úgyhogy így összességében azt tudom mondani, hogy a lakáshitelpiac közel kétharmadát 40 év alattiak adják most. A katalizátor az Otthonstart program volt, viszont kettő darab jogszabályi keret is segítette ezt. Ugye ez az első lakáshoz jutóknak a 10%-os önerő lehetővé tevő jogi kerete, illetve az Otthonstartban is elérhetővé váló 10%-os önerős vásárlás lehetősége, illetve hát a fiataloknak az az igénye, hogy önálló lakásuk legyen, és kezdjék a saját életüket, mert most, hogy nagyjából egy 50 milliós otthonstart lakáshitel törlesztő részlete esetenként alacsonyabb tud lenni, mint egy albérleti díj, akkor teljesen egy tudatos döntés az, hogy inkább veszek egy lakást, mint hogy béreljek ugyanezért a pénzért egy ingatlant.
1: Családi hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
3: Tavaly világszerte mintegy 5 millió internetes címet vizsgáltak meg a hatóságok, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak. Ez a szám 450%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz képest, mondta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline osztályvezetője, Szabó Gergő interjúja.
8: Azt már évek óta látjuk, hogy növekvő tendenciával állunk szemben, tehát egyre több gyermekkel szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy és tartalom kering az interneten, nagyon sok ilyen ügyel találkozunk. Mi az internet hotline-nál is, illetve a világban működő más hotline-ok is ugyanezt tapasztalják. Azt el lehet mondani, hogy ez nem csak hazai tendencia, hanem külföldi tendencia is. És ugye, ami most megjelent, ez az InHope 2025-ös évről szóló jelentés, az InHope a világban működő hotline-okat fogja össze, tehát ez nagyjából 57 hotline-nak az összesített adata. Már 2024-ben is nagyon-nagyon magas volt a megvizsgált tartalmaknak és a jelzéseknek a száma. Több mint 1 millió jelzést vizsgáltak meg 2024-ben a hotline-ok. 2025-ben viszont 450%-os volt a növekedés. Tavaly így a hotline-ok már közel 5 millió, 4 millió 781 ezer URL címet vizsgáltak meg, amelyeken feltételezhetően gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélést ábrázoló anyag látható. Ugye ez egy nagyon-nagyon magas szám, de még így is azt kell mondanunk, sajnos, hogy ez alapvetően a jéghegy csúcsa. Tehát ezek azok a tartalmak, ez a közel 5 millió tartalom, ami eljut hotline-okhoz, ami eljut nyomozóhatóságokhoz, még több azoknak a tartalmaknak a száma, amik nem is kerülnek felszínre, vagy esetleg a dark webben elérhetőek.
12: Hogyan lehetne elkerülni azt, hogy ilyen esetek megtörténjenek?
8: Ha azt az esetet vesszük, amikor a gyermek elkezd eszközt használni, elkezd különböző applikációkra, platformokra regisztrálni, ezek olyan platformok nagyon sok esetben, ahol ő nyíltan bárkivel kapcsolatba tud lépni, illetve vele bárki más, akár idegenek is kapcsolatba tudnak lépni, elkezdenek beszélgetni, és a beszélgetés egy ponton olyan irányt vesz, hogy különböző szexuális tartalmakra kerül át a fókusz, akár szóban, akár képek formájában. Tehát nagyjából ez így szokott kialakulni, hogy itt a visszaélést jellemzően azért egy felnőtt szokta elkövetni, aki olyan platformokon van jelen, ahol a gyermekek is, és ahol álprofil mögé bújva könnyedén a gyermekek bizalmába tud férkőzni, és ilyen tartalmakat ki tud tőlük csalni. Tehát nagyjából ez az a helyzet, ahogyan például ki tud alakulni ez a szituáció, és megtörténik a visszaélés. És a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, a legfontosabb az a szülő és gyermek közötti bizalom, a megfelelő kommunikáció. Itt nem azon múlik feltétlenül, hogy a szülő mennyire szorosan fogja, vagy ellenőrzi a gyermeket a különböző platformokon. Azt nagyon jól tudjuk, hogy a gyermekek találékonyak, kíváncsiak, különösen azért így a 10 pluszos korosztályban, illetve kamaszként, tehát könnyedén meg tudják akár kerülni is a különböző tilalmakat, de éppen ezért fontos az, hogy mondjuk a gyermeknek erre a korára, tehát mondjuk a 10 pluszos életkorára már kialakuljon az a fajta bizalom a szülő felé, hogyha azt tapasztalja az online térben, hogy valami nincs rendben, vagy valaki tőle olyat kért, ami számára kellemetlen, kényelmetlen, akkor azt megmerje osztani a szülővel, vagy egy körülötte lévő bizalmi személlyel.
10: Csalár Dorinát, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline osztályvezetőjét hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 3.100.000 édesanyát köszöntöttek május első vasárnapján Magyarországon.
4: 36%-uk, 1,1 millió édesanya, ők 65 év felettiek, tehát nyugdíjas korúak. És akik pedig gyermekvállalási korban vannak, ők az összes édesanyának a 37%-át teszik ki.
10: Támogatási kezdeményezést indít az Egyszülős Központ.
5: A tervek szerint több száz olyan családnak, olyan egyszülős családnak tudunk segíteni most, ahova éppen most érkezik, vagy éppen most érkezett egy kisbaba.
10: Május második hétvégén lesz a Szeretett Híd. Az önkéntesek csapatban is egyénileg is jelentkezhetnek.
11: A szeretethíd.hu oldalon egyszerűen rá lehet szűrni a településekre, térségekre, és ott lehet válogatni a már feltöltött feladatok közül.
10: A jegybank friss statisztikai adatai szerint tavaly évvégére átrendeződött a lakáshitelpiac.
7: 18-30 évesek részesedése az új lakáshiteleknél 18%-ról 31% fölé emelkedett.
10: Egyre súlyosabb problémát jelentenek a gyermekek. Gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések, közölte az NMHH.
8: Egyre több gyermekkel szembeni online visszaéléssel kapcsolatos ügy és tartalom kering az interneten.
10: A Családi Hit mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.
0: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette kormány. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki Pósfai Mihály. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök azt írta, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszaka kezdődik, az új kormány támogatni fogja a háborút és a migrációs paktumot, és meg akarja szüntetni a védett energiaárakat. Egyúttal a Fidesz megújulását sürgette. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A nap témája. Ma erről beszélnek. Csillagpont Rádió, FM 103.
1: Idén tehát 20 éves a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület, amelynek főállású munkatársával, természetvédelmi mérnökkel, Lehr Tamarával fogok beszélgetni. Szia Tamara, jó reggelt!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást!
1: Mi is köszönjük, hogy itt vagy, és egy kicsit visszatekinthetünk erre az elmúlt 20 évre, és az előbb itt megmosolyogtad azt a mondatomat, hogy nyilvánvalóan te 20 évvel ezelőtt még nem voltál az Egyesület tagja és a munkájának a részese, de hát nyilván sok mindent tudsz erről az elmúlt 20 évről. Milyen célokkal indultatok akkor, mit tudsz te erről mondani, illetve ma hol tart az Egyesület az eredmények tekintetében, mert én azt gondolom, hogy olyan tevékenységet végeztek, ami gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy folyamat.
2: Szóval az Egyesület 2005-ben alakult, főleg környezeti nevelés, lakossági szemléletformálás, de környezeti tanácsadás, jogérvényesítés, ökokertész témák vannak a paletten, szóval elég sokszínű a tevékenységünk. Gyerektáborokat is szoktunk szervezni, az még az Egyesületnél is régebbre nyúlik vissza, idén lesz 35 éves a létrási gyerektáborunk. Valójában most is azért ez elég hasonló, ami talán még említésre méltó így a tevékenységeink közül, hogy a Büki kerékpáros teljesítménytúrát is az Egyesületünk szervezi már, azt hiszem 10 éve, igen.
1: Te mikor kapcsolódtál be az Egyesület munkájába?
2: Még középiskolás koromban csak kerestem, érdeklődtem a környezetvédelem iránt, és akkor eszembe jutott, hogy elmennék valahova önkénteskedni egy civil szervezethez. Felcsaptam a Google-t, megnéztem, hogy így mik vannak Miskolcon, és akkor így keveredtem ide. Illetve először a Zöld Akció Egyesületnek írtam, akikkel amúgy voltam egy-kétszer programon, de nekik kevésbé ilyen nagyon sok önkéntessel operáló programjaik vannak, és akkor ők továbbítottak úgymond a Zöld Kapcsolat Egyesülethez, és akkor itt ragadtam, vagy hát olyan szempontból ragadtam itt, hogy akkor még amíg itthon voltam Miskolcon, addig volt, hogy jártam önkénteskedni. Hát aztán elmentem egyetemre, meg nem is feltétlenül szándékoztam hazaköltözni, akkor kevésbé voltam aktív, így max. Egyes programra esetleg hazajöttem. Aztán végül csak úgy alakult, hogy tavaly hazaköltöztem, és akkor így adta magát a lehetőség, hogy hát akkor visszajövök az Egyesülethez.
1: Mert hogy az egyetemen pedig természetvédelmi mérnök lettél, ugye ezt mondjuk el a hallgatókat,
2: igen,
1: és
2: igen.
1: Nagyon érdekes a te történeted az Egyesülettel összefüggésben, mert hogy mondhatjuk, hogy önkéntesből lettél ma már főállású munkatárs?
2: Igen, igen, abszolút.
1: És egyébként pedig az önkéntesek szerepe, én azt gondolom, hogy az Egyesület életében, mint általában a civileknél nagyon-nagyon fontos. Nálatok is én szerintem nagy bajba lennének ma Magyarországon a civilek, ha nem lennének önkéntesek. Ti is sok önkéntes munkatársad
2: dolgoztok? Az biztos,
1: együtt?
2: Igen. Nagyon-nagyon abszolút, ez nagyon fontos, és igen, szerintem, és ez minden civil szervezet igaz, szinte minden civil szerveződésre, hogy hát az önkéntesek adják ennek a lelkét. Tehát nélkülük nem tudnánk a programjainkat megvalósítani, meg hát valahol ez a lényeg ennek, hogy legyen egy közösség, hogy ez folyamatosan bővüljön ez a közösség, és valami olyanért tegyünk közösen, amit mindannyian jónak látunk, amit mindannyian úgy gondolunk, hogy értéket teremt, és akkor mindenki a saját maga kis területéről, meg érdeklődési köréből hozzáteszi azt, amit szívesen csinál, ezért is jó szerintem, hogy ilyen színes a tevékenységi palettánk, mert mindenki megtalálja, hogy lehet, hogy valaki mondjuk főzésben szeretne segíteni egy program előtt, valaki grafikai munkákat csinálni, valaki a kerékpáros teljesítménytúrán ellenőrző pontra jönni, szóval mindenki tényleg megtalálja azt, ami éppen neki szimpatikus.
1: És hogyha már önkéntesekről, vagy az ő szerepükről beszélünk, akkor nagyon jó lehetőséget kínáltok a középiskolás diákoknak is, hiszen azt a bizonyos 50 órás közösségi szolgálatot nálatok lehet teljesíteni, és nagyon sok programot kínáltok, mindjárt fogunk beszélgetni, hiszen itt az elmúlt időszakban, áprilisban is jó néhány olyan programotok volt. Jellemző ez egyébként, hogy a középiskolások ilyen céllal keresnek benneteket?
2: Igen, szerencsére vannak most is közösségi szolgálatosaink, akik egyébként visszajáróak, és szerencsére nagyon pozitívan nyilatkoztak a legutóbbi alkalommal is a földnapi rendezvényünkön, hogy hát jönnek feltétlenül a kerékpáros teljesítménytúrára is, mert hogy tetszett nekik, élvezték. Szerintem egyébként alapból jó dolog ez a közösségi szolgálat, legalábbis, hogyha valaki nem így elblicelni akarja, mert nyilván meg lehet azt is csinálni, de hogy szerintem tök jó, hogy egy picit mondjuk bepillantást lehet nyerni valami olyan szervezet, vagy valamilyen intézmény életébe, ahol, amit érdekli a diákokat, és akkor lehet, hogy egy kicsit így itt talán könnyebben állnak irányba.
1: Az Egyesület életében az április az egy nagyon frekventált hónap, azt gondolom mondhatjuk így, hiszen április 22-e ugye hivatalosan a földnapja, és talán e köré épül ugye a fenntarthatósági témahét, és ennek apropóján most nagyon sok eseményetek volt, nagyon sok helyre eljutottatok, de a földnapján volt egy központi rendezvényetek április 25-én néhány nappal a világnap után, mert hogy tulajdonképpen egy ilyen földnapi nyitott udvart nyitottatok a székhelyeteken, a Kossuth utcában. Én láttam erről egy kis videós összefoglalót, valóban nagyon sok mindent kínáltatok. Hogyan sikerült, milyen volt az érdeklődés?
2: Hát az általánosságban is elmondható, hogy a március-április az

0: Jobb, hogyha már kicsit melegebb van, kinti program lehet, mert egyébként a pontos 20. évfordulója decemberben volt, de hát azért akkor kint az udvarban nem lett volna túl pozitív élmény a
1: Hát
0: hidegben.
1: kinti programot
0: Igen.
1: ilyenkor decemberben, nem, viszont ilyenkor áprilisban, márciusban nyílik a természet, ez a legideálisabb, azt gondolom.
0: Igen, és így úgy gondoltuk, hogy akkor ezt így összekötjük picit a földnapjával.
1: Aztán mondjuk el, hogy nagyon sok helyen jártatok itt a fenntarthatósági témahét apropóján is, mert azt láttam, hogy több foglalkozást tartottatok például a Bulgárföldi Általános Iskolában, ahol már visszajáró vendégek vagytok, vagy voltatok a Görömbölyi Iskolában, és az óvodásokat is megcéloztátok, hiszen láttam, hogy például az Ongai óvodában már magas ágyásokba ültettetek magukat, és várják a kicsik, hogy előbb újjanak a növények, vagy az Arnóti óvodában is vendégeskedtetek. Hát gondolom, hogy ez egy kis szelete mindannak a sornak, ahova aztán eljuttok folyamatosan.
0: Igen, most tényleg ez az elmúlt néhány hét elég sűrű volt, szinte minden nap mentünk valahova. Nyilván ez közben fárasztó, de valahol én mindig utána azt gondolom, hogy hát megértem, mert mindig úgy megyek haza, mint akiben felkapcsolták a villanyt. Hát a gyerekek azért nagyon nyitottak mindenre, és olyan őszinte rácsodálkozással tudnak nézni a dolgokra, arra is, hogyha éppen egy gilisztát, vagy egy ászkát nyomok a kezükbe, és akkor annyira aranyosan, meg kedvesen nézegetik, megszámolják, hány lába van, szóval ezek annyira olyan dolgok, amik szerintem feltöltik az embert.
1: És gondolom, nagyon meglepődnek a gyerekek, amikor elárulod, hogy az általuk csúszómászónak titulált gilisztának egyébként pedig milyen fontos szerepe van mondjuk a komposzt, vagy akár a talajképződésben. Ugye kicsit lehet, hogy átfordul bennük ez a történet. Meg azt mondtad az imént nekem, itt még a beszélgetést megelőzően, hogy nagyon szereted azokat az interaktív programokat, amikor például iskolában elengeded egy picit a gyerekeket, különböző növényekkel térnek vissza a kezükben, és ezeket próbálják elemezni, és egy kicsikét beszélgetni arról, hogy mi mindent lehet akár belőlük készíteni, mi mindenre jók ezek a növények. Szerintem nagyon-nagyon sok minden mellett elmegyünk, amiről nem tudjuk, hogy micsoda valójában.
0: Igen, és ráadásul vannak ilyen kis apró érdekességek, amikben nem gondolunk bele. Van mondjuk egy pitypang, hát az egy nagyon közönséges növény, pedig hát ehető is, vagy ha megnézzük ugye a virágát, amikor már elvirágzott, akkor ezt így meg szoktam kérdezni a gyerekektől, hogy hát szerintük miért van rajta ilyen kis bóbita? Hát csak nincs ott feleslegesen. És ezek nagyon logikus dolgok, és ezt nagyon sokszor tényleg ki is tudják találni ebből, hogy hát az bizony azért van ott, mert a szél terjeszti a magjait, és tényleg az ilyen apróságok szerintem tök jók arra, hogy hát ha mondjuk felnőttként sem mennek majd el az ilyen kis apró dolgok mellett, mert szerintem ez a gyerekekre úgy jellemző, hogy ők még megcsodálnak egy-egy követ, egy növényt, egy bármit, és legugolnak, megállnak, észreveszik. De hogy felnőtt korra szerintem ez sokszor kikopik, és jó lenne, ha ez nem kopna ki.
1: De ez azért nagyon jó, mert hogyha te az iskolásoknál például a pitypangról megtanítod a nagyon fontos tudnivalókat, egyébként szerintem nagyon jó a példa a tekintetben is, hogy a pitypang az egyik olyan növény, amelynek szerintem minden része valamilyen értelemben felhasználható, mert hogy a gyerekek aztán ezt a tudást hazaviszik, testvérnek, kisebbnek, nagyobbnak, akár a szülőnek, tehát egy kicsit ő is szemléletet formál, akár otthon a saját családjában, pusztán arról, hogy beszél az élményekről, amit
0: Igen.
1: a Zöld Kapcsolat Egyesület közreműködésével érte őt. Azt mondtad, nagyon szeretik a gyerekek a talajsimogatót. Mit jelent ez?
0: Hát egy pár marék komposztott talajt szoktunk kiszedni egy tálcába, tálkába. Hát ugye a komposztban meg a talajban is rengeteg élőlény van, csak ezt sokszor elfeledkezünk róla, hiszen nem nézzük meg feltétlenül olyan tüzetesen közelebbről. És akkor megnézzük a gyerekekkel, miket találunk benne. Egyáltalán azt, hogy mi a komposzt, tudunk-e mi talajt csinálni? Hát mi éppenséggel nem tudunk talajt csinálni, ezért is kell ennyire vigyáznunk a kis segítőtársainkra, a gilisztára, az ászkákra, és ezt tök jól meg lehet nézni. Meg hát sokszor megint az, hogy felnőtt korban, mert mondjuk azt mondja valaki, hogy jaj, ott egy giliszta, egy százlábú, jaj, fúj, én

0: ezt meg nem fognám. A gyerekek ebből a szempontból is elég nyitottak, pláne hogyha mondjuk a csoportban van egy-két bátrabb gyerek, aki azt mondja, hogy ő megfogja, akkor utána a többiek is meg fogják fogni. És látják, hogy jé, ez a giliszta nem bánt. Jé, ez az ászka szintén nem bánt. Már azt inkább nagyobbakkal szoktam, de hogy mondjuk jó, akkor adok nekik egy nagyítót, számolják meg, hány lába van. És akkor kicsit jobban megnézegetik, megbarátkoznak vele, és nem akarják majd eltaposni, tudni fogják, hogy ők bizony nagyon hasznosak.
1: Többek között ez is az oka annak, hogy például a bulgárföldi általános iskolába visszajáró vendégek vagytok? Tehát ott igényli a nevelőtestület meg a gyerekek, hogy időről időre visszajárjatok? Mert én azt gondolom, hogy szinte minden hónapban vagy minden évszakban van miről beszélni.
0: Igen, főleg a fenntarthatósági téma héten, hát tavaly is voltunk több alkalommal, szóval nem is ez, hogy csak egy-egy osztály, hanem alsósokkal is voltunk, felsősökkel is több témában, és nagyon szeretünk oda visszamenni, én is nagyon szeretek visszamenni, mert nyilván valószínűleg ezért is hívnak minket vissza, a pedagógusok is tök nyitottak ez iránt, nagyon szívesen veszik ezeket a programokat, meghívnak minket, meg a gyerekek is nagyon nyitottak, és érdekli őket, és figyelnek, és kíváncsiak, szóval nagyon jó élmény mindig.
1: És gondolom az óvodásokat pedig elvarázsolja például Ongán, amikor a magas ágyásúba elültetik a kis magokat, és aztán hetekkel múlva burjánzanak a növények. Hát gondolom, hogy az óvodások esetében ez egy nagy, nagy élmény lehet.
0: Hát ez is rengeteg mindent tanít. Még ha egy picit elrugaszkodunk attól, hogy persze azt, hogy honnan kerül az étel az asztalra, türelmet is, azokat a növényeket, magokat gondozni kell, locsolni kell, hogy kinőjön, és ezek meg általánosságban is tök fontos dolgok, nem csak mondjuk egy kerthez kapcsolódóan.
1: Ezen a fenntarthatósági témahéten, illetve a Föld napján a Kossuth utcán volt egy ökokuckó is. Ez mit jelent?
0: Igen, az ökokuckó az mindig van, az egy a irodánknál egy ilyen kis bemutató házikó, egy zöld háztartást mintáz. A kívül is, belül is például zöldtető van rajta egy kis napelem előtte, illetve bent is van egy kis komposzt, mert van a fürdőszoba részében egy giliszta komposztáló, aminek amúgy nagyon szép a kivitelezése, szóval meg nem mondaná az ember, hogy ez egy komposztáló, tehát ez bizonyítja, hogy akár panelban sem olyan elrugaszkodott ötlet a komposztálás. Hát és ez kvázi be van rendezve, mint egy mini lakás, vannak polcok, ahol rengeteg különféle terméket találunk, akár háztartási tisztítószert, akár szépségápolási szert, irodaszert, és ezek nem csak feltétlenül a jó alternatívák, hanem többféle. Egyrészt az, hogy ezáltal jól meg lehet mutatni azt, hogy milyen szempontok szerint jó kiválasztani egy fenntarthatóbb alternatívát, meg hogy ez amúgy nem fekete-fehér, és itt fel lehet állítani egy sorrendet, hogy éppen ez lehet, hogy mondjuk egy cappan, tehát mondjuk egy tusfürdőnél azért általában elmondható, hogy egy cappan az jobb lesz, de egy cappannál sem mindegy, hogy miből van, honnan származik, miben van csomagolva, és ezeket a kis apróságnak tűnő dolgokat ezeken tök jól lehet szemléltetni.
1: És milyen jó, hogyha már ezeket a gyerekek is tudják, és aztán tovább viszik felnőtt korukba. Egy másik nagyon fontos feladatotok a közlekedés, a helyes közlekedés népszerűsítése, ugye a KRESZ szabályait ismertetitek a gyerekekkel, volt egy mini KRESZ pálya is, úgy láttam a Kossuth utcán. Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, akár itt a Bükki kerékpáros teljesítménytúrával összefüggésben, amely ebben az évben május 16-án, jövő héten szombat szervezitek, ugye a Szeleta parton lesz majd az indulás,
0: igen,
1: és
0: igen.
1: Mondtad, hogy lehet még előnevezni?
0: Igen, május 11-ig van az előnevezés, ez nyilván picit kedvezményesebb áru, utána is lehet még nevezni, illetve helyszínnevezésre is lesz lehetőség, de azért biztatunk mindenkit, hogy május 11-ig nevezzen, nyilván ez a nevezőknek is jó, olcsóbb is, nekünk is jó, mert mi is tudjuk, hogy hány nevezőre kell számolni, könnyebb vele tervezni. 4 távon lehet elindulni egyébként idén is, egy 38 kilométer, az egy szerintem nagyon barátságos kis kör ott Varbó fele, nagyon szép ilyenkor a Varbóitó. 50 kilométer, 80 kilométer, illetve van egy 130 kilométer is, hát az egészen elmegy Upponyig, szóval...
1: Az is egy nagyon szép vidék, és ez már valóban egy igazi teljesítménytúra, és ilyen módon az egészséges életmódot is népszerűsítitek.
0: Igen, ráadásul, szóval azt gondolom, hogy ennek a teljesítménytúrának egy nagy előnye, vagy nagy pozitívuma, hogy amúgy ez egy tök családias hangulatú túra, tehát az ellenőrző pontokon is igyekszünk az ellátmányt is házilag készíteni, tehát nem feltétlen, meg nem is igen, nem előre csomagolt, hanem igyekszünk azért azokat is otthon készíteni. Neked mindig nagyon jó a társaság, szóval...
1: Közösségformáló igen, ereje abszolút. Is van, én azt gondolom. Szerintem a gondos szülő már gondol a nyári táborra, vagy hogy hogyan fogja megoldani a gyermekének a nyári elhelyezését, és szerintem nagyon jól dönt, hogyha július 13-a és 19-e között rátok bízza a gyermekét, mert hogy Büki Nomád tábort szerveztek kamaszoknak, 13 és 18 éves korosztálynak, úgyhogy szerintem talán már lehet erre is jelentkezni.
0: Persze, igen, hát valójában kisebbeknek is lesz, viszont az februárra betelt, az a turnus. Viszont még a kamaszokhoz várjuk a jelentkezőket. Nagyon jó szokott lenni, ez is egyébként egy nagyon jó közösség, szóval a táborvezetők volt táborosok szintén. Fent a bükkben, létrástetőn, nincs áram, nincs térerő, ellenben ott a nagyon szép bükk, megyünk kirándulni, barlangászni, szóval nagyon tudom javasolni.
1: És többek között szerintem az egyesületnek a szerepe, vagy hosszú távú feladata is itt csúcsosodik ki, hogy valóban nagyon népszerűek ezek a táborok, tehát amit kínáltok, arra komoly kereslet van. Ez még egy kicsit a távolabbi jövő, hiszen ez július, de most szombaton, május 9-én lesz egy nagyon fontos programotok, méghozzá gyógynövény ünnepre készültek a Szeleta Parkban. Magbőrze, kreatív családi foglalkozások, program, bemutató, kertlátogatás, ismeretterjesztő előadás, csak címszavak a szombati programról, ami nekem újdonság volt, és én nem tudtam, hogy a Szeleta Parknál látható, vagy található gyógynövényes kertet ti tavaly örökbe fogadtátok, és azt mondtad nekem, hogy tulajdonképpen az önkénteseitek gondozzák ezt a kertet.
0: Igen, főleg közösségi szolgálatosokkal és önkéntesekkel gondozzuk. Amúgy egy nagyon szép, nagyon jó kis gyógynövényes kert, rengeteg faj van benne, még tervezünk is egyébként így a hogy így örökbe fogadtunk néhány fajt adott esetben beleültetni még. Igen.
1: Szombaton tehát helyszín a Szeleta látogatóközpont, és azt látom, hogy saját gyógynövény magot vagy palántát is lehet vinni, és lehet csereberélni?
0: Persze, igen, ez is egy bőrze lesz. Viszonylag egyébként népszerűek a mag és palánta bőrzdénk is, ezeket az irodánkban szoktuk tartani a Kossuth utcán, viszont ez kifejezetten egy gyógynövényes fókuszú bőrze lesz, szóval ami éppen van otthon esetleg egy-egy tű, ment a citromfű, bármi, vagy bármilyen gyógynövény mag, akkor ezt el lehet hozni és cserebelélni. Ha esetleg valakinek nincsen csere alapja, akkor egyébként adományért cserébe fogunk tudni azért adni valamilyen tetszőleges kis gyógynövényt.
1: És gondolom, hogy a termesztés tapasztalatait pedig meg lehet osztani egymás között, tehát ez igen. A program a gyógynövény ünnep a ti szervezésetekben, illetve egész pontosan a Szeleta Park, illetve a Büki Nemzeti Park igazgatóság szervezésében, tehát most szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik, tehát a Szeleta látogató központban, illetve az előtt, és még egy gyors kérdésre válasza maradt időnk, milyen további programokat terveztek annak apropóján, hogy idén 20 éves vagytok.
0: Hát ezekre már talán nem azt mondanám, hogy a 20 évnek az apropóján. Most ugye még, ami az elkövetkezendő néhány hét, arról beszéltünk is, hogy a Szeletában a gyógynövény ünnep, illetve utána a BKTT, amik így félig meddig folyamatos programok azok. Akár mondjuk márciusban volt egy filmvetítésünk, az még benti volt, mert akkor ezért hűvös volt, de mindenképpen szeretnénk nyárra is kinti filmvetítést és beszélgetést az udvarba, ilyesmi jellegű, picit ilyen közösség formáló programokat, illetve ami most még egy célunk, hogy minél több fiatalt vonjunk be az egyesület életébe. meg hogy magát a témát is úgymond vonzóvá tegyük a fiatalok számára.
1: Hát szerintem van még ezen az úton sok tennivalótok, és természetesen várjátok az önkénteseket
0: Igen.
1: is, akik lehet, hogy valamikor hozzád hasonlóan az Egyesület munkatársai lesznek. Majd köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Annak apropóján beszélgettünk, hogy idén 20 éves a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület, amelynek főállású munkatársával Lehr Tamara természetvédelmi mérnökkel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm a meghívást!
2: Csillag.rádió, a város pulzusa.

0: A te meséd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését, jelentette ki Pakusza Zoltán. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus egy óceánjárón. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3 is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
2: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészség tematikus műsora.
1: Kezdődik a rendelő, ahogy hallják is benne a szerkesztő továbbra is, Szász Anikó köszönti a hallgatókat. 50 éves idén a Gyermekegészségügyi Központ, és most vendégemmel egy nagyon érdekes utat fogunk bejárni a tekintetben, hogy több jubileumot is fogunk említeni ebben a beszélgetésben. A Velkei László Gyermekegészségügyi Központ akut csecsemő és gyermekosztályának vezető ápolója Kozák Lászlóné a vendégem. Szervusz, Erika!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Én is köszönöm, hogy itt vagy, régen ismerjük egymást, úgyhogy ezért fogunk tegeződni, és köszönöm neked, hogy megtisztelsz ezzel. Azt mondtam, hogy többes évforduló. Hát ugye a GYEK 50 éves, hiszen 1976 novemberében kezdte meg a működését. Te 40 éve lépted át a GYEK kapuit, az imént elárultad nekem, hogy 1986. augusztus 1-ével, ugyanakkor pedig 20 éve vagy az osztály vezető ápolója. Hát hogyan gondolkodsz erről a hármas jubileumról? Mert azt gondolom, hogy azért mind a három egyenként is egy nagyon komoly ünnep, ha lehet így fogalmazni.
2: Hát mindenféleképpen, és büszke is vagyok arra, hogy tulajdonképpen elindultam 1986-ban, mint osztályos gyermekápolóként, és hát fokozatosan a képzések hatására, illetve az akkori vezetéssel megbeszélve megcsináltam a főiskolát, és ezután lettem én várományosa az akkori főnővéremnek, és tulajdonképpen 2006 őszétől vezetem az osztályt. És hát igazság szerint ez minden egyes évtizedet, ha végigveszem, egy mérföld, egy ember életébe, miután sokszor vissza szoktam tekinteni, és azzal szoktam egyébként erősíteni a kolléganőimet is, amikor mindenki számolja, hogy ó, majd mikor jön el a nyugdíjazása, mindig azt szoktam mondani, hogy igen, az ember mikor kevesebb van már előre, mint ami már a háta mögött van, akkor végig gondolja, hogy úristen, nagyon gyorsan elment. Amikor benne vagyunk, akkor nem is gondoljuk, hogy ezek az évek nagyon gyorsan, és ugye hát tele vannak megpróbáltatásokkal is, célokkal is, amíg ugye a változásokkal, amelyek változások az sokszor nehéznek tűnnek, de a nehézség ellenére azért az embert erősítik, és ennek függvényében aztán a mindennapi teendők miatt, mókuskerékben, igen, gyorsan mennek ezek az évek, évtizedek.
1: Hát különösen annak fényében itt a változást említett, hogy azért 1976-ban nyilván, amikor a GYEK megnyitotta a kapuit, hát egészen másképp működött, azt gondolom, mindenféle értelemben. De amikor valaki a GYEK-ből ide jön hozzánk a stúdióba egy beszélgetése, akár egy ilyen jubileumi beszélgetése, azért mindenki megfogalmazza, hogy a GYEK-nek az a bizonyos szellemisége az ma is érezhető. Te hogyan élted ezt meg az elmúlt évtizedekben?
2: Én igazából a mi osztályunk ez egy mindig is jellemző volt az osztályunk dolgozóira, egy összetartó csapat volt, és nagyon sokan egyébként az osztályról mentek el nyugdíjba is. Osztályunkra egyébként jellemző, de nem jellemző a fluktuáció. Tehát azért, ha esetlegesen más irányban történik a pályaelhagyás, az általában amiatt van, hogy család miatt nem tudja összeegyeztetni a munkával, de úgy, hogy nem érzi jól magát, vagy rossz a közeg olyan, és amiatt nem nagyon fordult elő, hogy változás kellett volna a dolgozónak.
1: Sokat kell ezzel egyébként dolgozni? Neked akár vezető ápolóként olyan programokat, közösségi programokat szervezni akár, ami összetartja ezt a társaságot, és hát aminek végül is az a végeredménye, amit mondasz is, hogy igazából nem jellemző a fluktuáció?
2: Voltak, mindig is voltak évtizedek. Tehát én így tanultam, már ebbe szoktam bele tulajdonképpen csúnya szóval
1: ezt
2: mondani. Megörököltem, igen. Mert mindig egyébként cél volt az, hogy a dolgozóknak valamilyen olyan közösségi program legyen, amiben egy kicsit, úgy mondom, kiengedik a gőz, tehát legyen, együtt legyünk kirándulással, vagy egy ilyen csapatépítő összejövetellel, akár legyen, azért már most megint az utóbbi időben folyamatossá vált, hogy évvégén azért mindig csinálunk egy záróvacsorát, amiben azért átbeszéljük, meg teljesen más egy házon kívül megbeszélni a napi problémákat, mint bent a munkahelyen. Ott is megvan, de a szakmai, de azért az, hogy belsőségesen és mindenki a családjáról is beszél, ahhoz ezek a közösségi programok nagyon jók. Bár én mindig azt mondom, én olyan személyiség vagyok, hogy bármikor bejöhet a dolgozó hozzám, tehát meg tudjuk beszélni, ha csak magánjellegű dolga van, azt is tudják nagyon jól, ha bejönnek, megbeszéljük, az biztos, hogy ajtón belül fog maradni, és nem megy tovább. Sokat beszélgetnek egyébként az osztályon is egymással. Persze megvannak a mindennapi nehézségeink is, de ezen próbálunk, meg nagyon sokat segít egyébként most már több éve a pszichomediátor is, ha olyan gond van, akkor őnek is megnyilvánulnak, beszélgetnek, és azért a beszélgetés az, hogy kijön a mindennapi dolgok kapcsán a kolléganőkből, azért az egy fél megkönnyebbülés.
1: Ez nagy lehetőség, hogy nem igen, csak a gyermekek, igen, a családok, igen, a gyermekek mellett igen, lévő szülők, igen, édesanyák, igen, hanem a igen, dolgozók is kérhetik a mentális.
2: Igen. És akkor ugye ez egy a mindennapokban úgy teljesen kötetlenül, és szerintem ez a legjobb megoldás erre.
1: Hát mert sokkal ez egy önindított dolog, igen, ugye? Igen, amikor a dolgozó keresi a mentális segítséget, illetve az azt nyújtó szakembert. Igen. Arra emlékszel-e még, Erika, vagy fel tudjuk-e eleveníteni, hogy miért lettél te gyermekápoló? Volt valami gyermekkori élmény, kötődés?
2: Én mindig szerettem egyébként a gyerekeket. Egyébként édesanyám óvodába dolgozott, és pont az az óvoda, ahol ő kezdett dolgozni, az ez év februárjában töltötte az 50 évet szintén.
1: Ismét egy jubileum.
2: Igen, és én első körben óvónő szerettem volna lenni, aztán utána valahogy az egészségügyi pályára. Tehát én már általános iskolában elsősegély nyújtó versenyen vettem részt az akkori osztályfőnökömmel, és valahogy így bele sodródtam ebbe, és akkor én az egészségügyi szakközépiskolába felvételiztem, és igazság szerint ez egy nagyon jó iskola volt, nagyon jó alapokat adott, szakmailag felkészült orvosok tanítottak bennünket, és nekem egy kicsit furcsa volt a Szentpéterkapui kórház, mert én a Semmelweis kórházba jártam gyakorlatra, és ott tulajdonképpen ott felnőtt osztályon voltam gyakorlatilag sokat, és hát tulajdonképpen édesanyámmal beszéltük át, amikor
1: pályaválasztásra
2: került a sor, mikor én leérettségiztem, és akkor anyukám javasolta, hogy miért nem próbálod meg. És így jelentkeztem a gyermekegészségügyi központba, és a 86. augusztus 1-ével fel is vettek, és elkezdtem a műszakos ápolóként az akkori 4-es csecsemő és gyermekosztályon, Madácsi professzor úrnak az osztályvezetése alatt, és tulajdonképpen akkor még három profillal működtünk, a kardiológia, a pulmonológia és a diabetológia, illetve a területileg hozzánk tartozó településeknek az akut ellátásával, hisz akkor még teljesen másképp működött egy osztály, akkor még külön volt csecsemő részleg, és külön volt a gyermek részleg. A csecsemő részleg az 0-tól 2 éves korig ápoltuk, illetve a gyerekosztály az pedig ugyanúgy 2 éves kortól 18 éves korig.
1: Ilyen érdekes említed a pulmonológiai szakterületet, éppen ma beszélgetünk, amikor az asztma világnapja van. Igen. Egyébként nagyon érdekes. Igen. Szoktuk kérdezni itt, amikor olyan valakivel beszélgetünk, aki évtizedek óta akár egyek munkatársa, hogy és ha újra kezdenéd?
2: Szerintem ugyanitt kezdeném. Ugyanitt. Nem tudok elképzelni mást. A nehézségek ellenére, mert hisz volt. De én azzal szoktam vigasztalni a kolléganőket, hogy mindennek megvolt az előnye, illetve a hátránya. Tehát amikor én elkezdtem dolgozni, az pszichésen nagyon megterhelő volt olyan szempontból, hogy akkor a szülők nem lehettek bent. Hetente 2-szer volt látogatás, a szerdán és a vasárnapi napokon, és üvegen keresztül. Borzasztó volt.
1: Ugye ezt ma is látjuk a gyereknek a külső folyosói.
2: Igen, igen, hát ez még most megmaradt. Csak,
1: igen.
2: És a másik dolog, hogy amikor hosszabb ideig bent volt a kisded, és én nekem volt egy nagyon megrázó élményem. 3 hétig volt benne nálunk egy kisfiú, gyönyörű, és mikor adtuk haza, és ugye akkor úgy volt, hogy még hogy a szülő még felöltöztetni se jöhetett be, és az ajtóba a kisfiú rám nézett, illetve az anyukára. Tehát az a bizonytalanság, hogy akkor most hová megy tovább, és ez nagyon megrázó volt.
1: De milyen sokat
2: számomra.
1: Változott ez is, hiszen az időközben az ápolási napok száma is nagyon lerövidül.
2: És ami könnyíti a munkánkat annyiban, hogy ugye az alapellátásban már most, ugye azelőtt vegyes körzetek voltak, házi orvosi körzetek, illetve hetente, havonta járt ki a gyermekegészség közben, meg volt a mozgó szolgálat, tehát szakorvosi szolgálat, aki segítséget adott a településeknél az ellátásban. Most viszont nagyon jó szakorvosok vannak az alapellátásban. Kevesebb gyerek kerül felvételre. Hát a megelőzően, amikor én még elkezdtem dolgozni, 84 ágyal mentünk, tehát 40-40 ágy volt mind a két oldalon, plusz a különítők. És bizony volt úgy, hogy az is kevés volt egy téli időszakban. Tehát most furcsa mindenkinek, amit most hallani fog, de Mózes kosárban is voltak pici babák, amikor
1: akkor
2: én
1: nem volt gond
2: dolgozni.
1: Az kihasználtsággal.
2: Nem. Hát nekünk most sincs.
1: Most sincs, igen.
2: Most
1: csak
2: sincs.
1: Hát nyilván mások voltak a
2: van, tehát igen, nekünk mindig is az akutellátásban, mert ugye itt az évek során azért az osztályunk elég sok változáson ment keresztül. 2006-ban a második emelet egy az egybe egy osztály volt, majd 2016-ban pedig ketté váltunk, és úgy lett a belgyógyászati osztály, és úgy a mi osztályunk az akut csecsemő és gyermekosztály.
1: De a profilok is egy kicsit szétváltak?
2: Összemosódnak most már. Igazság szerint a belgyógyászatnak maradt meg a gyermekgyógyászati profilok. Nekünk ugyanúgy megvan, csak ugye az akutellátás során. Tehát amennyiben infekció lép fel, teljesen mindegy, hogy milyen profilú a betegsége van a kicsinek, vagy a gyereknek, az hozzánk jön. Tehát mi lefedjük a gyerekgyógyászati képeknek a palettáját egészében. Úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok, mert a kolléganőim nagyon felkészültek ilyen szempontból, hisz nem tudjuk, hogy melyik nap ilyen ügyeletben milyen típusú alapbetegségben szenvedő gyermekeket fogunk kapni, és amellett, hogy az akut lázas állapotot kell ellátni, amellett ugye szem előtt kell tartani az alapbetegségét is.
1: És nyilván az is nagyon fontos, hogy a gyek osztályai között nagyon jó legyen az együttműködés. Gondolom, hogy ez a mindennapi gyakorlat igazolja, hogy nagyon fontos a gyeknek, ez mindig is egy erőssége, azt gondolom volt, hogy együtt tudjatok teamben dolgozni, tehát az egymás osztályok segítik ilyen módon egymás munkáját.
2: Ez évtizedek óta így működik, hogy egymásra épülünk, úgyhogy egymás munkáját segítünk
1: orvosoknak. Ez egy alapvetés,
2: a konziliumadástól kezdve, elkezdve, tehát ez működött is, és ez folyamatában az meg is tartja. Illetve hát már most az ügyeleti rendszerben is egymásra épülünk, tehát ugyanúgy belefolynak a más területen dolgozó szakorvosok a mindennapi munkánkban.
1: Nyilván itt az elmúlt 20 évben, amióta vezető ápoló vagy, ugye 2006-tól hozzá kellett neked is ahhoz alkalmazkodni, hogy nagyon sok az adminisztrációs vagy akár menedzseri teendő. Mondtad itt nekem az imént, hogy ezt elég nehezen élted meg, hogy egy kicsit elszakadtál a gyermek ágytól, az ápolástól egészen konkrétan, de hogyan látod a szakdolgozói utánpótást, hiszen neked vezető ápolóként ezzel nyilván feladatod van, annál is inkább, mert elárultad nekem, hogy 40 év után lassan nyugdíjba készülsz, tehát gyakorlatilag a saját utánpótlásodról is gondoskodnod kell.
2: Azt már évekkel ezelőtt elkezdődött.
1: Ez egy folyamat.
2: Egy folyamat volt, így van, úgyhogy az utánpótlásom megvan. Jelenleg anyai örömök gyakorolja, tehát most gyeden van a kolléganőm, bízom benne, hogy vissza is fog tudni jönni. Az ember már ezt előre tervezi, és úgy próbálja itt hagyni majd az osztályát, hogy jó kezekbe kerüljön.
1: Folyamatosan átadni, ugye, a
2: stafétabotot? Igen, igen. Illetve szakdolgozói téren is próbáltuk, és hál' Istennek az osztályunkra jellemző, amit az első mondataimban is elmondtam, hogy stabil gárda van, és folyamatosan jönnek az új dolgozók, úgyhogy én nekem most teljesen, tehát az összes státuszom jelenleg be van töltve, úgyhogy remélem, hogy ez így
1: nyugodtan
2: is fog maradni.
1: Tudsz elmenni a
2: igen, úgy szeretnék, így van, úgy
1: évekre.
2: Szeretnék, igen, elmenni.
1: Erika, legutóbb utána néztem, ahogy tegnap készültem a mai napra, hogy 2023-ban beszélgettünk utoljára, amikor az aktuális Semmelweis napi ünnepségen te Kossuth Zsuzsanna díjkitüntetésben, elismerésben részesültél. Én azt gondolom, hogy egy ápoló életében ez az egyik legrangosabb elismerés. Akkor én emlékszem, hogy akkor is így nyilatkoztál erről, és nagyon megtisztelőnek érezted ezt a címet.
2: Mindenféleképpen, és nem is, tulajdonképpen nem is számítottam rá, tehát ez egy teljes meglepetés volt, és én nagyon szépen köszönöm ezúton is az ápolási vezetésnek, hogy ezt megkaphattam. Remélem rászolgáltam a díjra, és tulajdonképpen én már nem is, tehát az ember már ettől többet nem is kívánhat, és úgy elmenni, hogy nyugodt szívvel, jó lélekkel, hogy az osztály munkáját remélem segítettem, és úgy szeretném itt hagyni, hogy stabilan, stabil gárdával, és olyan szemlélettel, mint ahogy eddig is dolgoztak a kolléganők, ugyanúgy megmaradjon.
1: Sokat beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen 1976-tól mi minden történt a gyekben, de hát én azt gondolom, hogy itt az elmúlt években ugye milliárdos fejlesztések történtek, nagyon szépen kívül belül megújult a gyek, de hát azért vannak még olyan helyek, olyan fehér foltok, amivel még van teendő, és hát egész konkrétan ez benneteket érint, ugye a
2: igen.
1: Második emeletet. Mi
2: igen,
1: az, ami várható,
2: igen.
1: Mit lehet erről tudni?
2: Hát folyamatosan, és most a gyek vezetés arra törekszik, felmérés is történt ez ügyben, hogy milyen módon és hogyan lehetne megvalósítani. Reméljük anyagi forrás is várható majd a közeljövőben, és megvalósulnak azok az elképzelések, amik szeretnénk. Tulajdonképpen a gyerekek és a hozzátartozóknak a komfortfokozatát is szeretnénk ebben a megújítással előtérbe helyezni, hisz tehát nehéz a szülőnek is, tehát bent kell lenni, helyek közel tudjuk biztosítani a minimális normát, de hát ettől több kellene. Úgyhogy bízom benne, hogy a közeljövőben ez megvalósul. A jelenlegi vezetés ezen van, úgyhogy aki már ebben részese lesz, az már az én utódom, több mint valószínű.
1: Beszéltünk arról, elárultad nekem, a december 31-ig, tehát év végéig tervezel dolgozni, tehát itt leszel még akkor novemberben, amikor egész konkrétan az 50. évfordulóját ünneplik a gyek. Készültök-e valamilyen ünnepi alkalomra, akár az osztály, hát, vagy a gyek egészében bekapcsolódtok központi ünnepségbe?
2: Központilag lesz az ünnepség, úgyhogy előadások ra készülünk, szakdolgozó előadás is lesz, illetve orvosi előadás is lesz. Úgy ez a gyekvezetés központilag szervezik, főorvosnőjék, kormai főorvosnőjék, úgyhogy bízom benne, hogy
1: ebbe tudtok is bekapcsolódni.
2: Így van, segíteni.
1: És igen. Még egy utolsó kérdés itt a beszélgetés zárásaként. Hogyan készülsz a nyugdíjas pihenő évekre? Hogyan töltöd a szabadidőt? Tudom, hogy van két unokád, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz bőven teendő. Vagy van esetleg olyan hobbi, ami akár a manapság is kikapcsol és szívesen végzed?
2: Én azt gondolom, hogy aktív nyugdíjas leszek mindenféleképpen, valóban. Az egyik gyermekem, a lányomék 170 kilométerre raknak, a fiamék azért még ők itt a közelben.
1: Akkor sokat fogsz utazni az
2: unokákhoz. Utaznom is kell, igen. Remélem itt a közelben is lesz majd unokám még. Hát, illetve nekem a hobbim a kertészet, tehát a kertészkedés, tehát remélem, hogy kit fogom tudni menni élni most már, nem csak így gyorsan és kapkodva. Nagyon szeretem a virágokat, szeretnék majd többet olvasni, egy kicsit kikapcsolódni, illetve hát otthoni dolg. Az az igazság, hogy szülők is vannak, akiket majd segíteni kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor nem lesz, tehát aktív lesz a következő évek még, tehát nem egy ilyen megülős.
1: Akkor ezekhez az aktív évekhez kívánom köszönöm neked nagyon-nagyon jó köszönöm. Egészséget, és köszönöm, hogy már befáradtál ide a stúdióba. Annak apropóján tudtunk beszélgetni, hogy 50 éves idén a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ, és egy kicsit bemutathattuk általad az akut csecsemő és gyermekosztályt. Kozák Lászlóné osztályvezető ápolóval beszélgethettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillag.rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: Folytatódik a Rendelő, benne pedig már régi kedves ismerősünket köszönhetjük, Tóth Barbarát, aki a Miskolci Aromapont alapítója, természetgyógyász, aromaterapeuta, fülakupunktúrás addiktológus, és most legújabban reflexológus. Szia Barbara, köszöntelek sok szeretettel.
2: Szia, én is köszöntelek, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: És azért mosolygunk, mert itt az imént azt osztottam meg veled, hogy szeretném úgy kezdeni a beszélgetést, hogy mindig, amikor vendégül látunk a stúdióban, akkor valamilyen új egészségügyi végzettség birtokában érkezett. Ezt szerényen azt mondtad, hogy ez nem feltétlenül így van, de most a reflexológia kerül fókuszba, mert valóban ezt nem olyan régen tanultad és végezted ezt a területet, amit most már az aromapontban alkalmazol is.
2: Igen, eddig ugye gyakornokként használtam a reflexológiát, de most már vizsgázott reflexológusként teljes jogkörrel tudom használni ezt a természetgyógyászati ágat is.
1: Érdekes a te munkádnak az aromapontban a fejlődés története, mert hogy gyakorlatilag folyamatosan tanulsz, tehát ez a fajta munka, amikor embereknek különböző problémák megoldásában segítesz, akkor ez ezt kívánja, hogy fejleszd magad, különböző területekben legyél kompetens?
2: Igen, mindenképpen ezt kívánja. És ugye szükségünk is van rá, hiszen természetgyógyászként egyébként is egészségügyi szakdolgozónak minősülünk, és ugyanúgy szükséges a pontokat gyűjteni, mint a kórházban dolgozóknak. Illetve, hát én azt szoktam mondani, hogy nekem van egy ilyen szakmai igényességem, hogy mindig még valami apróságot megtanulni ahhoz, amit eddig tudtam, és azért próbálom ezeket a szakokat úgy kiválasztani, hogy egymással nagyon jól kombinálhatóak legyenek.
1: Annál is inkább, mert hogy azt mondtad nekem erre a mai beszélgetésre vonatkozóan, hogy szeretnéd, hogyha a reflexológia és az aromaterápia kapcsolatáról beszélgethetnénk. Tehát ilyen módon érnek össze ezek a tudományterületek?
2: Igen, mindenképp, hiszen a reflexológiát is úgy kezdtem el, hogy nem szükséges ez nekem annyira, inkább megtanulom, csak megnézem, hogy milyen, és aztán érett meg bennem az, hogy ez mennyire jól kombinálható a már meglévő szakterületemmel.
1: És amikor egy-egy páciens, nevezzük így, érkezik hozzád, és ugye egy állapotfelméréssel indul a ti közös kapcsolatotok vagy munkátok, és elkezdtek közösen dolgozni, akkor érzed azt, hogy vannak esetleg olyan hiányterületek, és ezek ösztökélnek téged a további tanulásra? Van-e már a fejedben esetleg következő terv? Biztos vagyok benne, hogy igen.
2: Sokan kérdezték, de még nincsen határozott. Most egy kicsit idézvélesen pihenek. De igen, amikor bejön a vendég, akkor ugye mindenképpen először egy szóbeli állapotfelméréssel kezdek, ami azért egy viszonylag hosszú beszélgetés. És most már nagyon jó, mert megérkezett a reflexológia is az életembe, és a reflexológiával nagyon jól lehet állapotfelmérést készíteni. A talpunk sokszor hamarabb jelez, hogy bármilyen probléma van a szervezetünkben, mint ahogy azt mi megéreznénk a test fizikai szintjén.
1: Ugye azt szoktad mondani, hogy a kapcsolat a vendéggel, ahogy az imént is fogalmaztál, egy állapotfelméréssel indulsz, azt ugye mindig hangsúlyozott, hogy te hivatalosan nem diagnosztizálsz, tehát nem állítasz fel diagnózist, de hát hogyha a talpunkat nézzük egész konkrétan itt a reflexológiával összefüggésben, akkor az miről árulkodik, mert elküldtél nekem egy kis anyagot, és abban azt olvastam nagyon találóan, hogy a talpunk beszél a betegség előszobájáról is. Tehát ott már a talpon te érzed, hogy valami készülőben van?
2: Igen, ahogy az előbb említettem, a talpon, ahol megjelennek bőrkeményedések, ráncok, színelváltozások, érzékenységek, tapintásra elváltozások, ezek a reflexológus számára mind-mind hasznos információt szolgálnak, és ezek alapján megnézzük, hogy melyik területen van, hiszen minden szervnek megtalálható a talpon a kivetülése, és ott tudjuk keresni

0: Van, aki kifejezetten úgy érkezik hozzám, hogy ő talpmasszást szeretne, és van olyan is, aki állapotfelmérésre érkezik, és egy közös döntés során dől el, hogy mely természetgyógyászati ágat, mely kezeléseket fogjuk nála alkalmazni. És igen, van különbség a talpmasszázs és a reflexológia között. Nem lekicsinlem a talpmasszázst, azért az egy wellness kezelés. A reflexológia során viszont ott tényleg gyógytevékenység folyik, állapotfelmérés, mi tulajdonképpen a talpat, mint egy térképet olvassuk, hiszen minden szervnek minden kivetülése megtalálható ott, ezért is tudunk diagnosztizálni, illetve nem diagnosztizálni, de állapot felmérni is.
1: De tulajdonképpen te a vendég talpához, amikor megvan az állapot felmérés, te a reflexológia keretein belül már tudatosan nyúlsz, hiszen tudod, hogy melyek azok a pontok, amelyek ugye a belső szervekkel vannak összefüggésben, tehát tulajdonképpen neked már van egy ilyen előzetes rálátásod arra, hogy mi lehet a probléma, és már tudatosan kezeled a talpat?
0: Nyilván van persze egy előzetes rálátásom, hiszen van egy előzetes szóbeli állapotfelmérés, de én az előzetes szóbeli állapotfelméréstől függetlenül próbálom a talpat az első alkalommal felmérni, tehát a talpat is teljesen minden szervet végignézve, minden szervrendszert végigtapogatva.
1: Tehát ez is az állapotfelmérésnek a része tulajdonképpen.
0: Igen, igen.
1: És mikor javaslod egyébként a reflexológiát? Tehát, hogyha valaki elmegy hozzád, megtörténik az állapotfelmérés, akkor mit mondasz neki, hogy te azt mikor javaslod, milyen hatékonysággal működik, vagy milyen rendszerességgel kell igénybe venni, mert nyilván azért egy gyógyító folyamatban ez egy kulcskérdés.
0: Hál' Istennek nagyon sokféle probléma esetén alkalmazható a reflexológia. Itt tényleg a keringési zavaroktól kezdve a gyomor problémák, egy stresszes életmód, egy méregtelenítés, de akár még enyhébb pszichiátriai problémák esetén is, de természetesen ugyanúgy akár egy kikapcsolódásként, egy wellness kezelésként is igénybe lehet venni. Egy rossz alvás, egy tényleg egy cukorbetegség, tehát nagyon, nagyon széles körű az a probléma, ahol lehet a reflexológiát alkalmazni.
1: Ez egyébként egy kellemes kezelés, vagy mondhatjuk azt, hogy azért neked ott az egyes pontokra, amikhez ugye belső szervek tartoznak, nyomást kell gyakorolni?
0: A reflexológia fogalmának egy része az úgy hangzik, hogy fájdalom küszöbig masszírozunk, úgyhogy mindenképpen folyamatos kapcsolatban vagyok a vendéggel, és az ő visszajelzései alapján, hiszen mindenkinek egyéni ez a fájdalom küszöb, választom meg azt a nyomás erősséget, ami egyénileg alkalmazható. De visszatérve még az előző kérdésedre, nagyon jó használható akár regenerációban, akár prevencióban is, tehát hogyha valakinek nincsen semmi problémája, akkor is megelőzésként is nagyon
1: és
0: jól
1: milyen gyakorisággal, akár megelőzésképpen, akár ha már gyógyító szándékkal végzett?
0: Hát általában, megelőzésként vagy kisebb probléma, akkor heti vagy két heti rendszerességgel, akut probléma esetén heti kétszer-háromszor is javasolt az elején a kezelés.
1: Azt mondtad nekem, hogy nagyon fontos lenne arról beszéljünk, hogy a különböző területek, amivel te foglalkozol, hogyan kapcsolódnak össze, és ez a másik terület a reflexológia mellett pedig az aromaterápia, amiről itt már több alkalommal beszélgettünk veled a Csillagpont Rádióban, és most, amikor az imént kimentem a stúdióból és visszajöttem, akkor egy nagyon-nagyon kellemes illat csapott meg, és azt mondtad, hogy pusztán annyit tettél, hogy egy kellemes nyári illatot kinyitottál az üvegcsét gyakorlatilag. Valóban ez egy nyári illat. Milyen szerepet kaphat akár ez a nyári illat itt a nyára való felkészülésben? És mit hoztál nekünk
0: ez kifejezetten egy ilyen wellness illat, vagy egy ilyen

0: ilyen élvezeti, tehát semmi olyan szerepe nincs most, semmi gyógyhatása nincsen. Tényleg csak a finom illat miatt bontottam ki. Ez egy citrusos keverék, amit mára választottam magunknak, hiszen általában úgy jövök ide, hogy előtte szoktunk egy kicsit illóolajat szagolni. És hogy kapcsolódik az aromaterápia és a reflexológia. Nagyon jól kombinálható együtt a kettő, hiszen egyébként is használunk illóolajokat talpra kenve, már nagyon régóta, és ugye az aromaterápiában én úgy használom, hogy adott problémára kikeverem az illetőnek a problémájához megfelelő illóolajkeveréket, ezt teszem bele a masszázskrémbe, és mindenkinek van egy saját kis külön tégelye, és azzal a keverékkel masszírozom a talpát.
1: Ez probléma függő, hogy mikor milyen illóolajat használsz, vagy akár az egyén is megfogalmazhatja az irányodba, hogy melyik az az aroma, vagy melyik az az illat, amit ő nagyon kedvel, és hát ami nyilván akár emiatt is majd hatásos lehet.
0: Általában problémára keverem ki, és arra fókuszálok. Nem nagyon volt még olyan, hogy valaki azt mondta volna, hogy most ő ezt vagy azt szeretné a talpára, de általában egyébként megszagoltatom, hogy tetszik-e neki az illat.
1: Melyek azok az aromák egyébként, amelyeket kimondottan a talpon használtok? Mert mondod, hogy illóolajat is lehet a talpon, illetve most az imént azt mondtad, hogy különböző krémekbe vegyíted.
0: Naturkrémet használok minden esetben, és ehhez használom. Hát itt az illóolajok tárháza az végtelen, tehát tényleg itt a citrusoktól kezdve akár a borsmenta, vagy egy nagyon pici szegfűszeg tömjén bármi belekerülhet ezekbe a keverékekbe.
1: És mit mondanak a vendégeid egy ilyen aromaterápiás talpmasszázs vagy reflexológiai kezelést követően, mert ugye azt mondhatjuk, vagy mondtad talán, hogy azért nagyon jó az aromareflexológia, mert hogy az olajok a reflexológiának a hatását felerősítik, tehát ez egy ilyen fokozott kezelésnek minősül?
0: Igen, hiszen azok az olajok a talpon keresztül felszívódnak a szervezetbe, úgyhogy mindenképpen egy plusz hatást ad a kezelésnek. És hát a vendégek nagyon szeretik, már magának a reflexológiai érintésének is, hiszen az első 20 perc után ellazulnak. Volt olyan, aki még bele is szundikált a kezelésbe, és többen mondták, hogy kezelés utáni éjszaka például nagyon jól alszanak.
1: Néhány napja volt nálad az Aromapontban itt Miskolcon egy egészségpercek elnevezésű esemény. Egyébként ezt rendszeresen ugye megszervezett különböző témákban, de most ugye a reflexológia az aromaterápiával kiegészülve volt a fő téma, és ott megfogalmaztátok azt is, hogy egyébként a reflexológiától, aromaterápiától eltekintve mit tehetünk mi magunk a talpunk egészségéért? Hát mit tehetünk? Mi magunk otthon házilag.
0: Igen, nagyon, nagyon egyszerű ugye a mezítlábjárás, és ugye ez nem csak otthon bent a padlószőnyegen vagy a járólapon, hanem az udvaron az egyenetlen talajon járás. Az egyik legjobb. A lábujjhegyen járás, illetve hát annak idején a testnevelés órákról ugye ismerős az oldalélen járás, a sarkon járás, egy kis bokaforgatás. Én azt javasoltam éppen ott a vendégeimnek, hogy ezt akár még reggel egy fogmosás közben is ezeket a gyakorlatokat el lehet végezni minden nap, és ezzel már sokan...
1: többes hatása van, mert hogyha így gondolunk mondjuk gyerekeknél a lábboltozatra, a tipikus lúdtal problémára, akkor azt gondolom, hogy azokat is nagyon jól megelőzheti.
0: Igen, és jön a nyár, ugye javasoltam a harmatos fűben járást, ugye ami télen a hóban járás vált fel, ugye a harmatos fűben járás az nem kíván annyi előkészületet, mint a téli párja, esetlegesen egy lábáztatás, amit fel lehet ütni egy kis almaecettel vagy sóval, amiben természetesen illóolajokat lehet szintén használni.
1: Ebben az egészségpercek órában megfogalmaztátok azt is, hogy visszatérve egy kicsit itt az év elejére, újévi fogadalmakról, mi is szoktunk itt beszélgetni a Csillagpont Rádióban, hogy egy kutatás, egy felmérés szerint az embereknek körülbelül pusztán a 8%-a tudja azokat hosszú távon fenntartani. Ha valaki elmegy hozzád ilyen-olyan kezelésre, ebben is tudod őt egy kicsit erősíteni, hogy egészségtudatosabb legyen, és akár például egy ilyen egészségünkkel kapcsolatos újévi fogadalmat tudjon hosszabb távon tartani, ne pusztán 8%-ban?
0: Mindenképpen, hiszen természetgyógyászként, akár melyik természetgyógyászati ágat használva, nem csak azt a természetgyógyászati kezelést kapja meg a vendég, hanem mindig kap egyéb életmódterápiás javaslatokat is. Legyen szó itt az étkezésről, a vízfogyasztásról, a mozgásról, az alvásról, egyéb életmódfaktorokról.
1: Ez azt jelenti, hogy ha valaki vendégként elmegy hozzád és szeretné a szolgáltatásaidat igénybe venni, akkor gyakorlatilag egy emberre holisztikus szemlélettel tekintesz? Így mondjátok ti ezt?
0: Igen, ezt mi így mondjuk, hogy holisztikusan, tehát tényleg mi az embert... feje tetejétől a talpáig teljes egészében nézzük.
1: Meg talán az is nagyon fontos, hogy nem csak a testi adottságait, hanem próbáltok egy kicsit ugye a mentális vonatkozásokra is hatni. Igen, minden kezelés szerintem, ami nálad van, arra is hat.
0: A test-lélek-szellem egységét mindenképpen szeretjük fenntartani.
1: A holisztikus szemlélet az így valósul meg,
0: így,
1: ugye?
0: Így bizony, igen.
1: Szerintem néhány percünk, ami marad, szánjuk arra az időt, hogy egy kicsit a tavaszi kihívásokról beszélgessünk, mert hogy küszöbben az allergia, ugye, akit érint, azt halljuk léptennyomon panaszkodni, és hát jön a nyár, és szerintem, ahogy itt reggel az időjárás jelentésben elmondtam, ma ebből ízelítőt kapunk, hiszen közel 30 fokos hőmérséklet várható, úgyhogy támadnak az UV-sugarak, úgyhogy a fényvédelemre is gondolnunk kell. Hát ilyen összefüggésben hogyan gondolkodjunk, vagy cselekedjünk tudatosan?
0: Mindenképpen, és az, hogy közeleg az allergia szezon, szerintem az allergia szezon már itt van, mert nagyon sok allergiás vendégem jelentkezik már, hogy ajaj, baj van, és nagyon jó, mert nálam azért teljes körű szolgáltatás, tehát még válogatni is lehet, hiszen akár az aromaterápia, akár a fülakupunktúra, akár a reflexológia mind-mind alkalmasak arra, hogy könnyítsünk ezeken a tüneteken, illetve, hogy ezt a problémát kezeljük, és akár ezeknek a kombinációját is igénybe lehet venni. De természetesen itt azért a hétvégi eseményen is szót ejtettem arról, hogy ebben az esetben azért nagyon fontos a szervezetnek a méregtelenítése, a táplálkozás, a bélflóra helyreállítása. Ezekben nyilván mind tudok segíteni.
1: Mikor lesz a következő egészségpercek?
0: Hát valamikor május végén, június elején tervezem a következőt.
1: Körvonalazódik-e a téma esetleg?
0: Nyilván mindenképpen a nyári kihívások, azért most is szót ejtettünk ugye a citrusolajoknak a fény érzékenyítő hatásáról, ugye az előbb kérdezted, hogy a fényvédelemről is, úgyhogy ezekről mindenképpen részletesebben szeretnék.
1: Kíváncsian várjuk, téma szerintem mindig akad bőven, úgyhogy
0: mindig,
1: köszönöm szépen, hogy itt voltál, Tóth Barbara, a természetgyógyásszal beszélgettem, a Miskolci Aromapont alapítójával. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm
1: ismételten, hogy itt voltál.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Folytatódik a napos száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió FM 103.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Köszönti a Csillagpont Rádió hallgatóit a Pulzusinfo mai szerkesztője Manos Márta. Hírek, tudósítások, interjúk, gyógymódokról, kutatási eredményekről, beszélgetések életutakról. Néhány szóval így lehetne összegezni a tartalmát a műsornak, amely reményeim szerint ezúttal is kínál hasznos információkat az önök számára. Bízva ebben kívánok mindehhez jó vételt és kellemes rádiózást.
0: Pulzusinfo. Minden, ami egészség.
2: Amikor az interneten kurkáztam, hogy készüljek a mostani beszélgetésre, amelynek témája a szifilisz, akkor egy olyan cikket is feldobott az internet, amelynek az volt a címe, hogy az idén már 14 csecsemő halt bele, tehát kötelezővé teszik a szülés előtti szifilis szűrést. Ez nem egy új keletű megállapítás, pontosabban nem a közelmúltbéli adatok egyike, de mégiscsak riasztó, mert hogyha hozzáteszem azt, hogy manapság megint világviszonylatban egyre több szifiliszesről szól a híradás, így Magyarországon is egyre többen szenvednek a szifilisz miatt, akkor bizony elgondolkodtató, és minden bizonnyal ideje van mindenkor beszélni erről a betegségről. Erre kértem dr. Dóka Zsuzsannát, a Központi Kórház szülésznőgyógyász szakorvosát, gyermeknőgyógyász szakorvosát, akit köszöntök szeretettel itt a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntök mindenkit.
2: Ugye, hogy riasztó ez az adat, hogy világviszonylatban és Magyarországon is egyre több szifiliszes kerül a gondozásba.
3: Igen, elég riasztó, és sajnos mi is napi szinten találkozunk most már szülészeti ellátásunk kapcsán is szifiliszes anyukákkal, illetve nőgyógyászati betegekkel, úgyhogy ez nekünk már a mindennapok részes gyakorlatilag.
2: Szifiliszről ugye annyit tud a civil lakos, hogy vérbaj. Volt, van és lesz. De hogy minél kisebb számban forduljon elő, azért tenni kell. Hogy terjed, mit kell tudni róla, milyen jelei vannak?
3: A szifilisz vagy vérbaj az a treponéma pallidum kórokozó által okozott szexuális úton terjedő betegség, ez egy baktérium, nem csak szexuális úton, hanem vertikálisan, tehát hogy magzatot is fertőzhet például szülőnőknél, illetve szoptatással is átadható az újszülöttnek, és rossz szociális körülmények között is.
2: Vérrel is terjed? Tehát mondjuk például vérvétel során...
3: Nyilván óvatosan kell, igen, egy ilyen beteghez hozzá.
2: Na most ez azt jelenti, hogy a szűrésnek óriási jelentőség van, tehát erre fel kell, hogy készüljön az egészségügy.
3: 2025 novemberében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak jelent meg egy új szifilis szűréssel kapcsolatos rendelete, ami alapján a mi kórházunkban is elkészült egy új eljárásrend ezzel vonatkozóan, mivel az utóbbi időben nagyon megszaporodott az újszülöttkori és csecsemőkori szifiliszes esetek száma, és ez vezetett oda, hogy átgondolják az egyébként eddig is Magyarországon évtizedek óta rutinszerűen működő terhesség alatti, illetve ugye a várandós gondozás kapcsán szükséges szűrővizsgálatokat. De ez azt jelenti, hogy az eddigi első trimeszteri kötelező szűrés helyett most már a belügyminisztériumi ajánlás 3 trimeszterenként, tehát 3 szűrést javasol, illetve bevezették a szülőszobán a szülőnők szifilisz gyors teszttel való vizsgálatát.
2: Úgy is lehet szifiliszes valaki, hogy nem tud róla?
3: Abszolút. Ezt nevezzük látens vagy tünetmentes fertőzésnek. A primár fertőzés kapcsán, tehát amikor valaki megkapja ugye a szifiliszt, akkor általában 2-3 héten belül megjelenik rajta egy fájdalmatlan, fekélyszerű elváltozás, vagy hüvely környékén, vagy végbél környékén, vagy arcon, száj környékén. Ez a fertőzés módjától függ.
2: Amiről azt hiszi kezdetben, hogy valamiféle bőrelváltozás, de semmi komolyabbat nem.
3: Igen, klasszikusan például egy herpeszes elváltozással összekeverhető, és ez kezelés nélkül is tünetmentesen gyógyul.
2: Tehát nem is viszket semmit, nem?
3: Nem, néha utólag derül ki, hogy tulajdonképpen neki volt egy valamilyen sebe.
2: Ja, magától el is múlik?
3: Elmúlik, kezelés nélkül így van, és néhány héten belül kezdődnek a másodlagos szifilisznek a tünetei, bőrelváltozások, kiütések, ilyen hámló jellegű kiütések, specifikusan, tehát jellegzetesen tenyéren, talpon, de az egész testen is lehet, nagyon sokféle betegséget utánozhat, ezért még a bőrgyógyászoknak is nehézkes lehet a diagnosztika.
2: Más úton, módon befekszik az ágyba valaki után az ember, vagy megy az illemhelyre. Így is elterjedhet?
3: Ez egy szoros kontaktussal, tehát jellemzően váladékkal terjedő betegség, tehát hogy most kezet fogsz vele, akkor nem.
2: Hogy van az, hogy az ember nem tud róla? Hát egy szertelen életet élő, elővigyázatlan embernek akkor nem jut az eszébe, hogy mégis veszélynek van kitéve?
3: Hát erről szól többek között ugye a szexuális felvilágosítás nekem, ugye a gyereknőgyógyászaton belül a fiatalok között, hogy a nemi úton terjedő betegségekkel kapcsolatban igen védekezni kell.
2: Ezek az előadások, ezek mire hívják fel a gyerekeknek a figyelmét?
3: Felvilágosító jellegű előadásokat jellemzően 10 éveseknek érdemes tartani, amikor ugye megkezdik a szexuális életet, hogy milyen betegségek lehetnek, mire figyeljenek, mik a tünetek, hogyan lehet ezek ellen védekezni.
2: Az az első, aki megkapja, azt nem értem én igazán. Honnan kapja az az első?
3: Aki szintén tünetmentes abban a pillanatban is, nem tudja, hogy ő fertőz.
2: És akkor ez a bakteriális fertőzés, ennek mi kedvez?
3: Hát a klasszikus rizikófaktorok természetesen, amik minden nemi betegségre jellemzőek, tehát gyakori partnercsere, nem védekeznek, nem figyelnek oda, de a gyerekkori esetek egy része rossz szociális körülmények között szoros kontaktus útján is terjed.
2: Az nem vált divattá a fiatalok körében, hogy önmagukat szűrik? Hát elég szabatos erkölcsi világban élünk, valljuk meg őszintén. Gyakori partnercsere, ez rizikó tényezővé válik.
3: Hát az sajnos nem jellemző, hogy a tinédzserek rendszeresen járjanak.
2: Nem a tinédzserekre gondolok elsősorban, hanem a pár évvel idősebbekre.
3: Nem aki... tipikus egyébként. Ami a szűrővizsgálatokat illeti, ott a nőgyógyászati vonalon általában a méhnyakrák szűrés az, amit ugye legtöbben tudunk, és hál' Istennek sokan járnak is. A nemi úton terjedő betegségek szűrése az még nem rutinszerű.
2: Visszatérünk a kismamáknak a szűrővizsgálatára. Ha és amennyiben ezek a vizsgálatok, ezek pozitív eredményt mutatnak, akkor ad abszurdum az is előfordulhat, hogy a babát el kell venni.
3: A magzatkorban elkapott szifilisz egy magzatnál az fejlődési rendellenességeket, koraszülést, tartós károsodásokat, de akár halvaszületést is okozhat. Tehát sok minden következménye lehet. Amikor az újszülöttnél ugye jelentkeznek ezek a tünetek, ezek a második, harmadik trimeszterben anyánál frissen megszerzett fertőzések általában. És azért fontos a 3 trimeszterenkénti szűrés, mert amennyiben a vérvétel, mert ez egy vérvétel maga a szűrővizsgálat, pozitív, akkor gyakorlatilag egyszerűnek mondható antibiotikus kezeléssel, ami ebben az esetben egy kristályos penicillin, egy nagyon klasszikus gyógyszer, tünetmentessé tehető, és gyakorlatilag minden hosszú távú szövődménytől mentesül, mind az anya, mind az újszülött.
2: Tehát a magzatot is lehet akkor
3: így gyógyítani. Anyát kell kezelni.
2: Magáról a gyógyíthatóságról is beszéljünk. Nyilván fontos szerepe van abban, hogy mennyire lehet ezt meggyógyítani, hogy mikor veszik észre. Milyen stádiumban?
3: Valóban, hiszen a szifilisznek van első, másod, harmadik stádiuma is, és a harmadik stádiumban már visszafordíthatatlan károsodások is megjelenhetnek. De amikor első, második stádiumban észleljük például vérvétel valakinél ezt a betegséget, akkor a bőr és nemi beteg gondozóba küldjük nekik a feladatuk, illetve joguk, kötelességük, ugye, hogy ezeket a betegeket kezeljék és utánkövessék. Ez, ahogy említettem, penicillin kezeléssel történik, és korai stádiumban ez teljesen visszafordítható és tünetmentessé tehető.
2: Ha pedig ezt nem csípik el, akkor ezt is olvastam, ugye, akkor idegrendszeri károsodástól, agykárosodáson át akár vaksságot, bénulást is okozhat, elég riasztóan hangzik.
3: Valóban az. Ezért kell az újszülötteket, csecsemőket, akiket ezzel diagnosztizálnak, évekig után követni, és kardiológiai, szemészeti, fülörgégészeti, neurológiai vizsgálatoknak is alávetni, hogy találnak esetleg bármelyik szervrendszerben elváltozást.
2: Emlékszem, én annak idején volt olyan beszélgető partnerem itt a stúdióban, hogy panaszkodott arra, hogy ma még az orvos kollégák körében sem annyira elterjedt az, hogy ilyen autoimmun betegségre szűrjék, vagy egyáltalán vizsgálják, vagy kérdezzék a pácienseket, ha valami problémájuk van. Azért jutott ez eszembe, mert a károsodások miatt ugye más szakorvoshoz is mehet az ember, miközben nem tudja magáról, hogy szifiliszes, de valami idegrendszeri problémája van, és elmegy a neurológiára. A kollégák fejében, vagy a vizsgálati palettában mennyire van ott már, hogy a szifilisz is eszébe jusson az embernek, hogy minél hamarabb kiderüljön, hogy mi a baj.
3: Erről leginkább a bőrgyógyászok. Úgy értem, hogy ők próbálják ugye ezt a témát már évek óta feszegetni, hogy egyre több a szifiliszes betegek száma is Magyarországon, és emiatt egyre többen jelentkeznek már másod-harmadik stádiumú tünetekkel, és eljutnak neurológushoz, fülorgégészetre, szemészetre. Tehát például volt olyan előadás a 24-es STI társaságnak az ülésén, ahol több kifejezetten erre volt kihegyezve, hogy például kankós szemészeti tünetek, és akkor ott jelenik meg a szemészeten, és akkor így derül ki például, hogy gonorrea fertőzése van. Tehát, hogy minél magasabb a nemi úton terjedő betegségekkel élők száma, annál gyakrabban fordul elő, hogy nem csak nőgyógyászati tünete van például, hanem már egyéb szervrendszert is érint.
2: Mennyire stigma ez a betegség? Nyilván az is benne foglaltatik, hogy valaki rösteli, szégyeli, és azért később kerül orvoshoz, és még nagyobb baj csinál magának.
3: Valószínűleg ez így van.
2: Lehet ez ellen valamit tenni felvilágosítással?
3: Mivel ez egy könnyen kezelhető betegség, igazából valóban nagyon fontos, hogy tudjanak róla, hogy mik a tünetei, hogy hamar forduljanak orvoshoz, és minél hamarabb megkapják
2: egyébként
3: a megfelelő
2: kezelést. Egyébként a penicillin kezelést, ugye ez az első, ezt akár házi orvos is felírhatja?
3: Nem, ez a bőr és nemi beteg gondozóban történik, illetve annak a felügyelete alatt, és nekik van arra kötelességük is, hogy ezt a járványügyi rendszerbe jelentsék is, tehát a szifilisz az egy anonim módon kötelezően jelentendő, nem úton terjedő betegség, és ezt ők követik után.
2: Ez vonatkozik egyébként a gyermeknőgyógyászati szakrendelésen is, hogy jelenteni kell, ha találkozik ilyen betegséggel az ember?
3: Hivatalosan az első diagnosztizáló egészségügyi ellátónak kell jelenteni, de nálunk, illetve a régiónkban az a napi gyakorlat, hogy a bőr és nemi beteggondozó jelenti ezeket a betegeket, amikor gondozásba veszik.
2: Most rákérdezek akkor a gyermeknőgyógyászati ambulancia szakrendelés tapasztalatára. Előfordulnak? Akad gyerekkori szifilis?
3: Én magam úgy kerültem ezzel a témával kapcsolatban, hogy tavaly két olyan kislányt láttam, egy egyéveset, illetve egy két éveset, akik családi körülmények között kapták el a szifilisz betegséget, és ők kerültek a látóterembe tünetekkel, illetve már igazolt szifilisz fertőzéssel csak gyermeknőgyógyászati konzíliumot kértek, és így láttam ezt a kis beteget.
2: Ez végérvényesen gyógyítható, vagy visszatér,
3: igen,
2: de érzékenyítve lehet rá az ember, könnyebben megkapja?
3: Amikor valaki megkapja a fertőzést, akkor utána létrejönnek olyan ellenanyagok a szervezetében, amelyek ugye egy életen keresztül kimutathatóak gyakorlatilag, de ezek nem védenek egy új fertőzéstől.
2: Visszatérek a beszélgetésünk elejére. Valami okának kell, hogy legyen, hogy most újra ilyen lendületet kapott a szifilisz.
3: Azt mondják a bőrgyógyászok, hogy ennek ők leginkább azt látják a hátterében, hogy a járványügyi kötelező utánkövetésnek egyre inkább gátat vetnek a GDPR-ral kapcsolatos személyiségi jogi kérdések.
2: Ez nagyon nehéz most értelmezni hirtelen.
3: Ez azt jelenti, hogy régen ezek a betegségek járványügyileg kötelezően kezelendők voltak, és rendőrség által előállíthatónak kellett lennie az, akit kontaktnak megneveztek. Tehát, hogyha valaki bekerült azzal, hogy neki szifilisz van a bőr és nem beteg gondozóban, ő megjelölte a szexuális partnereit, őket kötelezően be kellett,
2: és
3: hogy hívják. Természetesen létezik maga az eljárás, de sokkal kevesebb joguk van a járványügyieseknek előállítani ezeket a kontaktokat, mert sokan hivatkoznak személyiségi jogi kérdésekre.
2: Hát ez már magyarázat a háttérre. Úgyhogy én szerintem a legfontosabb az, hogy tájékoztatni.
3: A csecsemő és újszülöttkori betegségekkel kapcsolatban ugye az a lényeg, hogy gondolni kell sajnos a régiónkban szifiliszes fertőzésre gyerekeknél akkor, hogyha egy nagyon rossz állapotú, tehát látványosan
2: szociálisan
3: beteg gyerek, szociálisan hátrányos helyzetből, rosszul táplálható, lázas, sok tünete van, és vagy szeméremtesti kiütések, vagy nedvedző kiütések végbél körül, arcon, száj körül. Tehát ezekben az esetekben most már a gyermekgyógyászoknak gondolniuk kell.
2: Hát meg akkor a védőnöknek is szerepe van most a tekintetben már, nem?
3: Így
2: mert
3: van.
2: Ők is elsőként találkoznak.
3: A várandós gondozás során ugye a három trimeszteri szűrések, ezek nagyon érintik a védőnőket, hiszen bizonyos körzetekben védőnői és házi orvosi várandós gondozás történik, tehát szakorvos általában nem is találkoznak az első két trimeszterben.
2: És akkor búcsúzóul még azt szeretném megtudni, hogy ez a kezelés mennyi ideig tart, vagy ez esete válogatja?
3: Két dózis benzetacil injekciót jelent, egy hét különbséggel, és utánkövetéses vizsgálatokkal, tehát vérvételekkel, amelyek igazolják, hogy gyógyultnak minősíthető-e valaki, vagy sem.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést,
3: nagyon
2: remélem,
3: szívesen,
2: hogy legközelebb szebb adatokról beszélünk.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: A következő perceket úgy kell elképzelni, hogy a szerkesztőség meghosszabbított asztalánál ülő vendégeinket köszöntöm. Köszöntöm tehát így módon a telefonvonal végén dr. Bogyó Csabát, ortopéd szakorvost, gerincgyógyászt, dr. Márkus Istvánt, ortopéd szakorvost és idegsebészt, és köszöntöm Szőke Andrást, fejlesztőmérnököt. Egy olyan újdonságról lesz szó, amelynek híre bejárta a közelmúltban a hazai médiát. Ez az újdonság a Pécsi Tudomány Egyetem nevéhez kötődik. Egy 3D-s, egy háromdimenziós kézi szkenner hasznosításáról, alkalmazásáról van szó tulajdonképpen. Kérdezem dr. Bogyó Csabától.
2: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit. Igen, erről van nagyjából szó, tehát hogy ezek a kézi szkennerek, ezek technikai területen már nagyon régóta megvannak és használatban is vannak. Ami részünkről az újdonság, az az, hogy ezeket a szkennereket ortopédiai területen a deformitásoknak a kezelésében próbáljuk meg hasznosítani, úgy a gerész deformitások, mint a mellkas deformitásoknak a területén.
1: Azt olvastam róla, hogy ez képes térbeli képet készíteni a test felszínéről anélkül, hogy bármilyen szervre káros sugárzást használna. És itt akkor már Szőke Andrástól kérdezem, kutató és fejlesztő mérnöktől, hogy lépett ebbe a körbe ön?
3: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Igazából itt egy olyan eszköz került a birtokunkban, aminek számos felhasználási lehetősége van, itt orvosi, mérnöki, illetve művészeti területen is. Mi a 3D nyomtatás és vizualizációs központban, abban az intézetben, ahol én is dolgozom, elsősorban egészségügyi fejlesztésekkel, illetve kutatásokkal foglalkozunk. Ennek kapcsán merült fel az, hogy nemzetközi irodalomban én is láttam már, hogy kísérleteznek a 3D szkennerek különböző felhasználásával, például plasztikai sebészetnél, vagy ortopédiában. És nekem az egyik kutatási témám is ortopéd sebészeti jellegű szintén 3D szkennerekkel foglalkozik. Itt az volt a gondolat, hogy rengeteg olyan vizsgálat van, ami ionizáló sugárzást használ, és ezt azért utánkövetésekben módjával lehet csak alkalmazni, illetve megfelelő indokoltsággal javasolt. Viszont sok olyan eset van, ahol szintén igény lenne utánkövetése, de ezért állandó röntgenfelvételeket nem készítenének az alanyokról, viszont a 3D szkennerek azok teljesen ártalmatlanak, illetve semmilyen káros sugárzást nem bocsátanak ki, és lehetővé teszi azt, hogy nyomon követhessük időben a pacienseknek a görbületeinek, illetve különböző deformitásainak a változását. Szóba került az is, hogy sok gyógytorna gyakorlat van, amit hosszú távon kitartóan kell az alanyoknak végezniük, és ez nekik is egyfajta pozitív visszajelzés, hogyha látják a saját értékeiket, ahogy a torna hatására azok javulnak, így további motivációt is nyernek afelé, hogy folytassák.
1: Hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni? Láttassuk ennek a működését.
3: Itt kéziszkemerekről van szó. Ezek igazából csak egyszerű fény bocsátanak ki, és a paciensek azok ott állnak a vizsgáló szobában, és ezekkel a szkennerekkel gyakorlatilag egy pár perc leforgása alatt szépen be lehet őket szkennelni, tehát ez egyfajta digitalizációs eljárás is, beemeljük az ő testi alakjukat gyakorlatilag a digitális térben, és ott különböző méréseket lehet aztán ezután elvégezni, összetudjuk azokat vonni például röntgenképekkel, és akkor a kettő kombinációjával például sokkal több információt tudunk nyerni az állapotukról, illetve hosszú távon, hogy hogyan változik a státuszuk.
1: Bogyó doktor szerint miért kell azt hangsúlyozni, hogy elsősorban a gyermekortopédia területén örülnek és üdvözítik ezt az újdonságot?
2: Azért, mert a gyerekdeformitásoknál nem csak gyerekortopédia, tehát a gyerekortopédián belül is van a deformitásokról beszélünk elsősorban. Tehát, hogy jelen pillanatban az orvosi gyakorlat az úgy működik, hogy ezeket a gyerekeket a deformitásoknak a követésére jelen pillanatban röntgennel követjük. Ami azt jelenti, hogy évente akár több alkalommal is viszonylag nagy sugárdózissal kellene róluk röntgent végezni. Most itt Pécsen szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy van egy speciális röntgengépünk, amiből legjobb tudomásom szerint kettő van az országban jelen pillanatban. Az egyik itt Pécsen, 10 éve, a másik pedig Budapesten, a Heinpál kórházban, talán 2-3 éve, ha jól tudom, ahol ilyen ultra-alacsony sugárdózissal lehet akár teljes testes vagy teljes gerinces felvételeket készíteni. Ezeket a gépeket hívják úgy, hogy EOS gépek, de ezek is akármennyire is minimális, de mindenképpen, tehát ezek is röntgen sugár alapúak, tehát hogy ionizáló sugárzás alapúak. Ezek a szkennerek nem tudják kiváltani a röntgen felvételt, vagy nem tudják kiváltani a röntgen vizsgálatot, nem is arra lettek kitalálva egyébként, de rengeteg olyan plusz információkat hozhatnak a diagnózisba, hogy az András is említette az előbb, ami plusz információként jelenik meg, illetve bizonyos szempontból helyettesíteni tudják ezeket az ionizáló sugárzó vizsgálatokat, mint például akár szerencsés esetben az EOS vizsgálat is, de nem teljes mértékben tudják kiváltani. Ilyen szempontból fontos, hogy a gyerekeknél lehet csökkenteni a szükséges sugármennyiséget ahhoz, hogy az állapotát korrekt módon lehessen követni.
1: Nem tudják kiváltani, de hogyha jól figyeltem, akkor bizonyos mértékben a tekintetben is nagyon-nagyon hasznos ennek az alkalmazása, hogy sokkal hamarabb kiderül a deformitás, és egy időben elkezdett gyógytorna vagy konzervatív kezelés kiválthatja, vagy megelőzheti a műtéti beavatkozást.
2: Igen, az abszolút.
1: Illetve nem megelőzheti, bocsánat, helyettesítheti.
2: Meg is előzheti bizonyos szempontból, mert hogy egy korrektül kivitelezett konzervatív kezelésnél nagyon ritkán jut el a gyerek odáig, hogy meg kelljen operálni. Ilyen szempontból egyetértek azzal, igen, tehát, hogy akár meg is előzheti. És ahogy tetszett is mondani, hatalmas nagy területet látok én előtte. Mondjuk, hogy a szűrővizsgálatoknál, hogyha be lehetne vezetni például ezeket a szkenneléseket, mert hogy ugye, hogy akkor 2-3 perc alatt egy szkent, azt meg lehet csinálni, teljesen ártalmatlan, tehát szűrővizsgálatra ilyen szempontból teljes egészében alkalmas, és hogy azokat a gyerekeket, ahol mondjuk a szkennelésnél valami rendellenesség alakul ki, erre mondjuk lehetne kidolgozni a későbbiekben protokollt, vagy valamit, hogy jelenjenek meg ilyen, hogy mondjam, ilyen piros felkiáltó jelek a szűrő nővéreknél, vagy gyógytornászoknál, vagy iskolákban például, és hogyha mondjuk a szkenner az azt mutatja, hogy valami nem oké, akkor ezeket a gyerekeket el lehetne küldeni ortopéd szakorvoshoz, és így sokkal korábban el lehetne ezeket a deformitásokat kezdeni, mert hogy itt ugye minél hamarabb megkapjuk a gyereket, tehát hogy minél kisebb görbületnél kapjuk meg a gyereket, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy el tudjuk vinni a kezelését odáig, hogy ne jusson el, hogy műtét legyen szükséges.
1: Egyébként új információkhoz is jutnak önök ennek az alkalmazásában?
2: Egyértelműen igen, mert hogy a röntgenfelvételen ott ugye a gerincre fókuszálunk elsősorban. Ott szögeket mérünk ki, azt nézzük, hogy a gerinc az milyen mértékben deformált, viszont ezzel a szűréssel, ezzel nem csak a gerincről van információnk, hanem a teljes törzsről gyakorlatilag. Tehát, hogy a gerinc deformitás, ez nem csak egy oldalirányú görbület, az egy háromdimenziós deformitás. Itt az oldalirányú görbületről, amit mindenki tud, hogy a gerincszerdülésben van. Itt azon kívül még két másik dimenzió is belép. Az egyik az az, hogy a csigolyák egymáshoz képest eltekerednek, tehát hogy egy csigolyák közötti rotáció alakul ki. A harmadik dimenzió pedig az, hogy a gerincnek a normális görbületei, tehát a hátunkon hátrafele görbül a gerinc, a derekunkon előrefele görbül ez a gerinc. Ez a gerincszerdülésben meg elsimul, tehát ellapul, és ebből adódik ez a háromdimenziós jellege ennek a gerincdeformitásnak, tehát a szkoliózisnak, mint gerincdeformitásnak. És a szkennereknél, amit nagyon-nagyon jól lehet követni, és amit a röntgenfelvétel viszont nem tud megmutatni, az az, hogy ugye a gerinchez bordák csatolódnak, meg a gerincnek az árnyéki szakaszon, hogy ugye nem bordák vannak, ott harangnyúlványai vannak. És ahogy a csigolyák egymáson elfordulnak, eltekerednek ezeket a bordákat, ezeket rotálják, tehát forgatják magukkal, és ez a gyerekeknél, a gerincszerdülésű gyerekeknél a görbületnek a konvex oldalán egy borda pupot eredményez, tehát ott jobban kiemelkednek a síkból a bordák, a másik oldalon, a konkáv oldalon ott meg egy borda völgy keletkezik. Tehát ott meg a mellkas fele süllyednek be gyakorlatilag a bordák, és ez elsősorban előrehajolt helyzetben látható, kifejezetten nagy mellkasi aszimetriát tud okozni. És ezt a mellkasi aszimetriát, ennek a mértékét igazából objektíven eddig nem tudtuk mérni. És itt jönnek be ezek a szkenerek, ezek

0: 20 fokos lett, és javulásunk van. Pontosan neki az, hogy ő mit lát saját magán, és ebben tud neki nagyon sokat segíteni ez a szkenner.
1: Hogy most erről a szkenerésről beszélhetünk, annak előzménye nyilvánvaló, hogy egy nagyon szoros együttműködés, kapcsolat kellett, hogy megelőzze fejlesztő és alkalmazó orvos között.
2: Így van, a téma érzékelteti is, hogy ezt úgy nevezzük, hogy ez egy interdisziplináris tudományterület, tehát több különböző szakembernek a részvételét igényli. Nyilván egy műtétnél is rengeteg különböző szakember dolgozik össze, de amikor új protokollokat vagy új vizsgálati eljárásokat igyekszünk kitalálni, akkor számba kell vennünk a friss, megjelenő, aktív új eszközöket, ami nem biztos, hogy minden területen egyaránt közismert. Most a 3D szkennerek is elsősorban inkább a mérnöki területen kezdtek el elterjedni, jelentősebben, mert ott volt rá inkább gazdasági, illetve műszaki igény, viszont mi is azt láttuk a vizsgálataink során, hogy egészségügyi vonalon is kiválóan alkalmazhatóak, és vannak olyan szkennerek is, amik már kimondottan inkább erre a piacra fókuszálnak, és ezeken a problémákon igyekeznek segíteni.
1: Deformitás, gerincdeformitása felnőtt korban is van az embernek, akkor is kezelni kell. Náluk ugyanúgy alkalmazható ez az 3D-s szkeneres megoldás, nem?
0: Elvileg igen, csak a megközelítés nem mindegy. Egy gyereknél egy még alakulóban lévő, tehát még növekedésben levő szervezetről beszélünk, amit lehet irányítani, hogy merre fele nőjön. Itt komoly esélyünk van arra, hogy a jól kivitelezett kezeléssel nem alakul ki neki olyan deformitása, ami esetlegesen eljut odáig, hogy meg kelljen operálni. A felnőttkori deformitásoknál ott igazából már olyan nagyon nagy változás a deformitás tekintetében kialakulhat, de azért alakulhat ki, mert ott a gerincben olyan kopásos jellegű, tehát olyan degeneratív elváltozások alakulnak ki, amik promotálják gyakorlatilag a deformitásnak a rosszabbodását. De önállók már azt a kezelést, amit a gyerekeknél alkalmazunk, azt már nem tudjuk alkalmazni, mert hogy ott a növekedés nekünk nem segít abban, hogy ne tudjon deformitás kialakulni.
1: Meddig gyerek a gyerek ebben az esetben?
0: Változó, általában 16-17 éves kor a növekedésnek a vége, de ennek is vannak röntgen kritériumai, aminek alapján meg tudjuk mondani, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy elvileg megállt már a növekedése, és hogy a deformitása az véglegesnek mondható. Itt jön be az, hogy hosszú távon is nagyon sokat számít az, hogy mit érünk el, milyen eredményes volt a konzervatív kezelésünk, mert hogyha azt tűzzük ki célnak, hogy 30 foknál kisebb legyen az a gerinc deformitás egészen addig, ameddig a gyerek eléri azt a bizonyos végleges kort, aminél már megáll a növekedése, akkor ez a későbbiekben nem valószínű, hogy romlik, vagy kis valószínűséggel romlik, inkább azt mondom. Egy 30-50 fok közötti görbületnél ott lehet számítani egy kisebb rosszabbodásra, viszont az 50 foknál nagyobb görbületek, azok ilyen évente 1-2 fokot tudnak romlani, tehát hogy ezek progresszíven felnőkorra, időskorra kifejezetten nagy görbületeké tudnak válni. Tehát hogy ezért lenne fontos, hogy elérjük azt, hogy ebben a 0-30 fokos tartományban tudjuk a gyereknek megállítani a deformitását véglegesen.
1: Vannak azonban olyan esetek, amikor a kezelés nem hozza meg a várt eredményt, és a deformitást helyrehozni már műtéttel lehet. Mennyire gyakori, Márkus István idegsebész szerint?
2: Jó napot kívánok! Országos szinten csak becsülni tudjuk, hogy ez deformitás miatt nagyjából 300-400 betegnél lenne igény évente. Ebből az utóbbi években nem tudott megfelelő mennyiségű műtét megvalósulni, részben a COVID-pandémiának következtében, részben az ellátórendszer tagozódása miatt. Ebben nagyon sokat léptünk előre az utóbbi pár évben. 2024 óta egy komprehenzív, mindenre kiterjedő ellátást próbálunk a Pécsi Idegsebészeti Klinika és Gyermekgyógyászati Klinika közreműködésével végezni. Mind a konzervatív, mind a műtéti kezelés egy helyen tud megvalósulni, így a várólistákat sikerült csökkentenünk.
1: De azért még most is van várólista, és minden bizonnyal ennek az is oka, hogy még mindig csak Pécsen és Budapesten juthatnak a műtéti beavatkozáshoz a rászorulók, ha jól sejtem.
2: Picit helyesbítenék, Pécsen, Debrecenben és Budapesten történhetnek ilyen műtétek. Ez nagyjából azért lefedi az országban a műtéti igényt, ez a három centrum. Én azt gondolom, hogy a betegeknek egy óriási előrelépés, hogy 2020 előtt akár több év hosszú várólistákat sikerült lerövidíteni, ebben mi is büszkék lehetünk magunkra. Évente nagyjából 150 nagy gerincműtétet tudunk végezni. Jelen pillanatban hozzánk forduló betegeket

0: gyerekbetegekről beszélek, de egy-két héten belül ambuláns vizsgálaton fogadni tudjuk, műtéti igény esetén pedig egy-két hónapon belül sorra tudnak kerülni, ami az utóbbi 10 évben soha nem volt így Magyarországon, ez egy egészen egyedi. A többi központról nem tudok nyilatkozni, szerintem ez egy óriási előrelépés az ellátásban.
1: A szkenneres eljárás, amiről beszéltünk, mikor válik gyakorlattá?
2: Még nem egy bevett rendszer, még nem egy működő rendszer. Most kezdünk el azon dolgozni, hogy ez a szkennelős vizsgálat is része legyen a gerinc deformitások konzervatív kezelésének. Még nem egy elindult projekt.
0: Igazából, ami nincs kellőképpen kidolgozva, az maga az eljárásnak a protokollja, tehát a vizsgálati protokoll, mert sokféleképpen lehet egy háromdimenziós modellt is értelmezni, feldolgozni, illetve kiértékelni a számszerű paramétereit. Viszont az, hogy ez egységes legyen, és függetlenül attól, hogy milyen klinikán van az illető, mindenhol ugyanúgy értelmezzék azokat a számokat, amiket a szkennerekkel egyébként megállapíthatunk, ezeknek a kidolgozása az, ami igazából feladatként vár a tudományos meg a mérnöki közösségre.
1: Hát kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen a tájékoztatást.
2: Mi is köszönjük szépen.
3: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: További kellemes rádiózást kívánok a Csillag.rádió hallgatóinak, akik a következő percekben tulajdonképpen már majdnem, hogy nem azt mondom, hogy egy sorozat következő részét hallják. Ez a sorozat pedig Bereczky Enikővel, generációs szakértővel, generáció kutatóval készült, és készül most is. Köszöntöm is szeretettel a generációs szakértőt a telefonvonal végén.
2: Jó napot kívánok, én is köszöntöm szeretettel és a hallgatókat is.
1: Mi a múltkor általában arról beszélgettünk, a jó múltkor, jó néhány héttel, vagy talán hónappal is ezelőtt, hogy egyfajta hitszerepet kíván felvállalni Enikő a különböző generációk között, és emlékszem, hogy hangsúlyoztuk, hogy egyáltalán nem könnyű feladat ez, amire vállalkozik ilyenkor az ember, mert hogy ez a szakadék, ez nem kicsi.
2: Ez így van, valóban. Hát nem a személyemmel szeretnék hidat képezni, hanem szeretnék segíteni olyan módszereket, olyan programokat találni a különféle generáció tagjainak, amelyekkel közelebb kerülnek egymáshoz, illetve kutatásokat is végzek ebben a témában, előadásokat tartok és tréningeket, úgyhogy ezekkel az eszközökkel szeretnék hidat építeni.
1: Önmagát Enikő egyébként úgy apostrofálja, mint intergenerációs szakértő, de hát a kutatás ebben kardinális szereppel bír.
2: Igen, igen, ez nagyon fontos, hogy kutatásokban is nézzük meg, hogy mi jellemzi egy generációt különféle tekintetben, akár a fogyasztás tekintetében például, vagy az oktatás tekintetében, vagy a média fogyasztás tekintetében, tehát különféle területeken vizsgálhatjuk a különböző generációk tagjait, és én is, amikor írok egy-egy generációról, vagy összehasonlító generációkat, akkor ezekre a kutatásokra hagyatkozom, akár saját kutatásokra, akár felelhető kutatásokra. És a könyvemben is törekedtem arra, hogy ezek nagyon szépen, precízen legyenek ledokumentálva a felhasznált irodalmi edzékében, hogy mások is megtalálják ezeket, ha ők végeznek akár erről saját felmérést, vagy szakdolgozók szoktak gyakran keresni, akik ebben a témában mélyednének el, hogy erre hagyatkoznak ők is.
1: Ennek a könyvnek a címe pedig a rejtélyes Z-generáció, ugye?
2: Igen, igen, igen.
1: Erről is beszélnénk részletesen. Előtte azonban én arra gondoltam, hogy talán nem árt, hogyha megnevezzük, vagy úgymond közhírré tesszük a különböző generációkat. Tehát ugye vannak a veteránok, vannak a boomerek, az X-generáció, YZ-generáció, ezt ugye általában tudja az ember. Az évszámokat én magam is megmondom őszintén, úgy gyűjtögettem ki, mert ezt valahogy kevésbé jegyzi meg az agy. A veteránoknak azokat nevezik, akik 920 és 39 között születtek, a boomereket ugye 46 és 64 közöttek az egyik verzió szerint, a másik verzió szerint ugye a baby boomosokat az 1940 és 1959 között születtekre mondják. És akkor őket követi az X generáció, a 60 és a 83 közöttiek, az Y generáció, a 84 és 94 közöttiek, mármint akik akkor születtek, és itt van a Z generáció, a 95 és 2009 között szülöttek. Legalábbis én ezt így tudtam lejegyezni magamnak itt az interneten kutakodván. Na most ez a Z-generáció, ami a könyvének is a címe, a rejtélyes Z-generáció. Hát mitől olyan rejtélyes ez a Z-generáció?
2: Elárulok egy kis kulisszatitkot, hogy a címadást az nem az én ötletem volt, hanem a kiadónál fogalmazódott meg ez az ötlet, de én ezt teljesen el tudom fogadni, és helytállónak tartom, hogyha az Z-generációról beszélünk, mert valóban sokak számára ismeretlenek, legalábbis az életüknek az a területe, amit az internet előtt töltenek, tehát a képernyő előtt töltenek, különféle internetes alkalmazások előtt, és ez az, ami tőlük valójában rejtélyesekké válnak az idősebb generáció tagjai számára, hiszen tetemes idő ez, 6-7-8 óra is, illetve van például most nyári szünetben sokaknál ettől még több, és annyira más, hogy mozognak az online térben, másfajta applikációkat böngésznek, máshonnan tájékozódnak a hírekről, hogy ez ismeretlenné teszi őket azok számára, akik nem veszik mondjuk az időt arra, hogy többet beszélgessenek velük ezekről a területekről, és ezeket igyekeztem feltárni. Többek között számos influencerrel, tehát TikTokerrel, YouTuberrel is készítettem interjút, hogy megtudjuk, hogy az ő csatornáik alatt milyen interakciók történnek az egy generáció tagjaival. Ezekből részleteket megjelenítettem, illetve szakembereket is megkérdeztem.
1: Borzasztó összetett ez, amiről beszélgetünk. Milyen tanácsokat tud adni? Mondta, hogy tréner is. Ugye úgy fogalmazunk, hogy rejtélyes generáció. Mire a szülő vagy a nagyszülő azt mondja, hogy a csuda fáját, hogy nem, le nem tud szakadni arról a telefonról, vagy arról a gépről, állandóan ott van a kezedben, nyomogatod, nem figyelsz rám, nem beszélsz velem, nem beszélsz a társaddal sem, vagy egyáltalán úgy kivonulsz, mintha itt se lennél, pedig hát fizikai értelemben ott van. A fiatal pedig azt mondja, hogy ő onnan információkat szed, de ugye egyik a másikat szinte görgeti, nyílik az egyik információ után, a másik, jól van ez kitalálva a különféle programok során, tehát ott tapad, ott tartja őt a sok-sok információ, amiben persze az eligazodás az nem mindig könnyű. Tehát mit tud tanácsot adni a szülőnek, a nagyszülőnek, hogy kezelje ezt a bizonyos kapcsolatot, ami megmondjuk őszintén a beszédet igen, igen ritkássá teszi a generációk között.
2: Hát nagyon jól rámutatott a gyökér problémára. Valóban a kommunikáció, a beszélgetés kellene, hogy kulcs legyen a generációk közötti kapcsolat megteremtésében egyáltalán. És sokszor ezeket az időhiány, a rohanó felgyorsult életmód is tudja akadályozni. Tehát, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy szokássá váljon a családban az, hogy beszélgetünk egymással, akkor bizony átállnak úgy napok, hogy akár 7-8 percre szűkül le a beszélgetés. Vekerdi Tamás mondta ezt még, hogy a családokban 7 percet töltenek el beszélgetéssel, és azért ez nagyon kevés arra, hogy kiépítsük a bizalmat. Ugye a bizalom építéséhez fontos az, hogy amikor beszélgetünk, akkor oda is figyeljünk egymásra, az egymás testbeszédére, metakommunikációjára. Ez különben hiányzik az online csetekből, például a fiataloknál. Ez is érdekes, és hát azt látom, hogy sokszor az előítéletek is akadályozhatják a generációk közötti kapcsolatnak a kiépülését, főleg munkahelyen, céges környezetben ezt észlelem. Ugye azt látják az idősebbek, hogy folyamatosan a telefonjukat görgetik a fiatalok, kevés információjuk van arról, hogy mi is történik ott. Lehet, hogy egy teljesen értékálló, vagy akár még hagyományőrző tevékenységet folytat a fiatal, például egy néptánc csoportnak a tagja, és hogy gyűjti össze az információt a programokról, vagy nézi a videókat, hogy a tánc koreográfiáról, de hogyha eleve abból indulunk ki egy korábbi rossz tapasztalatból, ami a fiatalokhoz kötődik, akkor így megerősödnek a sztereotípiák előítéleteké, és utána már jön a diszkrimináció. És hát ebben a személyes kontaktust tud segíteni, hogyha a munkahelyen is, ugyanúgy, ahogy a családban, időt szakítunk arra, hogy személyesen megismerjük a tőlünk eltérő generáció tagját, és ilyenkor viszont nincsen egyszerű dolgunk, mert kevés a közös téma. Már abból kifolyólag is, hogy egészen más tapasztalatokkal jövünk a munkavilágába, illetve a médiafogyasztási szokásainkból adódóan is nehezebb lett kezdeményezni például egy beszélgetést, egy ilyen könnyed small talkot a munkahelyen, mert nincs már egy olyan közös médium, amiről tudunk beszélgetni, egy közös filmről, mindenki más csatornákat néz. 20 évvel ezelőtt, mondjuk, amikor mindenki Izaurát vagy a Dallas-t nézte, akkor tudtunk egymásra reagálni generációtól függetlenül, és elindulhatott egy beszélgetés, fel tudtuk venni a kapcsolatot könnyebben a fiatal vagy akár idősebb munkatársra, de hogyha most egy fiatal ugye azt mondja, hogy ő nézte a Pingvin harcost, amint streamelt a Twitch-en, akkor már lehet, hogy 3 kérdést is fel kell tenni mondjuk egy X generációs munkatársnak vagy vezetőnek, akik éppen úgy szocializálódtak, hogy hát azért egy vezető pozícióban lévő személynek, vagy egy idősebb embernek a fiatalabbhoz képest több mindent kell tudnia, és ilyen módon mondjuk nem mernek kérdezni, és akkor már rögtön elakad a kommunikáció, mert hogy hiányzik az a közös valóság, a közös előismertek, vagy akár a közös nyelv is, ami alapját kellene, hogy képezze a kommunikációnak. Ezért egy olyan közegben élünk most a 21. században, amikor már nem elég olyan kevés időt szánni a kapcsolatfelvételre, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hanem tudatosan törekedni kell arra, hogy kiépítsük az utat egymáshoz beszélgetésekkel, vagy akár különféle programokkal, mind a családban, mind a munkahelyen.
1: Hát ezt nagyon nehéz építgetni, az az igazság akkor, amikor a családon belül a tagokat, az ifjabb generáció tagjait, igen nehéz meggyőzni arról, hogy ne írj nekem a cseten, hanem hívj fel telefonon, mert egyrészt rossz a szemem, és nem tudok visszapötyögni neked, másrészt gyorsabb, harmadrészt ugye ebbe szocializálódott, az Y, vagy az X generációt említetted, de hát a baby boomosok meg még inkább annak vannak kitéve, hogy sokkal többet kell tanulni, hogy alkalmazkodjanak, hogy megértsék ezeket a, megértsék a rejtélyes Z-generáció tagjait, akik ugye már unokák, dédunokák kategóriába esnek. És valóban, ahogy említetted, volt egy tévé, egy műsor, ott ült az egy családépítő, egy közösségépítő funkciója is volt a tévének akkortájt. Aztán meg a közös étkezések. Hát azok is eltűntek az életünkből, már aki hagyja, hogy eltűnjön. Tehát az is egyfajta találkozásra, kommunikálásra ad lehetőséget. Tehát minden megváltozott körülöttünk, és az imént azt mondta, hogy több idő kell arra, hogy felvegyük a kapcsolatot, megértsük egymást, és kialakítsuk ezt a hidat, úgymond. Na de pont ebből van a legkevesebb, ebből az időből.
2: Ez így van, nagyon felgyorsult az életünk, és hát a közösségi médián is lehet látni, hogy nagy a verseny a figyelemért, hogy megragadják a figyelmünket, ahogy ön is említette, hogy jön a következő hír, jön a következő érdekes tartalom. Tehát ilyen módon nagyon nagy tudatosságra van szükség a média használatban is, és pont azért ennek az oktatása még nagyon gyerekcipőben jár. Sőt, ha az idősebb generáció, a szülői generáció sincs, előtt sincs egy kitaposott út, hogy hogyan tudná ebben segíteni a fiatalabbat. Úgyhogy nagyon sok a kihívás, az akadály ebben. De úgy gondolom, hogy a prioritások, a tudatosság, az sokat segíthet, hogy mi számunkra fontos, mi a lényeges, amellett, hogy mindig rohanunk, hogy meg tudjunk élni, hogy biztosítsunk a gyermekeink, utódaink számára is az anyagi feltételeket, amik ehhez fontosak, de ugye emellett vannak más feltételek is, amik fontosak, lelki, az emocionális kapcsolódás, ez elengedhetetlen. Robert Waldingenék a Harvardi Egyetemen végeztek egy több generációt átívelő kutatást, amin arra voltak kíváncsiak, hogy mitől boldogok az emberek az életüknek a végén, mi teszi őket boldoggá, és magyarul is megjelent a kutatásaiknak az elemzése, a jó élet az a címe a könyvnek, és nagyon érdekes felfedezések vannak ebben, de szumma szumárum az a lényeg, hogy az emberi kapcsolatok azok, amik az embert boldoggá teszik, nem a fényes karrier, nem a
1: vagyom
2: magas színvonalú, igen, anyagi jólét, hanem az emberi kapcsolatainak a minősége. És én úgy gondolom, hogy ez generációtól független. Jól bizonyítja az is, hogy amikor vége lett például a Covid-nak, a nagyobb hullámoknak, akkor én végeztem erről egy kutatást a Nemzeti Hírközlési Média Hatóság részére, hogy mi jellemezte a különféle generációknak az eszközhasználatát, és azt lehetett látni, hogy minden generációban, tehát még a fiataloknál is, akik igen sokat használták ezeket az eszközöket, megvolt a nagy igény arra, hogy térjenek vissza személyes kontaktusba, az érintkezésekbe, kortársaikkal és családtagjaikkal is, mert azért a személyes érintkezést ezt nem tudja pótolni.
1: Bizony, bizony. Nekem is az jutott az eszembe, hogy hová vezet az, hogyha az emojokat meg a szívecskéket helyezzük előtérbe egy ölelés, egy simogatás, egy kézfogás helyett.
2: Igen, igen, pontosan. Kényszerhelyzetekben nyilván nagyon sokat tehetnek értünk, még akár a mentális jólétünkért is ezek az eszközök. Én említette azt, hogy a baby boomerek generáció, tehát ilyen 60 fölöttiek azért igen, kevésbé komfortosan használják ezeket az eszközöket, de azt lehetett látni, hogy nagyon sokan pont a kapcsolódás miatt
1: megtanulták.
2: A COVID alatt megtanulták, igen. Ugye egy kölcsönös tanulás indult el, a fordított szocializációnak nevezi ezt Csepeli György szociológus, hogy amikor is a fiatalabbak tanították az idősebbeket, és nyitottak voltak. Azért azt lehetett látni egyre többen, az idősebb generációból is, arra, hogy ne egy idősebbtől tanuljanak, hanem fiatalabbaktól, és pont amiatt, a cél miatt, tehát itt is a prioritások, a célok, hogy ne veszítsék el a kapcsolatot a pandémia alatt sem a unokáiktól, a fiatalabb nemzedékektől, és kórházakban, Amerikában vizsgálták a videóhívásoknak a hatását. Azt lehetett látni, hogy jó hatással volt akár a gyógyulás szempontjából is, és nem csak a betegeknél, hanem a hozzátartozóknál is a szorongás mértéke csökkent a videóhívások után, de tehát egyáltalán nem vagyok technofób magam sem, hanem elismerem, hogy nagyon sok hozzáadott értéke van a digitális technológiának, még a mesterséges intelligenciát is használom a mindennapjaimban, de az nagy kihívás, hogy hogyan lehet ezt úgy jól használni, hogy ne az emberi kapcsolatoknak, vagy akár a generációk közötti kapcsolatoknak a rovására legyen.
1: Hát igen, ezt most tanuljuk. Ezt most tanulja idősebb, igen, fiatalabb egyaránt a saját magunk érdekében. Van 2 perc arra, hogy megválaszoljuk azt, hogy minek alapján határolódnak el a különböző generációk? Minek alapján határozzuk el, vagy választjuk ki, vagy ugye én évszámokkal kezdtem itt a beszélgetést. Mi dönti el, hogy most valaki az X generáció? Hogy született meg egyáltalán, hogy ők az X generáció, vagy az Y generáció? Mi történt mondjuk 60 előtt a X generáció életbelépésével, meg mi történt 83 után?
2: Manheim Károly magyar származású szociológus határozta meg a generáció definícióját, ami használatos, és arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég a kronológiai együttérjűség, hanem meg kell nézni minden generációnak az úgynevezett formatív éveit, amikor fiatal volt, gyermek volt, míg a identitása, a személyisége fejlődött, hogy ebben az időszakban milyen nagy horderejű események, akár politikai, gazdasági, kulturális, és hát talán pirossal írnánk ezt, hogyha egy táblán lenne, hogy technológiai események az ő életüket, amelyet közösen egy nemzedék, azonos nemzedék tagjaiként éltek meg. Ez határozza meg a generációnak, egy-egy generációnak a jellemzőit, karakterisztikáit, és ezeket lehet látni különben az elnevezésekben is. Említette a veterán generációt, ugye körülbelül a
1: 20
2: és 45 előtt születteknél, ott az idősebbeknél a világháborúknak a túlélés volt ilyen. Utána jön az baby boomer generáció, ez egy amerikai elnevezés, ott volt egy nemzedékből, tehát
1: a Ratko korszak nálunk például.
2: Igen, igen, igen. Viszont nagyon fontos, hogy egészen másokból volt Amerikában, ott egy gazdasági fellendülés volt, annak hatására született több gyerek nálunk, Ratko Anna népegészségügyi miniszter intézkedésének köszönhetően, és azért nálunk más jellemezte a kulturális hatások miatt, a politikai tényezők miatt a nemzedéknek a jellemzőit, mint mondjuk Amerikában a akkori fiatalokat, a szabad szerelmet, szabad ideológiákat hirdető hippiket. Tehát erre is érdemes odafigyelni, illetve aztán jött az X generáció, ott a rendszerváltás nemzedéke, tehát a rendszerváltás volt egy ilyen nagy horderejű esemény a fiatalkorukban, majd az Y generáció itt több nagy horderejű eseményt említhettünk, de például Amerikában 9-11 nemzedéknek is nevezik őket, mivel a generációjukban egy nagy megrázkódtatás volt a 2001-es szeptemberi támadás az ikertornyok ellen Amerikában. Aztán jött ugye a 2007-es gazdasági világválság, de a közösségi média is megjelent már az életükbe, az IVIV, aztán a Facebook, és ugye most itt az Z-generáció, akit Covid nemzedéknek is neveznek. Én is megkérdeztem egy 200 fős felmérésben, és több mint az 50%-uk azt nyilatkozta, hogy lehetne, igen, mert annyira beépülnek ezek az emlékek, amik a pandémia alatt történtek az ő nemzedékük meghatározásába is, ő meghatározásba is. Tehát körülbelül ezek a
1: vízválasztók, mondjuk így.
2: Vízválasztók lehetnek, igen, akár, igen.
1: Nekünk viszont a hírek a vízválasztóink, mert mindjárt kezdődnek a hírek, úgyhogy megint csak azt tudom mondani, kedves Enikő, hogy folytassuk majd ezt a beszélgetésünket,
2: rendben,
1: jó? Köszönöm rendben. Szépen még egyszer Berecki Enikő generációkutatónak a tájékoztatást. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Mert jó. Púlzus Info. Minden, ami egészség.
1: Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nőknek mintegy 10%-át érinti. Krónikus, jóindulatú betegségnek apostrofálják. De vajon mit kell tudni az endometriózisról? Mi is ez egyáltalán? Hiszen ha jól belegondolunk, jó néhány évvel, talán évtizeddel ezelőtt még viszonylag keveset hallottunk róla. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Krauk Barbarát, szülésznőgyógyász szakorvost, akivel az endometriózisról beszélgetünk az előttünk álló percekben. Most doktornő, mit kell tudni erről a krónikus, jóindulatú betegségről?
2: Én is köszöntöm a hallgatókat és a lehetőséget, hogy meséltek róla. Nagyon jól megfogalmazta Márta, hogy valóban egy nagyon-nagyon nagy megfigyelés, hogy miért lehet, hogy ilyen gyakori ezt nekünk. Annyira érdekesen szemléltették, úgyhogy gondoltam, hogy a hallgatókat is érdekelheti, ez most így beugrott, hogy amikor az egyetemen ültünk a nőgyászati tanszéken, vagy ezen a részen is tanultunk róla, akkor az egyik előadó azt mondta, hogy képzeljük el, hogy amikor ő fiatal volt, azért nem állok a nagy titkot, hogy ez egy idősebb professzor úr volt, amikor ő hallgató gyakornok volt, akkor hogyha találtak egy endometriózist a hasüregben, ez általában egy endometriotikus ciszta volt, tehát egy úgynevezett csokoládé ciszta, ezt is sokan ismerik ezt az elnevezést, akkor el kellett dobni a ceruzát, tollat, ambulanciát, mindent mindenkinek az egész házban azonnal, és oda kellett rohanni a műtőbe, és mindenkinek meg kellett nézni, hogy ez hogy néz ki, és mi is ez, mert olyan ritkaságnak számított. Ehhez képest most minden tizedik nő hasában aktív endometriózist találunk.
1: De mivel függhet ez össze? Táplálkozással, életmóddal?
2: Hát ez az, amire még nagyon sok kérdésünk van, és a tudomány igazából rengeteg munkacsoport és a világ minden részén kutatják és keresik az okokat. Eddig nem igazán találtunk összefüggést, azért egy pár megfigyelés és egy pár gondolat azért van. Az egyik az valószínűleg a dioxin nevezetű ilyen növényvédőszer, ami a vöröshúsokban, meg nyilván a tápláléklánc legtetején élő állatokban halmozódik fel a leginkább. Úgy tűnik, hogy ezzel van összefüggés, illetve maga az a helyzet, valószínűleg én inkább erre az utóbbira gondolok nagyobb problémának, maga az a berendezkedés, ami kialakult, hogy nem mondjuk valaki 18 éves korától gyermeket vállal, majd sokáig szoptat, majd újra gyermeket vállal, majd újra sokáig szoptat, magyarul sokkal kevesebbet menstruáltak a nők mondjuk a múlt században, mint most. Tehát most, mire valaki odáig eljut, hogy gyermeket vállal, ugye erről az előző beszélgetésben is volt szó, addigra már, ha belegondolunk, akár 100-200, nem is tudom matematikailag, hogy jön ki, menstruáció zajlotta az életében, hamarabb is kezdenek ugye a lányok, ez is ugye egy megfigyelés a tudománynak, hogy már 11-12 évesen most már abszolút elkezdődnek a ciklusok, még a múlt században ez mondjuk 16-17 éves korban indul csak, tehát sokkal hamarabb is indul az ivar érettség, meg ezek a menstruációs ciklusok, illetve sokkal több is van addig, amíg valaki gyermeket vállal. És valószínű ez a sok-sok menzesz, ez az oka részben annak, hogy valamiért be is kapcsolnak ezek az endometrium sejtek. A betegségnek tulajdonképpen az a lényege, hogyha valaki nem tudná, hogy a méh nyálkahártya, ami ugye alapvetően csak a méhen belül kéne, hogy megtalálódjon, vagy kéne, hogy ott legyen, és minden hónapban ugye hormonális hatásokra megvastagszik, várja szeretettel a beágyazódó megtermékenyült petesejtet, de amikor ez nem következik be, akkor leválik vérzés kíséretében. Ez ugye a rövidítve a ciklus. Na most előfordul az, hogy valamiért a hasüregen, tehát a méh testen kívül is megtalálhatók ilyen nyálkártya szigetek, és mivel ezek hormonérzékeny szövet, ezért ez ugyanúgy reagálni fog a hormonális hatásra, mintha méhen belül lenne, ő nem tudja, hogy ő nem ott van. Na most hol lehetnek ezek a szigetek? Hát ez nagyon érdekes, mindenhol. Tehát nyilván leggyakrabban a kismedencében, ott a méh körül fogjuk megtalálni, akár a méh falban, a méh izomzat rostok között, ezt egy külön elnevezést is kapott ez az adenomiózis, de meg fogjuk találni a kismedence falán, meg fogjuk találni a petefészken, olyankor képez egyfajta speciális cisztát, ezt hívjuk csokoládé cisztának, mert olyan, mint egy forró csokoládé, amikor az ember kettivágja és kifolyik belőle, ugye ez az alvat vér tulajdonképpen, ami ott gyűlik menzeszről menzeszre, de képzelj el, hogy megtalálhatok akár az agyban, akár a tüdőben, sajnos nekem egy viszonylag közeli ismerősöm kapott nagyon-nagyon sokszor PTX-et, tehát így összeesett a tüdeje legalább 10-szer, egy fiatal egészséges lány, senki nem jött rá, hogy esetleg az endometriózis állhat el mögött, hogy mindig elválik a tüdő mellhártya a felülettől, és ettől összeesik a tüdeje, amíg végül sajnos el is vesztettük őt fiatal lányként. Tehát, hogy egészen elképesztően színes. Én találtam már válizületben endometriózist, amire senki nem jött rá, már nézegették így, nézegették úgy, és onnantól kezdve, hogy kikapcsoljuk, vagy megpróbáljuk hormonálisan befolyásolni az endometrium szövetet, megszűntek a panaszok. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon heterogén, nehéz sokszor a diagnosztikája.
1: De egyértelműen összefüggésbe hozható a havi ciklussal.
2: Igen, abszolút, tehát ez biztos, hogy mondjuk ez egy a válizületes történet, az érdekes volt, hogy egy ponton az ember rákérdez, hogy a menstruációs ciklusok összefüggnek a panaszok, a fájdalmak, és akkor el tudja mondani a páciens, hogy igen, minden egyes menzeszemnél pokoli fájdalmat élek meg az egyik karomba, és alig tudom mozgatni a karomat. De alapvetően az a problémájának a betegségnek, és azt mondják a tanulmányok, hogy az Egyesült Államokban 9 év, amíg egy páciens eljut a diagnózisig, onnantól, hogy panaszos, és járja az orvosokat, ez 9 év, ez magyarországi adatok alapján 4 év, ami még mindig úgy tartjuk, hogy sok, de ebben egyébként jók vagyunk. Ez valószínűleg egyszer csak azért van, mert könnyebb orvoshoz jutni Magyarországon, így nőgyógyász szakorvost elérni, mint az Egyesült Államokban. De hogy az azért van, mert hogy a legvezetőbb tünet az igazából a menstruációs fájdalom. És a menstruációs fájdalmat egyrészt nehéz mérni, mert mindenkit ugye nehéz összemérni, hogy kinek mi a fájdalom küszöbe. Másrészt pedig még mindig az

0: gatyfájdalomcsillapítót. De nem.
1: Hát
0: Tehát,
1: hogy
0: hogy
1: ne? Hát
0: ez...
1: kimondottan van menstruációs görcsökre való oldószer is, ugye?
0: Hát nyilván tudunk, hát igazából kifejezetten menstruációs görcsre nincs, ugye a menstruációs görcsöknek, tehát a menstruációs fájdalmaknak kettő csoportját különítjük el. Az egyik forma az, amikor maga a fájdalom a betegség, ezt hívjuk primár formának, amikor maga az, hogy fáj a menze, szóval mögött semmilyen patológia nincs, hanem egyszerűen csak valószínűleg túlságosan erősen húzódik össze a méh, az elzárja a saját vérellátását, és ez egy iszkémiás görcsös fájdalmakhoz vezet, illetve maga ez a prostaglandin nevezetű anyag több szabadul fel ilyenkor ezeknek a hölgyeknek a méhében, ményelkártyájában, és valószínűleg az nagyobb fájdalom inget vált ki. Ez az egyik forma. És az az igazság, hogy nagyon könnyen tudja utánozni az endometriózist. Az endometriózisnál is hasonlóan nagyon fájdalmas, de mégis azért vannak nagyon célzott kérdések, amiket, hogyha felteszünk, és nagyon véghallgatjuk a páciensnek, hogy pontosan milyen a fájdalom jellege, hány napig tart, vajon szexuális élet közben is van fájdalma, van-e spontán fájdalma, csak úgy, vajon van-e végbélbesugárzó vagy székelési panasza, amikor menstruál, vagy például vizelési panasza, amikor menstruál, mert lehet, hogy a hólyag alapon vannak ezek az endometrium szövetek, betörhetnek a végbél vastagbél irányába, tehát akkor ugye emésztési panaszok formájában jelentkezik, amikor nagyon tipikus, hogy adenomiózisban, tehát azt a formát, amikor a méh izomfalában van elszorva a szigetecskék, akkor például a puffadás a vezető tünet, mert hogy gyakorlatilag a végbél utolsó szakaszát zavarja ez az egész rész, és ez visszatevődik aztán a vastagbélre, és a puffadás a vezető tünet. Tehát nem olyan egyszerű a diagnosztikája ennek, de azért többnyire el tudnak mondani egy-két nagyon tipikus dolgot a lányok, és hogyha ezeket elmondhatom így egy pár szóban, akkor nagyon sok hölgy, én azt gondolom, hogy magára ismerhet. Ilyen, amit már említettem, hogy nyilván a menzesz fájdalom, ezt értjük, de ezzel még nem jutottunk közelebb. Ilyen a középidős fájdalom, ez egy nagyon tipikus endometriózisra jellemző gyanú, hogy nem csak a menzeszkor vannak menstruációs fájdalmak, hanem középidőben is hasonló fájdalmakat él meg egy hölgy, ez nem normális. Az, hogy a szexuális aktus során bizonyos pozitúrákban, jellemzően mély behatolásoknál, bizonyos helyzetekben nagyon nagy fájdalmakat él meg a hölgy. Vagy az, hogy barnás vér vezeti be a menzeszt, ez egy nagyon tipikus endometriózisra, persze ne ijedjen meg, akinek semmilyen más tünete nincs, és abszolút nem fájnak a menzeszei, de mégis barnás vér vezeti be a menzeszt, az nem ez lesz. De hogyha ezeket, amiket elmondtam, kíséri még az is, hogy ilyen sötét, barnás, piszkos vér vezeti be a menzeszt, az nagyon erős gyanújel. Ilyen az, hogy a fájdalom jellegre évről évre rosszabb. Tehát, hogy azt tudja elmondani a lány, hogy hát igen, most én vagyok, mit tudom én, 22 éves, 10 éve menstruálok, a 10 év alatt évről évre én egyre rosszabbul vagyok. Először csak az első nap fájt, most már 3-4 nap is fájdalmas, középidőben is fájdalmas. Úgyhogy nagyjából ezek azok az alarmírozó tünetek, amiket azért, hogyha így tényleg én azt tudtam mondani, hogy ez egy pár kérdés, tehát igazán nem is kell ultrahangoznom, és már azt tudom mondani, hogy hát ez erősen felveti a gyanút, és akkor a kérdés az, hogy itt mi következik.
1: Hogy lehet gyógyítani?
0: A gyógyítás ez egy kicsit komplex, tehát na itt jönnek be a nehézségei a dolognak, mert maga a diagnosztika is nagyon nehéz, ugyanis tulajdonképpen ez csak laparoszkóppal lehet diagnosztizálni, tehát magyarul, hogy benézünk a hasüregbe egy műtét által. Na most ezt csak nem mondhatjuk minden fájdalmas menstruációs hölgynek, hogy hát akkor magát műtőasztalra kell fektetni, mert ez nem realitás sem az egészségügynek, sem a valóságban. Úgyhogy hát igazából vannak ultra, ami itt talán a kulcs, hogy vannak endometriózis centrumok, vannak endometriózis specialisták. Magyarországon ebben jók vagyunk. Van több helyen, több városban, én azt hiszem, hogy országosan mindenhol, minden nagy centrumban dolgoznak kollégák, őket kell felkeresni. Az endometriózis.magyarország.hu oldalon ezeket elérhetők, hogy hol vannak ilyen centrumok, akár az állami, akár a magánszférában. Ők fogják tudni ezt diagnosztizálni pontosabban, mert olyan speciális ultrahangozás technika és olyan magas minőségű ultrahanggép kell, ami látja ezeket az endometrium szigeteket, meg csomókat a méhen kívül. A te megoldás az még mindig a műtét leggyakrabban, illetve a hormonterápia, magyarul általában fogamzásgátló, de vannak most már újabb gyógyszerek is.
1: Van néhány kérdésem, amit itt összeírtam, ugye ha összefüggésbe hozható a ciklussal, akkor felvetődik a kérdés, hogy amikor elmúlik a ciklus, tehát már nem fogamzó képes anya, akkor vajon elmúlik magától ez az endometriózis, ha van?
0: Úgy de jó kérdés. Igen, az lenne a logika, hogy igen. És alapvetően Igen, tehát hogy a

0: teljes kimaxa, nyilván ez egy ugyanúgy egy ösztrogén érzékeny, úgymond daganat, hogyha nyilván nem egy rossz indulatú, viszont mutat rossz indulatúságú hajlamot, hiszen például szúródhat az endometriózis. Tehát akár távoli utakra is elkerülhet a szervezetben, illetve hát nagyon csúnya ugye hasi összenövésekhez vezet, úgyhogy ilyen szempontból azt is szokták mondani, hogy félig rossz indulatú hajlamú, de nyilván nem kell kemoterápia meg hasonlók a kezeléséhez. Alapvetően a logika azt kívánná meg, hogy igen, de mégis azt látjuk, hogy például az adenomiózis esetében akár rosszabbodhatnak is néha a tünetek, és még rosszabb fájdalmakat élhetnek meg, vagy nagyon nagy vérzészavart. Nem is igazán, ugye, amikor beáll már a klimax, hiszen ez egy hormonérzékeny folyamat, tehát így az ösztrogén fogja, meg nyilván a hormonális ciklus fogja fokozni az endometriózisnak a burjánzását, és érthető okokból ez, hogy elmúlik az ösztrogén hatás, akkor azért ez meg fog szűnni, de maga a perimenopauza viszont, tehát azok az évek, amik átvezetnek minket a klimaxon, ami akár 5-10 év is lehet, addig nagyon-nagyon sokat tudnak romlani a tünetek.
1: Vajon befolyásolja a gyermekvállalást, a fogantatást?
0: Sajnos igen, tehát ő a vezető oka, ami a meddőséghez vezethet. Azt szoktam mondani, hogy ez a rovar-bogár effektus, tehát hogy az endometriózisban a küzdő hölgyeknek egy nagy része valóban meddőségi panaszokkal küzd, és ez az egyik vezető tünete tulajdonképpen az endometriózisnak. Tehát lehet valaki teljesen tünetmentes, ezt elfelejtettem mondani a tüneteknél, hogy igaz ez a nagy fájdalom, meg ez a nagy nehézség, meg minden, de előfordulhat az, hogy valaki teljesen tökéletesen jól van, és abszolút nem fájdalmasak a menzeszei, és az első tünete az, hogy nem jön össze a baba. Ezeknek a nőknek, akik ott állnak sorban a meddőségi klinikán, hogy sorra kerüljenek, ezek hasában 50%-ában ott az endometriózis. Tehát inkább ez a rovar-bogár effektus, hogy nagyon sok endometriózis van a bolygón, hiszen minden tizedik nő érintett, de ezeknek csak egy része lesz meddő, viszont a meddőségi klinikán, vagy a meddőségi panaszokkal küzdő hölgyek felének endometriózisa van.
1: Arra van már valamiféle adata, kutatások, vizsgálódások nyomán, hogy vajon mitől függ az, hogy merre megy, merre szóródik. Ugye úgy fogalmazott, hogy szóródhat ez az endometriózis, és emlékszem, ezt a bárba megjelenő lehetőséget is említette. Tehát az, hogy valamely része az ember testének vagy szervezetének gyengébb, az vajon befolyásolja a vándorlás útvonalát?
0: Nem tudunk ki erről, tehát ami itt még tovább csavarja a képet, hogy még férfiban is találtunk endometriózist, tehát ez ugye megint oda vezet vissza, hogy hogyan alakul ki. Most olyan elméletek vannak, ez a bizonyos retrográd elmélet, ez nagyon vezet, hogy a petevezetőkön visszafelé csordogál, tehát hogy nem csak kifelé halad az endometrium és ezáltal a menstruáció, hanem befelé a petevezetőkön is a hasüregbe, és talán ott megtapad, és talán, tehát például összefüggés találtak a menstruációs ciklus, vagy vérzés alatti szexuális élete, hiszen akkor még inkább fölfelé nyomjuk ugye ezt a szövetet, és akkor előfordulhat, hogy jobban megtapad. De ennek az mond ellent, hogy van, akinek mondjuk primeren csak a tüdejében találunk endometriózis. Például most már rutinszerű, hogy egy endometriózis specialista az meg fogja nézni a rekeszizmot is. Tehát ez az ember el se gondolná, de még a szem üregben is találnak endometriózis. Tehát tényleg elképesztően heterogén, nyilván ezek azért a súlyosabb történetek, de hogy most már rutinszerűen beépült a diagnosztikába ez is. De nyilván leggyakrabban azért alapvetően ott a méh körüli területre kell gondolni, petefészek, hashártya, hasüreg, szallagok, amik tartják. Az is egy kutatási elmélet, és abszolút tartja magát ez is, hogy ezek már eleve velünk születnek, és hogy ezek az endometrium sejtek nem úgy születünk, hogy csak és kizárólag a méhen belül található, hanem valószínűleg a rendszer nem tökéletes, és ezek elszóródnak már igazából embrionális korunkban oda a kismedence körül, de ezek inaktív szövetek, és a sok-sok menstruáció által, és a sok-sok hormonhatás által, amikor be vannak ezek kapcsolva, vagy tehát érintve vannak a hormonális impulzus által, ezek aktiválódnak. És itt jön be az, hogy 100 évvel ezelőtt soha nem láttunk ilyet szinte. Nyilván akkor is volt csak a diagnosztika, gyerekcipőbe járt, nem volt laparoszkópia, nem operálgatták szanaszét a nőket. Volt, de sokkal ritkább volt.
1: Ez szerzett és genetikailag kódolt betegség is lehet egyaránt, ugye?
0: Nem találják egyelőre a gént. Keresik, nagyon kutatják, egyre nem találtak semmilyen összefüggést.
1: Valamennyi betegséggel kapcsolatban felhívja a szakember a figyelmet általában a rendszeres szűrésre, a megelőzésre. Most itt az endometriózissal kapcsolatban milyen új intézkedéseket lehet javasolni egyáltalán?
0: egy nehéz kérdés. Gyakorlatilag én arra hívnám fel a figyelmet, így most már szerintem erre így a különböző szervezetek is rájöttek, leginkább alapítványok, meg civil szervezetek, hogy a hölgyeknek kell felhívni a figyelmét, és edukálni a nőket és a fiatal lányokat, tehát már akár az oktatásba beépíteni, az lenne nyilván a leghasznosabb, hogy az iskolában már megtanulják a gyerekek azt, hogy mi az a menstruáció, hogy működik, és mi van akkor, hogyha ez nem egészséges. És mire kell figyelni, hogyha nem tud iskolába menni a kislány, mert hogy az még egy nagyon kutatott és forrongó terület, hogy ez már a kis tinikorban is, tehát egy kis gyermekkorban is elindulhat az ED, sőt, leggyakrabban elindul az endometriózis, és azokat ugye gyereknőgyógyászhoz fogják vinni, vagy sehova, mert hát a menzesz fáj, és valahogy még mindig be van épülve ez a köztudatba a szülőkbe, hogy szegény kislányát biztos kis gyenge fáj, hasa, hát na, de nem, tehát, hogy ha fáj a kislányomnak a hasa, ha nem tud felkelni az ágyból, ha nem tudom őt iskolába vinni azokon a napokon, ez alarmírozó, ez nem egészséges. Ha a hasmenése van azokon a napokon, hogyha hány azokon a napokon, ugye ezek mind a hashártya izgalom jelei, hogy nagyon rosszul van. Ha nem hat a fájdalomcsillapító, ez is egy nagyon tipikus kérdés, a fájdalomcsillapító hatni fog? Beveszi a kisgyermek és megy a dolgára, vagy fiatal lány? Nem hat neki, vagy nagyon minimálisan hat, az nagyon gyanús. Hogy erre lehet csak felhívni a figyelmet, ezen dolgoznak ezek a civil szervezetek, és nyilván én is a különböző közösségi médiás csatornáimon, hogy megértessem a lányokkal, hogy mikor kell endometriózis specialistához fordulni.
1: Hát én azt hiszem, hogy akkor mi most megtettük a kötelességünket dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvos segítségével, amelyet köszönök szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Pulzus Info, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Kedves hallgatóink, a Pulzus Info végéhez értünk. További kellemes rádiózást kívánva köszöni meg figyelmüket a szerkesztő Monos Márta. A viszonthallásra!
2: Csillag.rádió, a város pulzusa.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: hogy az idő elfújna, attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz le az élet súlya. Csak forgunk.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Szakmai javaslatcsomag készült a hazai naperőművi kapacitás bővítésére. Egyre biztosabb, hogy átalakítja a világ energiaellátását a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
2: Energiavilág.
3: Az energiavilága a világ energiája.
1: Nem csupán a támogatások növelésével, hanem a szabályozói környezet megváltoztatásával is ösztönözhető a napelemes rendszerek telepítése, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Kis Ernő. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke szerint elérhető a 2030-ra kitűzött cél, vagyis a 13 gigawatt beépített teljesítmény, ami a jelenlegi nagyjából másfélszerese. A szervezet március végén mutatta be azt a javaslatcsomagot, amit az új kormány részére készítettek a hazai napenergiaipar fejlesztésére és a villamosenergia rendszer reformjára. Kis Ernőt hallják.
4: Fut most egy akkumulátoros otthoni energiatároló pályázat, ami a lakosságot érinti. Ennek a pályázatának a kereteiben lezajlott az első forduló, itt 100%-os vissza nem térítődő támogatást lehetett megpályázni 40 000 család részére akkumulátoros otthoni energiatárolóra. Tehát 132 000 pályázót érkezett be, és ezeknek zöme a választási meg is kapta az értesítést. Azóta egy picit megállt ez a folyamat, bízunk benne, hogy ez folytatódni fog. És ezekből a rendszerekből egy jókora hányad, ami meg is fog tudni valósulni. Amit viszont tapasztalhatunk a napelemes piacon, hogy a háztartási méretű napelemes rendszereknek a beruházási kedve az jelentősen visszaesett, köszönhetően az 5 forintos átvételi tarifának a lakosság részéről. A vállalatok részéről pedig azért esett vissza, mert több pályázatot kezdeményezett a előző kormányzat, például a Jedlik pályázatot, amelyik majdnem egy év csúszás után lett bejelentve, viszont azokból még nem hirdettek eredményeket, éppen ezért a beruházási kedvet ugye visszafogta a vállalatok részéről, abban bízva, hogy még támogatáshoz fognak jutni. Úgyhogy emiatt most mind a vállalati szektorban, mind a lakossági szektorban van egy megtorpanás a piacon.
1: Mennyire gyors az engedélyeztetés? Korábban panaszkodtak arra, hogyha valaki szeretne telepíteni, illetve mondjuk, hogyha valaki engedélyt kér, rácsatlakozási engedélyt, magánszemély, ő sem feltétlenül gyorsan kapja ezt meg, és arról lehet hallani, hogy azért vannak most is olyan régiók, olyan területek, ahol ha valaki a pályázattal tárolós napelemet szeretne létrehozni, viszonylag lassú, mire az engedélyek végére ér. Valóban ez tapasztalat, vagy ez csak egyedi eset?
4: Korábban a különböző intézkedéseknek köszönhetően óriási volt a tumultus, és több százezer háztartási méretű napelemes rendszer érkezett be igény. Ennek a feldolgozása a DSO-k részéről valóban rendkívül nehézkes volt és hosszadalmas, mert korlátozottak voltak a kapacitásai. Ezek talán valamelyest visszaszorultak, tehát most már olyan kevés számú az igénybejelentés, hogy talán mostanában zajlik ezeknek az igényeknek az elbírálása. Ami mondjuk problémát jelent például a vállalatok részéről, hogy az igénybejelentést követően a műszaki gazdasági tájékoztatót azt mindössze 3 havi, vagy egyes DSO-knál 6 havi határidővel kapják meg. Ezek viszont nem feltétlenül teszik lehetővé, hogy a meghatározott csatlakozási tervet, vagy illetve az építési engedélyt benyújtsák. Tehát ezekben vannak anomáliák, előfordult, hogy egy-egy beruházáshoz mire minden engedélyt megszereznek, újra és újra be kell nyújtani, nem csak igénybejelentési díjjal az igényt.
1: Önök a közelmúltban készítettek egy dokumentumot arról, hogy hogyan lehetne segíteni a szektort, hogyan lehetne egy egészséges pályára állítani. Mi az, amit az új kormányzatnak javasolnak? Mi az, amivel, ha nem is a korábbi időszakok évről évre megduplázandó teljesítményét, de egy fenntartható, folyamatos növekedést el lehet érni?
4: Elkészítettünk a új kormány számára egy javaslatcsomagot, amit a következő ciklusban tervezünk megvalósítani. Mit érdemes tudni Magyarországon? Ugye korábban többször bemutatta a kormányzat, hogy világ elsők vagyunk a napenergia hasznosításban, de ez csak a részarányra igaz. Valóságban például az Európai Unióban mindössze 7. helyen állunk a napelemes felhasználásban. Ennek az az oka, hogy Magyarországon nincsen más új termelőberuházás, nem épülnek más erőművek, ezért tudott ekkora részarányt elérni a napelemes rendszer. Ugyanakkor a Nemzeti Cselekvési Terme 2030-ig 13 gigawatt az optimista becslés szerint napelemes kapacitás, amit Magyarországon szeretnek előző kormányzat elérni, úgy gondolom, hogy az új kormányzat is ezt várhatóan tartani fogja, és most jelen pillanatban 8,5 gigawatt működik már a hálózaton, tehát még azt kell, hogy mondjam, hogy bőségesen van helye és szerepe a hálózatban is el tud férni. Viszont rengeteg problémát hoztak ezek az új energiatermelők, ilyen például az energiatárolás kérdés, hogy napközben gyakran negatív a villamos energiák az ára. Ezzel kapcsolatban a befektetők piaci alapon próbáltuk már megoldásokat találni. Ilyen volt például 2024-ben a második közvetítési eljárásra benyújtott, nem csak naperőmekre, hanem szélerőmekre, illetve energiatárolókra a piaci alapú igénynek a bejelentése, de sajnos ezt az előző kormányzat egyetlen kormányrendeletben teljes egészben visszautasította. Holott az egyik megoldás ezekre a problémákra, például magának az energiatárolásnak, a napközbeni negatív áraknak, a áru villamos energiának a betárolása, az esti-reggeli csúcsokra való arbitrálása lehet a megoldás, és akkor ezzel tudjuk jelentősen csökkenteni a villamos energiaimportunkat. A kormányzat számára egyébként három területen fogalmaztuk meg a napenergia ipart közvetlenül érintő problémákat. Van a lakossági, a saját célra termelő erőművek, illetve a kereskedelmi célú erőművek. Ezeknek mindegyik területén szeretnénk változtatásokat eszközölni, és támogatni az új kormányzatnak a munkáját ezeknek a problémáknak a felderítésében és megoldásában.
1: Kis Ernővel, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökével hamarosan folytatjuk.
2: Ezt a hiányzó, nagyjából még 4 gigawatt beépített kapacitást mely szektornak, mely területnek kellene elérni? Inkább a lakosságnak, vagy inkább az iparnak? Mi lenne az ideális?
4: Nyilván a költséghatékonyság szempontjából a kereskedelmi célú erőművek a leghatékonyabbak, azonban azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként az ipar számára a saját célú villamos energiatermelés az, amelyik vonzóbb lehet, itt akkor a saját maguk tudnak gondoskodni a közszülő hálózat terhelésének a csökkentésével a napelemes, tehát a villamos energiatermelésükben. Illetve egyébként az Európai Unióban kötelezettségünk vannak az új építési ingatlanoknak, az otthonoknak a közel nulla energia igényének, sőt akár az aktív házaknak a létrehozásában. Ezeknek is elengedhetetlen része, hogy minden új épületre legyen napelemes rendszer, hogy ezzel meg tudják termelni az elektrifikált fűtési rendszerekhez szükséges villamosenergia mennyiséget. Tehát akár a lakosság, akár az ipar területén nézzük, mind a ketten úgy gondolom, hogy van bőségesen helyen még a fejlesztéseknek.
2: Ezek a fejlesztések, hogyha mondjuk a lakosságot nézzük, akkor ezek megvalósulhatnának támogatás nélkül? Van még akkora potenciál Magyarországon olyan réteg, olyan kör, amely még nem épített, de igazából építene napelemet a ház tetejére, a saját otthona tetejére, de nem vágott valamilyen okból ebbe bele, vagy igazából most már újabb rétegeket, újabb kört kellene bevonni, mert hogy eddig, aki akarta, aki tehette, az már meglépte ezt.
4: Én azt gondolom, hogy bőven nem. Hát egyrészt a maga az új építési lakások piaca, tehát az új otthonoknak a piaca az mindenképpen igényli ezt. Az Európai Unióban már elképzelhetetlen úgy építeni egy új lakást, hogy ne legyen hozzá napelemes villamos energiatermelés, nagyon kevés az a kivétel, ahol ez nem létezik. Sőt, egyébként például Németországon minden ötödik háznak a tetején, új háznak a tetején napkollektoros, tehát a termikusan hasznosító napenergia hasznosító berendezéseket telepítenek, tehát ezekre feltétlenül szükség van. Pontosan azért, hogy egyébként teljesíteni tudjuk a közel nulla energiaigényt, hogy ezzel az energiatakarékos háztartásokat tudjuk létrehozni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy támogatás nélkül lehetséges. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül támogatásra van szükség, hanem inkább olyan szabályzói környezetnek a létrehozására, amely értelmessé teszi ezeket a beruházásokat. Akkor, amikor 5 forintért veszi át az áramszolgáltató a villamos energiát a lakosságtól, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos az egy nehezen megterülő beruházás. Tehát nagyon fontos, hogy a rezsicsökkentés vívmányainak a határain belül, de úgy alakítsuk át ezt a rendszert, hogy ösztönözze egyrészt a beruházásokat, másrészt pedig a lakosságnak a saját célú villamos energia felhasználását. A másik terület pedig maga a iparvállalatoknak a villamos energia termelése. Itt is elsősorban nem feltétlenül a támogatásra van szükség, hiszen ők piaci áron vásárolják meg a villamos energiát. Ezért körülbelül 4 éven belül meg tud térülni egy napelemes beruházást, tehát az ő jó felfogott érdekük ezeket a beruházásokat megvalósítsák. Ott inkább esetleg az energiatárolásra érdemes fókuszálni, hogy egyrészt engedjük, hogy visszatápláljanak a közszülő hálózatra, másrészt pedig a villamos energiát, amikor negatív az ára, akkor be tudják tárolni. Magyarországon például egy olyan nonsense helyzet fordul elő, hogyha van egy éjszakos termelő vállalat, és van neki egy napelemes rendszer, hétfőtől péntekig reggeltől estig dolgoznak, és akkor termel a napelem, de szombaton, vasárnap a teljes termést ki kell dobni, mert a jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé, hogy például a mellette levő lakótelepnek akár ingyen odaadja ezt a villamos energiát. Tehát mindenképpen a szabályozó környezetnek a javítására volna szükség ezeknek az optimalizálására, hogy az energiahatékonyságot növeljük, illetve a villamos energiaimport kitettségünket tudjuk csökkenteni.
2: Mekkora beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy a hálózat elbírja a mostaninál másfélszer nagyobb beépített teljesítményt? Mert azt lehet hallani jelenleg is, hogy mivel decentralizált termelés van, és egy centralizált termelésre építették ki a hálózatot, ezért nem feltétlenül működik optimálisan ez most.
4: Ez valóban így van, tehát centrális termelésre például Paksi atomerőműre volt méretezve, de azt kell mondjam, hogy az eddigi gyakorlat szerint 2021 óta a MAVIR nem tette lehetővé még az átviteli hálózatra sem a napelemes erőműveknek a csatlakozását, holott a villamos energiaimport ezen például bőségesen elfér. Tehát vannak olyan vélemények, hogy a jelenlegi átviteli hálózat alig 50%-ban van kihasználva. Természetesen ahhoz, hogy a decentrális termelés hatékonyan megvalósulhasson, ahhoz kell a hálózatok a fejlesztése, nem véletlen, hogy egyébként 168 milliárd forintot már kaptak is a DSO-k erre néhány évvel ezelőtt, azonban ezek a fejlesztéseknek az eredményeképpen nem lehetett újabb napelemes erőműveket feltétlenül csatlakoztatni, tehát kevésbé ezeknek a fejlesztésére vonatkozott. Amit érdemes tudni viszont, hogy az eddigi két közzétételi eljárásban megvalósítandó napelemes rendszerek, illetve valójában csak az elsőben, ott a hálózatnak a teljes fejlesztési költségét kifizettették a beruházókkal. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy erre a fedezet ez megvan hozzá, csak ugye az volt a probléma, hogy az évtized végére engedték csak ezeknek a csatlakozását. Tehát a fejlesztések 23-ban indultak el, viszont a csatlakozás közel egy évtizeddel később lehetséges, csak ez mindenképpen egy nagyon komoly probléma. Tehát igen, szükség van a hálózat fejlesztésére, viszont akkor, hogyha a saját célra termelő erőműveknek nagyobb teret engedünk, és ezeknek engedjük a működését, akkor kevésbé terheljük a közszülő hálózatot.
2: Tehát elkészítették a javaslataikat. A Tisza kormány részéről már volt bármifajta egyeztetés, vagy legalábbis arról szó, hogy mikor egyeztethetnek személyesen?
4: Folyamatban vannak ezek az egyeztetések, és bízunk benne, hogy teret kapunk, amelyekkel elősegíthetjük Magyarország fejlődését.
1: Kis Ernőt, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökét hallották. Átalakítja a világ energiaellátását a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság, egyre több ország diverzifikálja az energiaforrásait, a fosszilis energiahordozók háttérbe szorulnak, és előnyt élvez a nukleáris energia, valamint a megújulók, mondta az Inforádiónak Kovács Máté, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. Szerinte új lendületet kap az európai zöld átállás és az elektromobilitás, de sok kis moduláris atomerőmű is épülhet majd. Varga Mónika interjúja.
5: Egy olyan tendenciát láttunk az elmúlt hetekben, hónapokban kialakulni, ami már valójában sokkal hamarabb elkezdődött, csak most újra felgyorsultak ezek a változási folyamatok, hogy igazából minden ország próbálja diverzifikálni az energia hálózatát és az energia készleteit, és alapvetően ugye ez azt jelenti, hogy próbálnak minél kevésbé hagyatkozni egyfajta energiaforrásra. Ugye itt nagyon sok ország a világ minden területén hagyatkozott a földgázra és a kőolajra, és az elmúlt időszakban pedig az látható, hogy nagyon sokan elindultak a megújuló energiák irányába, visszatér a nukleáris energia is megint az asztalra, és valamint egyes országok pedig még visszapróbálnak térni a kőszénhez, és azt próbálják, mint egyfajta helyettesítő eszközt beilleszteni újra az energiamixükbe. De alapvetően azért azt nagyon fontos kiemelni, hogy ez a folyamat ez nem most indult el, hanem már a 2020-as éveknek a legelejétől. Akkor volt egy ilyen feltörekvő hullám már az orosz-ukrán háború kitörését követően. Ugye az Európai Unióban is megfigyelhető volt, hogy a háború kitörése után körülbelül fél évvel már az Európai Unió előállt egy új stratégiával, amit Repower EU-nak nevezünk, és ebben az új stratégiában arra próbálta sarkalni a tagállamokat, hogy próbáljanak minél több megújuló energiát integrálni az energetikai rendszerükbe, és minél több kereskedelmi partnerrel kiépíteni kapcsolatot, hogy elkerüljék az olyan esetleges alkalmakat, meg globális problémákat, amik most is kialakultak itt a hormuzi szoros lezárásával.
6: Akkor ez is egy új lendületet kap az európai zöld átállás?
5: Nagy valószínűséggel hatást fog rá gyakorolni, igen. Az már látszik, hogy vannak olyan országok, akiknek az elmúlt időszakban elég gyor sikerült diverzifikálni az energia összetételüket, akik próbálnak azért megújulókra és nukleáris energiára is hagyatkozni, és vannak olyan szegmensek az országon belül, amik így könnyebben ellenállóak egy ilyen globális energiaválsággal kapcsolatban. Elég csak itt például a villamos energiának az előállítására gondolni. Azok az országok, akiknél a megújuló energia és a nukleáris energia felelős az elektromos hálózatoknak az ellátásának egy jó nagy százalékáért, ők egy kicsit könnyebben próbálják meg ezeket a helyzeteket átvészelni. Ez egyfajta újabb emlékeztető az Európai Uniónak és a tagállamainak, de a globálisan a világ minden országának, hogy az az energiapolitika, amit azért nagyon sokan alkalmaztak, hogy nagyon nagy a kitettség és nagyon nagy a függőség egyfajta energiahordozóra, az a mai világban már nem játszik.
6: Mit látunk majd a következő években? Mert ugye az elmúlt időszakban leginkább atomerőmű bezárásokat tapasztaltunk például Németországban. Most megfordulhat ez a folyamat? Hát ha nem is gombamód szaporodnak, de lesznek új ilyen beruházások Európa szerte?
5: Igen, ezek várhatóak, hogy el fog indulni egyfajta ilyen reneszánsza, egy kicsit a nukleáris energiának, hogy így fogalmazzak. Például ugye Spanyolország nagyon ellene van a nukleáris energiának, viszont az Európai Unió pár héttel ezelőtt felhívta Spanyolország figyelmét arra, hogy mint Európai Unió, mint egység nem támogatják a spanyol atomerőműveknek a leállítását. Pontosan azért, amiről itt beszélgetünk, hogy egyszerűen a nukleáris energia az egy olyan fajta biztonságot nyújt az ilyen globális energiakrízis helyzetekben, amiket nagyon nehéz, vagy nem is lehet teljes mértékben helyettesíteni. Az új beruházásokat illetően az már egy másik kérdés. Itt azért technológiai fejlődés is mennek folyamatosan sorba. Most már eljutottunk oda, hogy arról beszélnek nagyon sok helyen, nagyon sok kutató, hogy úgynevezett ilyen kisebb moduláris reaktorokra tudnának számítani, ugye ezeket az SMR-ekre, ezeket úgy hívjuk a szakzsargonban.
6: Amire Magyarország is megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy majd ilyeneket telepítenek az országba.
5: Igen, ugye alapvetően Magyarország is megpróbál nyitni ennek az irányába, hiszen a magyar vezetés is látja azt, hogy az SMR-eknek a jövője az nagyon fontos lehet ugye egy ilyen energiadiverzifikációs folyamatban. Ezek azért kisebb méretű reaktorok, mint ugye egy ilyen nagy atomerőműnél, ez miatt ugye maga a szállíthatóság, a telepítési költség, meg minden változik, tehát egy kicsit ez át fogja rajzolni itt a nukleáris energiáról kialakult képünket. Ennek is természetesen megvannak a saját hátrányai, meg a saját veszélyei, ezeket természetesen minden kormánynak saját magának kell kalkulálnia, de az biztos, hogy az Európai Unióban, ugye Ursula von der Leyen is kijelentette pár héttel ezelőtt, hogy stratégiai szempontból újra elő kell venni a nukleáris energia kérdését, és nem szabad teljes mértékben elfordulni tőle.
6: Az elektromobilitás is egy új lendületet kaphat, ugye ez Magyarország szempontjából is fontos.
5: Én úgy gondolom, hogy azért ezeknek lesz egy felfutása a következő időszakban, nagyon sokan fognak érdeklődni, már csak azért is, hiszen hogy amit most tapasztaltunk, az üzemanyagárakban való folyamatos ugrálás, ez nagyon sok felhasználót elbizonytalanít. Ennek azért vannak infrastruktúrális akadályai egyenlőre, amikkel azért meg kell küzdeni még itt az Európai Unión belül, hiszen ez egy nagyon új szegmense lenne a tömegközlekedésnek. Közben látjuk azt, hogy vannak olyan országok, akik kicsit előttünk járnak, mint például Kína, ahol azért már nagyon jól integrálták a tömegközlekedésbe magát az elektromos járműveknek a használatát. El fog indulni Európán belül is nagy valószínűséggel egyfajta nagyobb szintű integráció. Azt nem gondolom, hogy itt azért olyan jövőképet vizionálhatnánk, hogy teljes mértékben le fogják váltani a megszokott üzemanyaggal működő autókat, de az biztos, hogy azért az arányok az összképen belül változni fognak a közeljövőben.
6: Magyarországon mit hozhat az olajválság és az az új helyzet, a már emlegetett kis moduláris atomerőműveket, meg mondjuk megújulókat? Mi lehet az a megújuló, amiben a legnagyobb potenciál lehet az ország számára?
5: Magyarország egy olyan érdekes helyzetben van, hogy azért nincsen egy kimondott megújuló energiaforrás, amire hagyatkozni lehetne 100%-ban, mert hogyha gondolunk olyan országokra, mint például Grúzia, vagy akár Dél-Amerikában, Argentina, ahol a vízerőműveknek egyszerűen természeti adottságnak köszönhetően van egy természetes dominanciája a megújuló energiákba. Magyarországnál ez nincs meg. Nagy valószínűséggel az országon belül egyfajta ilyen összetett mix fog létrejönni a megújulókon belül is. Nagyban lehet majd hagyatkozni valószínűleg a napelemekre, valamint remélhetőleg a szélenergiára is ugyanúgy, és akkor emellé fog majd bejönni ugye az SMR-eken, meg a meglévő nukleáris energián keresztül ugye a nukleáris energia maga, és akkor egy ilyen ötvözet lehet az, ugye, ami képes lehet a megújulókat itt Magyarországon ellátni. Valamint azért az is látszik, hogy egy kicsit kitágítva az Európai Unión belül, hogy arra törekszenek a felső vezetésnél, hogy olyan interkontinentális összeköttetések legyenek a tagállamok között, amelyek elősegíthetik az országok közötti kereskedést, akár a megújuló energiával is. És olyan folyamatok is már fejlődésre állnak, hogy a körülöttünk lévő régiókat is hozzácsatolják az európai megújuló energia hálózathoz, és ezt közösen fejlesszék. Gondolhatunk itt akár Észak-Afrikára, akiknek nagyon fontos szerepe lehet a megújuló energiáknál. Ott van például Tunézia és Algéria, vagy akár Marokkó, vagy pedig Egyiptom. Ők azért mind nagyban benne vannak már a megújulókban, hatalmas fejlesztések vannak, nem csak napelem, meg szélerőművek, hanem például zöld hidrogén, és ezeket folyamatosan próbálják becsatornázni az Európai Unió vezetői ide az európai piacra, hogy ezeket majd fel lehessen használni. Ez megint egy olyan szegmense lehet majd a jövőbeli energetikai szektornak, amit Magyarország kihasználhat, hogyha sikerül olyan konnektivitást kiépíteni ezekkel az államokkal, amin keresztül érkezhet ide ilyenfajta erőforrás.
6: Eddig Európáról beszélgettünk, de mi a helyzet a fejlődő országokkal? Ott is egyre inkább a megújulókra, vagy akár az atomenergiára koncentrálnak, majd ugye ezt látjuk, hogy Kínában már elkezdődött, de ott a szénfelhasználás is még nagyon intenzív. Mit vár mondjuk India esetében, aki egy jelentős kőolaj felhasználó például?
5: Azok a nagyobb országok, mint például India, akiknek azért van egy jelentős gazdasága, és azért a világpolitikai szintéren jelentős szereplők, ő náluk nagy valószínűséggel hasonlóan Európához képest egy több irányba elinduló diverzifikáció fog végbe venni. Azért Indiában is például a zöld hidrogént elővették, és nagyon nagy fejlesztéseket iktatnak be, hogy a zöld hidrogént magát hasznosítani tudják, valamint kereskedelmi egyezményeket ütöttek több közel-keleti országgal, mint a Szaúd-Arábiával, vagy Ománnal, szintén megújuló energia kereskedelmi szempontból. Viszont a kérdés az inkább azoknak a kisebb országoknak a jelenlegi helyzete, akiknek nincsenek ekkora gazdasági ütőkártyái, mint mondjuk Indiának. És ott megfigyelt az a tendencia, hogy már elindult egyfajta visszaállás magára a szénre. Itt viszont ugye, ahogyan azért nagyon sok elemző és nagyon sok vezető energetikai kutató azt kiemelte, nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogyha a szénhez nyúlnak, mert azért itt folyamatban van egyfajta dekarbonizáció is, ugye, ami világszinten történő ilyen törekvés, és ez nagyban visszavetni ezeket a lépéseket. De mindemellett megint csak ki kell emelni, hogy azért ez régióktól függően nagyon eltérő. Mert például, ahogy én említettem, mint Észak-Afrikában, ott nagyon sok gazdaságilag gyengébb helyzetben lévő ország elkezdett megújulókba fektetni, és ott például megújulókhoz próbálnak nyúlni, és kialakítani egy olyan fenntartható rendszert, ami a közeljövőben akár gazdasági lépésérvényt is jelentett az ország számára, és nem pedig visszaveti őket majd.
1: Kovács Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.
0: Energiavilág.
3: Az energiavilága a világ energiája.
1: Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
0: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bankszövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Pörgess fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió!

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Fodor Gábor, a Fidesz alapítója, országgyűlési képviselője, aztán a Horn kormánynak is minisztere, majd a Szabaddemokraták Szövetségének is az elnöke, utána a liberálisoknak az elnöke, most pedig a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője. Mindezt azért mondtam el, mert és ezen nincs vége, ennél sokkal több kanyar volt a történetben, de van egy bizonyos rálátása a magyar politikára. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meg.
2: Jó estét kívánok én, és üdvözlöm Ön, Tibor, először is, másfelől pedig üdvözlöm természetesen a hallgatókat, meg nézőket is, hiszen tudom, hogy ebből olyan műsor is lesz, amit megnézni is lehet.
1: Az első szabadon választott országgyűlésnek tagja volt sok úgynevezett első ciklusos képviselővel együtt, mert hát mi más lett volna? Miben a legnehezebb beletanulni? Azért kérdezem, mert most a Tiszának is nagyon sok, sőt, mind első ciklusos képviselője lesz.
2: Igen, ez így van. Azért vannak különbségek persze 90 és a mostani helyzet között, de a tekintetben nincs, hogy az ember, amikor először is bemegy a parlamentbe, és ahogy mondjak, egy érzelmi, személyes dolgot ez ügyben, ez egy csodálatos épület. Én például, amíg oda jártam dolgozni, ez volt a munkahelyem, én meg kell, hogy mondjam, minden nap úgy mentem be oda, ez egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen nagyszerű, fantasztikus épületben dolgozhat az ember. Tehát először is szerintem van egy emelkedettség, egy megrendítő ereje magának a parlamentnek.
1: Deák Ferenc is ott volt.
2: Bizony, így van. Hát meg ezer dolog kötődik oda, tehát ha belegondolunk a történelmünkbe, tényleg a dualizmust, az osztrák-magyar monarchia ügye, aztán két világháború között, vagy Bibó István, ott várta 56-ban a megszálló orosz csapatokat, szóval csodálatos dolgok kötődnek a parlamenthez. Na, szóval van egy ilyen emelkedett része szerintem a dolognak. A másik van a technikai része. Az, hogy az embernek egyszerűen bele kell abba tanulni, hogy kell mozogni az ülésterembe, ott ülünk bent, maga az, hogy órákon keresztül kell bennülni, és az ember hogyan ül bent, milyen kultúrát honosít meg, tehát mennyire veszi át azt a tempót, ami sokszor a parlamentben jelen van, a bekiabálásokban, hogy azok milyen színvonalúak, megjegyzem az utóbbi 10-20 évben borzasztó sokat romlott a parlament színvonala. Most egyébként azzal, hogy egy csomó ember bekerül, aki még nem volt ott, van esély arra, hogy fura módon javuljon egy kicsit ez a színvonal, mert hiszen ők azért a semmiből kezdik, tehát nem azzal indítanak, hogy azonnal le kell hazárulózni a másikat, tehát reménykedünk benne, hogy ez nem így lesz.
1: A civil életükben nem ezt csinálták. Mindegyiküknek van komoly egzisztenciája.
2: Így van. Aztán ott van a további technikai részek, hogy az ember bizottságoknak is a tagja lesz. A bizottságok különböző helyeken üléseznek, vagy a parlamentben, vagy a képviselői irodaházban. Ugye ez a két helyszíne van általában a bizottsági üléseknek. Ide-oda mászkálás, a napirend kialakítása saját magamnak, hogy megyek el bizottsági ülésekre, hogy veszek részt plenáris üléseken, hol és hogyan, milyen módon szervezem a saját munkámat, ahol fogadok különböző hozzám érkező szakértőket, különböző olyan csoportokat, akikkel egyeztetni akarok, másokat, akik mondjuk az adott szakterülethez, ha mondjuk például oktatással foglalkozom, környezetvédellel foglalkozom, civil szervezetekkel akarok beszélni, hozzáértő emberekkel, hogyan szervezem meg az irodámat, hogyan kezdem el működtetni, összeszokni a munkatársakkal, hogy annak milyen a menetrendje. Tehát itt ezer-ezer olyan dolog lesz, amiben borzasztó nehéz beleszokni, és nem utolsó sorban ott van az egyik legfontosabb feladvány, megtanulni a menetrendjét a parlamentnek. Tehát hogyan kell például szót kérni, mit jelent a kétperces hozzászólás, mi az interpelláció, mi az azonnali kérdés, milyen az, amikor egy vezérszónoklatot kell elmondani, hogyan tudok hozzászólni egy törvényjavaslathoz. Ha érkezik egy törvényjavaslat, azzal mit csinálok? Elolvasom én, vagy odaadom a szakértőimnek, hogy csinálnak belőle valamilyen anyagot, azt én áttekintem, vagy azt szeretem, hogyha én magam dolgozom vele, utána kiadom a szakértőknek azt az anyagot, és meghatározom, hogy miket nézzenek meg. Tehát ezer olyan feladat lesz, amivel kell foglalkozni.
1: Egy első ciklusos képviselő kezdetben mindent maga akar csinálni? Tehát mindent el akar olvasni a több ezer oldalas írományt, ami eljön mondjuk egy költségvetéshez?
2: Hát igen, általában az ember ezzel kezdi, mert szerintem normál esetben mindannyian becsületesek vagyunk és tisztességesek. Általában azért az oda kerülő képviselők is döntően ilyenek, én azt gondolom. És mindenkiben van egy, szerintem egy olyan elhatározás, vagy egy olyan igény az önmaga munkájával kapcsolatban, hogy hát ha már valamiről a szavazatomat kérik, valamiről a véleményemet kérik, hát akkor azt igyekszem elolvasni. De aztán egy idő után rájön az ember, főleg akkor, ha egy ilyen törvénygyár jellege van a parlamentnek, és sokszor beleesik ebbe, mert minden kormányzat ebbe a hibába, hogy elkezdi ontani magából a törvényeket, azt lehetetlenség, képtelenség áttanulmányozni, főleg egy olyan embernek, aki mondjuk, épp ha már előbb mondtam, ma például környezetvédelemmel foglalkozik, de közben a plenáris ülésen hatalmas viták zajlanak mondjuk az Európai Unió által elvárt szabályok módosításáról vagy a költségvetésről, ami nem feltétlenül a szakterülete. Azzal kapcsolatban is kell azért valamit mondania természetesen, de közben a szakterületét is át kell nézni, abban is megfelelő ismertségre kell szertennie, megfelelő tudásra kell szertennie, tehát egyszerűen egy idő után az ember azt kell, hogy csinálja, hogy rábízza magát másokra, mondjuk a képviselőtársaira, akik az adott területen szakmai hozzáértéssel rendelkeznek, profik, és amit ők mondanak egy frakcióülésen, hogy gyerekek, most az a helyzet, hogy most lesz egy vita költségvetéssel kapcsolatban, mi ezzel foglalkozunk, mi azt javasoljuk, hogy ezt és ezt fogadjátok el, ez így jó lesz szerintem. És akkor az ember azt mondja, hogy oké, nekem erre nincs időm, hogy átrágjam ezt az egész hatalmas irathalmot, meg információhalmot, elfogadom, amit a többiek mondanak, és akkor megyek utánuk, és a többiek meg akkor fogják azt elfogadni, amit én mondok, ha mondjuk a környezetvédelem kérdése kerül napirendre.
1: A szavazás az ehhez képest egyszerű, csak figyelni kell a frakcióvezető hüvelyik ujját, hogy az fölfele vagy lefele áll?
2: Így van, ilyen értelemben egyszerű, pontosan. De hát ugye ez egy nagy kérdés, ha már most a konkrét esetről beszélünk, arról, hogy most ugye van egy új kormány, a Tisza kormány, ami meg fog alakulni napokon belül. Tehát, hogy a Tisza milyen típusú frakciófegyelemre fog törekedni. Ez azért is érdekes, mert ugyan van egy Tisza párt, de azért ezt nem nagyon nevezhetjük jelen pillanatban klasszikus értelemben pártnak. Tehát én úgy látom, hogy a Tiszánál nem eldöntött dolog, hogy ők párt lesznek, vagy megmaradnak ebben a mozgalmi státuszban. Ez a parlamenti munka szempontjából azért releváns, mert ugye egy pártnak kell lenni programjának. A párt programhoz valamennyire kell, hogy tartsa magát, és az viszonylag szigorú dolog, ott van egyfajta pártfegyelem. Egy mozgalom jellegnél ott nehéz ilyen dolgokat számon kérni, mert sokan azt mondják, hogy hát mi lazán kapcsolódunk, nem vagyunk párttagok, egyébként megézem a Tiszának is 20-valahány tagja van, ha jól tudom továbbra is. Tehát, hogy nem vagyunk párttagok, mi csak így ide kapcsolódtunk. Tehát lehet, hogy lesz olyan ember, aki főleg, hogyha nem ismeri a parlamenti működés szabályát, azt mondja majd, hogyha azt mondják neki, hogy nem most erre kéne szavazni, hogy én kérem szépen, nem akarok arra szavazni. Mert nekem ebben a kérdésben mondjuk a költségvetés bizonyos alfejezetének az ügyében pont van véleményem, és ott más a véleményem, mit a hozzáértő emberek mondana. Tehát ebből a szempontból itt egy komoly próbatétel lesz majd az, hogy mennyire lesz erőteljes a pártfegyelem, vagy mennyire lesz meg ez a mozgalmi jelleg, ami óhatatlan is azt jelenti, hogy lesznek kiszavazók, tehát nem feltétlenül működik ilyenkor például a kétharmad mindig.
1: De a kétharmadra azért elég sokan vannak, össze kell, hogy rántsák a szavazást. Nyilván az egy próbája a Tisza kormánynak, hogy a kétharmados törvényeket meg tudja szavazni.
2: Így van, és az ugye 133 ember kell a kétharmadhoz, és 141 szavazata van a Tiszának, tehát van mozgástere.
1: Van hely lelkiismereti szavazásra, aki nagyon úgy érzi.
2: Így
1: még
2: van.
1: Kétharmadnál is.
2: Így van, és egyébként vannak olyan kérdések, amelyek a tisztesség azt kívánja, hogy ilyen helyzetben is például lelkismereti szavazás legyen. Például emlékszem, hogy a 90-es évek elején, ha már azzal kezdtük, hogy összehasonlítottuk a rendszerváltáskori parlamenttel a mostani helyzetet. A rendszerváltás idején is például, amikor mondjuk az abortusz szabályozásról volt szó, ott egyik párt sem alkalmazott pártfegyelmet, ott mindenkinek, minden frakció azt mondta, hogy lelkiismereti szavazás van, tehát ott mindenki a maga meggyőződése szerint kell, hogy eldöntse, hogy hogyan nyomja meg a gombot. Tehát vannak ilyen kérdések, amelyek átírják egyébként általában a pártprogramokat, vagy olyan pártfegyelmet, ha úgy tetszik.
1: Eltelt néhány hét a választás éjszakája óta, megfejtés özönben élünk, mindenki elmondja a maga véleményét, hogy szerinte miért nyert kétharmaddal a Tisza, és miért veszített ennyire a Fidesz. Ön szerint miért nyert ennyire a Tisza?
2: Hát, nekem erre van megfejtésem, ha úgy tetszik. Írtam is cikket az Indexen erről, és én ott az, hogy a Fidesz miért vesztette el a választásokat, és akkor ezzel kezdem, mert a két dolog összekapcsolódik, azért szigorúan. Én erre 7 okot hoztam fel. Én azt mondtam, hogy a Fidesz ott hibázott, és ott követett el szerintem stratégiai hibákat, és akkor sorolnám is, hogy először is az első stratégiai, és ez tartalmi hiba, és ezt aláhúznám, mert úgy veszem észre, hogy itt egy zárójeles megjegyzést tegyek, hogy egyelőre a Fidesz vezetői főleg kommunikációs területen keresik a hibát, de a kommunikáció az másodlagos kérdés. Mindig tartalmiak az elsődleges kérdések. Tehát első számú tartalmi hiba az Európai Unióhoz való viszony volt. Tehát szerintem a Fidesz túlment egy határon. Én például nagyon sokakkal, fiatalokkal, akikkel beszéltem a választás után, és láthatóan sokan szavaztak a fiatalok közül a Tiszára, sőt, egyáltalán nagyon sokan vettek részt a fiatalok közül a szavazásnál, ugye ez egy újdonság volt most. Én amikor kérdeztem tőlük, hogy na és miért mentek el szavazni, és miért a Tiszára, azt mondták, azért, mert Európában akarunk élni, és nem Moszkvához akarunk kötődni.
1: Oké, bocsánat, hagyd maradjunk itt az elsőnél, és tele megyünk tovább. Melyik volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy a Fidesz túlment egy határon, amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy Brüsszel nem Moszkva, vagy akkor, amikor eltávolodott a néppártól, vagy amikor egyértelműen Brüsszelt tette meg felelőssé. Ezek különböző időpontokban történtek, és nem ugyanolyan erősségű mondások voltak.
2: Hát nézze, ennek szerintem van egy érdekes és izgalmas hosszú története. Én most nem akarok ennek minden elemébe belemenni, bár szívesen beszélek erről, majd hogyha gondolja, majd említenék itt a kezdeteknél is egy fontos dolgot, amiről keveset beszélünk, de szerintem érdemes tudni, hogy miért csúszott ez félre a Fidesz oldaláról. Majd mindjárt arra is rákanyarodok, de akkor először az elsődleges kérdésére...
1: Nézzük a második pont.
2: Válaszolni. Már mi nem arra válaszolnék, amit kérdezett, hogy hol ment ez félre itt a végén, mert hogy megjegyzem, 2022-ben a Fidesz még ugye majdnem a Tiszával egyenlő mértékű szavazatot szerzett, 3 millió fölötti volt a szavazóinak a száma. Tehát mondhatjuk azt, hogy 2022-ig a magyar társadalom többségének a bizalmát bírta a Fidesz. Tehát utána történtek a bajok, bár már előtte is értek gondok. Az egyik az, amit a kérdésében benne volt. A néppártba való kilépés az egy stratégiai hiba volt. A néppártnak volt egy mérséklő ereje a Fideszre nézve. Azzal, hogy kilépett, radikalizálódott a Fidesz. Már előtte is hajlamos volt a radikális fellépése, utána még inkább szerintem. És az, hogy szembeszegült folyamatosan egyre több kérdéssel az Európai Unióban, az szerintem azért volt baj, mert amíg például Angela Merkel volt a német kancellár és meghatározó figura az Unióban, addig valahogy ezek a viták mindig úgy zárultak, hogy a végén született egy kompromisszum, amiben a Fidesz is benne volt.
1: Erős mondások, a végén kompromisszum.
2: Így van. Aztán Merkel lelépett, jöttek helyette mások, Scholz, majd ugye most Merz kancellár, és a németek nem is tudják betölteni azt a vezető szerepet, mint Merkel idején. Kaotikusabbak lettek a viszonyok az Európai Unióban, és egyszer csak a Fidesz ott maradt egyedül. És innentől kezdve folyamatosan, amikor konfliktusok történtek, nem arra törekedtek a Fidesz vezetői, ahogy szerintem bölcsen kellett volna, hogy lehet vállalni ügyeket, de nem lehet minden ügyet elvinni a végsőkig, a szakításig, és ebbe több olyan ügy lett, amiben kiéleződött konfliktus született az Európai Unióban, és ennek eredményeként fekete bárány lett a Fidesz. Egyszerűen bekerült egy olyan sarokba, amiben nem volt kellemes vele mutatkozni, ő fő ellenségé vált, mumussá vált. Egyébként nagyon jól jellemzi ezt a helyzetet az, hogy ugye most miután Orbán Viktor letűnt a színről, nincs jelen az Európai Unióban, ugye halljuk az elemzéseket. Hát a politikó ír róla, hogy nem volt ott Orbán Viktor, és egyszer csak Ukrajna ügyében megosztottá vált az Európai Unió. Kiderült, hogy több vezető azt mondta, hogy hát mégse kellene az Ukrajnát olyan gyorsan fölvenni az Unióba.
1: De azzal, hogy fekete bárányjá vált, azzal nem vált egyben tényezővé is?
2: De
1: egyszerűen megkerülhetetlenné vált.
2: De tényezővé is vált, így van, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy most én itt a hibákról beszélek, de nem szabad elfelejteni, hogy ezzel együtt, tehát most ugye egy vereség után könnyű sok hibát felróni a Fidesznek bizonyos tekintetben, de mindig mellé kell tenni azt, hogy Orbán Viktort, hogyha reálisan egy kis távolságtartással fogjuk megítélni, akkor szerintem azt azért ki kell mondani, hogy ő egy rendkívül tehetséggel és képességekkel rendelkező politikai vezető, akit én nem is írnék le jelen pillanatban se, azt gondolom, és nem beszélve arról, amit ön is mondott, egy olyan figurává vált szerte a világban, ezt én magam is tapasztaltam a világ különböző tájain, hogy a magyar miniszterelnököt tényleg mindenhol ismerték a világban. Voltak rajongói, és voltak gyűlölői, ez kétségtelen, de mindenhol ismerték. Tehát egyszerűen valóban európai és világpolitikai tényezővé vált, ami egy magyar miniszterelnöktől azért meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem az elmúlt 150 évben nem nagyon volt rá példa.
1: Mennyi idő kell, hogy arra a kérdésre választ kapjunk, hogy a hazának ez jó volt-e?
2: Hát nézze, ehhez is kell egy kis idő. Mert szerintem, és akkor itt visszakanyarodnék ez az első problémakörhöz, az Európai Unióhoz való viszonyunknak, szerintem nem ez volt a hazánk érdeke, amilyen irányba elment az utóbbi években a Fidesz. Az nem a hazánk érdeke, hogy jelen pillanatban is fizetünk jelentős bírságot ugye az Európai Uniónak havonta azért...
1: 1 millió euró.
2: Így van, 1 millió eurót pontosan azért, mert ugye a migrációs ügybe képtelenek voltunk kompromisszumot kötni. Lehetett volna ebbe az ügybe, szerintem simán lehetett volna ebbe a migrációs ügybe is kompromisszumot kötni úgy, hogy a Fidesznek nem kell feladni azt az arcát, ami egyébként egy migráció kritikus, és azt mondja, hogy én zárni akarom a magam határait, meg akarom tartani a kerítést, stb. Ezt mind meg lehetett volna oldani kompromisszummal szerintem, és jó néhány ilyen kérdés volt, amiben még lehetett volna kompromisszumot kötni, tehát szerintem ez nem a nemzet érdeke volt.
1: Ez volt az első pont az Európai Unióban való van. Viszony. Ma még hat.
2: Van még hat a második, és akkor mondom gyorsabban is, hogy azért ne menjen nagyon ez ide. A másik az orosz kapcsolat. Tehát, hogy Oroszországgal kell törekedni egy kiegyensúlyozott jó viszonyra, azt gondolom, mármint a tekintetben, hogy optimális esetben Oroszországnak is Európához ezer szállal kéne kapcsolódni, de nem szabad elfelejteni, az oroszok valóban agresszorok, megtámadták Ukrajnát, felrúgtak minden nemzetközi szerződést.
1: És nálunk eddig kétszer voltak.
2: És nálunk így van, eleve történelmi hagyomány, hogy mégis akkor orosz megszállók vannak. Ha már rendszerváltásról beszéltünk, mi azért küzdöttünk, hogy az orosz megszállásból megszabaduljunk, az a helyzet. Szóval az oroszokkal sokkal komolyabb távolságtartó viszonyt kellett volna demonstratíve szerintem a kormánynak vinni, tehát kell velük kereskedni, kell velük gazdasági kapcsolatokat felépíteni, nem kell velük ellenségesnek lenni, de az, hogy oda jutottunk az elmúlt néhány évben, hogy Brüsszelről csak negatívan beszélt a magyar kormány, tehát mint fő gonosz jelent meg, Moszkva meg állandóan pozitív színben jelent meg, ez nem volt jó.
1: De szerintem lehetett volna simliskedni, mint ezt sokan csinálják, hogy egyébként szidalmazni egymást, de utána meg üzletelni fő alatt? Az ment volna?
2: Nem, szerintem simliskedni nem kellett volna, de azért hangsúlyokban óriási különbség volt. Hát én vettem részt több olyan vitaműsorban, ahol arról kellett vitatkoznom jobboldali partnerekről, hogy ők azt állították, hogy Nyugat-Európában nincs szabadság, de Oroszországban van. És azért, szóval ez azért túlzás, azt gondolom. Tehát, hogyha lehet, hogy én tévedek, és lehet, hogy nem jól látom a dolgokat, na de akkor azok az emberek, akik milliószámra menekülnek, és jönnek Európába, és mennek az Egyesült Államokba, azok miért nem Oroszországba akarnak menni? Vagy miért nem Kínába akarnak menni, hogy ott olyan rendkívül jó az élet? Az a helyzet, nem oda akarnak menni, hanem ide, ezekre, Európába és Amerikába akarnak menni, azért, mert is szabadság és jólét van egyértelműen.
1: Kettő. Még mindig van öt.
2: Még mindig van öt, így van. Akkor megpróbálom ezeket is tényleg viszonylag gyorsan számba venni. Pedig a harmadik is egy nagyon fontos dolog, ez a gazdasági válság. Tehát ugye mondtam azt, hogy mi változott meg 2022-től. Hát például az, hogy mögöttünk van 4 év, ami 4 év gazdasági válság. Tehát Magyarország végig stagnált, visszaesett, vagy hogyha GDP növekedés volt, az 0,5%-os volt.
1: Viszont közben a kormány, bocsánat, hogy mindig közben szólok, de szórta ki a pénzt, rendkívüli támogatásokat adott embereknek a választások előtt, az előző választások előtt is személyével adó egész éves összegének visszatérítése. Hát, ott dübörögtek az SMS-ek az ember telefonján, hogy visszajött az adója.
2: Hát igen, pontosan ez van, Tibor, hogy ott csúsztunk félre 2022-ben, vagy 21-22-ben, amikor elindul egy olyan mértékű pénzkiáramlás 13. havi nyugdíjjal, fiataloknak, 25 éven aluljaknak személyi jövedelemadómentességgel, fegyverpénzzel és egyebekkel, amik akkor is voltak. Tehát elindult egy olyan pénzkiszórás, ami akkor működhetett volna, hogyha van egy stabil 3-4%-os gazdasági növekedés. De mivel nem volt, hanem belezuhantunk közben egy gazdasági válságba. Ugye tudjuk, hogy az Európai Unióban rekordot állítottunk be inflációban, ami meggyilkolta, megölte az embereknek a pénzét, a pénz értékét. Tehát itt egy olyan helyzet alakult ki, hogy egyre súlyosabbá váltak a felhalmozódó gazdasági bajok, és közben a lakosság itta meg ennek a levét.
1: És nincs senkire ráverni ezt, hanem mindig az adott kormányra szokás ráverni.
2: Természetesen. Tehát, hogyha úgy vagyok vele, egy csomó dolog nem tetszik a kormánnyal kapcsolatban, azt mondom, hogy oké, de most azért nekem csak jobb, mint fél évvel ezelőtt volt. Hát annyira nem érdekel ez az egész dolog, hogy mi van ott, vagy tényleg fel vagyok bizonyos dolgokon háborodva, de azért tulajdonképpen ezek úgy rendes irányba elkormányozzák az országot, de hogyha azt tapasztalom, hogy bemegyek a boltba, és fölmegy bennem a pumpa, mert azt látom, hogy a fene egye meg, már megint többet kell fizetnem valamiért, ami múlt héten még nem ennyibe került.
1: Vagy kisebb
2: a csomagolása, így van, pontosan. Tehát az ember egyszerűen ideges lesz, és azt mondja, hogy de hát mi folyik itt ebben az országban? Szóval, hogy ez nagyon sok indulatot generált az emberekbe. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog volt. És a negyedik, akkor, hogy tovább menjek, a kegyelmi ügy. Tehát most gondoljunk bele, a kegyelmi ügy egy olyan lavinát indított el a Fideszen belül, ugye bő 2 évvel ezelőtt, aminek eredményeként Magyar Péter megjelent, aminek eredményeként egy morális megroppanás történt a Fidesznél, már akkor ugye közvéleménykutatók kimutatták azt, hogy több százezer szavazót vesztett a Fidesz nagyon rövid idő alatt, néhány hét alatt. Szóval, mert hogy ugye addig folyamatosan ugye eszeveszett erővel jött a Fidesz részéről az a szöveg, hogy mi a családokat és a gyerekeket támogatjuk. Na most a kegyelmi ügy ezt pont ebbe tenyerelt bele, hogy lehet az, hogy ezzel érvel gyermekvédelmi törvény, stb. A Fidesz, miközben kiderül, hogy a gyermekintézményekben egészen megdöbbentő állapotok vannak.
1: De hogyha valaki az első nap őszintén elmondja, hogy ki mivel vette rá a köztársasági elnököt, hogy a pedofil intézetigazgató bűntársának kegyelmet adjon, akkor ez megelőzhető lett volna, vagy ez akkor is ugyanígy alakul?
2: Hát én azt gondolom, hogy ha valaki elmondta volna, hogy ön is mondja az elején azt, hogy pontosan mi történt, akkor ez megelőzhető lett volna. Tehát itt sajnos a kegyelmi ügyhöz hozzátartozik az is, hogy tulajdonképpen valójában a közvélemény sejti, tudja, hogy mi történt, de pontosan nem tudjuk. Tehát máig sem volt az, hogy valaki előállt és elmondta, hogy na, pontosan ez történt.
1: Viszont mindenkinek van egy elmélete róla, amit szabadon lehet terjeszteni.
2: Van egy sejtésünk róla, nagyjából összerakhatjuk a képet, de olyan, hogy valaki kiállt volna és azt mondta, hogy ez és ez történt, és ezért vállaljuk a felelősséget, ilyen nem volt. Az az igazság. Úgyhogy ez szerintem továbbra is nagyon erőteljesen erodálta a kormányt, ne felejtjük el.
1: És ez még mindig csak 4. Vagy már 5?
2: Igen, most már igen, szerintem 4-5-nél tartunk, de mondom akkor tovább, mert ugye vannak még megfelelő pontok. Hát itt van például a kampány hibái. Azért ne felejtsük el. Tehát a kampányban történtek hibák óhatatlanul is, mert például azt szerintem, hogy mondjuk a háború került a középpontba állítása a Fidesz.
1: De az már egyszer működött. A veszély érzékeltetése már működött egy kampányban.
2: De akkor tört ki a háború.
1: És sok időt állt el, 5 év.
2: Hát egyfelől az emberek tudják, hogy itt van ez a háború, de azért közvetlenül nem érint minket. Tehát ez szerintem azzal riogatni őket, tehát hogy ami hogy a Fidesznek a kampány üzeneteiben jelen volt, tehát az megrázó volt, tehát hogy a gyerekeknek az édesapját lelövik a sárban, és stb. Tehát azok nagyon ijesztő dolgok voltak, és abszurdak is. Tehát, hogy az ember tehát tényleg alkalmas volt arra, hogy aggodalmat keltsen az emberbe, de egyúttal abszurd is volt, mert mindenki érezte, hogy ez jelen pillanatban nem egy reális veszély, hanem ez egyértelműen a félelem felkeltésről szólt, tehát ez egy hiba volt. Hiba volt az is a kampányban szerintem, hogy nem lett volna szabad a miniszterelnökkel olyan dolgokat mondatni, amelyek az ő hitelességét aláássák. Tehát például ilyen, mondjuk, amikor kijön a Medián közvélemény kutatás, akkor ő azt mondja, hogy nagy mesemondó, Hannendre. Ez nem lett, nem bölcs dolog azért elmondani egy miniszterelnöknek. Tehát, hogyha ne agyisten azt gondolják tényleg a kampánystábban, hogy ez így van, akkor sem a miniszterelnöknek kell ezt mondani.
1: De ha valamelyik másik, kevésbé pontosan dolgozó közvéleménykutatóról mondta volna el, akkor is probléma lett volna Hannendrével, az a probléma, hogy általában jól jelzi a folyamatokat.
2: Hát meg egyébként is szerintem egy miniszterelnöknél nem szerencsés dolog, hogyha egy közvéleménykutatóval kapcsolatban vélemény nyilvánít. Tehát az nem a miniszterelnök szintje. Tehát, hogy arról vitatkozhatnak mások, egy más szinten lévő politikusok, a sajtóba lehet róla vita, de miért kell egy miniszterelnöknek ebben megszólni? Tehát ez ilyen például, és több ilyen is volt, ez szerintem kampányhiba. Aztán ugye még mondjak pontokat, a kontrollvesztés. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Kontrollvesztésnek 2 eleme van. Az egyik a feltűnő, olyan, ami a közvélemény példátlanul irritálja, a gazdagodás kérdése. Ugye erre szoktuk mondani a Matolcsy György, Mészáros György, stb. Tehát ezt a történetet, tehát a ki nem vizsgált, el nem rendezett, botrányosnak tűnő ügyek. A másik, tehát ez a kontrollvesztés egyik ügye, ezt én a cikkben úgy írom, hogy a parvenű rongyrázás, valójában az egyik oldalról. A másik oldalon a kontrollvesztés az, hogy eltűnt az értelmiségi háttér a Fidesz körül. Tehát a professzorok Batthyány körétől vezet egy út a celebek megjelenéséig a miniszterelnök mögött, mondjuk a március 15-ei vagy az előtte lévő október 23-ai beszédében. Tehát, hogy nem jó a celebkultúrára építeni Magyarországon, kellenek ők is természetesen, de nem lehet egy komoly politikai erő, az lehetetlen, hogy elveszti a kritikai értelmiséget, azt a kritikai értelmiséget, amelynek meg kell szólalni bizonyos helyzetekben, hogy ezt azért ne csináljátok. Tehát azért az lehetetlen, hogy Fási Ádám a kulturális háttér, És ide jutunk hosszú idő után. De és nem is akarok egyéb neveket mondani.
1: Nem volt eddig minden kormánynak egy idő után elege az értelmiségi megmondó emberekből, akik mindenfélét mondanak, anélkül, hogy különösebb felelősséget viselnének, hiszen ők nem indulnak el a választáson. De... Őket szokták mondani a gyűrött, garbús politológusoknak.
2: Ez így van, de szóval nem, tehát az értelmiség, ami most erről beszélek, ez egy nagy massza. Hát nyilván kell belőle egy olyan merítéssel rendelkezni, akik elkötelezettek az adott politikai erő iránt, vagy hogy már nem rossz szándék vezeti őket, tehát nem ellenségesek vele, de mégis képesek kritikát megfogalmazni.
1: Nem volt a Fidesznek Tellér Gyulája?
2: Nem. Tehát nem volt olyan, aki színvonalas, a magas szintű értelmiségi, és mégis és közbe kemény kritikát mond. Mert vannak egyébként, tehát az elszánt Fidesz körül, most is van azért jó néhány színvonalas értelmiségi, de szerintem ők nem fogalmaztak meg kritikát. Tehát olyan, aki kritikát is tud mondani azzal kapcsolatban, hogy itt finomítani kellene, nem erre kellene menni, más hangsúlyokat kellene igénybe venni, és több szólamon kellene játszani a társadalom irányába, és hogy meg kellene nyerni magunknak különböző társadalmi bázist, és kellene más hangot is megjeleníteni. Tehát ennek szerintem nem maradt tábora. Tehát ez a következő elem, tehát ez a kontrollvesztés, ami mondom két elemből áll. És akkor hát ugye a kampányról már beszéltünk, ami még hátra van, és ez tulajdonképpen fura módon visszakanyarodik ahhoz, amivel elkezdtük a beszélgetést, ez a választójogi törvény. A választójogi törvényt a Fidesz módosította 2011-ben, és úgy módosította, hogy mi a rendszerváltáskor tudatosan úgy alkottuk meg, hogy torzítson a győztes javára. Tehát mindig jöjjön létre egy stabil kormánytöbbség, és a Fidesz erre rátette egy lapáttal. Hát most gondoljunk bele a Tiszapárt, abban a parlamentben, ami néhány nap múlva meg fog alakulni, 53%-os támogatottsága jutott be, 71%-a van a parlamentben. Ez azért egy jelentős torzítás, az igazság. A Fidesz 39%-ot kapott, és 20-valahány százalékkal van jelen a parlamentben. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy szerintem rossz irányú volt a törvénymódosítás. Én ezzel szintén sokat foglalkoztam az elmúlt évtizedekben, több bizottságban benne voltam, alkotmányi bizottságban, másban, ahol létrejöttek a bizottságok a választójogi törvénnyel kapcsolatban. Az irány mindig az volt, hogy az eredeti rendszerváltáskor megalkodott törvény megmaradjon, és egy picit arányosítsuk. Tehát picit még jobban arányos legyen. Ehhez képest a Fidesz jött, és egyoldalúan, tehát az ellenzék megkérdezése nélkül, vagy támogatása nélkül, a másik irányba tett le a lapáttal, hogy még aránytalanabb legyen.
1: Véleménye szerint Orbán Viktor nagyon markáns önképébe belefér az, hogy a következő parlamentben mások állják kétharmados többség ütéseit, és nem ő.
2: Bele. Szerintem most bele kell, hogy férjen, mert óhatatlan is ne felejtjük el, hogy ő a Fidesz elnöke, ő volt a miniszterelnök, ő volt a kampány első embere. Tehát elsősorban neki kell vállalni a felelősséget, ezt azt gondolom, és én magam is voltam egyébként az életben ilyen helyzetben, hiszen itt a műsor elején felsorolt, hogy számtalan területen, számtalan funkcióban voltam, többször voltam pártelnök, és tudom, hogy milyen az, amikor az embernek egyszerűen azt kell mondani, hogy gyerekek. Én vagyok a felelős, és ezt vállalom, és hátrébb lépek.
1: De nem az a nehezebb út ilyenkor beülni a parlamentbe? És hát, szót kérni, és tűrni azt, hogy az elnök megvonja a szót, meg hogy rendre utasít, meg hogy esetleg pénzbüntetést szab ki rá. Melyik a nehezebb út?
2: Hát nézze, ez tulajdonképpen ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy én megértem őt, hogy másoknak akar lehetőséget adni. És tehát szerintem azzal a paradoxonnal küzd most Orbán Viktor meg a Fidesz, hogy maga a miniszterelnök az egyúttal az összetartó ereje a Fidesznek jelen pillanatban. Ne felejtjük el, hogy tehát ő volt a meghatározó ezen a választáson. Tehát a Tisza 3,3 millió szavazójának a jelentős része ellene akart szavazni. Tehát nem a Tiszára akart szavazni elsősorban, Orbán Viktor ellen akart. A Fidesz szavazók meg Orbán Viktorra akartak szavazni. Tehát ilyen értelemben ő a személye kulcsszereplő. Tehát most neki azt a pokoli dilemmát kell megoldani, hogy egyfelől ő a felelős, első számúan, ő róla mondtak nemet, a társadalom többsége, ő ellene akart szavazni, de közben mégis a másik oldalon, hogyha venné a kalapját, és azt mondja, hogy értettem, tudomásul vettem a döntést, akkor azt tulajdonképpen kihúzná a talajt a Fidesz lába alól. Tehát neki valami olyan megoldást kell találni, ilyen Mátyás királyosan, ugye, hogy itt is vagyok, de mégse vagyok itt. Tehát erre szerintem nem nagyon van jobb megoldás most jelen pillanatban, mert nyilván ez egy átmeneti helyzet, és aztán majd ezt értékelni kell fél éve, egy év múlva, hogy ez milyen hatást hozott, mint az, hogy visszavonul, tehát kifejezetten szerintem a háttérben kell lennie, én azt gondolom, ez az én véleményem, nincs ott a parlamenti frontvonalba, nincs ott a politikai küzdelmekbe a frontvonalba, viszont mindent megtesz a háttérben azért, hogy összetartsa a pártot, és megpróbálja elindítani egy teljesen új útra, mert egyébként a Fidesznek kell egy új út. Én ezt az új utat egyértelműen egy konszolidált polgári középpártba jelölném meg hozzátenem, és ezt sürgősen meg kell próbálni elfoglalni, mert nem foglalják el, a Tisza el fogra foglalni.
1: Fel kell készülnie egy korábbi vesztes választás után a Fideszen belül elindult folyamatokra, belső szerveződésekre, kiskörök megbeszéléseire, a hogyan továbbtól, aminek az ügyén még egy híres magyar nemzetcikk is született.
2: Hogyne, annak idején, így van, pontosan, Schmidt Márián, te portálsz, így van, pontosan. Tehát, hogyne, ilyenekre fel kell készülni. Tehát, hogyha elindul egy normális szembenézés azzal, hogy mi történt, és amiben mindenképpen van önkritika, bizonyos szempontból önmarcangolás is, ugye ennek nyilván határt kell szabni, mert egy idő után az szétviszi a pártot, de kell, hogy legyen ilyen, tehát megspórolni sem lehet. Abba beletartoznak ilyenek, hogy elindulnak szervezkedések, de hát ezeket meg kell próbálni valahogy türelemmel, és hogy mondjam, tehát a krokodilbőrrel, ha úgy tetszik, egy vezetőnek, egy elnöknek, nem tudom, hogy pontosan most milyen pozícióban gondolkodik Orbán Viktor, hogy mit szeretne elfoglalni. Szerintem minél inkább hátrébb van a frontvonalban, annál jobb a jelen helyzetben. Ott kell lennie, de nem szabad a frontvonalban lennie. Szóval neki ezt nagyon nagy toleranciával kell fogadnia.
1: A Tisza párt miniszterelnök jelöltje Magyar Péter már a kampányban is, és azóta is nagyon sok fontos bejelentést tett. Látszik, hogy milyen kormányzásra készülnek?
2: Hát bizonyos dolgok kirajzolódnak, és szerintem az első lépések azok jók voltak a részéről döntően. Persze nyilván vannak ebbe vitathatóak, de majd arról is majd pár szót akarok mondani a vitathatóakról, de több jó elem is van szerintem ebben. Tehát ehhez idő kell és türelmet kell adni szerintem a Magyar Péteréknek is annak, hogy kirajzolódjon politikailag.
1: Mert azért első 100 nap?
2: Hát minimum, mert a Tisza pártnak a politikai profilja az finoman szólva sem kialakult. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok különböző irányból verbúválódott közösség, ahogy előbb mondtam, az Orbán Viktor ellenesség tartja össze jelen pillanatban ezt a pártot. Hát az ezután következő hónapokban kell kiderülni, hogy ezen túlmenően van-e más összetartó erő. Na most mi a jó, amiről hivatkoztam? Jó, az ugye itt felsoroltuk az előző műsor részben a nagy problémákat, amik miatt a Fidesz oda jutott, ahova jutott. Itt rögtön a Magyar Péterék az Európai Uniós kapcsolatoknak a normalizálását törekednek. Ez jó pont szerintem. Közben arra is próbál ügyelni, hogy tartson távolságot az Uniótól, tehát hiszen a Fidesz mindig azzal kritizálja, hogy most akkor kiszolgálója lesz Brüsszelnek.
1: Brüsszel a két kormányt.
2: Lásd, migráció ügyben, Ukrajna ügyében már azt mondta, hogy már pedig ő nem azt a vonalat szeretné vinni, amit Brüsszel vár tőle. Tehát itt konfliktus lesz. Tehát ilyen értelemben próbál ilyen politikai profilt adni magának. És rögtön, hogy ezt a nemzeti oldalt is valamilyen módon magához kösse, azonnal belekötött Robert Ficóba a Benes dekrétumok ügyében.
1: Okkal, mondjuk.
2: Okkal, teljesen okkal, de ezzel szerintem ez egy több rétegű üzenet. Egyfelől Robert Ficó Orbán Viktor szövetségese volt, tehát innentől kezdve világosá tette, hogy mi rossz viszonyban leszünk. Kettő, a Benes dekrétumok ügyében, amire ön is mondta, ugye, hogy okkal tette. Ebben ez egy üzenet a határon túli magyaroknak is, meg a Magyarországon belüli azon szavazóknak is, akik számára különösen érzékeny és különösen fontos a nemzeti kérdés, hogy ebben lehet rá számítani. Tehát ezek ügyes lépések. A kormány összeállítására is én inkább azt mondanám, hogy inkább a jó és inkább az ügyes kategóriába tartozik, tehát inkább piros pontot adok rá, mint más, de vannak itt is fenntartásaim. De mert hogy miből verbuválódhat a Tisza kormány? Hát ugye nem tudunk olyan szakembereket azért elővenni, akik óriási tapasztalattal rendelkeznek közigazgatásban, politikában, hiszen lényegében politikai zöldfülű az egész párt, hiszen 2 évvel ezelőtt alakult, és úgy robbantak be a politikai életbe. Tehát e tekintetben az, hogy Magyar Péter nem tartotta a szavát, az jó. Mert ugye azt mondta ő a kampányban, hogy föl sem merülhet, ugye hónapok ezelőtt azt mondta, amikor pont Vitézi Dáviddal kapcsolatban kérdezték meg. Így van, államtitkárok sem, senki föl sem merülhet. Aki az Orbán érában szerepet vált, az nála nem kerülhet kormányzati pozícióba. Nagyon jó, hogy nem tartotta be ezt az ígéretét, mert ugye többen is vannak, Vitézi Dávid, Ott van például Ruf Bálint, aki mondjuk nem az Orbán érában, hanem nekem volt a kabinetfőnök, amikor a környezetvédelmi miniszter voltam. Jó, hogy ő is oda került, mert van közigazgatási tapasztalata, de Orbán Anita is. Ugye az Orbán kormányok idején szerzett közigazgatási tapasztalatot, sőt Kármán András is. Tehát jó, hogy vannak néhányan, akiknek ilyen típusú tapasztalatuk van. Én ennek örülök. Mert azért azt szerintem jó, hogy néhány ember már látott belülről közigazgatást. Hát ez jó pont. Jó pont a kormányzati struktúra. Én a Fideszét nem tartottam jónak. Tehát ez a csúcsminisztériumi modell szerintem ez nem vált be, enyén szóval. Hát annak a legékezetesebb példája volt az, amikor a pedagógusoknak, meg a orvosoknak a rendőrminiszterhez kellett menni Pintér Sándorhoz az ügyek elintézése
1: végett. Csak ez nem vált be, vagy volt egy korábbi, ez a tükörreferatúrás, még a Stumpf István idején működtetett rendszer?
2: Az más volt, az jó volt.
1: Az jó volt?
2: Azt szerintem jó volt, és most ezt próbálják csinálni szerintem a magyar péntek. Tehát ilyen értelemben visszatérnek a rendszerváltáskori hagyományhoz. Nevezetesen, hogy van több minisztériumunk, ugye ők most 16-ot állítottak fel. Erre még nem volt példa, ez a legmagasabb szám, de 14 már volt. Tehát nem áll olyan nagyon messze a szokásostól, azt kell, hogy mondjam. És ugye itt úgy szerepe a kancellária miniszternek lesz, a már előbb emlegetett Ruf Bálintnak meg, neki lesz dolga a tükörreferatúrák révén. Lényegében a politikai tapasztalattal nem rendelkező miniszterektől valamilyen módon behajtani azt, hogy azért mégiscsak egységes irányba mozogjanak.
1: Ne kormányülésen legyenek késedig menő viták, hanem oda már dönt előkészített anyagok menjenek, és azok viszonylag gyorsan menjen, ez a logikája a dolognak?
2: Így van, meg hát szerintem ő fogja a politikát belevinni az egészben, mert szerintem ezek a miniszterek, akiket látok, ők még politikában nem lettek kipróbálva. Tehát, hogy egy példát mondjak erre, attól, mert valaki jó orvos, ugye itt van a Hegedűs Zsoltnak az esete, aki egyébként nekem szimpatikusan nyilatkozik. A nyilatkozataiban nem tudnám azt mondani, hogy nem szimpatikus, mert az egyébként, amiket mond. Na de ebből egyáltalán következik, hogy ő politikailag be fog válni. Hát én annyi olyan embert láttam a politikában, aki egyébként jó szakemberként érkezett, és teljesen amatőrnek bizonyult aztán a későbbiekben. Tehát, hogy kell mellé valaki olyan, az olyan emberek mellé, akikről nem tudjuk, tehát most fogja gyakorlatban kiderülni, hogy ez működni fog-e velük. Kell valaki olyan, akinek van politikai tudása és érzéke. Ez lesz a kancellária miniszter, ő lesz a Ruf Bálint, tehát ilyen értelemben ő lesz a kulcsszereplő.
1: Kell, hogy legyen politikai érzéke, mert hát győzelemre vezetett egy 2 éves pártot.
2: Hogyne, mindenképpen, tehát ezt mindenképpen ügyesen csinálták. Ő is, meg akik körülötte voltak, tehát ebben nyilván Magyar Péternek is komoly szerepe volt, a kampányfőnök Tóth Péternek, a Radnai Márta, tehát annak a csapatnak, aki ott volt körülöttük.
1: Visszatérve még egy picit a külkapcsolatokra, látod a fantáziát, hogy Magyar Péter a lengyelekkel való viszonyt meglehetősen látványosan erősíteni próbálja? Az egy háromszor akkora ország, mint mi, és a rendszerváltás óta lényegében töretlenül növekednek. Plusz még katonai hatalom is.
2: Így van, mindenképpen. Hát Közép-Európában a kulcs szereplő Lengyelország. Több szempontból is, amit mondott azért, például, tehát gazdaságilag meghatározó, népességében is meghatározó, és katonailag is meghatározó. Tehát ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokkal akármilyen amerikai kormányzat is van, Lengyelországnak van egy közeli és jó kapcsolatrendszere, az amerikaiak ugye plusz bázisokat építenek ott, sőt láthatóan az eddigi Németország centrikus európai jelenlétüket elkezdik német és lengyel, sőt egyre inkább lengyel-centrikussá tenni, főleg azzal, hogy ugye az oroszok rátámadtak Ukrajnára. Tehát Lengyelországnak van egy katonai, stratégiai jelentősége, gazdasági jelentősége, meg hát akkor ott van, ha már az érzelmeknél tartunk, a magyar-lengyel barátság. Tehát ennek tényleg van egy kézzelfogható, tapasztalható része. Hát mi magunk is egyébként már a 80-as években, amikor a Bibó kollégiumban Orbán Viktorral együtt szobatársak voltunk, jártunk ki a lengyel szolidaritáshoz segíteni nekik az illegális szolidaritásnak, és nagyon sok kapcsolatra tettünk szert az akkori lengyel ellenzékkel, és ott is az ember megtapasztalta már akkor, hogy ez egy létező valami, a lengyel-magyar barátság, tehát hogy az ott van a két népben valamilyen módon, tehát szerintem jól teszi a Magyar Péter, hogy ebbe az irányba tájékozódik.
1: A közjogi méltóságok lemondásra való felszólítását jól teszi? Vagy muszáj csinálni?
2: Na most ugye eddig dicsértem a Tiszát, itt viszont kifejezetten kritizálnom kell. Szerintem ez nem helyes és nem elfogadható.

0: azzal, hogy a köztársasági elnöknek a hivatali idejét mi tudatosan a rendszerváltáskor nem a parlamenthez kötöttük, hanem azt mondtuk, hogy az 5 év legyen, szemben a parlamenti képviselők 4 éves ciklusával, ami 4 évenként ugye választjuk a képviselőket. Ebben benne volt az a tudatos döntés is, hogy azt akartuk, hogy az adott választásoktól ne függjön a köztársasági elnöknek a személye. Tehát ilyen értelemben legyen egy kontinuitás, legyen átnyúló periódus a következő választásokra, és hogy legyen valami folytonosság a köztársasági elnök személyében. Azt szerintem teljesen szembe megy mindenféle, még egyszer mondom, a rendszerváltás alapértékeivel, a jogállami normákkal is, hogy most a Tisza elnöke megtámadja a köztársasági elnököt azért, hogy mivel most a Tisza nyert, akkor most mondjon le a köztársasági elnök, ez elfogadhatatlan szerintem.
1: Az járhatóbb út lenne, mint amit a Fidesz annak idején 2010-ben a legfelsőbb bírósági elnökkel, Baka Andrással csinált, hogy megváltoztatta a körüli szabályokat, vagy még korábban, én emlékszem olyan esetre is, amikor az alkotmánybírósági gépjárművek finanszírozásával próbálta valamelyik kormány az alkotmánybíróságot megszorongatni. Tehát nem kimondva, hanem egyszerűen kellemetlen helyzetet teremteni.
0: Igen. Szerintem ez a civilizáltabb formája, ez sem helyes. Tehát amit a Fidesz annak idején csinált, hogy a Fidesznek 2 bűne van ez ügyben, hogy az egyik Bak András, másik a Jóri András ügye, az adatvédelmi biztosnak az ügye, mind a kettőt arra tulajdonképpen átszervezéssel arra késztették, hogy távozzon.
1: Sőt, még ott volt a 98%-os végkielégítési különadó, az úgynevezett pofátlan végkielégítések ügyében. Tehát az eszközök változatosak.
0: Igen, így van. De ezek nem helyes dolgok, de ezek a civilizáltabbak egy fokkal, mert megjegyzem, hogyha most az történne, hogy ugye neki megy Magyar Péter teljesen helytelenül szerintem, például Súlyog Tamásnak, a köztársasági elnöknek, és még egyszer hangsúlyozom, hogy itt nem akarok véleményt mondani Súlyog Tamásról, mert ez egy független az én véleménytől, én tarthatom a lehető legrosszabb köztársasági elnöknek, meg a legjobbnak is. Ez teljesen független attól, hogy az én véleményemtől az, hogy az intézménynek egyébként milyen tiszteletet adunk. Nos, tehát hogyha mondjuk az történne, hogy nagyon gyorsan a Tisza elkezd alkotmányozni, egyébként erre van esély, mert azt mondták, hogy szeretnének egy új alkotmányt, elkezd alkotmányozni, és az alkotmány részeként megváltozik a köztársasági elnöknek a hatásköre, mondjuk egy erősebb köztársasági elnök jön létre, vagy ugye pedzegetik azt, hogy akár közvetlen választással, én ezt mondjuk abszolút helytelennek tartanám, de ez most egy alkérdés, arról majd külön lehet vitatkozni, hogyha oda kerülünk. Tehát, hogyha mondjuk megváltozik a hatáskör a köztársasági elnöknek, az egy civilizáltabb megoldás azt mondani, hogy akkor, miután ezt elfogadtuk, akkor mi azt szeretnénk kérni, hogy akkor most már itt ennek megfelelően jöjjön egy új elnök.
1: Tabularázza.
0: Így
1: új
0: van.
1: Szabályok, új
0: elnök. Az egy olyan dolog, amin
1: új feladat.
0: Szintén lehet vitatkozni, de szerintem nem nagyon lehet erős érveket felhozni akkor az ellen, hogy ott legyen egy új szituáció. De most, jelen pillanatban szerintem ez nem helyes és elfogadhatatlan.
1: Ügynök akták nyilvánosságra hozását egy konkrét dátummal ígérte meg Magyar Péter miniszterelnök jelölt. Ön annak idején a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként valószínűleg valamilyen formában látta ezeket. Ezt hogyan kell elképzelni majd? Mit fogunk látni? Mit fognak nyilvánosságra hozni, ha ez beválik?
0: Hát ez én voltam pár napja egy tévéműsorban, de el is vittem magammal egy ekkora stóc aktát, amit rólam készítettek, különböző jelentéseket, ilyen lehallgatások, telefonlehallgatások, lakáslehallgatás, személyi követés, besugó jelentések, stb. Ezt azért vittem el, hogy legyen világos, hogy most is ki lehet kérni ezeket. Tehát nem arról van szó, hogy ezek nem nyilvánosak, dehogy nem. Abszolút nyilvánosak, én kikérhetem a rám vonatkozó adatokat, bárki, tehát a kutatók, újságírók, megfelelő kutatók bemehetnek, történészek kutathatnak, publikálhatnak ezekből az anyagokból. Az kétségtelen, hogy lehetne még ezen javítani, vagy lehetne még javítani valamit a nyilvánosságon. Például megfelelő gondosságom, ezek azért bonyolult dolgok, mert itt azért tényleg vannak személyiségi jogok valóban, mert ezekben a jelentésekben 1000 más embernek a neve szerepel különböző kontextusban, hogy kikkel, miket csinált, milyen szokásai vannak, stb.
1: Tehát erre ki nagyon... milyen szexuális irányultságú, ki csalt meg, mit csinált a hétvégén,
0: pontosan
1: dátumozva ott van.
0: Így van. Tehát ezekre borzasztóan oda kell figyelni. Tehát ez nem egy olyan ügy, hogy na most akkor így döntöttem valamit, és akkor holnaptól. Ez így van. Tehát ez egy bonyolult probléma. Tehát azon szerintem, hogy a modern világban már hozzátartozna, és egy több közép-európai országban van ilyen, hogy az ember online rákeres, és egy csomó dolog kijön például, online módon bárki számára hozzáférhető, nem minden, persze, de sok minden, tehát ezen szerintem lehetne javítani. De az a tévhit, ami most egy kicsit a közvéleményben úgy veszem észre, talán rögzültve, sajtóban is nagyon jelen van, hogy

0: minthogyha az ügynökakták azok valami ellenének temetve, és nem lehet hozzáférni, ez nem igaz. Ez nem ez a helyzet Magyarországon. Hozzá lehet férni, megismerhető, erre szoktam én mondom megmutatni a saját aktáimat, amik egy csomó irat van ezzel kapcsolatban, és ezt mondom, még egyszer mondom, bárki kikérheti magáról, most is hozzáférhető, itt a helyes kifejezés az, hogy ezen kellene szélesíteni, szerintem ezen a mostani nyilvánosságon.
1: Annak van bármi jelentősége, hogy úgy tűnik, hogy nem mennek föl a Karmelitába, és nem fognak a képviselői irodázban, a Fehérházban dolgozni a képviselők. Jó lehet, szerintem 10-ből egy ember tudja ma már, hogy Kádár János irodája merre nézett ki, és melyik volt az ő erkélye.
0: Igen. Hát ezek szimbolikus gesztusok. A szimbolikus gesztusoknak megvan a jelentősége a politikában. A Karmelitát értem. Szerintem ez egy érthető húzás is a Tisza részéről, bár ezzel együtt azért hozzátenném, hogy szerintem az egy nemzeti érték a Karmelita kolostor, az építészetileg gyönyörűen sikerült, annak a helyreállítása egy nagyon szép puritán épület lett, az nyilván valami értelmes dologra kellene felhasználni, hogyha már ott nem a miniszterelnök lesz. Mint hallom, a Tisza kormány oda akarja ezt a vagyonszerzési hivatalt, visszaszerzési hivatalt telepíteni, ami egy, hogy mondjam, egy frappáns ötlet, ha ezt mondanám, egy fricska tulajdonképpen a Fidesznek, de ezzel együtt azért szerintem a Karmelita több, de maga ez az épület együttes is azért egy komoly tiszteletet érdemel, mert szép lett építészetileg. Azt értem logikailag, politikailag, hogy azt mondja a miniszterelnök, hogy ő a parlament mellett akar lenni. Meg kell mondjam, hogy az én szívemhez ez áll közelebb.
1: De nem lehet benne a parlamentben, mert a miniszterelnök nem. Meg az országgyűlés, az két különböző.
0: Az két különböző dolog, de hogy mondjam, hogyha én lettem volna ilyen helyzetben, és nekem 10 évvel ezelőtt dönteni kellett volna, mindenképpen föl sem merült volna bennem, hogy a miniszterelnöknek a várba kellene menni. Az szerintem egy helyes koncepció, hogy a parlament mellett legyen valahol. Most van nyilvánvalóan be fog menni valamelyik minisztérium, amelyik ott van a közelébe, akár a miniszterelnökség, akár a építésügyi minisztérium, vagy ki tudja melyiknek a közelben, ugye a földművelőség, azt éppen most helyreállít. Tehát oda nem fog menni, de valamelyik biztos bemehet ott a közelben. Úgyhogy én ezt így a politikai szimbólumrendszer szempontjából helyesnek tartom. Az, hogy az új irodaház ügyét, azt, tulajdonképpen én azt is helyesnek tartom, már olyan értelemben, hogy a Szabad György irodaházba akarnak átköltözni. Ezt a képviselő.
1: Olyan készült el.
0: Így van. Most meg kell, hogy mondjam technikailag, én, mint aki évtizedeken keresztül voltam országgyűlési képviselő, azt kell, hogy mondjam, hogy ez sokkal közelebb van a parlamenthez, praktikusabb. Van egy átvezető folyosó, egy föld alatti folyosó a parlamenthez.
1: Már kitalálták, hogy azért van, hogy ne lehessen kérdezni az újságíróknak. Mert a föld alatti folyosóra nem mehetnek majd biztos be, de állítólag ebben változások.
0: De nem ezért van. Hagy mondjak egy nagyon egyszerű okot erre, hogy ugye nekem is mindig a Fehérházban volt az irodám, és szóval az, amikor az embernek hóban, esőben, és a dunai szél azért ott rendesen szokott fújni, át kell menni a Fehérházba. Én mondjuk szeretek sétálni naponta, és nagyon sokat szoktam sétálni, de ott öltönybe, bőrcipőbe, stb. Na, kinkeserv, sokszor az a helyzet, kinkeserv. Szóval sokkal egyszerűbb az, egyszerűen praktikusabb, és megjegyzem, szerte a világban így van, tehát Washingtonban így van, máshol így van, hasonló módon van megoldva, hogy egyszerűen egy folyosón, egy alagúton keresztül a képviselők át tudnak menni az irodájukban, mondan szó szerint át kell rohangálni rendszeresen, tehát hogy van egy hosszabb elhúzódó szavazás vagy vita, akkor nekem át kell rohanni, és akkor sokkal praktikusabb ez a dolog. Tehát modernebb, jobb, szerintem ez érthető, de azért mellé kell tenni az asztalra, csak ezzel ugye a közvélemény nincs tisztában, hogyha átköltöztetik a dolgozókat oda a képviselői irodaházba, akkor a becsület azt kívánja, hogy tisztességes munkakörülményeket teremtsenek nekik. Ergo, ezt föl kell újítani, amit egy több milliárdos tétel legalább. Tehát ezt is mellé kell tenni, mert hozzátenném, a parlamenti képviselők megint szembe a közhiedelemmel a képviselői irodaházban abszolút puritán körülmények között voltak. Tehát ott nem volt légkondi a szobákban, stb. Tehát ott én egy normál dolgozót nem helyeznék be egy olyan szobába, ahol a parlamenti képviselőknek kellett ülniük. Tehát ott azért az rendesen rendbe kell hozni, rendesen rendbe kell tenni, és az milliárdokba fog kerülni.
1: A vagyon visszaszerzésnek, úgyhogy nincsenek még a szabályok meg, és még a hivatal sincs meg, milyen esélyeit látva Keller László és Budai Gyula munkásságát? Mind a kettő elszámoltatási biztosként működött az ismert eredménye?
0: Hát nézze, én lélektanilag azt elfogadhatónak és helyesnek tartom, hogy a magyar társadalomban van egy igazságérzet, és szeretne tisztán látni ebben az ügyben, de...
1: Tisztán látni szeretne, vagy bosszút állni szeretne? Na hát, vissza akarja szedni a birkintáskákat, meg ilyeneket?
0: Én nagyon remélem, hogy nem bosszút szeretne állni, hanem tisztán látni szeretne. és én azt is nagyon remélem, hogy minden szigorúan a törvényesség keretei között fordul meg minden ötlet mindenkinek a fejében, aki erről gondolkodik.
1: Hosszú elhúzódó perekkel? Évekig tartó perekkel?
0: Az a helyzet, hogy szerintem ennek társam romboló hatása van az ilyesminek. Én nem hiszek abban, mert sokan azt gondolják, hogy kell egy ilyen megtisztulás, szembenézni azzal, ami volt, stb. Hát én most nem akarok senkit se megbántani ezzel, mert eszem ágában sincs. Tehát én az Orbán kormányról se gondoltam egyáltalán sohasem, hogy diktatúra lenne Magyarországon, és nem gondolom a most hivatalban lévő kabinet sem, hogy attól kell félnünk, hogy a Tisza kormány az valami diktatórikus kormányzás lesz. De óhatatlan is ez az ország átment többször már ilyen helyzeten, hogy na akkor a vagyonokkal számoljunk el, akinek vagyona volt, az a, ugye a kommunista időkben mi volt, majd a második világháború idején mi volt, tehát a vagyonok körül örökké volt, borzalmas, szörnyű történelmi tettek voltak. Hát én e tekintetben nagyon óvatos lennék. Tehát mi szigorúan a törvényi keretek között szerintem kell egy tisztába tétele a dolgoknak. Ugye már itt mondtam az előző példában, hogy a Fidesz kormányt és a Fidesz oldalról is egy csomó kritika érte, például a Matolcsi Györgyféle ügyel a Magyar Nemzeti Bank ügyével kapcsolatban, hogy miért nem léptek, miért nem mentek tovább.
1: Viszont az eljárások nem indultak el.
0: Igen. Szóval szerintem ez egy jogos elvárás, hogy itt valami, tehát tisztán, te látnunk kell, hogy mi történt, és valóban mi van azzal a vagyonnal, és valóban kik a felelősök ezért. Ez rendben van. De az általános őrjöngéstől szeretném megkímélni a magyar társadalmat ez ügybe, tehát nagyon óvnám magunkat attól, hogy abba az irányba elmenjünk, hogy mindenki elkezdi vadul a feljelentéseket írni különböző emberekről, mert azt gondolja, hogy az valami gonosz dologba vett részt. Megjegyzem, csak zárójelbe jegyzem meg. Én emlékszem 2010-ben, amikor a Fidesz először nyert 2/3, beszéltem többekkel a Fideszből, mondták, hogy már 2009-től kezdődően talicskával hordták hozzájuk az anyagokat és a feljelentéseket az emberek. Most ugyanezt hallom a tiszás ismerőseimtől, hogy talicskával hordják hozzájuk a feljelentéseket és az anyagokat. Szóval ez nagyon jó lenne szerintem, hogyha nem ebbe az irányba mennénk el. Budai Gyula is próbálkozott annak idején, Keller László is próbálkozott, sok eredménye nem volt. Én azt szeretném, hogy néhány olyan látványos ügyben, amely a közvéleményt irritálta, valóban igyekezzünk, amennyire lehet tisztán látni, de szigorúan, szigorúan és 15-ször aláhúzva, a törvényesség határait betartva.
1: És a végén a bíróság fogja eldönteni.
0: Csak a bíróság mondhatja
1: el. A vád, vagy nem állt
0: így,
1: meg a vád.
0: Nem politikai...
1: És ha nem meg, akkor abban meg kell nyugodni mindenkinek.
0: Így van, és nem politikailag kell gyanúsítani mindenkit, hanem rendesen, türelemmel, tisztességesen és korrekten tartva magunkat ahhoz, csak a bíróság mondhat ki ítéletet.
1: Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Fodor Gábor volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is megfigyelhetik, ha oda feliratkoznak, akkor a következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bankszövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Pörgess fel a pulzuson!
2: FM 103, Csillagpont Rádió!

Hány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Szerintem itt a miskolci munkavállalók is megtapasztalták már azt, lehet nem is egyszer, hogy egy munkahelyen sem feltétlenül fenékig tejfel minden, mondjuk ami a személyes kapcsolatokat jelenti, hát nem lehet mindig mindenki mindenkivel jóban, viszont hogyha van megfelelő EQ-unk, vagy érzelmi intelligenciánk, akkor ezeket a helyzeteket lehet, illetve tudjuk kezelni. Erről beszél most Pócsi Orsolya, pszichológus.
3: Különböző szakmákhoz különböző érzelmi intelligencia szint szükséges, vagy elegendő a ti szakmátokban, vagy az enyémben, vagy reklámszakembereknek, vagy szociális munkásoknak kiemelkedően magas érzelmi intelligenciára van szükségük, mondjuk az üzletembereknek, vagy csak oktatóknak a magas besorolás is elég, és vannak olyan területek, ahova elég egy átlagos érzelmi intelligencia, akár ilyen pénzügyi, vagy mérnöki, vagy informatikai területeken. Ez nem azt jelenti, hogy az átlagos, vagy a magas érték jó vagy rossz, hanem, sőt az is igaz, hogy az is jó, hogyha mindenki magas érzelmi intelligenciája van még olyan területen is, ahol ez nem szükséges feltétel. Viszont a szakmai pozíciók betöltéséhez, illetve egy jobb fizető álláshoz a kutatások azt igazolják, hogy a magasabb érzelmi intelligenciájú személyek jobban el tudnak ilyen téren helyezkedni. Az érzések ugye egyformák, egyetemlegesek, viszont itt az érzelmi intelligenciához leginkább a saját magunk objektíven felismert érzéseit, érzelmeit kell kezelni, és a mások érzelmi állapotait is érzékelnünk kell, és azt is tudni kell kezelni, vagy ahhoz alkalmazkodni. És más tulajdonságok is bekötődnek ezekhez, ebben az önszabályozás, mekkora az empátiás képességünk, mennyire tudunk hatékonyan kapcsolatokat kezelni, milyen az öntudatosságunk, milyen az asszertivitásunk, ez mind-mind ehhez tartozik. Viszont akik azért legyen az alkalmazott vagy vezető, akik jól tudnak kooperálni, népszerűek a kollégáik körében, azok általában több támogatást is kapnak a munkahelyi környezetüktől is, és ezáltal egy ilyen védőhálót csinálnak maguk köré, és könnyebben veszik az akadályokat, illetve ez itt a jó interpersonális készségek azért nagyon fontos, mert ezekkel állunk kapcsolatba a többi emberrel, akár így a vállalaton belül, vagy azon kívül is, és akinek magas az EQ-ja, azok könnyebben tudnak kommunikálni a céljaikkal kapcsolatos, akár érzéseiket, elképzeléseiket, és ebben lehet, hogy egy magas EQ-val rendelkező narcisztikus pszichopata, az biztos, hogy jobban előre tud haladni. Egy buta, az nem.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Megérkezett a stúdióba Nagy Katalin, aki a Velkei László gyermekegészségügyi központból érkezett, pszichomediátor feladatokat lát el, és hát nagyon érdekes ez a megfogalmazás. Mit is jelent tulajdonképpen?
5: Hát egy kicsit, ez egy összetettebb feladat, ugye egy kicsit pszichológia, egy kicsit mediáció, egy kicsit pedagógia, de alapvetően, ami nagyon fontos szerintem, az empátia. Az emberek, a gyermekek iránt érzett empátia az nagyon fontos, hogy át tudjuk élni, át tudjuk érezni, ami bennük, velük történik, vagy bennük zajlik.
4: Ezért lesz valaki pszichomediátor? Mert nagyon empatikus?
5: Ez egy ilyen véletlen egybeesés, felkértek el a feladatra, és én igen mondtam, egy kihívás volt az életemben, nagyon szeretem a gyerekeket, de itt éreztem meg a feladat súlyának a nehézségét is, a súlyát is, és hát megpróbálom jól csinálni. Mindig jobban, még ugye fiatal vagyok benne, 3 hónapja kezdtem el ezt a szakmát itt a gyerek területén. Egy nagyon ösztönző segítő csapat tagja lehettem. Sólyom tanárnő óriási segítséget nyújtott a szakmai tudásával, de ugyanígy az orvosok, ápolók is, a pszichológusok is, mindenki egy csapatként dolgozunk itt a gyerek területén.
4: Azt mondta, hogy szociális munkásként igen, végzett, ilyen igen, mesterszakot igen, végzett. Igen. Tulajdonképpen a kettő akkor így együtt jár? Tehát ez a pszichomediátor végzettség, vagy feladat, meg a szociális munkás feladatai, az tulajdonképpen ötvöződik?
5: Igen, szerintem a szociális munka egy nagyon-nagyon átfogó terület, ami igazából sok mindent felölel, de természetesen folyamatosan kell tanulni, ezért én most megyek egyetemre újra, és a mentálhigiénés szakot is végzem, és majd utána a mediációt az Eötvös Loránd Egyetemen, tehát nincs megállás, mindig tanulni kell.
4: Fontos, hogy fejlessze önmagát, mert hogy akkor tud többet adni gyerekeknek, szülőknek, akár az egészségügyi szakszemélyzetnek?
5: Így van, igen, nagyon fontos, és nagyon sokszor kérek tanácsot pszichológusoktól, pszichológus kollégáktól, nagyon kedvesek, mindenben segítenek. A nővérem gyógypedagógus, logopédus és fejlesztőpedagógus, ő is rengeteg szakmai tanáccsal lát el a gyerekek irányában, úgyhogy így azért egy komplexebb segítséget tudok nyújtani a gyermekek és a szülők és az egészségdolgozók számára.
4: Mert hogy ez egy hármas egység, ez ugye, amikor a gyermekegészségügyi központban gyógyuló gyermekek, akár pszichés, mentális megsegítéséről beszélünk, akkor mindig egy hármas egységben gondolkodunk, vagy legalábbis a munkatársai ezt szokták elmondani. Van ugye a beteg gyermek, a szülő, és van az ellátó személyzet. Önnek is mindig ebben a hármas egységben kell gondolkodnia, és ellátni a feladatát?
5: Igen, igen. Tehát általában úgy zajlik a napjaim, úgy zajlanak, hogy osztályonként minden osztályra végig megyek, és ott az osztályonként van, ahol a szakorvossal tudok egyeztetni, de valahol más szakorvos egyeztetett előtte nővérekkel, és ők mondják, hogy hova mehetek, melyik szülővel van gond, hol kell egy kis segítség, lelki segítség, vagy például voltak valami konfliktus, akkor ebbe próbáljak egy kis háttér segítséget nyújtani, hogy ezek a konfliktusok ugye elsimuljanak. Van, ahol például gyerek marad egyedül, és nagyon magába fordul, vagy nehezen nyílik meg, és ez úgy működik, hogy van, amikor a pszichológusok is segítenek, van, amikor én is, van, amikor ketten próbáljuk a gyereket megnyitni, mert nem mindig sikerül, van, amikor nekem nem sikerül, van, amikor a pszichológusokkal együtt tudjuk csak ezt a célt elérni.
4: Jól gondolom, hogy nagyon nyitottnak kell lenni igen, a problémára, igen, de ugyanakkor nagyon diszkrétnek?
5: Igen, természetesen ezek a dolgok, ezek csak a betegekre tartoznak, és az egészségdolgozókra, ez titoktartással vagyunk a betegeink felé, és így van, teljesen diszkréciót kell fogadni ilyenkor, ugye alá is írtuk szerződésbe is, úgyhogy így teljes mértékig.
4: Hogyan fogadták a gyerek munkatársai? Arra gondolok, hogy korábban, tudomásom szerint, ilyen állás nem volt a gyermekegészségügyi központban. Pszichológusok már ugye évek óta dolgoznak igen, a gyerekben, de pszichomediátori szerepkör még nem volt eddig.
5: Hát az először ugye nem tudták, hogy hova tegyék ezt a státuszt, ezt a munkakört, de szépen az idő múlásával kialakult egy rendszer, nekik is, nekem is, összetudtunk dolgozni, és így úgy gondolom, hogy segítségükre tudok lenni. Bármikor szólnak, telefon mindig nálam van, akkor megyek azonnal, megpróbálok egy negyed órán belül a problémás helyre eljutni. Ha nincs probléma, akkor meg van egy normál ritmusom, általában kezdek a rehabosztályon, ahol gyerekekkel foglalkozom, ott általában fél órát, egy órát vagyok, aztán megyek a második emeletre, és ugye a délutáni időt meg a harmadik emeleten töltöm, és így az osztályonként mindenhova eljutok.
4: Érdekes a gyermekrehabilitációs osztályon végzett munkája. Amikor megérkezett a stúdióba, akkor mondta, hogy éppen az osztályról érkezett a Csillagpont Rádió stúdiójába, mert hogy ott egy kis gyermekkel kezdett el dolgozni. Igen. Aztán azt tapasztalta, hogy köréjük gyűltek a többiek, mert hogy azért ott is vannak jó sokan, és gyakorlatilag így verbuválódott spontán egy csoport.
5: Ez így van, tehát nem egy csoportos foglalkozásnak indult, hanem egy kisfiú, aki a traumatológiáról került át a harmadik emeletről a rehabilitációs osztályra, ő vele mentem át, hogy őt gondozzam tovább is lelkiekben, egy kicsit erősítsem, játsszak vele, foglalkozzak vele, ilyen egyéni foglalkozásokat, és utána úgy hozzám gyűltek a többiek, és ma reggel is, azt pont néztem, 8 vagy 9 gyerek volt körülöttem, és mindig más próbálok kitalálni, kicsit nehézkes, mert mindig megújulni nehéz, de csinálunk kézművességet, például tökfaragás volt, most holnap egy sólisztgyurmát akarok velük csinálni, ilyen különböző kis formátumokat karácsonyra, akkor színezőket szoktam nyomtatni, színezünk, sokat énekelünk, beszélgetünk, társasjátékozunk, a nagyobbakkal nem, van, amikor külön is foglalkozok, nagyobbakkal nem memória játék, a kicsikkel színezés, van, akivel puzzle-ezés, attól függ, hogy kinek milyen szinten van a tudása, meg hát a kora, a fejlettsége, hát próbálok alkalmazkodni.
4: Hogyan fogadták a gyerekek? Mert azt gondolom, hogy ott a rehabilitációs osztály gyermekei alapvetően befogadóak, elfogadóak, örülnek, hogyha megjelenik egy új arc.
5: Igen, hát én nagyon-nagyon boldog vagyok. Most is, mikor mentem, hát tártkarokkal ölelnek engem, meg puszilnak, én is imádom őket, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egy munka, hanem ez egy hivatás. Tehát ezt belülről, szívből kell csinálni, de úgy gondolom, hogy itt mindenki, aki a gyermekegészségi központban dolgozik, ezt csak így tudja csinálni. Tehát az orvosok is, amilyen nehéz a munkájuk, és amilyen ahhoz képest tényleg kevesen vannak, amennyi a teher rajtuk, és az ápoló személyzet is, a takarítónénik is, mindenkire szükség van. Itt nincs olyan, hogy itt egy csapat van.
4: Ugyanakkor meg azt szoktuk mondani, hogy a gyermeki lélek az nagyon őszinte, nagyon őszintén tud megnyilvánulni, és ez az ön munkájában is egy segítség lehet, hogy olyan dolgokat mondanak el a gyerekek, akár a családjukból, külső környezetükből, otthoni körülményekről, ami aztán önt is előre viszi?
5: Persze, természetesen sokszor van úgy, hogy a gyerekekkel való játék közben tudnak megnyílni. Volt olyan gyerekem is, aki az ablakot nézte napokon át, és úgy szóltak, hogy próbáljuk már meg ezt a gyereket megnyitni, és beszélgetni vele, és akkor játékon keresztül mindenkihez más út vezet. Ezt az utat megtalálni, ez a nehéz. Ez tény és való, hogy ez nagyon egyedi, és erre nincsen tankönyv szerinti leírás, és ezt kell kutatni, és ha ez megvan, akkor szépen megnyílnak, és akkor éppen az aktuális problémát fel tudjuk tárni.
4: Amikor egy család olyan értelemben nehéz helyzetbe kerül, hogy lesz egy beteg gyermek, aki a gyermekegészségügyi központban gyógyul egy bizonyos ideig, akkor én azt gondolom, hogy a trauma kapcsán elég nehéz megnyitni a családtagokat, talán elsősorban az édesanyát, aki itt van a gyermekkel. Ez is egy nagy feladat, hogy elfogadják önt, mert annak idején emlékszem, amikor a pszichológusok jöttek be a rádió stúdiójába, és erről kérdeztem őket, akkor bizony azt mondták, hogy nagyon ügyesen és nagyon óvatosan és nagyon diszkréten kell közelíteni a szülők felé. Természetesen nem rögtön lerohanni őket, hogy én vagyok a pszichológus, és most beszélgessünk, mert segíteni szeretnék, hanem egészen másan, árnyaltabban kell hozzájuk közelíteni. Önnek mi a tapasztalata?
5: Hát ez nagyon személyfüggő, és attól függ, hogy milyen betegségről van szó. Általában én úgy érzem, például az égési osztályon, ott a nagyon-nagyon-nagyon sokszor ugye az önostorozás megy a szülők részéről.
4: Hibáztatják magukat a történtek miatt?
5: Így van, nagyon sokszor. De nagyon-nagyon-nagyon pozitívan állnak a pszichológus hölgyhöz is, és hozzám is. És nagyon hálásak az odafigyelésért. És hálásak azért, hogy valakivel megoszthatják ezt a fájdalmukat, hiszen négy fal közé vannak zárva.
4: Az egészségügyi... talán magányosak, így ugye, van. Ebben az élethelyzetből
5: nagyon magányosak, adódóan. És az egészségügyi személyzet ugye nem tud úgy kommunikálni, annyi időt tölteni velük. Négy fal között vannak egy kis csecsemővel, vagy kisbabával, vagy 3 éves kisgyermekkel, és nincs akivel beszéljenek. És ezért, mikor a délelőtti órákban például a pszichológus nő megy hozzájuk, meg is tudtunk egyezni, vagy délutáni órákban pedig én megyek hozzájuk, hogy mindig legyen valaki, aki figyel rájuk, aki egy pár jó szót szól hozzájuk, akit meghallgatja őket.
4: Azért is fontos, hogy a pszichológus kolléganőkkel jó legyen a kapcsolata, illetve együtt tudjanak működni, hiszen talán lehet olyan konfliktus helyzet, ami még nem igényli a pszichológus beavatkozását, azt ön el tudja simítani, de ugyanakkor arra is rá tud világítani, hogyha mélyebben gyökerező problémára talál.
5: Igen, volt ilyen alkalom is, mikor én is éreztem, hogy amikor beszélgettem a szülővel, hogy itt már komolyabb terápiára van szükség, hiszen én egy felszíni dolgot kezdek el, tehát egy felszíni beszélgetést, csak a felső réteget hámozzuk le a hagymának a héjából, de a mélyébe, a gyökerekbe, az természetesen egy pszichológiai terápia által lehet, és azt csak szakmailag a pszichológusok tudják megadni.
4: A mediáció során minden esetben önkéntes a részvétel? Tehát, hogyha egy szülő azt mondja, igen, hogy ő még nem tartott, hogy megnyíljon, nem szeretne beszélgetni, még a kezdeti időszakban szeretne egy kicsit magába fordulni, vagy ez a bizonyos önostorozás, amit mond, ennek a folyamata zajlik, akkor mi az üdvözítő technika vagy eljárás? Egy kicsit hátrébb kell lépni? Igen. Időt hagyni?
5: Igen. Sokszor, tehát akkor olyankor többször vissza kell menni a hölgyhöz, vagy általában hölgyek vannak édesapák is, de inkább hölgyek vannak a gyermekeikkel, és mindig meg kell próbálni közeledni hozzá. Ezt azért mondom, hogy ezt meg kell érezni, meg kell látni, hogy mi az út az egy-egy beteghez, vagy az egy-egy szülőhöz, és ha nem megy először, megy másodszor, harmadszor, de előbb-utóbb megtalálja az ember az utat hozzájuk.
4: Ki a jó mediátor, vagy kiből lesz a jó mediátor?
5: Hát én úgy gondolom, hogy jó, azt nem nekem van jogom eldönteni, az a visszajelzések alapján dől el. Én úgy gondolom, hogy én még nagyon kezdő vagyok, tanulok folyamatosan, és úgy gondolom, hogy ezt örökké tanulni kell. Tehát nincs megállás.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: Betegség tudatosság jegyében hulyag daganat kampányt indított az urodoki.hu internetes portál. Beszélgető partnerem a témában dr. Bőte Tamás, urológus, klinikai onkológus szakorvos, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológia osztályának vezető főorvosa. Jó napot kívánok, főorvos úr!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ebben a nagyon fontos témában, és az lenne az első kérdésem, hogy elsődlegesen mi az, ami most ráirányítja a figyelmet erre a kórképre, de nyilván ez egy folyamatos figyelemfelhívás lesz.
7: Én személyesen azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon keveset beszélünk a különböző daganatos kórképekről. Az urológia területén talán az egyetlen kivételt a prostata daganat jelenti, amiről azért a magyar férfiak már, ha lehet így mondani, kezdenek tudni. A hólyagdaganat szintén egy rendkívül gyakran előforduló megbetegedés, közte van az első 10 leggyakoribb daganatos megbetegedésnek, ráadásul sok emberéletet is követel évente. A hólyag daganatnál sajnos szűrő vizsgálatot nem találtunk még, nincs olyan vizsgálat, amire ezt biztonságosan ki lehetne szűrni, viszont a korai felismeréssel, ha a betegek ismerik a korai tüneteket, akkor nagyon sok beteget azonosítani tudunk. Az a tapasztalatunk, és ez sajnos irodalmi adatok is megerősítik, hogy egyszerűen a betegek nem ismerik a tüneteket, és ezért későn fordulnak orvoshoz. Ezért ezt az egész kampányt azért indítottuk útjára, hogy a betegek, amikor látják, amikor észreveszik, hogy baj van, akkor fölismerjék, hogy ezek a tünetek veszélyt jelenthetnek, és a kezelés, a fölismerés, a diagnosztika az ideje korán megtörténhessen. Talán az fontos hozzátenni, hogy a terveink szerint szerepel, hogy minden urológiai daganatos betegségen végigmegyünk, tehát nem fogunk a hólyag daganatnál megállni, minden daganatos betegségről információt szeretnénk adni az embereknek.
6: Van egy felhívásuk a lakosság irányába, ez pedig így hangzik, a véres vizeletet véresen komolyan kell venni. Ez tehát az egyik jellemző tünet ennek a kórképnek?
7: Így van, a hólyag daganat az a hólyagból kiinduló rosszindulatú, daganatos megbetegedést jelenti. Ilyen esetekben a hólyag nyálkahártyán alakul ki a daganat, ott kezdenek el szaporodni a sejtek, amik megsértik ezt a zárt, egyébként a szervezet méreganyainak a tárolására szolgáló felszínt, és ezért nagyon-nagyon gyakori, hogy vérzés jelentkezik. A vérzés hátterében annak nagyon sok, tehát az olyan, mint a tüsszentés, egy tüsszentésnél is ez egy tünet, lehet a háttérben egy egyszerű megfázás, de lehet egy komoly influenza is. A vérvizelés hátterében sem minden esetben van daganatos betegség. A legbanálisabb kórképek, például egy felfázás is okozhat vérvizelést, vagy egy kőbetegség is. De az esetek egy részében, körülbelül egy harmadában meg fogjuk találni a betegséget, és a vizsgálatokat addig kell végezni, amíg ki nem zártuk, vagy be nem bizonyítottuk a daganatos megbetegedést a háttérben. Na most az a probléma ezzel a tünettel, hogy ugye a hólyag daganat, beszéljünk a legrosszabbról, az vérzéssel, gyakran véres vizelettel jelentkezik. Igen ám, de egy idő után a vérzés feltisztul, eltűnik a vérből, vagy szemmel nem láthatóvá válik, és a beteg megnyugszik, nem megy el orvoshoz, hanem várakozik. Aztán megint megjelenik a vérvizelés, de a beteg azt gondolja, hogy ó, hát ez már a múltkor is megszűnt, várunk egy keveset. És ugye nagyon nagy probléma, hogy a daganatos betegségeknél általában, és itt a hólyag daganatnál is, nagyon sokszor nincsenek más tünetek. A beteg nem észlel más, csak látja a vizelet elszíneződését. Na most van néhány olyan eset, amikor bizony a hólyag daganat, és erre is szeretnénk fölhívni a figyelmet, tünetekkel jelentkezik. Fáj, szúr, csíp, harap. A hölgyek talán ismerik ezt a tünetcsoportot, legtöbbször felfázásnál találkoznak vele, és nagyon sokszor arra gondolnak, hogy felfázás okozza a panaszokat, egy hirtelen, gyakori vizelési ingert. De ennek a hátterében is, kétségtelenül nem olyan gyakran, de előfordulhat hólyag daganat. Tehát azt gondoljuk, azt mondjuk, hogy ha nem szűnő tünetek vannak, akkor is a betegeknek ezekkel az irritatív tünetekkel urológushoz kell fordulni, és a kivizsgálást el kell végezni.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Kedves hallgatóink, önök a NAP című hangos hírösszefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Az első negyedévben 8,1%-kal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető. Díjakat adtak át a közbiztonság és a tűzbiztonság területén dolgozóknak Miskolcon a Vármegyeházán. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az első negyedévben 8,1%-kal bővült a gazdaság az előző negyedévhez képest, éves alapon pedig 1,7%-os növekedést ért el, ami meghaladta az elemzői várakozásokat. 2022 harmadik negyedéve óta ez a legnagyobb bővülés. A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után 2022 harmadik negyedéve óta először szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását, közölte előzetes jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. A szolgáltatások összesen és a szakmai tudományos szolgáltatások is tizedik negyedéve emelkednek megszakítás nélkül. A március óta felszabadított üzemanyag mennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja, április 29-ig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik. A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Az új minisztérium átfogóan áttekinti majd a vezetői struktúrát és működést. Vizsgálják az átmenet idején hozott döntéseket és szerződéseket is. A cél az átlátható és szakmailag megalapozott működés biztosítása. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést. A kórházi higiénés feltételek betartására kérte az intézményeket Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt politikusa szerint biztosítani kell többek között a kézmosószert és a toalettpapírt a vizes blokkokban. Bár ezt jogszabály írja elő, a gyakorlatban nem mindenhol adottak ezek a feltételek. Hangsúlyozta, a tiszta mosdók és a megfelelő kéz higiéné alapvető a kórházi fertőzések megelőzésében. Elmondta, hogy ezek nem luxusok, hanem minimum követelmények az egészségügyben. A kórházaktól azt kérte, már most gondoskodjanak a szabályok betartásáról. Bejelentette azt is, hogy felmérik az intézmények higiénés helyzetét. Emellett létrehozzák a Semmelweis rendet a kórházakban. A kezdeményezés tagjai a betegbiztonság és a higiéné betartását segítik majd. Cél, hogy csökkenjenek a kórházi fertőzések, és javuljon az ellátás biztonsága. Uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját az Admatis Kft. A miskolci vállalat 105 millió forint visszanemtérítendő forrást nyert el. A fejlesztés a speciális hőkezelési technológia továbbfejlesztését célozza. A projekt részeként egy új hőkezelő kemencét is beszereznek. Ezzel a műholdak hőszigetelő elemeinek gyártását teszik hatékonyabbá. A technológia az űripari gyártás egyik kulcsfontosságú záró folyamata. Célja, hogy a kilövés előtt eltávolítsák a szennyeződéseket az űreszközökről. A teljes beruházás értéke 209 millió forint telephelyfejlesztéssel együtt. A cég nemzetközi űrmissziók beszállítójaként vesz részt különböző projektekben. Fő profilja a műholdak hőtani rendszereinek tervezése és gyártása. Az Admatis egyedi mérnöki megoldásokat kínál, nem sorozatgyártást végez. A vállalat az elmúlt években jelentős növekedést ért el az űripari programok révén. Díjakat adtak át a közbiztonság és a tűzbiztonság területén dolgozóknak Borsodabói-Zemplén vármegyében, a Vármegyeházán. Az elismeréseket a vármegyei közgyűlés ülését megelőzően adta át Bánné Gál Boglárka elnök és Cinege László dandártábornok három rendőrnek. Az elismerést Fóri Zsolt, Kocsis István és Szerencsi Árpád vehette át. A tűzbiztonságért járó díjat két szakember kapta meg. Az elismerést Varga András és Mezősi Tamás részére ítélték oda. A díjazottakat több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkájukért ismerték el. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén dolgozók fontos szerepére. Népművészeti tehetségkutatót tartottak Miskolcon. A Miskolci Művészetek Háza adott otthont a 15. Dunán innen Tiszán túl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei és Parciumi elődöntőjének. A jubileumi 15. évad második állomásán a térség és a Parcium fiatal tehetségei népdal, népzene, néptánc és népmese kategóriákban mutatták be tudásukat kiemelkedő szakmai színvonalon. Az elődöntő során a zsűri kiválasztotta a legkiemelkedőbb produkciókat, amelyek tovább jutottak a június 27-i Kárpát-medencei döntőbe. A részletekről Rápóti Fekete Mónikát, a szervező Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnökét hallják.
2: Itt a népművészetünk népszerűsítése a fiatal körébe elsősorban. Magyar-magyar kapcsolatok építése, tehát hitként kívánunk részt venni itt a népművészeti csoportoknál. Egy nagyon komoly kárpát-medencei kapcsolati tőkénk van, barátságok és bizalmi tőke alapján, politikamentes, ami nagyon-nagyon fontos számomra, és az, hogy ezek teljesen szereteteljes összekapcsolódások. Hát neves szakemberekből áll a zsűri. Sebesti Márta kijelölt maga helyet, mivel nem tudott itt lenni a Borsodin, a szobáltai erdélyi elődöntőn ott volt. Viszont itt a Parcium is részt vett most a mi miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye. Nagyszalontáról jöttek a Reketje Kulturális Központból gyerekek, és nagyon szép teljesítményekkel, tehát népzene és nép dal kategóriába kiemelt arany is van, ami ugye tovább jutott a döntőbe. Miskolc megerősödött népzene kategóriába, úgy érzékeltem, hogy jött egy garabonciás műhely, ahol citerásokat hoztak nekünk. Ez a program azt is, tehát visszajelzést kaptunk, hogy hogy áll itt a megyénkbe, a saját környezetünkben a népművészetünk, a tetszik Miskolcon. Azt látom én, mint főszervező, hiányolom a népmese kategóriát. 48 produkció volt, összesen 197 részvevőit felkészítünk tanárokkal együtt, és hát itt a néptánc kategória volt a nagyon erős, ami sok produkció volt, ezt Petiék is tapasztalták ugye a muzsikálással.
1: Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. What you want me to freak this? Just peep it while I freak this.

0: Rádió. FM 103.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden rajtad.

feszíts, hagyd a színjátékot, a fény keresd, és ne az árnyékot, a nap akkor is süt, ha árnyékot találsz, csak épp te vagy az, aki az útjában állsz. Bizonyítsd, ne csak magadnak, hogy van még súlya a szavaknak, soha nem jössz rá, ha meg se próbálod, hagyd a korlátod, és valóra válhat.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bankszövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
3: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
4: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
3: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegy, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
2: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
3: Ja.
4: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
5: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy, úgy tudunk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk ebbe a szállodába, tök jó. Várjál, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben én ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi-mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
4: D. Nagy Lajos, énekes.
6: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanaz van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán macskafék vagy oroszlán, ahol szintén családban élnek. A családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
6: Na most az embereknél ugyanez van. Tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt, és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
4: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
7: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségemnek, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
2: Na és akkor a másik kérdés, hogy amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné? Vagy hogyha azt
3: nem,
2: megkapja, akkor...
3: Nem, az sosem jelenti azt, nem. Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós végeredményhez eljussál.
2: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény
3: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom félúton, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
2: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
3: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
2: Valamit mégiscsak kell csinálni.
3: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsószeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor...
2: Hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
3: Hát az ember válogatja, no. Tudod.
5: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
2: És hogyha valami miatt te nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon jó lenne.
5: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
2: Képviselen?
5: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
2: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott? Mindig jó.
6: Igen, de nem lenne elégedett. Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe hult. Miért nem kívántam többet?
2: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe hult?
6: Hát ez már Évával is így volt a paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
5: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván a ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
6: Bakonyban, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kis termetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy felesége, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rendben van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a családfői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Fér felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjér, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi lesz csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod. De ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
2: És mi lett velük aztán, ki tudja, azóta is így van, és most is
6: igen,
2: éppen
6: igen,
2: és haza az asszony.
6: Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon megismerte a férjét.
2: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
6: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak. Tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. Lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
7: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és ezt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is, akármilyen nehéz napunk volt. A legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik azt, a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra is csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologét, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
2: Velük? Vagy mindenkivel, akár a feleséged.
7: Mindenkivel, de...
2: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak, ha kéri?
7: Nem, szerintem az a pont, az, nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg, de így tereli a legjobban, tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincsen együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni vagy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az én beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszél a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy most szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy élnek behatások, vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, már nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy ugye az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Akkor a chipset is beraktam. Ez a hamburger, jöhet. Az almát, az alma az nem kell. Tényleg jó, akkor a körte megvan. Jó, miért hozzon a körte? De minden idején valami, hogy mi még itt. Onnan néz, csoki, persze, az persze, hogy kell. Rengeteg rágó, nagyon sok rágót hozzá még. Jó, van, rendben, és az megvan. És mi van még, vagy a három, mikor jön a kilövés?
1: Hát most, vigyázz!
0: Most nézz!

0: Hozzunk csodát!
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Én valójában szerettem az iskoláimat.
4: Mindig szerettem iskolába járni.
3: Igazi közösség volt. És ami nagyon jó volt, hogy kb. 30 méterre volt a házunktól.
5: Vidéken, ahol laktunk, a mi utcánkban egy csomó velem egy idős gyerek volt, 8-10 is voltunk talán.
6: Csak az utcában?
5: Csak a mi utcánkban.
7: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
5: Úgyhogy így nagyjából tudod, így együtt gyalog mentünk, már reggel ment a bandázás, közben, hogy a nagyobb utakba becsatlakoztunk, úgy még többen voltunk.
8: Nagyanyám kalapüzlete az iskola mellett volt 100 méterre.
7: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
8: És az ötösökért mindig a nagyanyám adott 2 forintot, amire át lehetett menni a melletteli védességből, aranydesszertet venni.
3: Voltak, amikor nagyobb voltam, akkor nagyszínűben csak átugrottunk a kerítésen, és akkor...
6: Hazamentél?
3: Igen, nálunk bandáztunk.
7: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Ez már az űrösebb része volt, de én szerettem így az iskolába járni, és jó, azt gondolom, hogy jó tanáraim voltak. Meg a zenei, ja, nagyon jó zenetanárom volt, tehát hogy hathatnám ki?
4: Mindig szerettem iskolába járni, kicsiként is, nagyként is.
6: Egyszerűen tanulni szerettél
4: igen,
6: azért?
4: Igen.
7: D. Nagy Lajos, énekes.
4: Rettenetes tudásvágy éget bennem mindig. Csak egy példát mondok, mondjuk történelmet, azt nem a tankönyvből tanultam, hanem a tankönyvből csak azt néztem, hogy mi a téma. Magát a történelmet azt a révai lexikonból tanultam meg. Ezért tudtam olyan dolgokat történelemből, amiket a tanár sem tudott.
6: Ez a mai napig így van egyébként, hogy tudás szomjad van?
4: Igen.
6: És segítesz is magadon ilyen szempontból? Tehát egyfolytában töltöd igen. is a sok tudást?
4: Igen, könyvekből, internetről, stb. Tehát...
6: Folyamatosan? Mindig? Igen. Még ma is lehet, hogy igen. fogsz valamit igen. betölteni?
4: Igen.
6: Hát akkor az iskolába járás az tulajdonképpen egy csodálatosság lehetett így neked, meg a tanároknak is veled?
4: Igen. Egy bökkenő volt az iskolában, a zene.
6: Nem ugyanis volt.
4: Nem szerették, hogy zenélek.
6: Kisgyermekként sem?
4: Akkor még inkább, de középiskolában már nem szerették. Ugyanis azt mondták, hogy az éjszaka az magával vonz különböző dolgokat.
6: Egy kicsit igaz.
4: Igen, mert azt mondták, hogy akkor alkoholt fogunk inni, rossz életű nőkkel fogunk megismerkedni, stb. Tehát elmondták a rengeteg negatívumot, és én nem ittam alkoholt, nem ismerkedtem olyan nőkkel, akiket emlegettek. Akiknek zenéltem, azok ugyanolyan voltak, mint én. Tehát semmi rosszat nem láttam benne. Az való igaz, hogy egy ilyen átzenélt éjszaka után másnap egy kicsit örösek voltak a szemeim, mikor mentem iskolába, de ez nem gátolt meg engem abban, hogy abszolút aktív legyek órákon.
6: De még aktív is voltál másnap, akkor lehet, hogy egy idő után a tanárok is látták, hogy tulajdonképpen hadd járjon az éjszakába is.
4: Igen, és aztán volt egy tanár, aki elintézte azt, hogy fegyelmi bizottság elé állítsanak. És a tantestületi fegyelmi bizottság arra, ja, bocsánat, még az is volt, hogy a hátamra a gitáros társam rajzolt egy keresztet a köpenyemre. És ezt is felhozták, hogy én kereszttel járok, stb., ami a szocialista embertípushoz nem lehet egyeztetni, tehát ez kommunizmusban ez így volt, tehát nem szerették a keresztet.
6: Egyébként a szívedhez közel áll, mert tulajdonképpen a nagymama nevelése miatt közel áll.
4: Hogyne, hát én jártam templomba természetesen. Tehát én hozzám közel állt, én nagyon szívesen viseltem a keresztet. A lényeg az, hogy a tantestület eltanácsolt az iskolától, és mondta, hogy keresek másikat.
6: El is kellett menni?
4: Igen.
6: El kell menni?
4: Na most ez azért volt eléggé nehéz, mert ez nem egy szokványos iskola volt, hanem közgazdasági technikum, pénzügyi tagozat, amiből akkor csak 3 volt az országban. Egy Budapesten, már innen lettem eltanácsolva, egy volt Győrben, meg egy volt Nyíregyházán. És akkor írtunk egy levelet Győrbe, ott mondták, hogy kicsapott diákra nincs szükség, köszönjük szépen. Akkor egy levelet Nyíregyházára, és ott meg azt mondta az igazgató, hogy jöjjön. És akkor természetesen már akkor utána az én iskolám, volt iskolám, az küldött le egy ilyen jellemzést, hogy ez zenél, meg rock and roll, meg stb. És akkor azt mondta az igazgató, hogy ja, még zenél is, nem baj, legalább zenél nekünk egy kicsit. Tehát egészen másképp látták. És egy nagyon-nagyon jó hangulatú iskolába mentem. Tehát ez harmadik osztály fél évkor volt. Tehát már a második fél évet ott jártam. Nagyon kellemes emlékekkel vagyok arra a másfél évre, amit ott töltöttem.
5: A alsós koromban kitűnő tanuló voltam egy darabig, még igazgatói dicsérettel is voltam. Na de aztán, amikor ugye jött a pubertáskor, és egy kicsit így, ahogy már említettem, hogy így megzavarodtak a hormonok, és szerintem ott összekuszálódtak a fejembe a szálak. Akkortól kezdve elég drasztikusan elkezdtem ilyen szélsőségesen viselkedni.
6: Ez még általános iskola?
5: Aha, ez az általánosnak a felső tagozata vége fel volt, hogy ott is maradtam, mit tudom én, fizikából 5-ös voltam, de mondjuk kémiából csak 2-es, mert az egyáltalán nem tudott érdekelni.
6: És szemtelenkedtél is mondjuk.
5: Aha, igen.
6: Az direkt ilyen, kötözködtél,
5: aha, beszóltál. Én kis hülye gyerek voltam.
6: Amit lehetett belerondítani az iskolai napokba, tanításba,
5: igen, és
6: órákba.
5: Az volt, hogy de mindemellett meg én sportoltam, illetve rajzversenyre jártam, mert abban spíler voltam, meg fizikából spíler voltam, és versenyekre küldtek, miközben pedig a magatartásom kritikán aluli volt, mármint mondjuk kémia órán, meg azokon a helyeken, ahol nem akartam lenni, mondjuk földrajzon, de közben meg máshol meghoztam eredményeket, és akkor a sportnak még nagyon nagy szava volt. És emlékszem, hogy volt ilyen, hogy edzőtáborba kellett volna menni. És hát az igazgató, vittem a kikérőt, hogy egy hétig nem tudok menni iskolába, és mondta az igazgató, hogy hát erről szó se lehet, hogy az biztos, hogy én nem. Ez önmagába sejt, erről biztos, hogy nem, nézzük meg a tanulmányi eredményeimet. Én meg azt mondtam, hogy jó.
6: Jó?
5: Azt mondtam, hogy jó. Este elmentem edzésre, és elmondtam az edzőnek, hogy mit mondott az igazgató. Ő fölhívta a szövetséget, a szövetségből letelefonáltak az igazgatónőnek, másnap pedig így az igazgatónő így kihívatott az órába, és mondta, hogy jó, akkor mégis mehetsz. És én ezt tudtam előre, és nekem ez kellett, hogy ezt így végigjátszam.
6: Szórakozz egy kicsit az igazgatóval.
5: Nem, mert tudtam, hogy jöhet nekem ezzel a hülyeséggel, de akkor ne küldjenek rajzversenyre, meg mit tudom hova, hogyha itt bekeményít akkor, amikor jelentéktelen kémia osztályzatokról kell is vitatkozni.
6: Utána egy kicsit megkegyelmeztél az igazgatónőnek, vagy nem kívántad utána?
5: Nem, szegény kapta az évet keményen utána is, de gondolom nem én voltam ez egyetlen a pályafutása során, aki borsot tört az orra alá, de hát akkor én most szeretném megkövetni magam is, elnézést még egyszer. Bocsánat.
7: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
0: Rettenetes dolgokat produkáltunk, mert nem akartunk tanulni. Hát mi sétálni akartunk, szívni az Isten levegőjét, csajozni, festeni, nem festeni, hanem csak úgy csinálni, mert attól állítottak tetszett, hogy koszosan a pulóverem, és akkor egy ceruza jön ki előletet. Ilyeneket akartunk csinálni, élni akartunk, belemenni, nem az, hogy Arany János memoriter, hát nem lehet memoriter tanulni egyébként. Fölösleges is. Meg lehet tanulni egy verset, ha megszólít. De azt meg lehet tanulni a gyerekeknek is, hogy szólítson meg.
7: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
9: A gimnázium az már erősebb volt, mert ott jött az a nagyon zűrös korszak, amikor bekerülök egy punkzenekarba.
6: Már 14-5.
9: 14, sőt, elkezdem a gimnáziumot, és elmegyek egy válogatásra, ahol fiatal zenészeket kerestek. Ez egy Makkároly film volt, és ki akarták választani a főszereplőt. 2000 gyerekből választották ki, fel kellett lépni, én a Vágtázó halott kémekkel mentem. Akkor írtam VHK-t, 14 évesen írtam egyik első lemezükre egy számot. Tehát még nagyon kicsi voltam, és bekerültem erre a film válogatásra, és ott kiszúrt a rendező, és azt mondta, hogy menjünk tovább a válogatókon. És 2000-ben kiválasztottak a főszerepre. És akkor elmentem az utolsó fordulóra, hogy mondták, megkapom a főszerepet. Nem is értettem, hogy hogyan, mert én nagyon gátlásos voltam. De elvittek minket egy ilyen egy hónapos képzés, és foglalkoztak velünk, és felkészítettek minket, hogy eljutunk a forgatásig. Akkor még több szereplő volt. És eljött a forgatás kezdet, és mondták, hogy ez a szerep, megkaptuk a könyvet, és mondták, hogy akkor most próbáljuk el ezt a jelenetet. Én 14 éves voltam, egy ilyen zsidó kisfiút, akinek meghalt az apja a háborúba, és lesz egy fiatal barátnője, akit megcsókol egy ágyba, és egy ilyen beszélgetés után. De én nekem akkor volt egy barátnőm, és nekem olyan elveim voltak, hogy nem hitt el a rendező, és hát nem fogok megpuszilni más, nem csókolok meg. Úgy, még szájra se, tehát nem igaz ízét kellett. De hogy érted? De hát ő nem a barátnő, és egy nagyon helyes lány volt, de hát nekem van most egy barátnőm, és én nem. Akkor járkált egy ideig, hát hangosan kiabált, ment a rendező. Ezért nem a Makkároly volt, egy másik a segédrendező mondta, hogy ugye most hülyeskedek. Annyi pénzt kaptam akkoriban, tehát így gimnazistaként, elkezdődött a forgatás, és megkaptam egy másik szerepet.
6: És elkezdődött. Magukban azt mondták, hogy ez a fickó
9: ezt
6: balog.
9: Nem hiszik el, persze, azt nem írom le, hogy ami történt ott. És én felálltam, hogy biztos, biztos. Akkor te leszel a másik, és akkor helyet cseréltünk egy másik szereplővel. Sajnos a film az, emlékszem a KFT-ért, akkor futott be a KFT, ő írt a zenét, és akkor még playback kell is kellett, hogy fiatal zenész, aki kellett játszanom. És mondom, ilyenek voltak az elveim. Egy kicsit megbontott az elmémet az, hogy mondjuk 14 évesen annyi pénzt kerestem két naponta, mint amit a szüleim havi fizetése volt, pedig nem keresik rosszul. Taxival jártam, jöttek értem, vittek forgatásokra, ment a várba. Eszegettünk, egy picit ugye az ember úgy másképp. Ami hozzá jön az egészhez, rengeteget hiányoztam a gimnáziumban. Nagyon szigorú feltételek voltak. A forgatás miatt, mert egy lázadó fiatalt játszottam, rózsaszín hajjal mehettem be a gimnáziumba, és még fülbevalom is papírom volt erről. Na hát ezt hagyd, ne mondjam el. Ugye, meg is történt, hát gondolj be, mennyit tanultam, természetesen a hiányzások minden újra jártam az elsőt.
6: De legalább nem rúgtak ki, hogy nem. Ilyen hajjal is.
9: Hozzátartozik, hogy azért közben volt egy ilyen botrányos koncertünk, ami, és akkor a aktánk lett a rendőrségen, volt, akit bevittek, és a rendőrség bejött az iskolába. Tehát amikor tanult, én nem voltam az űrös, csak én ott voltam a színpadon.

0: Nem több nyelven, de megértem, megértem, megértem.
1: Neked végig az iskolába járás, az tulajdonképpen valószínűleg kis gyermekkorban is, meg még itt egy kis kitérő után, de ott is csodálatosság lehetett akkor, meg még azután is valószínűleg, mert hiszen tudás szomjad mindig volt, oda járhattál, mintha könyvtárba járhattál volna, egy olyan ember, aki szeret olvasni, és minden nap könyvtárba járni, hát csodálatos.
2: Igen, nekem az iskola, ha visszagondolok, az csodálatos élmény volt.
1: És még ki is kérdezik azt, amit egyébként is nagyon jól tudok, hát boldogan mesélek róla, még meg is hallgatják, hát
2: igen.
1: Maga a csoda, mintha tulajdonképpen, mintha koncertezni járhattál volna, csak akkor éppen a tudással.
2: Igen, kellett. Csak ez prózában volt.
1: Hát és lehet, hogy ott már gyakorolhattad azt is, hogy hogyan kell felállni, kiállni, szerepelni, felkészülten.
2: Ez így van.
0: Egy nagyon jó osztályba jártam, ha lehet dicsérni, ez még akkor Martosfalu gimnázium volt, az Óbudai, nagyon erős volt ugye a kémia, biológia, tehát nagyon sokan bejutottak a orvosira. Az osztályomban több bíró lett, a Goda Kriszta mellett is ültem, tehát a osztálytársam volt a rendező, a Kriszta. Nagyon jó társaság volt, szerettük egymást. Az irodalom nagyon erős volt. És talán ott kaptam meg, hogy volt egy, nem volt olyan hosszú ideig a gimibe, de jött egy fiatal tanárnő az egyetemről, és például elhatározta, hogy másképp fog tanítani. Nem érdemeltük meg azt a szabadságot, de az, hogy Pilinszkivel meg olyan költőkkel hosszú időn keresztül foglalkoztunk, ez úgy bennem maradt. És például annak köszönhető, hogy később elővettem Pilinszkit is, amikor az irodalmi megzenésítésen, vagy a kortárs, vagy pedig a klasszikus költők fele elindultam, ez már benne volt a gimnáziumban.
2: Elkezdtem angolul tanulni középiskolában, saját szorgalomból, mert én németes osztályba jártam, azt gyerekkoromból hoztam, mert nagyanyám beszélt németül, meg több nyelven is, és az úgy ráállt a szám, mert rengeteg szót tudtam. Meg rengeteg lakberendezési tárgyat németül hívtunk, mert nagyapám osztrák volt egyébként ezért. És akkor elkezdtem önszántamból tanulni angolul, és mikor egy alapszintre érkeztem, akkor elmentem idegen könyvek boltjába, és vettem egy olyan könyvet, amit gondoltam, hogy fog tetszeni, és lefordítottam. És volt egy tanárnőm, aki a németet tanította, de ő angol szakos is volt, és megmutattam neki a fordítást. És akkor nézte, egy-két apró hibát talált benne, és mondta, hogy ez nagyon jó. Ezt egy csináljam, azt mondja, ez nagyon jó módszer.
1: Van olyan, amit az iskolában tanultál meg, és a mai napig hasznát veszed?
3: Van. Hogy kell a menzán kikunyerálni a kaját?
1: Na tessék, na hát az például, na hogy kell, akkor azt mondod, repetát szerezni?
3: Jobban kell lenni a Marika nénivel.
1: Jobban kell lenni, oké. Okay.
3: Monyás nénivel, ezekkel is.
1: Kacsintani.
3: Oda kell menni, és azt kell mondani, hogy már megint pont az van, amit én szeretek, és nincs kajajegyem. Na jó, leszek.
1: Most van, amit tanulsz?
2: Most nem tanulok semmit, de fogok. Ugyanis a nagyon-nagyon hiányos spanyol tudásomat szeretném kibővíteni. Egyszerűen csak azért, mert idegesít, hogy nem tudok spanyolul.
1: És hogy fogsz nekiállni? Tehát mondjuk lehet, hogy még a nyáron megkezded?
2: Nyáron már nem, mert turné közben nem. Most megy a turné, és eléggé hiány vagyunk szabadidőnek, de amikor ősszel vége lesz, akkor valószínű, hogy ugyanaz lesz a módszer, mint az angolnál, hogy veszek egy szótárt, de talán van is otthon talán spanyol-magyar szótár, veszek egy szótárt, ha nem találom meg a szótárt, és veszek egy egyszerű regényt, és elkezdem fordítani. Magát a nyelvnek a szerkezetét, a szórendbe, stb. Azt tudom, ugyanis ugyanaz, mint az olasz, és én tanultam olaszul. Tehát bizonyos szinten tudok olaszul. Tehát a spanyol épp ezért nem lesz annyira nehéz. Kiejtésben is nagyon-nagyon közel áll az olaszhoz. Vannak olyan szavak, amik tulajdonképpen szinte átfedések. Tehát igazából, ha egy olasz meg egy spanyol beszélget egymással, és mind a kettő a saját nyelvén beszél, helyek közel megértik egymást. Ugyanezt tapasztaltam például annak idején 80-as években Balatonon, kempingben, ahol jöttek az NDK-s németek, és mellettük ott sátorozott a holland. És ezek egy

0: Másról beszéltek, mindenki a saját nyelvén beszélt, és értik egymást.
1: Néha egy kicsit így van, amikor egy nő és egy férfi beszélget, hogy mindenki a saját nyelvén beszélget, és mégis értik egymást.
0: Vagy nem értik meg egymást.
1: Értik meg. Feleségemet a gimnáziumban ismertem, és ott kértem meg a kezét, de valójában ő azt mondta, hogy bolond vagyok, és nem állt velem szoba egy évig, tehát a gimiben, mert lökött vagyok.
2: És te komolyan gondoltam.
1: Igen, de tőled a feleségem végül is.
3: Szerintem ezek az iskolás évek, meg az általános felső középiskola, akkor annyira össze van kuszálódva a fiataloknak a feje, hogy rengeteg hülyeséget csinál. Tényleg még olyan dolgokat is, hogy mi is csináltunk bunkó dolgokat a tanárokkal, pedig alapjáraton nem is vagyunk bunkók. Egyáltalán. Csak hogy valahogy ugye még tudom én miért, nem tudom én, biztos a kis társaságban, hogy ott te licitálgattok ott egymással, hogy ki a menő.
2: Ki mer.
3: Ja, ki a király, igen, és akkor, akkor ebben valószínűleg jó pozícióban lehetünk egy néhányan.
1: Most egy pillanatra, hogy elképzeltem, hogy hogyan lehetne tényleg tanítóként hatni egy olyan gyermekre, amilyennek elképzellek ott. Nehéz olyan megoldást kigondolnom most, szerintem, hogy hogyan lehetett volna, mondjuk ezt mutatom neked órán, hogy légy szíve, hogy Tibi.
3: Tudod, mikor lettem volna csendben? Hogyha inkább így rám nézel, és így megkérdezed, hogy ezt most miért kell csinálni? És akkor így elgondolkodok, hogy most Franko, ezt most miért is, ráadásul nem is leordította a fejemet, hanem hogy így kicsit kérve is, de inkább tudod azzal a hangsúlyra, hogy most tényleg ezt most ennél nincsen jobb ötlet? Nálam inkább mindig ez a része az, ami le tud nyugtatni. Uh-huh. És ez, hogyha érted azt, hogy ebben mire célzok, akkor ez az élet minden területén tök jól tud működni. Ránézel és így megkérdezed, hogy ezt most miért kell csinálni? Kicsit kérve is, de inkább tudod azzal a hangsúlyra, hogy most tényleg ennél nincsen jobb ötlet?
4: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzési szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Fodor Gábor, a Fidesz alapítója, országgyűlési képviselője, aztán a Horn kormánynak is minisztere, majd a Szabaddemokraták Szövetségének is az elnöke, utána a liberálisoknak az elnöke, most pedig a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője. Mindezt azért mondtam el, mert és ezzel nincs vége, ennél sokkal több kanyar volt a történetben, de van egy bizonyos rálátása a magyar politikára. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam.
2: Jó estét kívánok én, és üdvözlöm Ön, Tibor, először is, másfelől pedig üdvözlöm természetesen a hallgatókat, meg nézőket is, hiszen tudom, hogy ebből olyan műsor is lesz, amit megnézni is lehet.
1: Az első szabadon választott országgyűlésnek tagja volt sok úgynevezett első ciklusos képviselővel együtt, mert hát mi más lett volna? Miben a legnehezebb beletanulni? Azért kérdezem, mert most a Tiszának is nagyon sok, sőt, mind első ciklusos képviselője lesz.
2: Igen, ez így van. Azért vannak különbségek persze 90 és a mostani helyzet között, de a tekintetben nincs, hogy az ember, amikor először is bemegy a parlamentbe, és ahogy mondjak, egy érzelmi, személyes dolgot ez ügyben, ez egy csodálatos épület. Én például, amíg oda jártam dolgozni, ez volt a munkahelyem, én meg kell, hogy mondjam, minden nap úgy mentem be oda, ez egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen nagyszerű, fantasztikus épületben dolgozhat az ember. Tehát először is szerintem van egy emelkedettség, egy megrendítő ereje magának a parlamentnek.
1: Deák Ferenc is ott volt.
2: Bizony, így van. Hát meg ezer dolog kötődik oda, tehát ha belegondolunk a történelmünkbe, tényleg a dualizmus, az osztrák-magyar monarchia ügye, aztán két világháború között, vagy Bibó István ott várta 56-ban a megszálló orosz csapatokat, szóval csodálatos dolgok kötődnek a parlamenthez. Na, szóval van egy ilyen emelkedett része szerintem a dolognak. A másik van a technikai része. Az, hogy az embernek egyszerűen bele kell abba tanulni, hogy kell mozogni az ülésterembe, ott ülünk bent, maga az, hogy órákon keresztül kell bennülni, és az ember hogyan ül benn, milyen kultúrát honosít meg, tehát mennyire veszi át azt a tempót, ami sokszor a parlamentben jelen van, a bekiabálásokban, olyazok milyen színvonalúak, megjegyzem az utóbbi 10-20 évben borzasztó sokat romlott a parlament színvonala. Most egyébként azzal, hogy egy csomó ember bekerül, aki még nem volt ott, van esély arra, hogy fura módon javuljon egy kicsit ez a színvonal, mert hiszen ők azért a semmiből kezdik, tehát nem azzal indítanak, hogy azonnal le kell hazárulózni a másikat, tehát reménykedünk benne, hogy ez nem így lesz.
1: A civil életükben nem ezt csinálták. Mindegyiküknek van komoly egzisztenciája.
2: Így van. Aztán ott van a további technikai részek, hogy az ember bizottságoknak is a tagja lesz. A bizottságok különböző helyeken üléseznek, vagy a parlamentben, vagy a képviselői irodaházban. Ugye ez a két helyszíne van általában a bizottság üléseknek. Ide-oda mászkálás, a napirend kialakítása saját magamnak, hogy megyek el bizottsági ülésekre, hogy veszek részt plenáris üléseken, hol és hogyan, milyen módon szervezem a saját munkámat, ahol fogadok különböző hozzám érkező szakértőket, különböző olyan csoportokat, akikkel egyeztetni akarok, másokat, akik mondjuk az adott szakterülethez, ha mondjuk például oktatással foglalkozom, környezetvédellel foglalkozom, civil szervezetekkel akarok beszélni, hozzáértő emberekkel, hogyan szervezem meg az irodámat, hogyan kezdem el működtetni, összeszokni a munkatársakkal, hogy annak milyen a menetrendje. Tehát itt ezer-ezer olyan dolog lesz, amiben borzasztó nehéz beleszokni, és nem utolsó sorban ott van az egyik legfontosabb feladvány, megtanulni a menetrendjét a parlamentnek. Tehát hogyan kell például szót kérni, mit jelent a kétperces hozzászólás, mi az interpelláció, mi az azonnali kérdés, milyen az, amikor egy vezérszónoklatot kell elmondani, hogyan tudok hozzászólni egy törvényjavaslathoz. Ha érkezik egy törvényjavaslat, azzal mit csinálok? Elolvasom én, vagy odaadom a szakértőimnek, hogy csinálnak belőle valamilyen anyagot, azt én áttekintem, vagy azt szeretem, hogyha én magam dolgozom vele, utána kiadom a szakértőknek azt az anyagot, és meghatározom, hogy miket nézzenek meg. Tehát ezer olyan feladat lesz, amivel kell foglalkozni.
1: Egy első ciklusos képviselő kezdetben mindent maga akar csinálni? Tehát mindent el akar olvasni a több ezer oldalas írományt, ami jön mondjuk egy költségvetéshez?
2: Hát igen, általában az ember ezzel kezdi, mert szerintem normál esetben mindannyian becsületesek vagyunk és tisztességesek. Általában azért az oda kerülő képviselők is döntően ilyenek, én azt gondolom. És mindenkiben van egy, szerintem egy olyan elhatározás, vagy egy olyan igény az önmaga munkájával kapcsolatban, hogy hát ha már valamiről a szavazatomat kérik, valamiről a véleményemet kérik, hát akkor azt igyekszem elolvasni. De aztán egy idő után rájön az ember, főleg akkor, egy ilyen törvénygyár jellege van a parlamentnek, és sokszor beleesik ebbe, mert minden kormányzat ebbe a hibába, hogy elkezdi ontani magából a törvényeket, azt lehetetlenség, képtelenség áttanulmányozni, főleg egy olyan embernek, aki mondjuk, épp ha már előbb mondtam, ma például környezetvédelmmel foglalkozik, de közben a plenáris ülésen hatalmas viták zajlanak mondjuk az Európai Unió által elvárt szabályok módosításáról vagy a költségvetésről, ami nem feltétlenül a szakterülete. Azzal kapcsolatban is kell azért valamit mondania természetesen, de közben a szakterületét is át kell nézni, abban is megfelelő ismertségre kell szertennie, megfelelő tudásra kell szertennie, tehát egyszerűen egy idő után az ember azt kell, hogy csinálja, hogy rábízza magát másokra, mondjuk a képviselőtársaira, akik az adott területen szakmai hozzáértéssel rendelkeznek, profik, és amit ők mondanak egy frakcióülésen, hogy gyerekek, most az a helyzet, hogy most lesz egy vita költségvetéssel kapcsolatban, mi ezzel foglalkozunk, mi azt javasoljuk, hogy ezt és ezt fogadjátok el, ez így jó lesz szerintem. És akkor az ember azt mondja, hogy oké, nekem erre nincs időm, hogy átrágjam ezt az egész hatalmas irathalmot, meg információhalmot, elfogadom, amit a többiek mondanak, és akkor megyek utánuk, és a többiek meg akkor fogják azt elfogadni, amit én mondok, ha mondjuk a környezetvédelem kérdése kerül napirendre.
1: A szavazás az ehhez képest egyszerű, csak figyelni kell a frakcióvezető hüvelyik ujját, hogy az fölfele vagy lefele áll?
2: Így van, ilyen értelemben egyszerű, pontosan. De hát ugye ez egy nagy kérdés, ha már most a konkrét esetről beszélünk, arról, hogy most ugye van egy új kormány, a Tisza kormány, ami meg fog alakulni napokon belül. Tehát hogy a Tisza milyen típusú frakciófegyelemre fog törekedni? Ez azért is érdekes, mert ugyan van egy Tisza párt, de azért ezt nem nagyon nevezhetjük jelen pillanatban klasszikus értelemben pártnak. Tehát én úgy látom, hogy a Tiszánál nem eldöntött dolog, hogy ők párt lesznek, vagy megmaradnak ebben a mozgalmi státuszban. Ez a parlamenti munka szempontjából azért releváns, mert ugye egy pártnak kell lenni programjának. A párt programhoz valamennyire kell, hogy tartsa magát, és az viszonylag szigorú dolog, ott van egyfajta pártfegyelem. Egy mozgalom jellegnél ott nehéz ilyen dolgokat számon kérni, mert sokan azt mondják, hogy hát mi lazán kapcsolódunk, nem vagyunk párttagok, egyébként megézem a Tiszának is 20-valahány tagja van, ha jól tudom továbbra is. Tehát, hogy nem vagyunk párttagok, mi csak így ide kapcsolódtunk. Tehát lehet, hogy lesz olyan ember, aki főleg, hogyha nem ismeri a parlamenti működés szabályát, azt mondja majd, hogyha azt mondják neki, hogy nem most erre kéne szavazni, hogy én kérem szépen, nem akarok arra szavazni. Mert nekem ebben a kérdésben mondjuk a költségvetés bizonyos alfejezetének az ügyében pont van véleményem, és ott más a véleményem, mit a hozzáértő emberek mondana. Tehát ebből a szempontból itt egy komoly próbatétel lesz majd az, hogy mennyire lesz erőteljes a pártfegyelem, vagy mennyire lesz meg ez a mozgalmi jelleg, ami óhatatlan is azt jelenti, hogy lesznek kiszavazók, tehát nem feltétlenül működik ilyenkor például a kétharmad mindig.
1: De a kétharmadra azért elég sokan vannak, össze kell, hogy rántsák a szavazást. Nyilván az egy próbája a Tisza kormánynak, hogy a kétharmados törvényeket meg tudja szavazni.
2: Így van, és az ugye 133 ember kell a kétharmadhoz, és 141 szavazata van a Tiszának, tehát van mozgástere.
1: Van hely lelkiismereti szavazásra, aki nagyon úgy érzi.
2: Így
1: még
2: van.
1: Kétharmadnál is.
2: Így van, és egyébként vannak olyan kérdések, amelyek a tisztesség azt kívánja, hogy ilyen helyzetben is például lelkismereti szavazás legyen. Például emlékszem, hogy a 90-es évek elején, ha már azzal kezdtük, hogy összehasonlítottuk a rendszerváltáskori parlamenttel a mostani helyzetet. A rendszerváltás idején is például, amikor mondjuk az abortusz szabályozásról volt szó, ott egyik párt sem alkalmazott pártfegyelmet, ott mindenkinek, minden frakció azt mondta, hogy lelkiismereti szavazás van, tehát ott mindenki a maga meggyőződése szerint kell, hogy eldöntse, hogy hogyan nyomja meg a gombot. Tehát vannak ilyen kérdések, amelyek átírják egyébként általában a pártprogramokat, vagy olyan pártfegyelmet, ha úgy tetszik.
1: Eltelt néhány hét a választás éjszakája óta, megfejtés özönben élünk, mindenki elmondja a maga véleményét, hogy szerinte miért nyert kétharmaddal a Tisza, és miért veszített ennyire a Fidesz. Ön szerint miért nyert ennyire a Tisza?
2: Hát, nekem erre van megfejtésem, ha úgy tetszik. Írtam is cikket az Indexen erről, és én ott az, hogy a Fidesz miért vesztette el a választásokat, és akkor

0: Néppártba való kilépés az egy stratégiai hiba volt. A Néppártnak volt egy mérséklő ereje a Fideszre nézve. Azzal, hogy kilépett, radikalizálódott a Fidesz. Már előtte is hajlamos volt a radikális fellépése, utána még inkább szerintem. És az, hogy szembeszegült folyamatosan egyre több kérdéssel az Európai Unióban, az szerintem azért volt baj, mert amíg például Angela Merkel volt a német kancellár és meghatározó figura az Unióban, addig valahogy ezek a viták mindig úgy zárultak, hogy a végén született egy kompromisszum, amiben a Fidesz is benne volt.
1: Erős mondások, a végén kompromisszum.
0: Így van. Aztán Merkel lelépett, jöttek helyette mások, Scholz, majd ugye most Merz kancellár, és a németek nem is tudják betölteni azt a vezető szerepet, mint Merkel idején. Kaotikusabbak lettek a viszonyok az Európai Unióban, és egyszer csak a Fidesz ott maradt egyedül. És innentől kezdve folyamatosan, amikor konfliktusok történtek, nem arra törekedtek a Fidesz vezetői, ahogy szerintem bölcsen kellett volna, hogy lehet vállalni ügyeket, de nem lehet minden ügyet elvinni a végsőkig, a szakításig, és ebbe több olyan ügy lett, amiben kiéleződött konfliktus született az Európai Unióban, és ennek eredményeként fekete bárány lett a Fidesz. Egyszerűen bekerült egy olyan sarokba, amiben nem volt kellemes vele mutatkozni, ő fő ellenségé vált, mumussá vált. Egyébként nagyon jól jellemzi ezt a helyzetet az, hogy ugye most miután Orbán Viktor letűnt a színről, nincs jelen az Európai Unióban, ugye halljuk az elemzéseket. Hát a Politikó ír róla, hogy nem volt ott Orbán Viktor, és egyszer csak Ukrajna ügyében megosztottá vált az Európai Unió. Kiderült, hogy több vezető azt mondta, hogy hát mégse kellene az Ukrajnát olyan gyorsan fölvenni az Unióba.
1: De azzal, hogy fekete bárányjá vált, azzal nem vált egyben tényezővé is?
0: De tényező.
1: Egyszerűen megkerülhetetlenné vált.
0: De tényezővé is vált, így van, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy most én itt a hibákról beszélek, de nem szabad elfelejteni, hogy ezzel együtt, tehát most ugye egy vereség után könnyű sok hibát felróni a Fidesznek bizonyos tekintetben, de mindig mellé kell tenni azt, hogy Orbán Viktort, hogyha reálisan egy kis távolságtartással fogjuk megítélni, akkor szerintem azt azért ki kell mondani, hogy ő egy rendkívül tehetséggel és képességekkel rendelkező politikai vezető, akit én nem is írnék le jelen pillanatban se, azt gondolom, és nem beszél arról, amit ön is mondott, egy olyan figurává vált szerte a világban, ezt én magam is tapasztaltam a világ különböző tájain, hogy a magyar miniszterelnököt tényleg mindenhol ismerték a világban. Voltak rajongói, és voltak gyűlölői, ez kétségtelen, de mindenhol ismerték. Tehát egyszerűen valóban európai és világpolitikai tényezővé vált, ami egy magyar miniszterelnöktől azért meg kell, hogy mondjam, hogy szerintem az elmúlt 150 évben nem nagyon volt rá példa.
1: Mennyi idő kell, hogy arra a kérdésre választ kapjunk, hogy a hazának ez jó volt-e?
0: Hát nézze, ehhez is kell egy kis idő. Mert szerintem, és akkor itt visszakanyarodnék ez az első problémakörhöz, az Európai Unióhoz való viszonyunknak, szerintem ez nem ez volt a hazánk érdeke, amilyen irányba elment az utóbbi években a Fidesz. Az nem a hazánk érdeke, hogy jelen pillanatban is fizetünk jelentős bírságot, ugye az Európai Uniónak havonta azért.
1: 1 millió euró.
0: Így van, 1 millió eurót pontosan azért, mert ugye a migrációs ügybe képtelenek voltunk kompromisszumot kötni. Lehetett volna ebbe az ügybe, szerintem simán lehetett volna ebbe a migrációs ügybe is kompromisszumot kötni úgy, hogy a Fidesznek nem kell feladni azt az arcát, ami egyébként egy migráció kritikus, és azt mondja, hogy én zárni akarom a magam határait, meg akarom tartani a kerítés, stb. Stb. Ezt mind meg lehetett volna oldani egy kompromisszummal szerintem, és jó néhány ilyen kérdés volt, amiben még lehetett volna kompromisszumot kötni, tehát szerintem ez nem a nemzet érdeke volt.
1: Ez volt az első pont az Európai Unióban való van. Viszont. Van még hat.
0: Van még hat a második, és akkor mondom gyorsabban is, hogy azért ne menjen nagyon ez ide. A másik az orosz kapcsolat. Tehát, hogy Oroszországgal kell törekedni egy kiegyensúlyozott jó viszonyra, azt gondolom, mármint a tekintetben, hogy optimális esetben Oroszországnak is Európához ezer szállal kéne kapcsolódni, de nem szabad elfelejteni, az oroszok valóban agresszorok, megtámadták Ukrajnát, felrúgtak minden nemzetközi szerződést.
1: És nálunk eddig kétszer voltak.
0: És nálunk így van, elve történelmi hagyomány, hogy mégis akkor orosz megszállók vannak. Ha már rendszerváltásról beszéltünk, mi azért küzdöttünk, hogy az orosz megszállásból megszabaduljunk, az a helyzet. Szóval az oroszokkal sokkal komolyabb távolságtartó viszonyt kellett volna demonstratíve szerintem a kormánynak vinni, tehát kell velük kereskedni, kell velük gazdasági kapcsolatokat felépíteni, nem kell velük ellenségesnek lenni, de az, hogy oda jutottunk az elmúlt néhány évben, hogy Brüsszelről csak negatívan beszélt a magyar kormány, tehát mint fő gonosz jelent meg, Moszkva meg állandóan pozitív színben jelent meg, ez nem volt jó.
1: De szerintem lehetett volna simliskedni, mint ezt sokan csinálják, hogy egyébként szidalmazni egymást, de utána meg üzletelni fő alatt? Az ment volna?
0: Nem, szerintem simliskedni nem kellett volna, de azért hangsúlyokban óriási különbség volt. Hát én

0: vettem részt több olyan vitaműsorban, ahol arról kellett vitatkoznom jobboldali partnerekről, hogy ők azt állították, hogy Nyugat-Európában nincs szabadság, de Oroszországban van. És azért, szóval ez azért túlzás, azt gondolom. Tehát, hogyha lehet, hogy én tévedek, és lehet, hogy nem jól látom a dolgokat, na de akkor azok az emberek, akik milliószámra menekülnek, és jönnek Európába, és mennek az Egyesült Államokba, azok miért nem Oroszországba akarnak menni? Vagy miért nem Kínába akarnak menni, hogy ott olyan rendkívül jó az élet? Az a helyzet, nem oda akarnak menni, hanem ide, ezekre, Európába és Amerikába akarnak menni, azért, mert is szabadság és jólét van egyértelműen.
1: Kettő. Még mindig van öt.
0: Még mindig van öt, így van. Akkor megpróbálom ezeket is tényleg viszonylag gyorsan számba venni. Pedig a harmadik is egy nagyon fontos dolog, ez a gazdasági válság. Tehát ugye mondtam azt, hogy mi változott meg 2022-től. Hát például az, hogy mögöttünk van négy év, ami négy év gazdasági válság. Tehát Magyarország végig stagnált, visszaesett, vagy hogyha GDP növekedés volt, az 0,5%-os volt.
1: Bizony közben a kormány, bocsánat, hogy mindig közben szorog, de szórta ki a pénzt. Rendkívüli támogatásokat adott embereknek a választások előtt, az előző választások előtt is személyi jövedelemadó egész éves összegének visszatérítése. Hát, ott dübörögtek az SMS-ek az ember telefonján, hogy visszajött az adója.
0: Hát igen, pontosan ez van, Tibor, hogy ott csúsztunk félre 2022-ben, vagy 21-22-ben, amikor elindul egy olyan mértékű pénzkiáramlás 13. havi nyugdíjjal, fiataloknak, 25 éven aluljáknak személyi jövedelemadó mentességgel, fegyverpénzzel és egyebekkel, amik akkor is voltak. Tehát elindult egy olyan pénzkiszórás, ami akkor működhetett volna, hogyha van egy stabil 3-4%-os gazdasági növekedés. De mivel nem volt, hanem belezuhantunk közben egy gazdasági válságba. Ugye tudjuk, hogy az Európai Unióban rekordot állítottunk be inflációban, ami meggyilkolta, megölte az embereknek a pénzét, a pénz értékét. Tehát itt egy olyan helyzet alakult ki, hogy egyre súlyosabbá váltak a felhalmozódó gazdasági bajok, és közben a lakosság itta meg ennek a levét.
1: És nincs senkire ráverni ezt, hanem mindig az adott kormányra szokás ráverni.
0: Természetesen. Tehát, hogyha úgy vagyok vele, egy csomó dolog nem tetszik a kormánya kapcsolatban, azt mondom, hogy oké, de most azért nekem csak jobb, mint fél évvel ezelőtt volt. Hát annyira nem érdekel ez az egész dolog, hogy mi van ott, vagy tényleg fel vagyok bizonyos dolgokon háborodva, de azért tulajdonképpen ezek úgy rendes irányba elkormányozzák az országot. De hogyha azt tapasztalom, hogy bemegyek a boltba, és fölmegy bennem a pumpa, mert azt látom, hogy a fene egye meg, már megint többet kell fizetnem valamiért, ami múlt héten még nem ennyibe került. Vagy kisebb a csomagolása, így van, pontosan. Tehát az ember egyszerűen ideges lesz, és azt mondja, hogy de hát mi folyik itt ebben az országban? Szóval, hogy ez nagyon sok indulatot generált az emberekbe. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog volt. És a negyedik, akkor, hogy tovább menjek, a kegyelmi ügy. Tehát most gondoljunk bele, a kegyelmi ügy egy olyan lavinát indított el a Fideszen belül, ugye bő két évvel ezelőtt, aminek eredményeként Magyar Péter megjelent, aminek eredményeként egy morális megroppanás történt a Fidesznél, már akkor ugye közvéleménykutatók kimutatták azt, hogy több százezer szavazót vesztett a Fidesz nagyon rövid idő alatt, néhány hét alatt. Szóval, mert hogy ugye addig folyamatosan, ugye eszeveszett erővel jött a Fidesz részéről az a szöveg, hogy mi a családokat és a gyerekeket támogatjuk. Na most a kegyelmi ügy ezt pont ebbe tenyerelt bele, hogy lehet az, hogy ezzel érvel gyermekvédelmi törvény, stb. A Fidesz, miközben kiderül, hogy a gyermekintézményekben egészen megdöbbentő állapotok vannak.
1: De hogyha valaki az első nap őszintén elmondja, hogy ki mivel vette rá a köztársasági elnököt, hogy a pedofil intézetigazgató bűntársának kegyelmet adjon, akkor ez megelőzhető lett volna, vagy ez akkor is ugyanígy alakul?
0: Hát én azt gondolom, hogy ha valaki elmondta volna, hogy ön is mondja az elején azt, hogy pontosan mi történt, akkor ez megelőzhető lett volna. Tehát itt sajnos a kegyelmi ügyhöz hozzátartozik az is, hogy tulajdonképpen valójában a közvélemény sejti, tudja, hogy mi történt, de pontosan nem tudjuk. Tehát máig sem volt az, hogy valaki előállt és elmondta, hogy na, pontosan ez történt.
1: Viszont mindenkinek van egy elmélete róla, amit szabadon lehet terjeszteni.
0: Van egy sejtésünk róla, nagyjából összerakhatjuk a képet, de olyan, hogy valaki kiállt volna és azt mondta, hogy ez és ez történt, és ezért vállaljuk a felelősséget, ilyen nem volt. Az az igazság. Úgyhogy ez szerintem továbbra is nagyon erőteljesen erodálta a kormányt, ne felejtjük el.
1: És ez még mindig csak négy, vagy már öt?
0: Igen, most már igen, szerintem 4-5-nél tartunk, de mondom akkor tovább, mert ugye vannak még megfelelő pontok. Hát itt van például a kampány hibái. Azért ne felejtsük el. Tehát a kampányban történtek hibák, óhatatlanul is, mert például azt szerintem, hogy mondjuk a háború került a középpontba állítása a Fidesz.
1: De az már egyszer működött. A veszély érzékeltetése már működött egy kampányban.
0: De akkor tört ki a háború.
1: És túl sok időt álltál, 5 év.
0: Hát egyfelől az emberek tudják, hogy ugyan itt van ez a háború, de azért közvetlenül nem érint minket. Tehát ez szerintem azzal riogatni őket, tehát hogy ami hogy a Fidesznek a kampány üzeneteiben jelen volt, tehát az megrázó volt, tehát hogy a gyerekeknek az édesapját lelövik a sárban, és stb. Tehát azok nagyon ijesztő dolgok voltak, és abszurdak is. Tehát hogy az ember tehát tényleg alkalmas volt arra, hogy aggodalmat keltsen az emberbe, de egyúttal abszurd is volt, mert mindenki érezte, hogy ez jelen pillanatban nem egy reális veszély, hanem ez egyértelműen a félelem felkeltésről szólt, tehát ez egy hiba volt. Hiba volt az is a kampányban szerintem, hogy nem lett volna szabad a miniszterelnökkel olyan dolgokat mondatni, amelyek az ő hitelességét aláássák. Tehát például ilyen mondjuk, amikor kijön a Medián közvélemény kutatás, akkor ő azt mondja, hogy nagy mesemondó, Hannendre. Ez nem, nem bölcs dolog azért elmondani egy miniszterelnöknek. Tehát, hogyha ne adj Isten azt gondolják tényleg a kampánystábban, hogy ez így van, akkor sem a miniszterelnöknek kell ezt mondani.
1: De ha valamelyik másik, kevésbé pontosan dolgozó közvéleménykutatóról mondta volna el, akkor is probléma lett volna Hannendrével, az a probléma, hogy általában jól jelzi a folyamatokat.
0: Hát meg egyébként is szerintem egy miniszterelnöknél nem szerencsés dolog, hogyha egy közvéleménykutatóval kapcsolatban vélemény nyilvánít. Tehát az nem a miniszterelnök szintje. Tehát, hogy arról vitatkozhatnak mások, egy más szinten lévő politikusok, a sajtóba lehet róla vita, de miért kell egy miniszterelnöknek ebben megszólni? Tehát ez ilyen például, és több ilyen is volt, ez szerintem kampányhiba. Aztán ugye még mondjak pontokat, a kontrollvesztés. Ezt nagyon lényegesnek tartom. Kontrollvesztésnek két eleme van. Az egyik a feltűnő, olyan, ami a közvélemény példátlanul irritálja, a gazdagodás kérdése. Ugye erre szoktuk mondani a Matolcsy György, Mészáros György, stb. Tehát ezt a történetet, tehát aki nem vizsgált, el nem rendezett, botrányosnak tűnő ügyek. A másik, tehát ez a kontrollvesztés egyik ügye, ezt én a cikkben úgy írom, hogy a parvenu rongyrázás, valójában az egyik oldalról. A másik oldalon a kontrollvesztés az, hogy eltűnt az értelmiségi háttér a Fidesz körül. Tehát a professzorok Batthyány körétől vezet egy út a celebek megjelenéséig a miniszterelnök mögött, mondjuk a március 15-ei vagy az előtte lévő október 23-ai beszédében. Tehát, hogy nem jó a celeb kultúrára építeni Magyarországon, kellenek ők is természetesen, de nem lehet egy komoly politikai erő, az lehetetlen, hogy elveszti a kritikai értelmiséget, azt a kritikai értelmiséget, amelynek meg kell szólalni bizonyos helyzetekben, ezt azért ne csináljátok. Tehát azért az lehetetlen, hogy Fási Ádám a kulturális háttér, és ide jutunk hosszú idő után, és nem is akarok egyéb neveket mondani.
1: Nem volt eddig minden kormánynak egy idő után elege az értelmiségi megmondó emberekből, akik mindenfélét mondanak, anélkül, hogy különösebb felelősséget viselnének, hiszen ők nem indulnak el a választáson. De... Őket szokták mondani a gyűrött, garbús politológusoknak.
0: Ez így van, de szóval nem, tehát az értelmiség, ami most erről beszélek, ez egy nagy massza. Hát nyilván kell belőle egy olyan merítéssel rendelkezni, akik elkötelezettek az adott politikai erő iránt, vagy hogy már nem rossz szándék vezeti őket, tehát nem ellenségesek vele, de mégis képesek kritikát megfogalmazni.
1: Nem volt a Fidesznek Tellér Gyulája?
0: Nem. Tehát nem volt olyan, aki színvonalas, a magas szintű értelmiségi, és mégis és közbe kemény kritikát mond. Mert vannak egyébként, tehát az elszánt Fidesz körül, most is van azért jó néhány színvonalas értelmiségi, de szerintem ők nem fogalmaztak meg kritikát. Tehát olyan, aki kritikát is tud mondani azzal kapcsolatban, hogy itt finomítani kellene, nem erre kellene menni, más hangsúlyokat kellene igénybe venni, és több szólamon kellene játszani a társadalom irányába, és hogy meg kellene nyerni magunknak különböző társadalmi bázist, és kellene más hangot is megjeleníteni. Tehát ennek szerintem nem maradt tábora. Tehát ez a következő elem, tehát ez a kontrollvesztés, ami mondom két elemből áll. És akkor hát ugye a kampányról már beszéltünk, ami még hátra van, és ez tulajdonképpen fura módon visszakanyarodik ahhoz, amivel elkezdtük a beszélgetést, ez a választójogi törvény. A választójogi törvényt a Fidesz módosította 2011-ben, és úgy módosította, hogy mi a rendszerváltáskor tudatosan úgy alkottuk meg, hogy torzítson a győztes javára. Tehát mindig jöjjön létre egy stabil kormánytöbbség, és a Fidesz erre rátette egy lapáttal. Hát most gondoljunk bele a Tiszapát, abba a parlamentben, ami néhány nap múlva meg fog alakulni, 53%-os támogatottsága jutott be, 71%-a van a parlamentben. Ez azért egy jelentős torzítás, az, az igazság. A Fidesz 39%-ot kapott, és 20-valahány százalékkal van jelen a parlamentben. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy szerintem rossz irányú volt a törvénymódosítás. Én ezzel szintén sokat foglalkoztam az elmúlt évtizedekben, több bizottságban benne voltam, alkotmányügyi bizottságban, másban, ahol létrejöttek a bizottságok a választójogi törvénnyel kapcsolatban. Az irány mindig az volt, hogy az eredeti rendszerváltáskor megalkodott törvény megmaradjon, és egy picit arányosítsuk. Tehát picit még jobban arányos legyen. Ehhez képest a Fidesz jött, és egyoldalúan, tehát az ellenzék megkérdezése nélkül, vagy támogatása nélkül, a másik irányba tett lá a lapáttal, hogy még aránytalanabb legyen.
1: Véleménye szerint Orbán Viktor nagyon markáns önképébe belefér az, hogy a következő parlamentben mások állják kétharmados többség ütéseit, és nem ő.
0: Bele. Szerintem most bele kell, hogy férjen, mert óhatatlan is ne felejtjük el, hogy ő a Fidesz elnöke, ő volt a miniszterelnök, ő volt a kampány első embere. Tehát elsősorban neki kell vállalni a felelősséget, ezt azt gondolom, és én magam is voltam egyébként az életben ilyen helyzetben, hiszen itt a műsor elején felsorolt, hogy számtalan területen, számtalan funkcióban voltam, többször voltam pártelnök, és tudom, hogy milyen az, amikor az embernek egyszerűen azt kell mondani, hogy gyerekek, én vagyok a felelős, és ezt vállalom, és hátrébb lépek.
1: De nem az a nehezebb út ilyenkor beülni a parlamentbe? És hát, szót kérni, és tűrni azt, hogy az elnök megvonja a szót, meg hogy rendre utasít, meg hogy esetleg pénzbüntetést szab ki rá. Melyik a nehezebb út?
0: Hát nézze, ez tulajdonképpen ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy én megértem őt, hogy másoknak akar lehetőséget adni. És tehát szerintem abban azzal a paradoxonnal küzd most Orbán Viktor meg a Fidesz, hogy, hogy maga a miniszterelnök, az egyúttal az összetartó ereje a Fidesznek jelen pillanatban, ne felejtjük el, hogy tehát ő volt a meghatározó ezen a választáson, tehát a Tisza 3,3 millió szavazójának a jelentős része ellene akart szavazni. Tehát nem a Tiszára akart szavazni elsősorban, Orbán Viktor ellen akart. A Fidesz szavazók meg Orbán Viktorra akartak szavazni. Tehát ilyen értelemben ő a személye kulcsszereplő. Tehát most neki azt a pokoli dilemmát kell megoldani, hogy egyfelől ő a felelős, első számúan, ő róla mondtak nemet, a társadalom többsége, ő ellene akart szavazni, de közben mégis a másik oldalon, hogyha venné a kalapját, és azt mondja, hogy értettem, tudomásul vettem a döntést, akkor azt tulajdonképpen kihúzná a talajt a Fidesz lába alól. Tehát neki valami olyan megoldást kell találni, ilyen Mátyás királyosan, ugye, hogy itt is vagyok, de mégse vagyok itt. Tehát erre szerintem nem nagyon van jobb megoldás most jelen pillanatban, mert nyilván ez egy átmeneti helyzet, és aztán majd ezt értékelni kell fél éve, egy év múlva, hogy, hogy ez milyen hatás hozott, mint az, hogy visszavonul, tehát kifejezetten szerintem a háttérben kell lennie, én azt gondolom, ez az én véleményem, nincs ott a parlamenti frontvonalba, nincs ott a politikai küzdelmekben a frontvonalba, viszont mindent megtesz a háttérben azért, hogy összetartsa a pártot, és megpróbálja elindítani egy teljesen új útra, mert egyébként a Fidesznek kell egy új út. Én ezt az új utat egyértelműen egy konszolidált polgári középpártba jelölném meg hozzá. Tenném, és ezt sürgősen meg kell próbálni elfoglalni, mert nem foglalják el, a Tisza el fogra foglalni.
1: Fel kell készülnie egy korábbi vesztes választás után a Fideszen belül elindult folyamatokra, belső szerveződésekre, kis körök megbeszéléseire, a hogyan továbbtól, aminek az ügyén még egy híres magyar nemzetcikk is született.
0: Hogyne, annak idején, így van, pontosan, Schmidt Márián, te portálsz, így van, pontosan. Tehát, hogyne, ilyenekre fel kell készülni. Tehát, hogyha elindul egy normális szembenézés azzal, hogy mi történt, és amiben mindenképpen van önkritika, bizonyos szempontból önmarcangolás is, ugye ennek nyilván határt kell szabni, mert egy idő után az szétviszi a pártot, de kell, hogy legyen ilyen, tehát megspórolni sem lehet. Abba beletartoznak ilyenek, hogy elindulnak szervezkedések, de hát ezeket meg kell próbálni valahogy türelemmel, és hogy mondjam, tehát krokodilbőrrel, ha úgy tetszik, egy vezetőnek, egy elnöknek, nem tudom,

0: András is. Tehát jó, hogy vannak néhányan, akiknek ilyen típusú tapasztalatuk van. Én ennek örülök. Mert azért azt szerintem jó, hogy néhány ember már látott belülről közigazgatást. Hát ez jó pont. Jó pont a kormányzati struktúra. Én a Fideszét nem tartottam jónak. Tehát ez a csúcsminisztériumi modell szerintem ez nem vált be, enyhén szólva. Hát ennek a legékezetesebb példája volt az, amikor a pedagógusoknak, meg a orvosoknak a rendőrminiszterhez kellett menni Pintér Sándorhoz az ügyek elintézése
1: végre. Csak ez nem vált be, vagy volt egy korábbi, ez a tükörreferatúrás, még a Stumpf István idején működtetett rendszer?
0: Az más volt, az jó volt.
1: Az jó volt?
0: Az szerintem jó volt, és most ezt próbálják csinálni szerintem a magyar péterek. Tehát ilyen értelemben visszatérnek a rendszerváltáskori hagyományhoz. Nevezetesen, hogy van több minisztériumunk, ugye ők most 16-ot állítottak fel. Erre még nem volt példa, ez a legmagasabb szám, de 14 már volt. Tehát nem áll olyan nagyon messze a szokásostól, azt kell, hogy mondjam. És ugye itt úgy szerep a kancellária miniszternek lesz, a már előbb emlegetett Ruf Bálintnak meg, neki lesz dolga a tükörreferatúrák révén. Lényegében a politikai tapasztalattal nem rendelkező miniszterektől valamilyen módon behajtani azt, hogy azért mégiscsak egységes irányba mozogjanak.
1: Ne a kormányülésen legyenek késedig menő viták, hanem oda már dönt előkészített anyagok menjenek, és azok viszonylag gyorsan menjen, ez a logikája a dolognak?
0: Így van, meg hát szerintem ő fogja a politikát belevinni az egészben, mert szerintem ezek a miniszterek, akiket látok, ők még politikában nem lettek kipróbálva. Tehát, hogy egy példát mondjak erre, attól, mert valaki jó orvos, ugye itt van a Hegedűs Zsoltnak az esete, aki egyébként nekem szimpatikusan nyilatkozik. A nyilatkozataiban nem tudnám azt mondani, hogy nem szimpatikus, mert az egyébként, amiket mond. Na de ebből egyáltalán következik, hogy ő politikailag be fog válni. Hát én annyi olyan embert láttam a politikában, aki egyébként jó szakemberként érkezett, és teljesen amatőrnek bizonyult aztán a későbbiekben. Tehát, hogy kell mellé valaki olyan, az olyan emberek mellé, akikről nem tudjuk, tehát most fogja a gyakorlatban kiderülni, hogy ez működni fog-e velük. Kell valaki olyan, akinek van politikai tudása és érzéke. Ez lesz a kancellária miniszter, ő lesz a Ruf Bálint, tehát ilyen értelemben ő lesz a kulcs szereplő.
1: Kell, hogy legyen politikai érzéke, mert hát győzelemre vezetett egy 2 éves pártot.
0: Hogyne, mindenképpen. Tehát ezt mindenképpen ügyesen csinálták. Ő is, meg akik körülötte voltak, tehát ebben nyilván Magyar Péternek is komoly szerepe volt, a kampányfőnök Tóth Péternek, a Radnai Márta, tehát annak a csapatnak, aki ott volt körülöttük.
1: Visszatérve még egy picit a külkapcsolatokra, látabb a fantáziát, hogy Magyar Péter a lengyelekkel való viszonyt meglehetősen látványosan erősíteni próbálja? Az egy háromszor akkora ország, mint mi, és a rendszerváltás óta lényegében töretlenül növekednek. Plusz még katonai hatalom is.
0: Így van, mindenképpen. Hát Közép-Európában a kulcs szereplő Lengyelország. Több szempontból is, amit mondott azért, például, tehát gazdaságilag meghatározó, népességében is meghatározó, és katonailag is meghatározó. Tehát ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államokkal akármilyen amerikai kormányzat is van, Lengyelországnak van egy közeli és jó kapcsolatrendszere, az amerikaiak ugye plusz bázisokat építenek ott, sőt láthatóan az eddigi Németország centrikus európai jelenlétüket elkezdik német és lengyel, sőt egyre inkább lengyel centrikussá tenni, főleg azzal, hogy ugye az oroszok rátámadtak Ukrajnára. Tehát Lengyelországnak van egy katonai, stratégiai jelentősége, gazdasági jelentősége, meg hát akkor ott van, ha már az érzelmeknél tartunk, a magyar-lengyel barátság. Tehát ennek tényleg van egy kézzelfogható, tapasztalható része. Hát mi magunk is egyébként már a 80-as években, amikor a Bibó kollégiumban Orbán Viktorral együtt szobatársak voltunk, jártunk ki a lengyel szolidaritáshoz segíteni nekik az illegális szolidaritásnak, és nagyon sok kapcsolatra tettünk szert az akkori lengyel ellenzékkel, és ott is az ember megtapasztalta már akkor, hogy ez egy létező valami, a lengyel-magyar barátság, tehát hogy az ott van a két népben valamilyen módon, tehát szerintem jól teszi a Magyar Péter, hogy ebbe az irányba tájékozódik.
1: A közjogi méltóságok lemondásra való felszólítását jól teszi? Vagy muszáj csinálni?
0: Na most ugye eddig dicsértem a Tiszát, itt viszont kifejezetten kritizálnom kell. Szerintem ez nem helyes és nem elfogadható lépés. Tehát szerintem ez szembe megy megint csak a rendszerváltáskor kialakult politikai gyakorlattal, és nagyon rossz precedens a társadalom számára, ugyanis egy köztársasági elnököt nem azért választanak meg sohasem, hogy a többséget képviselje. A köztársasági elnök, ahogy az alkotmányban benne volt, és most az alaptörvényben is benne van, az a feladat, hogy a nemzetegységét jelenítse meg, és a nemzetegységébe beletartozik a mindenkori politikai többség és a politikai kisebbség is. És azzal, hogy a köztársasági elnöknek a hivatali idejét mi tudatosan a rendszerváltáskor nem a parlamenthez kötöttük, hanem azt mondtuk, hogy az 5 év legyen, szemben a parlamenti képviselők 4 éves ciklusával, ami 4 évenként ugye választ.

0: választjuk a képviselőket, ebben benne volt az a tudatos döntés is, hogy azt akartuk, hogy az adott választásoktól ne függjön a köztársasági elnöknek a személye. Tehát ilyen értelemben legyen egy kontinuitás, legyen átnyúló periódus a következő választásokra, és hogy legyen valami folytonosság a köztársaság elnök személyében. Azt szerintem teljesen szembe megy mindenféle, még egyszer mondom, a rendszerváltás alapértékeivel, a jogállami normákkal is, hogy most a Tisza elnöke megtámadja a köztársaság elnököt azért, hogy mivel most a Tisza nyert, akkor most mondjon le a köztársaság elnök, ez elfogadhatatlan szerintem.
1: Az járhatóbb út lenne, mint amit a Fidesz annak idején 2010-ben a legfelsőbb bírósági elnökkel, Baka Andrással csinált, hogy megvált